Thank you.

Timaha is itt a műsor végén. Következik egy friss saját megjelenés. A saját kiadom a Prepost Records új kiadványa, ami egyébként kazetta formátumban is megjelent. Erről fog szólni egy szűk félórás felvétel, ami Ellenden készült Baranya megyében a tavalyi Ellende.pont fesztiválon, és Gyárfás Attila és Bolcsó Bálint fognak játszani, ez egy koncertfelvétel tehát, és ez az Ellend.25 című kiadvány, ami a Prepost Records gondozásában jelent meg. Szól Attila Shadown, az Optimában, Bolcsó és Gyárfás.

0: Gyártás Attila.
1: Tilos Rádió Optimál, és ez az utolsó szűk fél óra egy friss saját kiadvány volt. Prepost Records kazettán is megjelent, Bolcsó Bálint és Gyárfás Attila tavalyi koncertjének felvételéből készült ez a kiadvány, és ezzel búcsúzom már a Optimál legközelebb jövő csütörtökön éjféltől. Addig is szól nektek a Tilos Rádió. Szevasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek. Bizonyos kétértű hüllő és halfajoknál ivarváltást okoz az extrém hőmérséklet vagy vegyi szennyezés, egyes nőstények hímekké válnak. A Humorend Növényvédelmi Intézet Bókony Veronika vezette csoportja erdei békák több éves terepi megfigyelésével, kísérletekkel és számítógépes modellezéssel tanulmányozta a jelenséget. Az ivarváltók sikerrel versenyeztek a többi hímmel, termékenyítettek meg petéket és hoztak létre életképes utódokat, írja a Science Advances-ben közreadott tanulmány. Ám ezek a hímek kizárólag női kromoszómákat örökítenek, genetikailag minden utódjuk nőstény, akiknek tetejébe az immunrendszerük is gyengébb. És azért a békalányok is picit jobban kedvelik a már kapásból fiúkat, pletykálta el a hvg.hu.
1: Az érzéstelenítőként ismert ketamin segíthet a nehezen kezelhető bipoláris zavarral élők depressziós epizódnak nevezett időszakaiban, számol be a Qubit. A Torontói Egyetem egészségügyi hálózat kutatói a vizsgálatban 68, 21 és 65 év közötti beteget osztottak két véletlenszerű csoportba, akiknél a korábbi kezelések nem hoztak eredményt. Az egyik csapat két hétig ketamin infúziót, a másik szorongásoldószert kapott. Kísérlet 11. napjára a ketaminnal kezeltek 35%-ánál legalább a felére csökkentek a tünetek, míg a kontrollcsoporté csupán 12%-kal. A szer a korábbi aggodalmak dacára nem váltott ki mániát vagy pszichózist. Ám a JAMA Psychiatry folyóiratban közölt tanulmány hangsúlyozza. Az eredményeket nagy létszámú mintán is validálni kell, mielőtt kidolgoznák a ketamin esetleges beillesztését a kezelési módszerek közé. Japánban mentőautó megy az elromlott humanoid robotokért, írja a HVG. A GMOR technológiai vállalat Tokió utcáin indított robotmentőt, amely első a maga nemében. Lényegében közúti segélyszolgálat humanoid robotok számára. A szerszámokkal, alkatrészekkel és egy csererobottal felszerelt különleges furgon mérnököket szállít ki a helyszínre. Ha ők nem tudják helyben megjavítani a gépet, másikat adnak helyette, amíg a hibás robotot rendbe hozzák a központi szervizben. A cég ötlete abból a tapasztalatból született, hogy az elromlott robotok sokáig hiányoznak a munkából, szervizbe küldésük rugalmatlan, és a szállítás is gyakran akadozik. A tokiói központ egyelőre egyetlen ilyen járművet üzemeltet, ám igény esetén továbbiakat is szolgálatba állít.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A tisztagú budapesti önkéntes tűzoltó egyesület 2015 áprilisában alakult, a még 1923-ban létrejött budakeszi önkéntes tűzoltó egylet utódaként. Tevékenységüket szabad idejükben végzik. Autóik valamelyik tagháza előtt parkolnak, mentőállomásuk és szertáruk ugyanis még tervezés alatt áll. Szeptember derekán valaki felnyitotta az egyik kocsit, és többek közt két tűzoltó lámpát, két láncfűrészt, egy kisgép akkumulátort, különleges mászolvet és kesztyűt lopott el. Nehezen találjuk a szavakat. Írják oldalukon a tűzoltók, akik a 700 000 forint értékű, akár életet is mentő felszerelést kénytelenek maguk pótolni. Ahhoz, hogy ez az autó is mi hamarabb bevethető legyen, kérik a közösség támogatását, számolt be a hvg.hu. Ha milliárdnyi, a Földhöz hasonló bolygó létezik, miért nem találjuk más értelmes fajok nyomát? Idézi a Fermi paradoxont az IFL Science, illetve a rakéta.hu. A miénkkel rokon bolygókat fenyegethetik ugyan aszteroidák vagy környező égitestek is, ám végső pusztulásukat többnyire saját csillaguk hozza el, az pedig addig él, amíg benne magfúzió zajlik. 4,5 már eltelt a 9-10 milliárd évből, ameddig a napunkhoz hasonló csillagok működni szoktak. Az egyszerű sejtektől az emberi technológia megjelenéséig 4 milliárd esztendő kellett. Tekintve ezt a viszonylag szűk időablakot, a földinél lassabb törzsfejlődés mellett az összetettebb élőlények valószínűleg ki sem tudnak alakulni bolygójuk túlzott felforrósodása előtt. Az olajszennyezések ellen bevetett falóbaktériumok a nyílt tengeren foszfor és nitrogén híján lassan dolgoznak. Ezek folyékony műtrágyás pótlása hamar fölhigul és algavirágzást is okoz. Izraeli kutatók a Chemical Engineering Journal Advances hasábjain ismertetett eljárásában tápanyagokkal dúsított, liofilizált, majd hőkezelt cellulószálakból hoznak létre ultrakönnyű, porózus aerogélt. Ez a szivacs a vizet taszítja, a kőolaj származékokat viszont megköti. Önnön tömege százszorosát is képes gyorsan felszívni. A tápanyagoknak hála, melyek nem oldódnak ki, így nem higulnak fel a vízben, a mikroökoszisztéma baktériumai le tudják bontani a szennyeződést. Végezetül még a szivacsot is elfogyasztják. Szemlészte a hvg.hu.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hölgyek és urak! Ez itt a Szexakció hírcsoport, Konstival és Malkovicssal. Mivel az archívum továbbra is gyengélkedik, ezért folytatjuk azt a kezdeményezésünket, illetve azt a megoldásunkat a helyzetre, hogy továbbra sem hívunk vendéget, és továbbra sem csinálunk élőadást, hanem ismétlést sugárzunk. A mostani ismétlés az egy nagyon kedvelt adás volt, ebben Kurunci Norbival, a rókamentővel beszélgettünk, a Rókoles Alapítványtól. Az adás végén, az elköszönésben kiderül, hogy miért ezt ismételjük.
3: Na, itt vagyunk tehát Norbival, szia, üdvözlünk a stúdióban.
4: Hello, sziasztok, üdv mindenkinek.
5: Én azt mondtam, hogy ilyen gulyásmartisan kezdeném ezt az adást, azért téged most már nagyon sokan ismernek, meg tudják, hogy a kapcsolatod a rókákhoz, de hogy gulyásmarti szokta kérdezni, hogy...
3: Hát várjál, sőt, voltál is már
5: nálunk. Ja, igen, te telefonon voltál is nálunk az adásban, és persze. De hogy nálad szerintem nem indokolatlan a kérdés, hogy Marci kérdezi, mi az ősi élményed a rókákkal, az első kapcsolat, amire emlékszel, amikor így a szerelem elkezdődött.
4: Hát a szerelem az máskor kezdődött el, de az első élmények azok...
5: Az is jó az első.
4: Nagyon sokat járkáltam horgászni, és imádtam az ilyen nádasos helyeket, és ugye ott azért megfordulnak a rókák, tehát ez a berek meg a nádas, az nekik ilyen őselemük. Én azt gondolom, hogy szerintem az egyik legfőbb hely, ahol rókát tudsz találni, ezek az ilyen vizes élőhelyek, és bár nem szeretik a vizet, és majd erre biztos kitérünk, de ezeken a helyeken elég gyakran megfordulnak, és akkor így horgászat közben, meg ilyen barangolások közben azért volt egyszer-kétszer, hogy rókákkal találkoztam. Tehát volt egy olyan élményem, hogy a kedvenc kutyámmal, illetve egy kedvenc kutyájával sétáltam egy Duna, hát ilyen árteres részen, és akkor láttam először, milyen okos a róka. Igazából ez volt az első olyan élményem, amikor felfigyeltem nagyon rá. Az történt, hogy a labradorom, hát ugye szaladgált előre-hátra, egy nagyon fegyelmezett kutya volt, de tőlem azért így eltávolodhatott ilyen 50-60 méterre, és képzeljétek, hogy elszaladt előre a kutya, és én láttam egy rókát tőle egy olyan 8-10 méterre, egy ilyen nád résznél, nádasos résznél, és a róka egyszerűen észrevettem a szitut, hogy a kutyám ugye eléggé nagy irammal futott, és a róka rájött arra, hogy nem fog tudni meglépni, és lehasalt a kutya előtt, és a kutya elszaladt rókától 2 méterre, tehát róka előtt elszaladt, és aztán visszafordult, már gondolom szagot fogott, de addigra a róka már beugrott ebbe a vizes területre. Életemben egyszer láttam rókát úszni, és ez az eset volt, és leúszta a labradoromat, úgyhogy elég komoly tempót rávert, és az így annyira benne maradt az a jelenet, hogy hidegvérrel lekushatta a róka, és hagyta azt, hogy a kutyám elszaladjon előtte 2 méterrel, mert tudta, hogy ha ott megugrik, akkor a kutya el tudja kapni. Szóval ez volt az első ilyen olyan élményem, ezt egyébként még sohasem nem is mondtam el tényleg ezt a élményt. Úgyhogy ez volt az első olyan élményem, amikor azt mondtam, hogy így felfigyeltem arra, hogy hoppá, milyen intelligens ez az állat. Ez totálisan előttem zajlott, és igazából ez volt az első olyan. Aztán utána, ahogy járkáltam ugye a Berekbe, meg volt egy hattyúpárom, egy ilyen Berek területén, akikkel nagyon-nagyon jobban voltam, és hát ugye ők télen is itt maradtak ezen a területen, és hát télen ugye a rókák eléggé a befagyott vizen közlekedtek, ugye figyeltem a nyomaikat, láttam azt, hogy a vízi szárnyasok között azért néha rendet tudtak vágni, úgyhogy utána ezek ilyen 2008-ra írható, 2009-re írható dátumok. Aztán utána a 2010-en vége fele volt az első két kis kölyök rókamentésem, talán 18-ba, és aztán utána ez így felgyorsult, tehát valahogy így jöttek a rókás élmények. Az első olyan róka élmény, amikor igazából az első mentésem az két kis kölyök róka volt, amit Balatonöszödön egy fazon becsapdázott két kölyök rókát. Ugye rengeteg nyaraló van, ugye ezek a nyaralók elhagyatottak ugye tavasszal, meg hát télen, és tehát igazából ősztől tavaszig, tehát egy májusig ezek ilyen lakatlan nyaralók, és rengeteg róka befészkeli magát ezek a nyaralók alá. És itt lekölykedzett egy anyaróka, és a kölykeit csapdázta itt egy úriember, aki hát az egyik kölyköt már nem tudtam megmenteni, aztán másnap a másik kettőt végül is igen, és aztán én elvittem őket, elengedtem egy területen, és a két kölyök közül, ugye ezek hát ilyen kis gombszemű, csodálatos kis ördögök voltak, ketten voltunk, akkor volt takarítónőmmel, ő is teljesen el volt alélve, hogy milyen gyönyörűek a rókák, azért ennyire közel ilyen kölyök rókákat még, tehát én tényleg ilyen fél méterre, ugye vittem a becsapdázott rókákat, ugye a csapdával együtt a kocsimba, és akkor elengedtem őket, akkor az egyik kölyök az teljesen elszaladt, a másik az elszaladt egy 30-40 méterre egy domboldalra, és onnan visszafordult, és szó szerint visszaszaladt hozzám, egy olyan 3 méterre, és így egy fél percig így néztük egymást, és nem értettem, hogy ez most hogy vagy mint, és aztán ettől a területtől rá, ahol elengedtem őket, ez egy ilyen Y-nyiladék mondjuk így, és ennek a tövénél, ahol elengedtem ezt a két rókát, ettől egy olyan 100 méterre, tehát a legközelebbi telek ehhez képest az a rókamentő állomás. Tehát valahogy úgy alakult, hogy az ehhez legközelebbi telket vettem meg, de ez tök véletlenül, tehát hogy ez így utólag fogalmazódott meg bennem, és igazából így volt az első két mentésem, és akkor így nem értettem, hogy ez a kis róka mit keres itt, tehát hogy tényleg nagyon szürreális voltam, és videóztam, mert egyszerűen nem gondoltam, hogy most ez egy olyan jelenet lesz, amit érdemes lett volna esetleg így megörökíteni, de ez tényleg így történt, és mondom, ettől egy olyan 100 méterre megvettem egy telket, és aztán volt még egy olyan fura dolog, hogy amikor a luca rókám eltűnt, akkor még ugye nem voltam benne ebbe a rókamentésbe, csak már úgy gondolom, hogy elég jól ismertem a rókákat, hogy egész nap, egész éjszaka őket figyeltem, éjszaka Berekbe járkáltam a Lucával két naponta, rengeteget játszottunk, ezerszer láttam, hogy vadásznak, ahogy rákúsznak a vadlibákra, kacsákra, rengeteg pockot fogtunk együtt, ugye a macskáimmal ők nagyon-nagyon jóba voltak, ő meg a Foxy ugye a második és harmadik rókám, mert az első róka az a Foxynak az édesanyja volt, vagy a Foxynak az anyja a Lady. Úgyhogy volt még egy olyan történet, hogy volt valaki, aki jósolt nekem, Nem nagyon vagyok ezekbe így otthon, ezekbe a dolgokba, hogy őszinte legyek, elég hát ilyen reális gondolkodású emberke vagyok, de azt mondom, hogy nem vetem el az ilyen spirituális, így úgy amúgy dolgokat, és képzeljétek el, hogy egy hölgy jósolt nekem, és azt mondta, hogy a kezemet nézte, és azt mondta, hogy ez a kéz, ez rengeteg kölyök rókát fog megmenteni. És akkor még én nem fogtam bele ebbe a... És azt mondta, hogy lesz egy terület, ahol rengeteg róka meg fog menekülni. És akkor még gondolkoztam már akkor ezen a terület megvásárlásán, de még nem volt egyértelmű, hogy én elkezdjek esetleg rókát menteni. Figyelgettem őket, mondom, az egész napom velük telt el, és meg tudtam hál' Istennek azt tenni, hogy telefonon bonyolítottam az üzleti dolgaimat, és szó szerint egész nap a rókáimat figyeltem, meg velük voltam, és kotorékokat néztem, próbáltam így minden információt begyűjteni róluk, de akkor már azért mondom, túl voltam már a lédi, tehát az anyaróka kontaktálásával, ott azért tényleg napi 8-10 órát voltunk együtt. Láttam, hogy nevelgeti a kölyköket, ott hagyta nekem a kölyköket, elment vadászni, ott maradtam 5 kölyök rókával. Szóval voltak nagyon fura dolgok, és aztán így valahogy úgy jött ez az egész dolog, hogy aztán az első hát olyan saját mentésem, ahol mondjuk sérült rókát kellett menteni, azt végül is kaptam egy kölyök rókát, akit kutyák megtéptek, és egy farakás alá szaladt be, és egy nagyon kedves kutyás ismerősömtől kaptam egy ilyen rókát, akit Diókának neveztünk el, és aztán ő meghalt, hát ilyen 4-5 hónaposan, valószínűleg egy másik róka ölte meg, akinek a kotorékja közelébe bemerészkedett, én megtaláltam utána egyébként a kölyök rókának a hulláját, és akkor azt mondtam, hogy addigra már azért így úgy gondolom, hogy eléggé képbe voltam a rókákkal, vagy hát nem akarok nagyképű lenni, de szerintem nagyon sok mindent addigra már én azért tudtam a rókákról. És akkor azt mondtam, hogy ha ilyen viszonyt ki tudtam alakítani rókákkal, akkor elkezdem esetleg egy kicsit az emberek előtt felfedni azt, hogy igazából a rókáknak van egy tyúk gyilkos, meg a veszettség említése mellett egy másik oldaluk, illetve sok más egyéb nagyon-nagyon érdekes oldaluk, olyat, amit az emberek esetleg nem látnak, nem figyelnek, és most itt nem arra gondolok, hogy fütyülök, és oda szaladt hozzám az erdőből 4-5 róka, mert persze van ilyen, meg valamikor a duplája, de itt nem erre gondoltam, hanem hogy egyszerűen tényleg akkor nézzük meg, hogy objektíven a róka mit fogyaszt, hogy él, hogy választ párt, hogy szerelmeskedik, hogy vadászik, mikor aktív, mikor mennyit megy, hogy viseli az időjárás viszontagságait, vannak-e esetleg érzelmi hullámai a rókának, de hát egy vadállatnál ilyenről nem beszélhetünk, ugye, mert az emberek úgy vannak informálódva, hogy hát a vadállatok azok talán kevesebb érzelemmel rendelkeznek, vagy tehát, hogy egy kicsit ez így mindig ilyen feledés homályába vész. És hát akkor azt mondom, hogy akkor jó, akkor indítsuk ezt a rókamentést. Megvettem a telket, fölépítettem rengeteg dolgot, és aztán megcsináltam az alapítványt rá egy kicsit később, de akkor már azért ezerre csináltam azt, hogy mentettem az ördögöket. Közben csináltam egy olyan, hát egy elég nagyvonalú dolgot. Ugye láttam azt, hogy nagyon sok konfliktus az ember és a róka között. Az a baromfi tartóknál indul el, és nem ott ér véget, hanem sokszor a vadászoknál. Na mindegy, de lényeg, hogy próbáltam egy kicsit ezt a konfliktust egy picit redukálni, amit itt a baromfi tartók és tehát a rókák ellen érzett gyűlöletet, ugye? És én megértem azt, amikor valaki neveli a csirkeit, kacsáit, rengeteg helyszínen voltam, kb. Olyan 180-185 kártérítést fizettem ki, ugyanis fölajánlottam azt, hogy amennyiben valaki becsapdáz egy rókát, akkor én a róka életét úgymond megvéve kifizetem az általa okozott kárt. Most volt ilyen, amikor ez kb. Ilyen a maximum kifizetések azok ilyen 80-100 forintok voltak, de volt, amikor heti 3 volt. Tehát itt azért voltak...
3: Nem ugyanott?
4: Ugyanott a maximum az volt olyan, hogy 8 alkalommal mentem ugyanoda-vissza, 5-ig fizettem, és aztán mondtam a kedves házaspárnak, hogy iszonyatosan felelőtlenül tartják a baromfit, mert kiengedték egy nádas szélére, konkrétan egy berek szélén szaladgáltak a kacsák. Ott libák nem voltak, libás eset, az elég ritka volt. Kacsák és tyúkok, kakasok ott szaladgáltak konkrétan egy nádas mellett. Ez egyébként Balaton déli részén van ez a hely. És hát brutális felelőtlenséggel tartott ezeket az állatait. Gondolom az benne volt, hogy a Norbi majd esetleg jön, ha egy-kettő elhullik, és akkor én bemondással kifizettem. Ez így is volt 5 alkalomig. Aztán utána mondtam, hogy nagyon szívesen elviszem már a rókát, de de ez nem felelős állattartásnak az ismérve, hogy kiengedünk 40 tyúkot egy nádas szélére. Tehát, hogy az olyan, mint hogyha az éhségtől megvadult emberkének egy hamburgeres elé leraknád, ahol nyitva van az ajtó. Rengeteg ilyen eset volt, nagyon-nagyon sokat tapasztaltam, rengeteg ilyen videót is láttam, és rengeteg helyszínen kimentem, tehát kimentem is én magam, vittem el a csapdázott rókákat. Voltak érdekes esetek, volt olyan, ahol a tyúkokkal együtt volt egy baknyúl, és elzavarta a rókát, tehát ez föl lett véve egy videóra, tehát konkrétan a nyúl neki ment a rókának, és elzavarta. Láttam egy barátomnál olyat, ahol a kakas leverte a rókát, és kiküldte szó szerint a tyúkolból. Ezek általában ilyen fiatal, tapasztalatlan rókák voltak, és nem kölyöknevelési időszakban, mert azért a kölyöknevelésnél ott azért a 4 kilós szuka is egy tényleg egy vérengző, hát vadállat, eleve az, tehát tud lenni. De nagyon sok tapasztalatot nyertem itt a baromfis kérdésekben is, és hát megtanultam azt, hogy lehet esetleg ellenük védekezni, meg hát látom ugye a rókáimat, ahogy szelik át a kerítéseket, tehát akár a kennel tetejére fölugrik, akár ha már el van engedve, akkor kibejárkál a kerítésen, tehát igazából egy 2 méteres kerítés az neki 1 másodperc. Tehát nagyon-nagyon észnél kell lenni. Én azt gondolom, hogyha valaki manapság mai helyzetben, ugye, ahol azért a ragadozók viszonylag akár a sakál, akár a rókát említjük, elég el van terjedve. Szóval azzal kell kezdeni, hogyha nos baromfit akarsz tartani, hogy igazából vagy beruházol egy nagy önök kerítésre, és kikéred annak a tanácsát, aki látott már rókát kerítésre mászni, hogy ezt hogy tedd meg, vagy a legegyszerűbb az, hogyha van egy jó kutyád, aki viszont nem bántja baromfit. De nagyon sok esetben, ahol én kint voltam, ott a rókák ott voltak a helyszínen, a Marika nénénél, Pista bácsinál, Józsi bátyámnál, de nem voltak hátrengedve a tyúkokhoz, ezért tudott a róka bemenni. És amikor megkérdeztem mindig a tulajdonosokat, hogy de hát Marika néni miért nem engedte hátra a kutyát, tehát ettől nem jött volna be a róka, azért a róka fél a kutyától. Hát Norbi, azért, mert akkor öli meg a tyúkjaimat. Hát mondom, bocsánat, de hát akkor... Szóval most haragszunk egy vadállatra, aki a kölykeit neveli, és átugorja a 2 méteres kerítést, vagy alása a betonkerítésnek, és bemegy, és elviszi a tyúkot. Persze lehet ráharagudni, egyértelmű. De ugyanakkor, amikor a kutyát ugyanezt megcsinálja hobbiból, akkor az egy kicsit élesebb szitú, tehát az az állat, akit te neveltél, te melletted éli le az életét, az belép egy ilyet. Hát a kutyát mégse verik agyon, a rókát meg akit becsapdáznak, az sokszor levasvillázzák, vagy agyon lövetik, vagy leverik, agyon verik egy bottal. Tehát most 2 hete is volt egy olyan esetem, lementem Tolnába, a világ végére, 2,5 órát utaztam, volt egy becsapdázott gyönyörű kanróka, megfogták egyébként a kutyái a hölgynek, és ott a vadőr azt mondta, hogy ő most nem ér rá agyonlőni, de engedje ki a kutyáinak a rókát, aztán majd azok intézik a sorsát. Aztán mondta a hölgy, hogy ő ezt nem szeretné, tehát ő azért hívta most ezt a vadőrt, szexárd mellett egyébként, hogy hát jöjjön is, akkor tegye a dolgát, és mondta, hogy ő nem ér el, akkor verjék agyon. Tehát azért itt vadállatokról beszélünk, vagy inkább kihangsúlyozom, hogy állatokról beszélünk, tehát most itt a vad jelzőt, ha kihagyjuk, akkor milyen dolog agyonverni állatokat, ugye? Tehát ez, hogyha a civil életben a házi állatainkkal történik, bárhol, akár az utcán én belerugok a te kutyádba, és az sérülés szenved, stb., akkor ebből egy feljelentés van, aztán hát az adott bíróság majd eldönt, hogy mit kapok, de ugyanezt az erdeinkbe ugye sokan megteszik, úgyhogy ennek nincs nyoma, meg nincs utána retorzió.
3: Hát sőt, jutalom hát, esetleg.
4: Sőt, hát igen. Hát erről majd beszéltünk itt a kotorékozás, meg ezen témakörökről. Szóval lényeg, hogy a baromfi tartók között próbáltam ezt a gyűlöletet egy kicsit enyhíteni, és akkor így ez a felajánlás ez nagyon sok emberhez eljutott, tehát akkor a baromfi tartók csoportjai ezt elkezdték osztani az országba, és emlékszem, hogy itt 7-8 nap alatt rögtön 1.300.000 ember látta ezt a posztomat. Volt, aki azt mondta, hogy korrekt vagyok, volt, aki azt mondta, hogy hülye vagyok, volt, aki azt mondta, hogy igazából szerinte ez úgyse fog megszűnni. Az biztos, hogy ott 5 bejelentés érkezett azon a héten, vagy ez a 8 nap alatt. Falunkban mondjuk valaki azt mondta, hogy ú, Norbi, nekem is volt róka károm, és akkor ott mondta, hogy a rókáknál mennyi mindent elvittek. És megkérdeztem, hogy ez mikor volt. Tehát erről úgy beszéltünk, hogy tegnap előtt történt, és azt mondta, hogy 15 évvel ezelőtt. És mondtam neki, hogy figyelj, ismerem a telkét, meg ismerem, hogy hol lakik az ember. És mondtam neki, hogy minden este ott vannak nálad a rókák. Köztük az én általam nevelt, vagy én nevelt, hát nem neveltem őket igazából, mondjuk úgy, hogy az általam mentett rókák is ott járkálnak hátul nálad, és mondom, hányszor okoztak kárt az elmúlt 15 évben. Tehát a 15 évvel ezelőtti esetet ismételsz. Tehát ez olyan, hogy az ember is, aki autóvezető, mit tudom én, az egyetlen együttközését emlegeti 20 éven keresztül, azt, hogy mellette 3500 napot kármentesen vezetett, ugye, az nem számít, ugye, hanem az az egy eset, az van kicsit felerősítve. És hát tény az, hogy igen, a rókák be tudnak szabadulni, a rókák bizonyos időszakokban kárt tudnak okozni, de hát a mai viszonyok között, mondom, felelős állattartást, tehát ezt tudom mondani, hogy építs egy olyan kerítésrendszert, csinálj olyan villanypásztort, a drótfonatot húzd le a földre, vagy ásd le a drótot teljesen a föld alá, egy olyan villanypásztó rendszerre meg tudod óvni magad ezektől a dolgoktól, vagy a legegyszerűbb, hogyha egy olyan kutyát szerzel, aki nem fogja bántani baromfiaidat, de azért odafigyel a rókára.
6: Itt már pár szóban említetted ezeket az ikonikus régebbi rókákat, akit a követőid is ismernek, Lucájukat például. Ővelük hogy volt ez az összeismerkedés? Mert ugye mondtad, hogy kezdted a mentés, de hogy alapvetően...
5: Volt egy ilyen sztár róka.
6: Sztár róka.
4: Igen, Luca, nagyon saját. Luca az egy elképesztő volt. Én nem mondom azt egyébként, hogy a Foxy kevésbé volt. Más volt, nagyon más volt. Tehát, hogy mind a mai napig nagy különbség van szerintem a kanok meg a szukák között. Tehát máshogy viselkedik egy olyan szuka, aki jobban van velem, az is máshogy viselkedik, és máshogy viselkedik egy kanróka is. Hát a Luca az egy különleges eset volt, mert igazából látsz olyan videókat, és aztán majd így jobban kiterekered, látsz ugye olyan videókat, ahol otthon az oroszok is, meg sokfelé a világon játszik a rókával a bezárt környezetbe, egy kenelbe, vagy a szobájába, vagy a házába, de Luca ő kijárogatott, tehát ő 3-4 napig kint volt a berekbe. Tehát volt egy GPS, kiment a berekbe, én meglátogattam őt a berekbe, vagy hazajött reggelente, vagy fütyültem egyet, hogyha közel volt, és akkor iszonyatosan boldogan a fenekemet szétharapdával, meg a combomat, sokszor sok ilyen videót felraktam, szétharapta a lábamat boldogságába, és ilyen üvöltve jött oda örömébe, és hát persze farokcsóválás, meg levetette magát a földre, meg bepisílt, máshogy örül, tehát máshogy örül azért egy szuka, és máshogy örül egy kanróka. Szóval Lucában ez volt a nagyon-nagyon különleges, amit én még nem nagyon láttam senkinél ilyen rókát, hogy én kimentem a berekbe, ahol ő már szinte élt, fütyültem is, és mondom, volt olyan, hogy néztem a GPS-t, és ilyen 1,3 kilométerről szaladt oda hozzám, elég hangosan tudtam fütyülni, és akkor láttam azt, hogy elindul, szalad át egy ilyen nádnyiladékon, átugrik egy patakot, akkor fut, akkor begyorsít, akkor fütyülök még egyet, akkor még gyorsabbra kapcsol, akkor most már 25-30-al, 35-tel fut, és akkor, ha éjszaka volt, akkor én nagyon sokat járkáltam ki vele éjszaka, akkor láttam a villogó szemeit, és aztán volt, hogy eltűnt a GPS-ről, és akkor egyszer csak beleharapott a fenekembe, tehát volt rengeteg ilyen eset, és szóval, hogy nála az volt a különleges, hogy ő ténylegesen ugyanolyan vad róka volt, mint a többiek, de ha meglátott engem, vagy a Pepét, ugye akkor még csak a Pepe kutyosan volt, esetleg a kedvenc macskáit, tehát őt azért nagyon sokat nevelte három kandúrom, tehát nagyon sokat együtt pockoztak szó szerint kint a határba, és szóval ebből a szempontból különleges volt, hogy nagyon-nagyon ember közeli volt, de csak velem, tehát egyetlen egy alkalom volt, amikor valaki mást is odaengedett mellém, egy volt páromat, tehát bárkit meglátott, azonnal elszaladt, ugyanúgy, ahogy egyébként a mostani idézőjelben nevelt rókáim, de nem szeretem ezt a szót, mert én nem nevelem őket semmire, igazából ők döntik el, hogy kötődnek-e hozzám, vagy nem. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy ha már erre kitértünk, hogy egy rókát te bármit csinálsz, csapkodhatod magad a földhöz, meg bárhogy próbálod erőltetni ezt a dolgot, itt ő fogja eldönteni, hogy valamilyen szinten közel enged az életéhez, vagy nem. És minél jobban feszülsz, tehát ez egy inverse dolog, ez körülbelül olyan, mint amikor egy makacs lányjal randizol, és minél jobban kezdesz befeszülni, ő annál jobban próbál leépíteni. Tehát itt szó sincs arról, hogy én minden időmet ezekkel a rókákkal töltöttem, mert ugye erre majd kitűrök egy kicsit később, de hol lenne erre időm. Lucánál igen, tehát a Lucánál és a Foxinál ott velük tényleg nagyon-nagyon sok időt töltöttem, mondom 7 nappal átéve. A Luca nagyon veszélyes helyeken járkált, ő ugye a róka teritoriálisát és befoglalja magának az adott területet. És a Luca pont, hogy mint hogy nem, az M7-es túloldalán egy nádasba foglalt helyet. Na most az az M7-esen volt, hogy egy éjszaka 7-szer átment. Én ezt a GPS-szel követtem. De most gondold, amikor mondjuk Pesten tárgyalok 5 órakor egy cégnél, és akkor látom, hogy a rókám szaladgál az M7-esen. Tehát akkor gyorsan lezártam a tárgyalást, aztán ezerrel szágultottam le Balatonra, és néztem, hogy pont hol van az ördög. Szóval nagyon komoly, nagyon... De hogy vele azért voltam ennyire jó viszonyban, mert az éjszakákat, amik az ő aktív idejének a nagy részét kitöltik, azokat is együtt töltöttük. Uh-huh. De ezt mindenkinek mondom, hogy ez olyan, hogyha neked családod van, meg gyereked van, akkor ezt felejtsd el, meg nem cél az, hogy te most magadhoz kössél rókát. Nálam így alakult, én akkor egyedül voltam, és éjjel-nappal szó szerint vele tudtam lenni. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam a Lucától, a GPS-ezéssel kapcsolatban is, tehát hogy nyomkövetőrendszerrel szereltem fel, akkor a Foxit is, és a Lucát is. Foxi annyira nem szerette a Luca, az úgy viszonylag elviselte, de Foxinál is az egy másfél évet minimum tudtam hordatni. Volt, amikor hetente cseréltem, mert lerágták így a haverok róla, vagy hogy mondjam. Tehát ugye a nőstények, akikkel mozgott a szukák, akikkel mozgott a Foxi. Tehát igazából a két róka az szó szerint 180 fokos ellentétei voltak egymásnak, és ahol elhelyezkedtek, az is szinte tényleg 180 fokba voltak egymástól távol. A Foxy az mindig sokkal közelebb volt az én lakhelyemhez, tehát ő ilyen 1,4-1,5 kilométerre ment el maximum. A Lucánál viszont volt olyan, hogy ő elment 16 kilométerre, és akkor egyes tömeg, tehát 35,3 kilométert, és reggel 6-kor ott volt már a bejáratomnál.
6: Kucsorogni a hűtőnél.
4: Kucsorogni a hűtőnél. Igen, akkor még a kutyámmal ott játszott egy másfél órát, és reggel 7-kor nem értettem, hogy egy róka, nem hittem el, hogy ennyit ment. Mert reggel 7 órakor ez a róka, ez egy -4, -8 fok volt aznap, és reggel a róka az úgy játszott a Pepémmel, tehát a kutyusommal, meg a cicákkal, hogy olyan volt, mint hogyha akkor kelt volna föl, és akkor ránéztem a GPS-re, és 35 kilométer volt abban az állatban. Szóval őnál azért voltak olyanok, hogy egy 3-4 nap alatt lezavart egy ilyen 100-105-110 kilométert, aztán hazajött, beraktam a szobájába, vagy följött a szobájába, ott aludt másfél-két napot, konkrétan lement, vizet ivott, meg ő alomba vécézett egyébként a Luca, tehát teljesen majd, hogy nem úgy mondhatom, hogy szobatiszta volt. Nagyon-nagyon szembetűnő volt, hogy télen hidegben sokkal, de sokkal aktívabbak, sokkal többet mennek, mint nyáron, tehát dupláját, vagy inkább tripláját. És hát akkor persze volt olyan, hogy ha viharos idő volt, vagy nagyon fújt a szél, amiket egyébként baromira nem szeret a róka, akkor 48 órán keresztül benn volt az ágyában, volt neki egy szobája, benn feküdt az ágyába, ment pisilni, pakilni, vizet ivott, evett valamennyit, és aztán visszafeküdt az ágyába.
6: Vagy amikor hozzád, mert volt, van ilyen videó.
4: Nagyon sokszor, de az a helyzet, hogy igen, igazából, hogy annyira hozzám volt akkor szokva, hogy egy olyan 4-5 hónapos koráig nem is nagyon tudott úgy elaludni, hogy ne legyünk együtt. Tehát, hogy ez nagyon fura, és azért nem javaslom senkinek, tehát, hogy nem akarok itt most nagyon sok cuki dolgokról beszélni, de nagyon kemény dolog egy rókával együtt aludni. Tehát, amikor elkezd felnőni, akkor minél korábban föl fog kelni. Tehát, amikor kölyök, akkor még az emberi bioritmust föl tudja venni, tehát éjszaka alszik, nappal el van. És aztán, ahogy idősödik a róka, egyre inkább korábban kezd el fölkelni. Tehát akkor már föl kell 4 órakor, föl kell 3-kor, föl kell 2-kor, és nem tudod lenyugtatni, tehát ő vadállat. Tehát ezt egy nem tartom jó dolognak, viszont az a helyzet, hogy itt a Lucával ez így alakult ki, a Foxival is hasonló volt a sztori, és azért azt tudni kell, hogy ezeket a kölyök rókákat nem nagyon lehet kiengedni jó pár hónapos korukig, mert az egyéb rókák megölhetik a területen. Tehát, hogyha betéved egy más territóriumba, és neki még ugye sajátja nincs, akkor azért ott lehet sérülés. A Lucánál is, és a Foxinál is volt. Hátsó lábharapások voltak, tehát az egészen biztos, hogy menekülés közben utolérték, de ez nagyon sok rókánál volt, aki betéved más territóriumba, tehát megharapdálják azért egymást. Az, hogy most megülik-e egymást, kölyök rókákat úgy gondolom, hogy igen, meg tudnak ölni. Ezek az ilyen 5-6 hónapos rókák már elég erősek és elég ügyesek azért ahhoz, hogy tudjanak menekülni. Ott általában ilyen hátsó végtag, meg farok sérülések voltak, de mondom, mind a két rókámnál tapasztaltam ezt. Rossz helyen volt, másnak is sértette ugye a területét, tehát el lett zavarva onnan gyorsan. Úgyhogy ja, voltak ilyen alvások, de az akkor, mondom, én akkor együtt éltem szó szerint a rókákkal. aztán ahogy elkezdtem őket menteni, onnantól kezdve ezt egy picit, tehát jobban koncentráltam, nem az én saját magam és a róka kapcsolatra, hanem inkább jobban koncentráltam itt a rókákra már, meg arra, hogy egy picit próbáljam a mentésükkel kapcsolatban az információkat összegyűjteni, tanulni abból, hogy mit hogyan tegyek, hogy kapjak el egy rókát, ugye akkor én már azért rengeteget játszottam, megverekedtem a rókáimmal, tehát ott már azért volt 4 róka, amikor én elkezdtem ezt a mentéses dolgot, és nagyon-nagyon sok közös élményem volt ezekkel a rókákkal, fizikailag is, tehát rengetegszer megharaptak, tudtam azt, hogy mikor fog ő meg úgy, ahogy abból sérülés lehet, láttam a reakcióikat. Egyébként ezek a rókák igazából, szóval elismerték azt, ami fura, de így van, hogy elismerték azt, hogy valamilyen szinten én vagyok nekik a főnökük, most nem tudom máshogy fogalmazni. Ez tényleg így volt. Volt, amikor mind a két rókával egyszer-egyszer, hát mondjuk úgy, hogy keményen el kellett beszélgessek, mert volt olyan, hogy nem volt egyszerű a szituáció közöttünk, de ők úgy játszanak, hogy nem okoztak nekem sérülést. Tehát nem harapták meg úgy a kezemet, vagy nem volt ilyesmi. Hihetetlen éles egyébként a rókafog, de itt nem arról volt szó, hogy úgy játszunk, hogy ő pontosan érzi azt, akkor nyílt szét a bőr, és akkor van sérülés a kezeden, amikor megrántottam a kezem. Tehát ráharapott a róka, mert játszottunk, és elrántom a kezem. Tehát igazából ott kellett, hogy hagyjam mindig a kezemet, tehát reflexből nem látottam vissza, és akkor nem voltak ilyen jellegű dolgok. Igazából ezt a rengeteg játékot, meg birkózást, mondjuk így fura kimondani is, hogy a birkózó rókákkal, meg hülyeskedsz egy rókákkal, de ezt a későbbiekben fel tudtam használni abba, hogy lássam a rókáknak a reakcióit, és tudtam azt, hogy mikor harap meg, milyen reakciót várhatok az adott rókától. És aztán elindult ez a mentési...
6: Aha. És az ő anyukájuk akkor a Lady?
4: A Foxynak volt az anyukája a Lady. Hát igazából ő úgy jött, hogy én akkor 2008-tól rengeteg macska kolóniát mentettem, meg rengeteg macskát, tehát ilyen teljesen macska őrületben voltam. És aztán a 2010 évek végén a Lady odajött egy macska kolóniához, és hát vele elkezdte enni a macskakaját, amit a macskáját kiraktunk,

0: hogy mi történt vele, ezt nem tudom, de szóval ő egy olyan róka lány volt, vagy olyan róka, aki mindenkit elfogadott, igazából elfogadta az embereket, és azért ez elég nagy baj. Nekem édesapám vadászott régen, nagyon régen, és amikor elmondtam neki, hogy figyelj, van egy olyan róka, akit fütyülök és jön, és olyan, mint a kutyám, azt mondta, hogy ez nem létezik, és amikor azt mondtam, hogy most az a pláne benne, hogy még kölykei is vannak. Uh-huh. És mondom, a kölykeit is oda hívja a lábamhoz, hogyha ott vagyok. És apu azt mondta, hogy ez lehetetlen, mert ő ilyet soha nem hallott. És akkor fölvittem magammal a szőlőhegyre. 35 fok volt, talán volt annyira ideális ugye rókázáshoz, ilyenkor alszanak a rókák természetesen nappal. Fütyültem kettőt, kijött a lédi, és apu azt mondta, hogy ezt nem érti, hogy ez hogy lehetséges. Meg hát azt főleg, hogy a kölyköket ott hagyja nálam, és elmegy közbe vadászni. Ezekről csináltam akkor elég sok videót, néhány a föltöltök a közösségi oldalakra. Szóval igen, ott igazából eljutottam oda, rögtön az első rókánál, hogy mi az a maximális bizalom. Most kérdés az, hogy ki kell-e építeni. Tehát én azt mondom, hogy nem kell az embernek semmilyen bizalmas viszonyt kiépíteni a vadállatokkal, de nekem ez akkor tapasztalatszerzésre elképesztően jól jött, hogy lássam azt, hogy hova szülte a kölykeit, vagy hova kölykedzett, hogy épülnek az első naptól kezdve föl a kölyök, rókák, hogy néz ki ez a vacóka, vagy ez a vacka, vagy a kotoréknak az alja, ugye videóztam a kotorékokat, úgyhogy ez nekem ott tapasztalatszerzésre baromi jó volt, és hát persze ez egy klassz érzés volt, hogy megjelenek, és meghallottam a motorom hangját, vagy az autónak a hangját, és szaladt oda hozzám. És aztán jöttek a kölykök is. Tehát, hogy sok tapasztalás volt emellett, és hát láttam ezeket a kölyköket fölgyarapódni, és az egyik kölyök volt egyébként a Foxy, aki talán az egyik legcsodálatosabb róka volt így az életemben. Úgyhogy ez így napról napra kezdtem belemerülni ebbe a dologba, és aztán utána jött az alapítvány és a rókamentés.
1: Azt ugye említetted már a macska kolóniát, mentezte azért mást is, nem csak rókát, macskát is, és még mi, ahogy én tudom, mert hogy most ugye kicsit így eljátszom, mert én ma ismerik egymást most egy igen. ideje, de hogy...
0: Hát volt sok minden igazából. Én úgy vagyok, a macskák közül nagyon-nagyon, tehát 2008 óta tényleg az eszemet nem tudom, hogy mennyi macskát megmentettem. Lehet, hogy 500, lehet, hogy 1500, tényleg nem tudom, rengeteget, tehát nem hagytam ott egyetlen egy állatot se. Nekem akkor 2008 volt egy nagyon nagy törés az életemben, és akkor így az üzleti életből mondjuk úgy, hogy egy kicsit, hát kiábrándultam, nem mondom, hogy kiábrándultam, de egy kicsit így mondjuk megtört ez az üzleti sikervonalam.
1: Hát akkor a válság is azért.
0: Igen, de itt emberi oldalok miatt tört meg ez az egész. Én nagyon tényleg mondhatom, hogy olyan karriert építettem föl ilyen 32-33 éves koromra, ami talán szerintem elég ritka, nagyon-nagyon sok energiát. Tehát ugyanazt, amit most a rókamentésbe teszek, én akkor az üzleti életbe raktam, és biztostárs ingatlan, tőzsde, ilyesmikkel foglalkoztam. És 2008 volt egy nagy törés az életemben, akkor az akkori párom hazahozott egy macskát, igazából az a macska az nagyon-nagyon sokat segített így mentálisan felépülnem. És akkor azt mondtam, hogy jó, hát macskák milyen jó fejek, és elkezdtem az irodámhoz is bevinni macskákat, bárhol igazából, ahol találkoztam beteg vagy sérült macskával, azonnal vittem állatorvoshoz, tehát ugyanezt műveltem, amit most a rókákkal, és most is művelem még ugyanezt a macskákkal.
1: Azért most is elképesztő mennyiségű macska.
0: 41 van, azt hiszem. Most a héten egyet ajándékoztunk, tehát most már csak 41, de hát itt is rengeteg beteg cica van, tehát ugye én azokat tartom meg azokat veszem föl, akik hát akik a leggyengébbek, meg a legrosszabbul néznek. Tehát amikor elmegyek egy barátomhoz, és akkor ott van, de szép macskád, nézd meg, Norbi, annak kölykei, és akkor ott van 5 kölyke, és az egyik az ilyen nagyon kis fonnyat macska volt, kis fekete, és mondta, hogy úristen, Norbi, hát vigyél már házat, te tudom, hogy nagyon macskás vagy, meg mented őket. Mondom, jó, őt elviszem. Azt, hogy ne hülyeskedj, mert ne legyél már hülyát. Pont azt, hát a szarul néz ki, az legszarabul néz ki, hagyjad már azt ott. És akkor mondtam, hogy nem, ő lesz a izé. És ez a cica, ez lett egyébként a Lucának az egyik nagy barátja, a Puffy nevezetű cica. Van egy olyan kép, ami a közösségi médián elég nagyot szólt, amikor egy fotelba ül egy macska, és előtte ül, fekszik a macska, bocsánat, és előtte ül a Luca. Ők nagyon-nagyon jobban voltak. És ahogy a macska fölnéz a Lucára, hogy elfoglalta a helyét, ez egy ilyen nagyon tényleg ikonikus kép a rókalesnél, ilyen elképesztően tényleg vicces kép, ahogy a macska totál megsértődve néz a kedvenc rókájára. Úgyhogy én ez

0: ezeket az ilyen kis elárvult béna, most a kedvenc macskám egyébként ebben a pillanatban sok nagyon kedves macskám van, de akit most megmentettem, és ott is tartom magamnál, az egy nyűnyőke nevezetű macska, akit 2,5 hónappal ezelőtt úgy mondta az akkori, hát mondjuk úgy, hogy tulajdonosa, hogy hagyd a picsába, mert adjon verem este a lapáttal. De most ez most a kedvenc macskám, fölépült, nem mondom, hogy nagyon jól van, de mondjuk úgy, hogy túl van a nehezén, úgyhogy visszük mindig magunkkal az Andival, hogyha akár egy napra is el tudunk menni valahova, akkor jön velünk a cica. Úgyhogy én mindig szívesen segítettem ezeken az ilyen kis szerencsétlen, sérült, ugye azokat kell megmenteni, tehát aki egészséges, azzal minek foglalkozol, az arra rögtön ráugrik 10 másik ember, aki szívesen dédelgeti, mindig az ilyen elárultakat. Szóval volt sok állatom, volt egy őzem, akivel együtt éltem, volt muflon, volt egy-két vaddisznó, volt szarvas, igazából hattyúim, volt két hattyúm, ugye, de madarakban nem vagyok otthon, tehát ott én nem akarok polihisztor lenni, tehát én nem értek a kutyákhoz, a macskákhoz úgy gondolom, hogy valami szintén igen, a rókákhoz igen, de a madarakhoz nem, tehát én nem vallom azt, hogy meg tudsz ismerni, így tudom én, 6-8-10 fajta állatfajt azért, mert valamilyen szinten interakcióban vagy velük. Ja, a hattyúimmal is egyébként nagyon különleges viszonyom volt, elképesztően jó viszonyom volt, de hát ott az is 8-9 évig tartott, és mondjuk 2 naponta találkoztunk, vagy volt, amikor naponta akár 2-3-szor. Tehát itt azért nagyon sok időt eltöltöttem ezekkel az állatokkal, ugye a Lucánál mondom, ott éjszaka, hát órákat játszottunk, mentek vadászni, kísértem őket, volt olyan, hogy más rókával játszott a mezőn, befütyültem, és akkor vette észre, hogy ott vagyunk, mert annyira kergetőzött egy idegen rókával, és nem értette, hogy most mi van, illetve hát rögtön odaszaladt, de én óriási hisztit csapott, hogy hogy mertem zavarni az ő köreit. Nem tudtam előtte kideríteni, hogy melyik a Luce, mert a két róka annyira egymással játszott, és ugye sötét volt, fejlámpával voltam. Szóval sok minden állatot próbálok, vagy sokfajta állaton próbálok segíteni, minden nap tapasztalok, minden nap próbálok egy kicsit okosabb lenni. Most voltak őzek az elmúlt hetekben, sajnos mind meghalt, tehát vannak olyan vadállatok, amikkel nagyon sokat éveszme, és nagyon sokat kellene az embereket informálni, hogy ha látok egy elütött őzet, akkor nem kell oda menni simogatni, nem kell a kezembe venni a fejét, tehát ezek vadállatok. Tehát itt ez nagyon fontos, hogy nekem a rókalesnek ezek a cuki videók, ahogy a Luca az ágyamban van, ahogy összetépi a fejhallgatómat, vagy igazából a töltőkábeleket. Tehát ezek tényleg nagyon érdekes és elképesztően jó érzés volt, hogy egy vadállattal ilyen viszonyban vagyok, de én nem szeretném azt sugallni, hogy ezek a vadállatok csak ilyenek, illetve hogy ilyenek. Ő ilyen volt velem, egy csomó vadállat, akinek megmentem az életét, az kötődik hozzám. Ez egy természetes dolog, és úgy gondolom, hogy ezt eddig talán az emberek nem gondolták így, de mindig hangsúlyozom, hogy és ezt a Luca esetében is, tehát akármennyire szerettem, és akármennyire jó volt vele egy szobába hülyéskedni, meg lelopkodta a cipőimet, az volt a kedvenc játéka, hogy beszaladt a szobába, tehát megjött a berekből 3 nap után, és beszaladt a szobába, kinyitotta a fiókomat, és kilopkodta az oknyáimat. Tehát szó szerint kihúzta a fiókot, és lopkodta az oknyáimat. Ezek ilyen elképesztően murés videók, meg tényleg nagyon sok mindent átéltem vele, ami meg a Foxival is, és a többiekkel is, ami hihetetlen, meg kurva jó dolog, de ha azt veszük, hogy ők vadállatok, akkor azért nekik nem ez az életük. Tehát ezt hozzá kell, hogy tegyem. Viszont ami fontos, hogy ezek a videók, ezek sokkal nagyobb népszerűségre tettek szert, és ez nagyon fontos, hogy amikor beleálltam a rókamentés, és elkezdtem feltölteni ezeket a cukis videókat, akkor azért ennek célja is volt, mert ezáltal, tehát hogyha én föltöltök egy olyan videót, hogy a Foxival meg a Lucával megyünk a szántásba, vagy csak a két róka megy a szántásba, és mondjuk fognak egy pockot, érdekes, megnézik 10 000-en. Ha ez a két róka megy a szántásba, fog egy pockot, de van mellette egy kutya, meg 3 macska, azt már megnézik 100 000-en, és ha ott vagyok én is, és aztán esetleg ez a két róka odaszaladt hozzám, nyivákolva, idézőjelben, tehát vinyogva, örömükben, azt megnézik 2 millióan. Na most nekem itt arra, hogy a magyarországi rókákról tudjak beszélni tömegeknek, illetve hogy a róka mentéssel is tudjunk foglalkozni, illetve próbáljam felismertetni azt az emberekkel, hogy egy sérült róka az útmenti árokba, 34 fokba, az ugyanúgy egy ugyanolyan élőlény, mint egy macska vagy egy kutya, akit elütnek, és nem kéne hagyni ott őt szenvedni, ahhoz nekem milliókhoz el kellett jutni. Tehát ahhoz szükség volt arra, hogy olyan videókat föltöltsek, amik baromi jópofák, baromira nem nagyon látsz ilyet, és az emberek megrökönyödnek, az egyik része az sírva nevet, a másik az nem tudom, az sírva utálkozik, de lényeg, hogy nagyon komoly érzelmeket váltottak ki az emberekből ezek a videók, és hát nekem erre szükségem volt ahhoz, hogy az embereknek tudjak beszélni a rókákról, tehát hogy milliókat elérjek. És ugye amikor felraktam most a libás videóimat a két libáról, ott is ilyen 17-18 milliós nézettségek voltak, csak a TikTokon, nem tudom, 3 nap alatt. Aztán persze láttam, hogy mindenhol átvették ezt a videót, és oroszok, ukránok, mindenhol a világon osztogatták. De ott is, tehát mindenből próbálok tanulni. Tehát látod azt, hogy a tojót hogy próbálja leválasztani esetleg a róka, hogy a gónár milyen szinten föl tud lépni a róka ellen, hogy egyáltalán szinte már nem is stresszeli az, amikor fölbukkan egy róka 20 méterre, mert a róka pontosan tudja, hogy a gónár meg fogja őt csípni, meg is történt már 1000-szer, és ezért már a gónár ugyanúgy legelget, miközben 6-8-10 méterre szaladgálnak a rókák, vagy épp játszanak. Ezek ugye természetesen mentett rókák, tehát azért ezt mondjuk kölyök nevelés időszakában én nem próbálnám ki, hogy a karróka esetleg, tehát ez egy megint más szituáció. Nekem az volt a célom, hogy az embereknek egy kicsit a magyarországi rókák, hát egyrészt helyzetét megváltoztassam, ugye azért évente 90 ezer róka van gyérítve, ez azt jelenti, hogy minden negyedik, hát harmadik, negyedik róka éli meg az első életévét. Ugye a rókáknál mindig automatikusan belép ez a veszettség említése, na most az jelen pillanatban ugye, és akkor ezt is majd esetleg a gondoljátok kitárgyaljátok, az ilyen pillanatban a veszettség az, csak az ukrán határszélen van, hogy az Ukrajna oldaláról nem vakcinezzák a rókákat. Egy csomó olyan dolog volt, ami szerintem nagyon rossz sztereotípia, ami berögzült az emberekbe, és ezekről szerettem volna tömegeknek beszélni, vagy arról például, hogy azért a róka nem a tehát a vad apró állományban, vagy az apró vad állományban nem okoz akkora kárt, mint amekkorát mondjuk ezt a vadászok állítják. Ezt ürülékvizsgálatok, stb. Én ezerszer látom a rókáimat vadászni. Egyébként kifejezetten például madarakra nem vadászik annyira ügyesen. Tehát a madarakat a macska sokkal jobban tudja predálni. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami szerintem nem teljesen úgy van a való életben, mint ahogy azt a 70-es években esetleg ilyen vadászkönyvekben, vagy leginkább azért az információk nagy része a rókákról, az vadászoktól érkezik. Nem feltétlenül természetfotósoktól, nem feltétlenül ilyen természetkutatóktól, vagy olyan szakemberektől, de általában a vadász oldalról jönnek az információk a rókáról, és azok egy kicsit mindig a rókát negatív színben próbálják feltüntetni. Most ha azt mondjátok, hogy én szubjektív izé, és akkor a Norbi meg pozitív színben, oké, hát akkor ahol az arany középút. Tehát az se természetesen, hogy egy róka az oknyikat veszi ki a fiókodból otthon. Ez egyértelmű, tehát én ezt mindig mondom is, hogy ne fogadj be rókát. Tehát ez nagyon sokszor azért a rókalesnek ez ilyen alaptézisei az, hogy nem kell neked otthon rókát tartani, jó rendben, találtál egy rókát, megpróbálod felnevelni, de hülyeséget csinálsz, a harmadik hónapban ez a róka szétkaparja az összes bútorodat, a negyedik hónapban az összes zoknidat, cipőtet megeszi, az ötödik, hatodik hónapban meg elkezd öröngeni, és nem fogod tudni magadnál tartani, tehát egy baromságot csinálsz. Az megint más dolog, hogyha mentettem egy rókát, és azt ugye 7-8 naposan cumisztatni kellett, stb., és 6 hónaposan elengedem, valahol, ahol egy rókás környezetben, tehát nem viszem be egy városba, nem viszem be egy lakott területre, mert nálam a Luca az a faluban maximum ilyen elhagyott házak környékén rohangált, de az érdekes, hogy bármilyen rókát elengedsz egy falunál, akit esetleg nevelsz, mindig kifele megy, tehát a berek fele, az erdő fele, tehát ő nem fogja a falu közepét megfelelő helyszínnek érezni arra, hogy ő ott éljen, hanem ők mindig a szabadságra vágynak. Tehát ugye ez mindig egy hangsúlyozott dolog a rókalesnél, hogy most már ilyen 500, nem tudom, 550 róka körül tartok, hogy persze rengeteg olyan róka volt, akivel nagyon jó volt a kapcsolatom, mert kölyökkora óta én neveltem, mert mit tudom én, megmentettem szó szerint az életét, ezt azért ezek az állatok ugyanúgy érzik, tehát még egyszer mondom, hogy nem hülyék ezek az állatok, és szóval az ember ezt nem nagyon vizsgálgatta meg szerintem soha, hogy a vadállatok milyen szinten érző lények, vagy ez nem nagyon volt ugye a köztudatba belehozva, de ezt tanúsíthatom, és rengeteg videó, amit felrakok, ezt ugye azért sokan látják, és úgy gondolom, hogy visszaigazolják. Szóval lényeg, hogy a rókának kint van a szabadban a helye, és visszatér az előzőre, hogy rengeteg olyan róka volt, akit esetleg, tehát egy jó viszony idézőjelben kialakult köztünk, de csak velem. És akkor azt mondtam, hogy persze fájt a szívem, amikor elvittem 80-100 kilométerre visszaengedni, vagy volt egy sérült róka mondjuk, akivel valamilyen szintén azt mondom, hogy egy normál viszonyt ki lehetett volna alakítani, de én nem szerettem volna önző lenni, és azt mondtam, hogy ő róka, én ember vagyok, tehát én nem akarom hozzám csatolni. Most a jelenlegi helyzetben is van természetesen jó pár róka, akik engem elviselnek, vagy ha mondjuk kimegyek az erdőbe ide-oda-amoda, adott helyszínekre is fütyülök, akkor jönnek, de ugyanúgy élik a róka életüket, tehát hogy nem kötöm olyan szinten, nem viszem be a házba, nem viszem be a szobámba, tehát semmilyen hülyeséget nem rakok rá már GPS-se, bár egyébként az néha egyébként hasznos lenne. Annyi, hogy esténként összefutunk, és nem gondolom azt, hogy a rókeresnek az ereve, az alap felállása is az volt, hogy az első mondat az úgy nézett ki, hogy a róka lesz szlogen, az legyen az, hogy az ember is róka élhet barátságban, de nem, tehát nincs szüksége, tehát a vadállatnak nincs szüksége az ember barátságára. Az, hogy nálam ezek így kialakulnak, ezek valamilyen szinten egy természetes folyamatnak a következményei, mert amikor összeszedem a rókát az árokparton darabokban, hogy el van törve három lába, ez egy nagyon hosszú folyamat, mire az a róka elkezd újra járni, aztán két hónap múlva, három hónap múlva már tud szaladni, valamilyen szinten kialakul egy kötődés. Ezt nem én erőltetem, ezt ő... De ahogy az előbb beszéltük, ugye nem tudod erőltetni. Igazából ennyi, és aztán őt elengedem az adott helyen. Persze van, aki leül, meg visszanéz, meg van, aki csodálkozik, de vadállat, tehát neki kint van a helye. Most ezt nagyon nehéz megértetnem olyan emberekkel, akik ugye a vadászok ezért nagyon-nagyon támadnak, hogy én a rókát így mutattam be, úgy mutattam be. Nem, itt egy dolgot kell igazából tisztázni. Tehát a róka, mint vadállat, ugyanúgy megérdemli azt a törődést, amennyiben megsérül, mint egy kutya, egy macska, vagy egy bármilyen más házi állat. És én azt gondolom, hogy minden vad, ami az emberi tevékenység által megsérül, tehát most itt arról is beszéltünk, hogy beesik egy kútba, vagy leesik egy medencébe, az idén volt jó pár medencés, és hát voltak ilyen kerítésbe szorult rókák, voltak mindenfajta ilyen aknába, tehát szintén ilyen leesett, beszorult, beesett, stb. Rókák, vagy elütött rókák, tényleg kutyaharapta rókáktól kezdve ezerféle mérgezés, tehát hazavitte az anyja a kölyköknek a lemérgezett patkányt, és ott meghalt a kölykök mellett, a szájában volt a patkány, és akkor most ott van öt kölyök, aki sír napok óta, ez pont egyébként Somogy megyében volt, és egy disznóhízlalda, egy régi elhagyatott disznóhízladában volt, és akkor hívtak, hogy hát basszus Norbi, itt sír négy kölyök róka, öt, igen, de az ötödiket nem bírtuk megfogni, négyet megfogtam, abból végig is három túlélte egyébként, és hát így sír öt kölyök róka a halott anyjuk mellett. Most én azt mondom, hogy itt most lehet említeni azt, hogy esetleg így dúvad, úgy dúvad, tehát lehet nézni vadász szemszögből is. Én azt gondolom, hogy a tisztelet a vadnak szlogen, amit hát leginkább a vadászok folyamatosan hirdetnek, abba ez bele kellene, hogy férjen, hogy igenis ezt az öt kölyköt ne ítéljük éhhalára, bár a természetben biztos rengeteg ilyen előfordul, tehát ez nem titok, de az más, amikor a természetes folyamat eredményeképpen halnak meg, itt azért az benne van, hogy egy ember által lemérgezett, tehát én mindig azt mondom, hogy az emberi cselekmények, vagy az emberi tevékenység miatt megsérült vadállatokért ugyanúgy én úgy gondolom, hogy le kéne hajolni, és ehhez hozzáteszem, hogy természetesen egy 200 kilós szarvasbikát, aki, tehát ott mondjuk olyan szinten tudom elképzelni a segítségnyújtást, én is találtam egyébként már így szarvasbikát meghalva, vagy elpusztulva, aki mondjuk villanypásztorba akadt. Tehát ott ilyen jellegű mentések lehetnek. Tehát egy szarvasbikát elüti az autó, eltöri a combcsontját, az már egy nagyon komoly sérülés, azzal nem nagyon tudsz mit kezdeni. Tehát rengeteg olyan vadállat van, ami a sok miatt, illetve az emberi közelség miatt egyszerűen abban fog meghalni, hogy próbálsz rajta segíteni. Egy róka nem, egy borz nem. Az őzek nagyon-nagyon érzékenyek, tehát ők nagyon hamar, rengeteg őz volt, akit próbáltam megmenteni, elképesztően érzékenyek, észre se veszed is közben meghal a kezedben, szó szerint. Tehát vannak bizonyos fajok, akik szerintem, és én itt leginkább a ragadozókra gondolok, a ragadozók jobban viselik az ember közelségét, az embernek a stressz faktorát. A menekülő állatok, és itt leginkább ugye a növényevőkre gondolunk, tehát a menekülő állatok, azok sokkal kényesebbek. Tehát mondom, a múlt héten is volt egy kutyarágta őz, nem tudtam megmenteni, hiába próbáltunk neki mindent megadni, egyszer annyira be volt már sokkolva, egy hölgy simogatta egy mező közepén, tehát maga a jelenet is elég drasztikus volt, vagy elég szürreális volt, hogy megyek, és egy hölgy simogat egy őzet a mező közepén. Most ez ilyen meseszerűnek hangzik, de azt azért tudta simogatni ezt az őzet, mert bocsánat, de kurva szarú volt már az őz. Tehát olyan sok hatás alatt volt, az őznek a hátsó fele, és egyébként később láttuk, még a szeme mellett is meg volt sajnos rágva. Tehát ez egy nem természetes folyamat, hogy egy vadon élő állatot így tud simogatni, akivel ott találkoztál életedben először 5 perccel ezelőtt. Tehát itt teljesen más az, amikor egy rókát én felépítek, és hónapokig együtt vagyunk idézőjelben, tehát én kezelem, és ő pontosan tudja azt, erre pont most is van egy nagyon jó példánk, egy csopaki róka, aki már olyan szinten megváltozott az elmúlt 2 hétben, 2 hete kezeljük, de ezt én minden rókánál láttam, hogy az elmúlt 3,5 évben, hogy egyszerűen rájön arra a vadállat, hogy amikor ott vagy, és kap tőled kaját, kezeled, adsz neki infúziót, stb. Minden egyes alkalommal egy kicsit jobban lesz. És aztán a 4.-5. alkalommal meg se akar harapni, mert tűri az egészet, pedig ahogy épül föl, egyre inkább erőre kap, és egyre inkább könnyebben tudna akár menekülni, akár megharapni. És aztán ez egy hosszú folyamat, aminek a végén, én mindig azt mondom, hogy amikor egy sérült rókával az elején így jobban vagyok, onnan tudom, hogy kezd felépülni, itt most felnőtt, tehát ivaros rókákról beszélünk, hogy elkezd puffogni, tehát elkezdi kifejezni azt, hogy tehát addig, amíg nagyon rossz állapotban van, és eljutunk egy olyan állapotig, hogy már lábra áll, és már tudna futni, odáig úgy mondom, hogy idézőjelben, most nem akarok túlozni, idézőjelben kezes bárány. Tehát nem veszek már föl kesztyűt, oda hívom, oda jön, megetetem, stb. És aztán, amikor már ténylegesen erőre kap, akkor érdekes a jelenség, de akkor így elkezd puffogni, és hát én így hívom, de így fújtat, vagy puffog, igazából ennek a kettőnek a keveréke. Nem csinál ilyen fogbicsorgatást, meg ilyeneket egyébként egyáltalán. És aztán utána viszont már igen, tehát utána már nem tudsz hozzányúlni, mert megharap. Tehát ez tök érdekes, de 10-ből mondjuk 9 vagy inkább 10 róka ténylegesen azt csinálja, hogy ahogy elkezdem fölépíteni a legrosszabb állapotából, eljutunk egy szintig, odáig nagyon könnyen kezelhető, és amikor újra erőre kap, akkor mintha azt mondaná, hogy sima bőrű most már elég volt. Tehát onnantól kezdve már megharapna, tehát amikor fölébült. És akkor én azt tudom, hogy oké, rendben, eljutottunk arra a szintre, hogy megnézzük a mozgását, konzultálok ugye az állatorvosokkal, és akkor azt mondom, hogy oké, rendben, mehetsz, és aztán szabadon engedem. Akkor ott ugye ez teljesen más, mint amikor ugye házi állatról beszélünk, mert ugye itt ezekkel az állatokkal, amikor kontaktban vagyok, én mindig tudom, hogy itt az lesz a végeredmény, és az a kiteljesedése a folyamatnak, amikor elválunk egymástól. Tehát ugye egy házi állatnál folyamatosan fölépíted a kapcsolatodat. Itt nem kell, hogy fölépüljön egy kapcsolat, de valamilyen szinten fel tud épülni ugye a kezelés alatt egy valamilyen kapcsolat egy ember és egy vadállat között, és aztán azt ott megszakítom, amikor elengedem. Persze ez igazából mindenki, akik hozzászólnak ezekhez a videókhoz, azok sokszor így már bocsánat, hogy könnyes szemmel nézik ezek a videókat. Én nem, mert hogy mondjam, nekem is megható, amikor ott elengedek egy olyan rókát, akivel mondjuk úgy, hogy idézőjelben egy vadállattal közeli viszonyba kerülsz azért, mert megmentetted az ő életét, de én azt pontosan tudom, hogy neki mai naptól lesz a legjobb. Tehát nem az elmúlt 2-3 hét, vagy 2-3 hónap volt neki, neki az egy szükséges rossz volt.
1: Az volt az egy abnormális dolog, idézőjelben.
0: Igen, az volt az abnormális, mert neki nem az ember mellett van a dolga, neki nem egy emberrel kell élnie, neki nem az embertől kell a kaját megkapni a reggel, délbe, este, ugye a sérülteket azért többször etetjük, neki nem gyógyszert kell szednie, neki a gyógyszer az a szabadsága lesz, illetve az, hogy futhat a széllel. Mm. És amikor ő fölépül, akkor ott mi elválunk úgy, hogy kiengedem, nagyon sokszor visszanéz, meg leül, nem is nagyon akar elmenni, vannak ilyenek, nem titkolom, ez tényleg így van, de és ez nagyon fontos, hogy csak kizárólag hozzám szokott akkor. Tehát ő bármikor az elengedés után 2 perc múlva meglát egy embert, azonnal elszalad. Tehát nem az emberhez fog ragaszkodni, hanem ahhoz a személyhez, akivel nap mint nap eltöltött, mit tudom én, 5-10-20-50 percet. Ugye most, ha infúziózni kell, stb., akkor hosszabb ideig vagyunk együtt. Egyébként csak bemegyek, odaadom a kaját, tehát őt nem vakargatom a fejét, meg nem simogatom, meg ilyen hülyeségeket nem csinálok. Tehát ez egy teljesen más dolog. Itt nem arról van szó, hogy én itt vele kialakítsak egy jó viszonyt. Abból a szempontból viszont, és ez nagyon fontos, hogy abból a szempontból, hogy az orvosi kezeléseket könnyen végig tudjuk vinni. Tehát egy rossz állapotú rókánál tök jó dolog az, hogyha nem kell minden alkalommal beszedelni, nem kell bealtatni. Ezeknek a rókáknak a 95%-a hihetetlen, de nem bódítom le. Uh-huh. Folyamatosan ugye rókaszagom van, érzik rajtam, ezt látom is egyébként sokszor, amikor egy új rókával találkozok, hogy az elején hihetetlenül kitágul a pupillája, és aztán észreveszem, hogy megszagol, és megérzi a rókaszagot. És onnantól kezdve nagyon sokszor hát a bizalmába fogad. Nem tudom máshogy mondani. De mondom, nagyon fontos az, hogy a kezeléseket nyugodt körülmények között tudjuk végrehajtani. Nem egy őrjöngő rókát kell beinfúziózni. Nem egy folyamatosan bealtatott. Azért egy rossz állapotban lévő állatot eleve nem altatunk. Most a bódítások se használnak a rossz állapotban lévő állatoknak. Tehát az, hogy folyamatosan lebódítod minden nap, vagy minden második nap, amikor. Tehát, és ez nekem nagyon-nagyon jól jön, hogy egy jó kapcsolatot tudok kialakítani ezekkel a sérült állatokkal, addig a pillanatig, és ez nagyon fontos, csak addig a pillanatig, amíg elengedem. Utána én már nem keresem az ő társaságát. Más dolog, amikor az én környezetemben lévő rókákról beszélünk, az egy teljesen más dolog, de a mentettek 99,99%-át elengedem, és én nem megyek vissza arra a helyre, ahol elengedtem, nem kezdek el füttyögni, lehet, hogy 2 hétig még odajönne, 2 hónapig lehet, hogy még odajönne, nem tudom, nem próbálom, igazából őket elengedem. És aztán vannak azok az egyedek, akik ott körülöttem élnek, és szintén mentettek voltak, azok azért úgy gondolom, hogy elég hát hálásak tudnak lenni, mondjuk így. Ez se cél, tehát ez se feltétlenül cél, de mondjuk azt, hogy hát most egy kicsit önző leszek, de most ennyit hagy profitáljak én is azzal, abból, hogy ezt az 550 rókát megmentettem, hogy egy néhány rókával még kialakítok egy olyan viszonyt, ami számukra, ez még egyszer mondom, tehát hogyha ő nem akarja, akkor ő másnap lelép. Tehát én nem erőltetem soha ezt a kapcsolatot velük.
2: De már ez is sokkal gyengébb, vagy hogy mondjam, kevésbé erőteljes, hiszen a rafék azért nem a szoknidat lopó kategória. Tehát ugye ők a mostani úgymond kontaktált rókák, de hogy ők nem járnak azért be úgy hozzád, hogy...
0: A rafi az nagyon-nagyon különleges, tehát ő...
2: Hatalmas füleik vannak.
0: Hát ő elképesztő, tehát az hihetetlen, amit az a róka művel. Ő is ilyen nagyon, szerintem nagyon-nagyon tényleg extrém, amit csinál. Biztos meg foglak kövezni most, de hát ő neki, én vagyok a legjobb barátja. Tehát ő, amikor én este kimegyek 9 órakor mondjuk tök sötétbe vele esetleg találkozni, akkor ő szó szerint elzavarja az összes rókát a környezetemből. Tehát egészen elképesztő, csak nem szeretnék ezekről, szóval mondjam, nem az én és a rókák közötti viszony legyen az alap, vagy a követendő példa az embereknél. Tehát ez egy teljesen más dolog, amit én így kilakítottam ezekkel az állatokkal. Itt egyszerűen azt próbálom mindig magyarázni, a rókákkal nem kell foglalkozni. Tehát hogyha mi a sima bőrűek nemzetségéhez tartozunk, egyszerűen ha látsz egy rókát, ne rúgj bele, nem kell letetni, ne foglalkozz vele, hagyd élni. Ha megsérül, akkor azt mondom, hogy oké, rendben, akkor hívjál. Mert azt mondom, hogy neki is járhat egy, ugye egy B oldal, vagy egy B opció. És természetesen a videókon ez lejön, hogy egy ugyanolyan érző lény, mint egy kutya. Tehát mitől ne lenne hasonló? Egyetlen egy dologban más, illetve sok más dologban, de egy fő dologban az, hogy ő vadon él. Tehát az ember neki nem nyújt segítséget a mindennapokban. Tehát amikor egy róka megsérül, akkor önmagától kell tudni felépülni. Na most nagyon sokan ezt a szememre vetik, hogy ezáltal én a populációt idézőjelben gyengítem, ezzel a igazából minimális létszámmal, mert ugye a rókák populációhoz képest ugye nagyon-nagyon kevés rókával van csak interakcióm. Na most én mindig azt mondom, hogy miben gyengül egy olyan róka, akit egy autó elütött az 51-es úton, összeszedem. A combcsontja mondjuk nyíltörésben van, vagy nyíltörés történt a combcsontjával, meg van műtve, és aztán két hónap múlva visszaengedem. Tehát ez miben változtatja a populációt? Nagyon sokan azt mondják, hogy ugye, és ez nagyon hosszú beszélgetés lenne, hogy azok a rókák, akik az ember környezetében vannak, azok, szóval, hogy eleve már nem ezek a igazi vadrókák, és én azt gondolom, hogy ugye rengeteg rókát mentek városi környezetből, iszonyatosan sokat. Na most ezek a rókák, akik az emberekhez tényleg hozzászoktak, ezek már tényleg nem azok a rókák, akik a mezőn pockoznak. Tehát ezek a rókák elfogadják a többi embernek a közeledését, elfogadják azt, hogy az emberek etetik őket. Itt akár itt a környezetünkben, itt a Margit körút környékén, itt is vannak rókák rendszeresen, ugye az első kerületben. Igen, tehát az első kerület teli van rókákkal, 2-12 szintén, rengetegen etetik őket, rengetegen kirakják a macskakaját, kutyakaját, ugye ezt felveszi a róka, tehát effektív, te nem is tudod, de egyébként etetsz már egy rókát, úgyhogy ha esetleg nincs kamerád, akkor nem látod, de hát minden reggel eltűnik ez a macskakaja, azt valószínűleg egy róka veszi föl. Szóval itt azért a rókák, ahogy beérkeztek az emberi környezetben, szerintem nagyon-nagyon-nagyon megváltoztak. Olyan videókat kapok, és hát nagyon sok helyszínre elmegyek, ami egészen elképesztő. Tehát az, hogy egy forgalmas, nagyon menő étterembe itt Pesten, a raktárba, tehát konkrétan az étkező területtől 3 méterre mondjuk, vagy 2 méter egy ajtóval elválasztott hátsó raktárba, bekölykedzik a szuka, és ott van négy kölyök róka egy menő étteremnél, érted? Uh-huh. És akkor kimentem, és nem hittem a szememnek, hogy de hát itt forgalom van, itt jönnek, mennek az emberek, és 2 darab műanyag láda választott el a szukát az emberektől, meg egy ajtó. Tehát itt azért a városi hasodása a rókáknak, ez egy nagyon hosszú beszélgetés lenne, hogy mi alapján alakult ki. Rengeteg dolog van benne, ugye nálunk ott a falukban, hogy miért van a falvak környezetében róka. Egyrészt a vadásznyomás, tehát az mindenképpen ennek a számlára tehető. 2. Megjelent ugye a sakál. A sakál sokkal inkább fél az embertől. Valamilyen szinten itt is van tapasztalatom, de az majd talán egyszer egy másik beszélgetés, meg abban azért még nem vagyok ennyire felkészült. Tehát a sakálnak a folyamatos nyomás a rókák felé, a rókát betereli konkrétan az ember lakta környezetben, a sakál kevésbé viseli el az embert. 2 vagy 3 a rágcsálók, tehát ugye a rágcsálók főleg ilyen hideg időben emberi környezet felé egyre inkább bejönnek. Ugye a termőterületek nagy része egészen közel van a falvakhoz, tehát a kalászosok azok a falvak mentén helyezkednek már el, vagy a falvak mentén, és vagy falvak szélén. Ergo a rókák ugye, amíg nincsenek lekaszálva, ezekben tartózkodnak nagyon-nagyon sok időt, ugye én is a kukoricában, búzában, rozsban játszok állandóan egész nyáron a rókáimmal. A rágcsálók szintén közel helyezkednek el az emberekhez. Ugye az emberi lét rengeteg szeméttel jár, rengeteg felelőtlen szemét, meg hulladékgazdálkodással. Konkrét példa, amikor a foxi rókám, ugye a fiú, vagy a kanrókám volt GPS-ezve. Eleinte nem értettem, hogy miért járkál be nyáron folyamatosan a nyaraló övezetnek a nyaralóihoz. Aztán reggelente elmentem, és végignéztem a GPS-en az utcákat, ahol járkált. Minden utcában szét volt tépve a kihelyezett kukászacskó. Tehát az én rókám a többi rókával együtt ugye bejárkáltak hajnalban, mint 4-5 óra környékén, ezekre a területekre, és ott ugye emberi maradványok, vagy emberi nem maradványok, lehet, hogy azt is, de azt talán kevesebbet találtak. Igazából emberi hulladékokat, vagy ember által kidobott élelmiszert kerestek, és hát találtak. És amikor szétbontották, abból kajáztak, aztán reggel már ott voltak ugye a varjak is. Tehát itt több állat is nagyon jól el van az emberi hulladék gazdálkodásnak a peremén. Vagy például mondok egy olyat, hogy az M7-es mellett szintén vizsgáltunk rengeteg területet, rengeteg kotorékot, az M7-es autópálya mondjuk úgy, hogy Rézsőjében, és hát persze hol volt a legtöbb kotorék? Hát az M7-es autópályánál is ugye rengeteg benzinkút van, benzinkutak környékén. Miért? Mert a kotoréknál kimentem, és ott találtam 6-7 ilyen hotdog maradványt, mert hát ugye az ember, mit tudom, nem ízlett a hotdog, vagy eldobta, vagy aztán kiderült, hogy a benzinkúton azért néha etetik is a rókát, meg eldobják a szendvicseket, meg ilyen kétszer sültet, tehát ugye teli volt kajával, tehát hihetetlen, de mondjuk a benzinkutak környékén arányaiba véve több kotorék volt, mint a szabadon álló rézsű területen. Tehát a róka egy opportunista ragadozó, tehát lehajol pontosan azokért a lehetőségekért, amiket az ember teremtett az ő élelmezése szempontjából. Akkor nálunk például a Szőlőhegyen, ugye a róka nagyon sok embernek nem köztudott, de iszonyatosan sok gyümölcsöt eszik. Tehát zöldséget is és gyümölcsöt, de rengeteget. Tehát nyáron szerintem bizonyos esetekben több gyümölcsöt eszik, mint pockot, vagy mint egyéb húst. Tehát hiába ragadozó, ő egy mindenevő ragadozó. Tehát az, hogy én rendszeresen nyáron mondjuk a rókáimat az almafák alatt találtam, vagy a cseresznyefa alatt, vagy egy megyfa alatt találtam, és ott szedte a medgyet, az érett medgyet, vagy imádták az őszi baraszkót, a szőlőt, hát a szőlő.
2: Dinnyét.
0: Dinnyét, azt horrorisztikusan. Tehát a dinnye
2: az... Egymást az rókákkal.
0: Tehát a sárga barack, sose tudtam eldönteni, hogy igazából a dinnye. Szerintem egyébként a kedvenc azok a barackok, tehát a sárga őszi barack, azt elképesztő, a szőlő, de érdekes, hogy abból is játszottam ilyet, vagy hűltem ilyennel, hogy vettem ilyen spanyol nagyszemű szőlőt, ami egyébként nem olyan édes, és aztán a kis magyar muskotályos azért az vittem a prímet. Tehát az édes, az érett gyümölcsöket nagyon-nagyon szereti a róka. És igazából egy 4 kilós szuka megeszik egy nap 4 nagyobb darab őszi barackot, de azzal már el van. Hát az nem tudom, 70 deka, 80 deka.
2: Ja, hát
0: az... Magját nem eszi meg, tehát 4 nagy darab barack, ami lehullott. Úgyhogy nagyon sok gyümölcsöt eszik, szokta egyébként a füvet is enni, tehát ugyanúgy akár gyomor problémáira, mint a kutyák. És hát azon kívül a fő étke az a pocok. Tehát ezt mindig mindenhol visszaigazolják, gondolom így Közép-Európában. Amikor ilyen őrülékvizsgálatokat csinálnak, akkor azért általában a pocok ilyen 60-80%-ban. Ez időjárástól, élőhelytől függően, de túlnyomó rész, tehát nagyon-nagyon domináns a pocok, illetve az egér rágcsáló fogyasztása. Tehát a mezőgazdaság az nagyon sokszor ebben hiányt szenved a idézőjelben kevés róka miatt. Ugye pont most ezekben a pocok gradációs években, ugye az átlaghőmérséklet emelkedik, kevesebb a csapadék, nagyon sok olyan tényező van, ami sokkal inkább a pocok gradációnak kedvez, és hát mellette sajnos a vadászok ténykedései miatt ugye a rókák egyet száma azért évente 90 ezerrel csökken. Na most ezek viszont a mezőgazdasági területeken óriási hasznot hoznának. Tehát egy róka, egy ilyen mezei pocok, rengeteg videót föltöltöttem, de aztán a közösségi médiákban ezeket a cselekményeket erőszakos tartalom miatt le kellett törölnöm, vagy hát, hogy letiltották. Persze az ilyen háborús események azok úgy néz ki, hogy számítanak ennek, vagy a vadász események azok nem, de amikor a róka a természetben elkapja, vagy kiássa a pockot, akkor az igen. Szóval egy róka azért simán naponta 20-30 pockot össze tud szedni, és az a helyzet, hogy a ragadozó madarakkal szemben ő ki is ássa a pockot, tehát egy ragadozó madár az nem képes ásni. A nappali ragadozó madarak ugye fogják a pockok egy részét, aztán éjjel, amikor talán jobban beindulnak a pockok vagy a rágcsálók, akkor meg a baglyok csinálnak nagyon nagy pusztítást. A róka viszont télen például mozog nappal is nagyon sokszor, és hát éjjel az pedig egész éjszaka. És az nem kell magyarázni, hogy egy kilós nem tudom, egerészőjv, vagy még annyi sincs, 600-800 gramos egerészőjv, azért az más kaliber, mint egy 8 kilós kanróka. Sokkal komolyabb zsákmány mennyiséget tud ejteni ezekből a rágcsálókból a róka, mint a ragadozó madarak.
2: Már említetted a vadászok rókához való hozzáállását, mert vészesen fogy az időnk, egy valamit mindenképpen bele kell sűríteni a műsorba, az a kotorékozás és a kotorék stop, hogy ez mit jelent és miért fontos.
1: Igen, azért mondtam, pólódnak, ilyen póló van, kotorék stopos rókolásás.
0: Hát ugye az a helyzet, hogy a róka gyérítések, tehát ez az évi 90 ezer rókának a gyérítése, ez mindig meg van indokolva, hogy miért történik. A gyérítésnek az egyik várfaja, amikor kotorai kutyákkal, ezek elsősorban terrierek, vagy cákászörű tacskók, ezekkel a kutyákkal úgymond fölkeresik a rókáknak a pihenő helyét, igazából az életük egy részét a rókák kotorékokban töltik. Ez azt jelenti, hogy amikor például esik az eső, komoly havazás van, napközben nagyon sokszor a pihenni akarnak, akkor kotorékokban bújnak meg. Nem mindig, de nagyon sokszor. Ezek ilyen földbe vájt járatok. Van, amelyik 1 méter mély, van, amelyik 3-4 méter mély. Nagyon sokfélét láttam én is, nagyon sokfélét videóztam. Van olyan kotorék, ahol egy bejárat van, és ugyanaz a kijárat, és van olyanak, melyiknek van 6-8 kibejárat van. A lényeg, hogy a kotorékozásnak több válfaja ismert, igazából ez egy módszer, de az, hogy hová fajul, az más kérdés. Tehát lényeg, hogy a kutyával felvértezett vadászok, azok megjelennek a rókáknak a rókavár mellett, illetve a rókavárnál, kotorékoknál, és ezek a kutyák vagy kiugrasztják az adott rókát, ami azt jelenti, hogy ha párzási időszak van, vagy itt a koslatás előtti időszak van, akkor még ugye nincsenek kölykök, akkor a vemhes szukát kiugrasztják a kotorékból, sokszor ott a kanis, és akkor lőfegyverrel gyérítik, tehát lőfegyverrel lelövik őket. A B változat az, ami sajnos szerintem nagyon-nagyon sokszor előfordul, és ezt én egy nyílt állatkínzásnak tartom, illetve állatviadalnak, illetve nem felel meg a kutyánál, van egy olyan, hogy jó gazda gondossága, ugye, tehát minden kutyatartónak kötelesség ezt betartani. Tehát itt három olyan dologba is ütközik ez a tevékenység, amikor a kutya bemegy kotorékba, és hát harccal kényszeríti a szukát. Nagyon sokszor, hogyha nincs kölyök, akkor a szuka az elugrik, és akkor fegyverrel le tudják lőni, de amikor a kölykök ott vannak benne a kotorékban, akkor nem minden esetben hagyja ott őket. Kettő, ha minden egyes kijáratba esetleg egy kutya bekerül, tehát mondjuk ha két kijáraton is két kutyával támadják meg a szukát a kölykökkel, akkor nincs hova menekülni. De most én 33 ilyen kölyköt vettem annó ilyen kotorékos vadászoktól, hát mondjuk úgy, hogy nem túl intelligens emberek, és hát ilyenkor az van, hogy a kutya az interakcióba kerül a rókával, és hát ugye, amikor egy szuka be van szorítva mondjuk egy katlamba, mögötte a 6-8 kölyök, akkor azért ő elég vehemensen harcol az életért, illetve a kölykök életért. De most nagyon sokszor, hogy ezek a kutyák, ezek már bent a katlamba megölik akár a kölyköket, akár a szukát, vagy a szukát megpróbálják kihozni. Na most az elég életszerűtlen, hogy egy róka, én pontosan tudom, mert egy rókát, aki úgymond ellenkezik, egy hordozóból is nehéz kivenni, nemhogy egy kotorékból, miközben ott vannak mögötte a kölykei. Tehát itt sérülés minden esetben, amikor a kutya belép a kotorékba, és ott vannak a szuka, illetve a kölykei, szinte minden esetben garantált, hisz a szuka nem fogja hagyni azt, hogy a kölykeit elpusztítsa a kutya. Ez teljesen egyértelmű. Na most rengeteg ilyen jellegű idézőjelben vadászt följelentettem. Ezek elég fura tagok. Rengeteg rendőrségi eljárás folyik most. Rengeteg szövegkörnyezet le van mentve, ahol ezek leírják és dicsekednek ezek az emberek, hogy ölte meg a szukát, a kutyája, a másik terrier elkapta a borzót, a lándzsával agyon szúrták közben. Tehát rengeteg olyan esemény zajlik ilyen vadászatokon, és a vadászat az idézőjelben hisz ez a vadászmódszer, ez a vadásztörvénybe nincs említve. Tehát jelenleg a kotorékozás több szakértő által, és az én jogász hátterem által is egy nem tiltott, de nem is engedélyezett vadászmódszer, ami viszont nyílt állatkínzásba, illetve állatviadalba fordulhat. Na most rengeteg fénykép, rengeteg hangfelvétel, rengeteg videófelvétel, és rengeteg szövegkörnyezet tanúskodik arról, hogy itt ezek a kutya róka viadalok, ezek megvalósulnak ott lent a föld alatt. Az emberek erről nem tudnak. Tudod, tehát, hogy te jössz az irodába, mit tudom én, szerda délután, és valaki épp tolnába kiment a két kutyájával, és épp megöletett hat kölyök rókát, meg egy szukát, erről te nem fogsz tudni. Ezt az ő egy zárt közösségen belül majd megosztja, ahol gratulálnak neki, és tisztelet a vadnak szlogent oda tesznek, és a véresfejű kölyök rókák, azok ott vannak, vagy esetleg, és ezek megtörtént esetek, vagy esetleg azt mondják, hogy hát főrakják, hogy eladó a kölyök rókák kutya betanítás céljából. Tehát mind a jófogáson, mind a marketplace-en én vettem így rókákat.
2: Tehát már ott sem megmenteni akarják a kis róka maradékot,
0: nem,
2: azt
0: szó
2: is
0: sincs erről.
2: Megetetni,
0: azt is
2: kutya,
0: konkrétan igen, tehát kutyákkal betanítatni. Tehát ugye vannak kotorékvizsgák, vannak műkotorékvizsgák, műkotorékversenyek. Ezeknél már pár évvel ezelőtt le lett tiltva az interakció a kutya és a róka között, de magában a versenyszabályzatban úgy van, hogy egy ráccsal el kell választani a rókát a kutyától, viszont rengeteg ilyen videófelvételt láttam meg, hát rengeteg ilyet tapasztaltam. Az a helyzet, hogy azért a róka, voltam is ilyennek a felszámolásán, tehát egy rendőrségi eljárásban részt vettem, az a helyzet, hogy azért azt képzeld el, amikor a róka az esküt ellenségével találkozik háromszor egymás után, de ugye három kutya után cserélni kell a rókát. Most gondold el, amikor egy predátor, mondjuk egy grizzly medve mondjuk rád rontana, tehát ez lenne a játékszabály, hogy téged beraknak egy ketrecbe, és egy grizzly medve, illetve három grizzly medve mondjuk rád rontana 20 percenként. Ez azért mekkora stressz faktort okozna neked. Tehát ez ugyanúgy egy szerintem az állatkínzás, tehát hogy az állatkínzásnak a definíció nem csak az sérülést okoz, hanem olyan szintű stressz helyzetet okoz ebben az állatban. Na most, tehát jelen pillanatban a műkotorék versenyeken nincs kontakt, elvileg külföldön nagyon sok kotorékos kiviszi külföldre a kutyáját, mert külföldön én még úgy tudom, hogy tehát Szlovákia, stb. Ezekben az országokban még vannak olyan jellegű kotorékversenyek, ahol élő rókát fogadnak meg, és aztán vannak ezek a természetes kotorékversenyek, amik itthon is voltak, ahol igenis bizonyítania kell természetes körülmények között a kotorék kutyának, ahol csak kizárólag róka ellen, mert ugye ezt a kotorékozást, ez borz, illetve sakál, néha vadmacska is van benne, ugye az egy védett állat, de lényeg, hogy róka ellen bizonyítottan kell egy természetes kotorékvizsgát tennie, onnan ki kell húzni a rókát. Na most a rókát élve innen nem nagyon tudod kihúzni, tehát ez elég egyértelmű, tehát ő neki olyan fogásokat kell a rókán gyakorolnia, amivel konkrétan megöli az állatot. Ugye a kölykökről pedig nem beszélünk, az, hogy most egy ilyen patterdél terrier, vagy egy jakterrier, az ezeket a tenyérnyi kölyköket, ugye általában a kotorékba, hát olyan 2,5-3 hónapos korig még azért sokszor benn vannak a kotorékba, de rendszeresen ezeken a videófelvételeken néhányszor néhány napos rókák, és volt ilyen is, akit 3 napos rókákat mentettünk szintén kotorékból. Ez úgy történhetett, hogy a rókák esetleg egy másik üregben voltak, mint ahol a harc zajlott, és amikor ráásnak erre a róka várra, tehát ugye kiássák az adott helyszínt, ahol a róka és a kutya verekszik, akkor az ásás mellett esetleg az oldalsó részeken ott vannak a kölykök, vagy ott sírnak ugye ezek a kölyök, rókák, és akkor azokat összeszedik. Tehát voltak nálam elég sok ilyen sérült róka, fölneveltem igazából őket, úgyhogy ez ellen harcolok. Igazából a maga rókales alapítványnak is az egyik célja, ugye a magyarországi rókák helyzetének javítása, kotorékozás betiltása, illetve a kölyök nevelés időszakban egy valamilyen szintű védettség a kölyköknek, illetve a szukának.
2: Most már több országban egyébként vadászati tilalom van a rókára, és az egy nagyon érdekes jelenség, hogy például azok a paraziták, amiktől itthon nagyon tartanak, ugye ezek a galantférek, visszaszorult ennek köszönhetően, mivel ugye teritoriális állat, kevesebb a teritoriumcsere azáltal, hogy stabilan életben maradnak a példányok, és így a fertőzések akár a galantféreg, akár egyebek kevésbé terjednek el.
0: Most pont idefele jövet, végig egy ilyen konferenciának voltam az online hallgatója, és igen, most ez a galantféreg, ez egy elég fontos dolog, ez egy nagyon-nagyon ritka, de Magyarországon előforduló és idézőjelben terjedő betegség. Ez 2003-tól 2025-ig 50 esetet tártak föl, elképzelhető természetesen, hogy több volt.
2: Ez humán, mármint hogy humán kontaktot.
0: Igen. Tehát itt 50 humán fertőzött állapotról tudnak. Elvileg 4 ember halt meg 2003 óta ebben a betegségben. Itt Az a helyzet, hogy ezt a galantférget itt a róka és a sakál esetében vizsgálják, de nagyon úgy néz ki, hogy rágcsálókon keresztül történik az egész galantféreg körforgás, tehát a rágcsálók, a rókák, és hát rossz esetben sajnos az ember is ebbe a körforgásba belekerülhet. Ez az echinococcus, tehát ez a róka által, vagy róka galantféregnek nevezett dolog, ez egy komoly egészségügyi problémákat okozhat, amennyiben a róka ürülék az a gyomorba kerül. Na most, ez nem is, ugye azt gondolja az ember, hogy ez egy nagyon... Igen, tehát hogy azért rókaszart jó esetben nem eszünk, de azért ennél egy kicsit bonyolultabb a helyzet. És az a helyzet, hogy azt mutatták ki, és én itt látom leginkább a komoly kockázatot, vagy a kockázatnak a komolyabb részét, hogy rengeteg kutya, illetve rengeteg macska, akik kijárósok, kontaktálhatnak rókákkal. Illetve olyan területeket bejárnak a kijárós kutyák, kijárós macskák, nem féregtelenített kutyák, macskák, amik komoly kockázatot jelentenek, mert az ember a rókával kevesebb kontaktot teremt nap, mint a kutyájával. Na most az a kutya, aki kijár az erdőszére pockozni, és ugyanúgy megfertőződhet ezzel a galantféreggel. Egyébként ez a most konferencián elhangzott, hogy az európai kutyáknak az 1,64%-a az esetleg érinthet lehet a galantféreg fertőzéssel. Tehát az nem tűnik nagy számnak, de azért gondolod, hogy 100 kutyából mondjuk másfél kutya, vagy mondjuk, ugye? Tehát az már viszont nem olyan kevés. Na most ezt a kutyát, ezt te este puszilgatod. Ezzel a kutyával te olyan kontaktban vagy, ami által esetleg a kutya, ha üríti ezeket a petéket, akkor ezek a peték bekerülnek a te gyomorodba, akkor viszont a bélfalon keresztül megtámadhatják a májadat, epédet, lépedet, stb. És hát ilyen ciszták alakulnak ki ezzel kapcsolatban. És hát ez egy 5-től 15 évig, tehát akár 15 éven keresztül is eltartható folyamat. Tehát itt nagyon sok beteg, az konkrétan nem emlékszik arra, hogy kaphatta el. Mindenfajta kérdőíveket töltenek ki az emberekkel. Na, de te se tudod, hogy 10 évvel ezelőtt hol, kivel, mivel kontaktáltál esetleg. Tehát ugye itt a róka jelenlét az egészen biztos, hogy hozzá köthető ez a dologhoz. Tehát évi 50 eset, vagy nem évi, hanem összesen 50 esetről tudnak jelenleg Magyarországon 2003 óta. A róka jelenlét, illetve a sakál jelenlét az egészen biztos, hogy szükséges ez a dologhoz. A leginkább érintett emberek azok a mezőgazdaságban tevékenykedő emberek, a szegregált környezetben, tehát ahol a kutyák nem kapnak megfelelő oltásokat, nem kapnak megfelelő féregtelenítést, nem kap sűrű féregtelenítést ezekben a környezetben, az otthoni konyhakertek tulajdonosai is érintettek lehetnek ebben a dologban. Na most, ami nagyon fontos, hogy igen, ez ki lehet mondva, hogy a gyérítés miatt, tehát amennyiben minél inkább próbálják az adott területen a ragadozó állományt egy kicsit erőltetve gyéríteni, ugye ezek mind a sakál, mind a róka territoriális állat. Tehát adott területen él, és ezt a területet valamilyen szinten ő őrzi. Na most abban a pillanatban, hogy ezt a rókát kiveszünk az adott területről, egy újabb rókával feltöltődik ez a terület. Lényeg, hogy az új területre beérkeznek új egyedek, akik hordozhatják már ezt a fertőzést. Na most így a gyérítés az valamilyen szinten hát öngól ebben az esetben, mert az új egyedek új kölyköket fognak ott nevelni, és ezáltal a még nem fertőzött területek is esetleg fertőzötté válnak. Na most van egy elhíresült róka, illetve sakál vadász, aki több ezer rókát, illetve sakált gyérített már az elmúlt években. Na most ha hiszitek, ha nem, de pont az az ő területe, tehát ez a nagy atádi járás az, ami leginkább fertőzött az egész országban. Uh-huh. Most ezt nem lehet még kimondani, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy az ő tevékenysége, de az egészen biztos, hogy az új egyedek megjelenve új helyeken, szűz helyeken ugyanúgy átvehetik a fertőzést. Na most itt azt lehetne esetleg, hogy a rókákat vakcinázni, az a helyzet, hogy ez a vakcinás, ez baromi drága lenne Magyarországon, tehát itt ilyen 8 milliárd forint körüli összegről beszélünk, ha a rókáknak a folyamatos vakcinázását megpróbálnánk megoldani, ugyanis itt folyamatosan havonta vagy két havonta kellene vakcinázni ezeket a rókákat.
2: Az hány az eri falu? Most átszámoljuk.
0: Szóval, hogy ez egy baromi nagy költség, ezt külföldön is nem nagyon tudták eddig mindenhol betartani. Hogy mi a megoldás, az hát majd összeülnek a szakemberek és a kutatók, és kitalálják, de mondom, tehát a gyérítés emelése az semmiképpen nem. A vakcinázást, ha esetleg meg lehet oldani, illetve akár a vakcinán belüli féregtelenítést, vagy pedig egy sűrű féregtelenítési eljárást, ezt majd kitalálják, amivel esetleg az emberek tudnak védekezni, ugye a Covid óta folyamatosan mossuk meg a kezeinket, fertőtlenítsünk, vadállatokhoz nem nyúlunk, vadtetemeket nem piszkálunk, nem eszünk a fűről gyümölcsöket, úgyhogy nem mossuk meg. Ha gombázol, vagy gombász vagy, akkor a gombákat alaposan tisztítsd meg, és alaposan mosd meg. A higiéniai szabályok alapvető betartásával már nagyon nagyot tudunk ezügyben lépni, illetve ami nagyon fontos, hogy a kijáró kutyáidat és a macskáidat minél sűrűbben kell féregteleníteni.
2: Nekem ami eszembe jutott erről, hogy vajon akkor jó megoldás lehet most elég sok hallgatónk van, aki például a 12. kerületben van, ahol ugye elég sok a róka jelenlét, ezt tudjuk, ezt beszéltük is, meg a budai kerületekben, de máshol is. Hogy ahelyett, hogy folyton akár gyérítetni, akár csapdázással elvitetni a rókákat, hanem mondjuk azt mondaná, hogy oké, megtűrök itt egy rókát, mert az teritoriális, és akkor ő megtartja a kis a családjával azt a területet. Viszont cserébe én akkor, tehát adok neki féreghajtót, stb., az esetleg nagyobb biztonságot jelenthet ezeknek a lakóknak és a családjuknak? Hogy a
0: rókát... Hát ez sokszor fölmerül ez a kérdés. Gyakorlatilag a hozzám kerülő rókák egyébként, nekem ez az első, nekem ez a leges-legelső, ugyanis nagyon sok kölyök róka is, és nagyon sok róka, tehát 99,99%-uk férges. Vagy szemmel láthatóan, vagy nem szemmel láthatóan. Megvannak az adott készítmények, általában én a macskákra használt féregtelenítő eljárásokat végzem a rókáimnál, tehát megvannak azok a bizonyos hatóanyagok, amikkel rendelkező féregtelenítő tablettákat, ha beadunk a rókának, akkor az valamilyen szinten őt mentesíti ez alól. Egyébként elhoztam dokumentumot, mert pont a tegnapi napin elmentem egy féreg szűréses eljárásra, amin kihozták azt, most nem mondom, hogy hol voltam, és hogy kivizsgált, a doktornő azt mondta, kifejezetten ezzel az echinokokkosszal kapcsolatban mentem egy vizsgálatra, ugye 550 róka után én tényleg aztán, bocsánat, de tapicskoltam a rókaszarba pont eleget, tehát rengeteg rókával volt kontaktom, rengeteg róka kakit szedtem össze, rengeteg orvosi vizsgálatnál ugye részt vettem, stb. Tehát tényleg nagyon sok interakciómban rókákkal, meg volt rókákkal, és egyébként negatív lettem, de elmegyek még egy plusz szűrésre is. A hölgy egyébként azt mondta, aki ezt az eljárást végezte, hogy ő egyetlen egy esetben találkozott még ilyen echinokokkosz fertőzéssel. Tehát ez egy nagyon új keletű dolog, de természetesen nem szabad lebecsülni, mint semmilyen közegészségügyi gondot. A fertőzöttek nyilatkozatai alapján hoztak egy statisztikát, hogy mi számít leginkább veszélyeztetett közösségnek, és ebben a kutyás közösségek azok kiemelkedőek. A macskák között már sokkal kevesebb az ilyen jellegű fertőzés, de a macskák, ugye itt azzal van baj, hogy mert lehet, hogy az adott területeken Somogyba, illetve Nógrádba van leginkább ez a fertőzés elterjedve, és itt viszonylag sok róka viszi magával a fertőzést. Viszont nem ezzel van a probléma, mert rókákkal azért kevesebbel találkozod, a saját kijáró kutyáddal és a macskáddal viszont igen. Rengeteg rókás videót meg fényképet fölteszek, és tényleg gyönyörű szép rókalányokról és gyönyörű kanrókákról, és hát nagyon sokszor ugye odaírják, hogy szétpuszilnám őket így úgy amúgy, és erre csináltam egy posztot, és én leírtam, hogy én soha, és nagyon sok róka ugrálna rám, és nagyon sok róka, nem ezt nem mondom, hogy szeretné, hogy megpuszíjam, mert szó sincs erről, de én nem puszilgatom a rókákat. Tehát, hogy az megint más dolog, hogy tudom azt, hogy mit szeret egy róka, azt, hogy most szereti esetleg, hogy megvakargatom a fülét, vagy a kerincét végig morzsolgatom már, bocsánat, de ők vadállatok, nem puszilgatunk vadállatokat, én a kutyámat sem puszilgatom. Na most az a helyzet, hogy akikkel én leveleztem, és esetleg ilyen féregfertőzést kaptak, azok azok azért bevallották, hogy ők nagyon szívesen puszilkodnak, vagy pusziszkodnak a házi állataikkal. De most az a helyzet, hogyha a róka jelenlét ott van azon a területen, akkor én ezt azért nem ajánlom. Egyszerűen együtt kell szép lassan élni, tudni velük, mert mindenhol ott vannak már. Mm. És nem fogjuk tudni kipusztítani a teljes róka populációt, azért azt ne felejtsük el, és itt ez talán az egyik legfontosabb ugye a vadállatokkal való interakciókban, hogy azt higgyük, hogy itt a róka, na de hogyha fölmész a második kerületbe, a 12. kerületbe, és megnézed, hogy egy év alatt mekkora terület épült be, vagy 5 év alatt mekkora terület épült be, vagy megnézel egy 30 évvel ezelőtti fotót, és megnézed most, tehát ez konkrétan ott nálunk vidéken, tehát Balatonöszödön, bár ugye én is pesti vagyok, de pontosan tudom, hogy az adott kis erdők is hogy tűnnek el. És hol közlekednek a vadak? Tehát nem tudnak minket kikerülni. Tehát egy róka nem tud már elmenni 20 kilométert egyenes vonalban úgy, hogy ne keresztezzen néhány autóutat, vagy ne keresztezzen autópályát, vagy felüljárót, vagy ember által épített létesítményeket. Tehát mindenhol ott, hát nem az, hogy kell, hogy legyenek, de ott vannak. Tehát ugye...
2: De és ez nem is baj, hát ez is igazából hát jó.
0: Igen, egyszerűen együtt kell tudni velük élni, és a kockázatokat mérlegelni, és odafigyelni a higiéniára. Ugye a Covid óta mondom, szerintem az emberek nagy része baromira odafigyelne. Most a róka, például itt a veszettségre visszatérve, mert arról azért kevés szó esett, azért ha egy róka megharap, akkor azonnal menj el orvoshoz. Tehát ennyire ne legyünk hülyék, hogy megharap egy róka, és nem mész el orvoshoz. Természetesen 32 éve nem volt humán veszett fertőződésből adódó elhalálozás, van, aki azt mondja, hogy 34 éve. Én beszéltem olyan emberekkel,

0: már csak maximum a tetemre. Minket tud elérni. A vadász az azt mondja, hogy ő le fogja lőni, a néni nem szívesen látna a vadászt, próbálja esetleg megmenteni. Tehát úgy gondolom, hogy itt a vadállatok közelsége miatt szükség lesz vadmentőkre, szükség lesz olyan emberekre, akik igenis elhozzák a te területedről a megsérült vadat, aki leszedi a kerítésedről, aki kihúzza a pincédből, mert oda beesett, vagy a medencédből, vagy a le nem zárt kutatból, ezek mind megtörtént esetek, vagy az autószerelő műhelyed aknájából a kölyök rókát ki kell venni. Tehát én ezekre vállaltam azt, hogy minden emberi tevékenység által megsérült vadállatnak próbálok segíteni. Nem azért, hogy én most ebbe a színbe tetszelegjek, hanem egyszerűen azért, mert a rókákat már ismerem annyira, hogy tudom, hogy mit, hogyan fog csinálni az adott állat, hogy kell őt szabadon engedni utána a természetbe, úgy, hogy élhesse ugyanúgy a róka életét, mint az előtt.
1: Következzenek a szolgálati közleményeink. Először a születésnaposainkkal foglalkozzunk. Legelőször is ma van a születésnapja Korbuly Áginak, aki egykori vendégünk és nagyon kedves barátunk. Nagy szeretettel üdvözöljük, öleljük és puszíjuk innen adásból. Emellett ma van DJ Sarah Connornak, azaz Sárinak a születésnapja. Őt is nagy szeretettel üdvözöljük innen adásból. Valamint 27-én lesz unokatesómnak, Kondor Katának is a születésnapja, őt is nagy szeretettel ölelem, puszilom. Valamint ugyanígy szeptember 27-én lesz Subati Csedinának, Süninek a születésnapja, nagy szeretettel ölelem és puszilom. Repüljenek a rádió hullámhosszán keresztül is az ölelések és a puszik felé. Programajánlóink, most derül ki, hogy miért ismételtük a rókaleses adást, ugyanis szeptember 30-án, azaz jövő hét szerdán lesz egy fontos pere Norbinak Szegeden, úgyhogy ez egy ilyen tulajdonképpen rendhagyó programajánló. Ha valaki jelenlétével szeretné Norbit támogatni, akkor aznap megteheti. A részleteket, időpontokat, helyszíneket, stb. Szerintem a Rókales Facebook oldalon meg tudják nektek írni. Lehet, hogy ott részletesebben is ki lesz majd fejtve. A lényeg az, hogy aki szeretné Norbit jelenlétével támogatni, az szeptember 30-án Szegeden megteheti. Emellett programajánló még, hogy velem találkozhattok holnap a római parti piacon, amit ugye mindig szoktunk javasolni, de most már ott árulok is, illetve a Pancs piacon is vasárnap, tehát ha valaki ilyen műsorvezető simogatót szeretne, akkor ezeken a helyeken elér. Legyetek jók, ha tudtok, lesz meg egyszer ünnep a világon, békét Ukrajnának, sziasztok!
2: A Tilos Rádió híreit halljátok! Enyhe mágneses vihart kavarva, a napból kiszakadt plazmafelhő éri el a Földet szeptember 24-én, jelezte a Euronews. Eféle koronakidobódás során a nap külső légköréből lökődik ki nagy mennyiségű forró, elektromosan töltött gáz az űrbe. Az AR 4528-as régióból indult kitörés felhője az Amerikai Óceán és Légkörkutatási Hivatal számításai szerint részben a Föld felé vette az irányt. Egy koronajukból származó napszél által felgyorsítva hatásait egymás után fejtette ki. A geomágneses viharok zavart keltenek a műholdaknál, a navigációban, távközlésben vagy az áramhálózatoknál, sőt, sarki fényt is gerjesztenek. Ám a mostani vihart a legenyhébb G1-es fokozatúnak valószínűsítették, ami érzékelhető műszaki fennakadást nem okoz. 10 percenként készül el egy humanoid robot, a kínai Yubitec és a Siemens közös Liuzhou városában szeptember 12-én működésbe lépett 14.000 négyzetméteres üzemének gyártósorán. Tudósít az Interesting Engineering nyomán a rakéta. Itt már túl a prototípus fejlesztésen és a kis szériás gyártáson, a tervek szerint tömegtermelés zajlik majd, évente több mint 10.000 ipari humanoid és kerekes robotot bocsátva ki. A Walker S és a Cruise A sorozatok beépített intelligenciás modelljeinek előállítása során az alkatrészek mozgatását, a raklapok ürítését és a válogatást a robotok, önvezető targoncák és gépkarok végzik. A cég célja az, hogy 2030-ra 20.000 dollár alászorítsa egy-egy humanoid robotja gyártási költségét. A 10 tagú Budapesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015.

0: áprilisában alakult, a még 1923-ban létrejött Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egylet utódaként. Tevékenységüket szabad idejükben végzik. Autóik valamelyik tagháza előtt parkolnak, mentőállomásuk és szertáruk ugyanis még tervezés alatt áll. Szeptember derekán valaki felnyitotta az egyik kocsit, és többek közt két tűzoltó lámpát, két láncfűrészt, egy kisgép akkumulátort, különleges mászolvet és kesztyűt lopott el. Nehezen találjuk a szavakat. Írják oldalukon a tűzoltók, akik a 700 000 forint értékű, akár életet is mentő felszerelést kénytelenek maguk pótolni. Ahhoz, hogy ez az autó is mi hamarabb bevethető legyen, kérik a közösség támogatását, számolt be a hvg.hu.
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Raz, dwa, trzy.
1: Art galleries and museums. Art galleries and museums.
2: Haza és haladás.
3: Education.
4: G'day, ladies and gentlemen. Captain Carrion speaking to you.
5: Haza és haladás. Tilos Rádió.
3: Education.
1: Art galleries and museums. Art galleries and museums.
6: Akkor most péntek reggel van.
7: Most megszűnt a hangom. Nem.
6: Nincs
7: megvan,
6: hangom.
7: Megvan.
6: Én hallom a hangod.
7: Nem, megvan a hangom.
6: Vagy most mi bénázzunk?
7: Nem bénázzunk. Jó reggelt kívánunk.
6: Jó reggelt. Szevasztok. Hello, Gyuri. Jó, de klassz.
7: Szia, Gyuri.
6: Jól ment a múlt héten a forgatás?
7: Nagyon jól ment minden. Nagyszerűen ment. Minden csodálatos. Minden szép. Minden hűvös. Tegnap még eső is esett.
6: Nem sok.
7: Nem sok, de valami volt.
6: Valami kis díszeső.
7: És ma már kellemesen hűvös volt reggel.
6: Én amikor elindultam, akkor azon gondolkoztam, hogy kellett volna azért kesztyűt vennem.
7: Igen. Igen, már ez olyan volt, igen.
6: De te nem vettél kesztyűt?
7: Nem. Hát majd most szeptemberben.
6: Hát figyelj, hát, nem fagyott rá.
7: De, ráfagyott. De.
6: De aztán most már így nagyon kellemesen süt a nap.
7: Ja.
6: Kiálltam egy kicsit az erkére, és kifejezetten jól sütött. Ez a hűvös, tiszta őszi idő.
7: Igen.
6: Ha süt a nap, akkor jó, ha nem süt, akkor meg úgyis jó, csak akkor ideg van.
7: Minden jó, minden nagyon jó. Everything is okay.
6: Akkor most ilyen pozitív.
7: Nagyon pozitívak leszünk, nagyon pozitívak leszünk. Semmi gondról nem szabad beszélni.
6: Nem. Azt olvastam, hogy csapatokat küldtök Szaúd-Arábiába. Az jó?
7: Küldünk?
6: Hát persze, ti franciák.
7: Szaúd-Arábiába?
6: Szaúd-Arábiába. Hát, hogy megvédjétek az olajat.
7: Igen, azért küldünk mi franciák Szaúd-Arábiába franciákat, mert a magyar barátainkon láttuk, hogy ők Csádba
6: igen.
7: küldtek kontingenst, és akkor arra gondoltunk, mi franciák, vagy akkor mi is.
6: De Csád olyan, oda kis kontingens, ti meg nagy ország vagytok, ti gondolom hát valami nincs. Nagyobb kontingens küldtek.
7: Igen, hát Csádban nincsen jó olaj azért.
6: Ja.
7: Szóval most függékért, vagy nem tudom, szóval azért nem. De hát igen. És hát, hogy biztosítani kell a világbékét.
6: Igen, meg gondolom azért az, igen, tehát, hogy ilyenkor azért úgy tárgyaltok, nem, hogy hát ide tudnánk küldeni, nekünk van egy-két korszerű ilyen repülőnk,
7: meg hajónk,
6: vízénk, meg nem tudom. És
7: van egy ilyen De Gaulle, van egy ilyen hajó, hogy De Gaulle.
6: Tényleg Charles De Gaulle. Hát, az olyan nagy biztos.
7: Hát olyan elég nagy, az egy nagy hajó.
6: Nagy hajó.
7: Még ilyen repülők is a szem elférnek rajta.
6: És akkor gondolom azt mondjátok, hogy figyeltek, hát van itt, tudnánk ide küldeni ezt a Charles-t, meg a néhány izét, meg nem tudom, és hogy a számlát hova küldjük.
7: Szerintem nem teljesen így megy ez, szerintem. Nem biztos, hogy
6: nem pont. Ilyen direktben.
7: Nem ilyen direktben, de hát ugye a probléma az, hogy vannak ilyen szerződések is, hogy akkor itt a felek, hogyha megtámadják őket, akkor...
6: De van ilyen szerződések.
7: Szerintem vannak, szerintem mindenféle szerződések vannak, igen.
6: De a szerződések azok nagyon jók, mert lehet úgy szerződéseket kötni, ha elég ügyes jogászatok van, meg nem tudom, hogy azt lehet így is érteni.
7: Hát figyelj, úgyis, hát egyrészt hogy... ugye külföldi nyelven vannak a szerződések.
6: Igen.
7: Tehát nem vagyok benne biztos, hogy mi, amikor megállapodunk valakivel, mi franciák, akkor lehet, hogy nem arabul állapodunk meg. De az is lehet, hogy nem franciául, hanem lehet például angolul. De most egy értetem, ami külföldi nyelven kell valamilyen megállapodni, hát ott rengeteg félértés lehet, nem?
6: Nem megállapodhatnátok oroszul is,
7: vagy kínai, vagy magyarul.
6: Kínai, magyarul például. Magyarul. És akkor mindenki lefordítatja, és akkor az a fordításban is van egyfajta rugalmasság, szóval.
7: Igen, hát valószínűleg nem is kell már műfordító, nem? Egy ilyen szerződéshez.
6: Hogy az AI?
7: Az AI lefordítja, nem?
6: Hát az mindenképp az fordítja, de azért úgy azt rá kell nézni, hogy mi.
7: Hát mindenképpen, hát, mert elszabadul az AI, persze.
6: Az AI az, tehát most valahol föltört valamit, egy ágens, tehát hogy ezek biztos végtelen bonyolult, és nem lehet érteni, de nyilván mi is lefordítjuk ezt magunknak valamire. Sem Ausztráliában, meg itt-ott, nem tudom, és akkor így elszabadul egy ágens, gondolom, hogy az úgy...
7: Az mi az az ágens?
6: Hát ez az.
7: Az egy valaki?
6: Valószínűleg valami, aminek van egy ilyen póráza, és akkor néha tudod, sétáltatod a kutyát, és hogyha nem tudom, meg elért egyre fölmész, és akkor elengeded. Uh-huh. Hogy kikötöd ezt a csatot, és akkor elkezdod szaladgálni, és szagolgatja a fákat, meg nem tudom. És valahogy így képzelem el az AI ágenst is, hogy akkor van egy kis szabad ideje, este kevesen használják éjszaka, és akkor gondolja, hogy hát kipróbálom, hogy milyen az, hogy nem tudom, Ausztrál, nem tudom mit föld, uh-huh. Meg
7: ja,
6: cégeket.
7: Úgy egy kicsit.
6: Hát figyelj, unatkozik, vagy nem tudom.
7: Egyébként nálunk van egy ilyen, egy nem ágás, tehát nálunk van egy ilyen, hogy mondják, analóg ágás,
6: igen.
7: Aki szokott éjszaka ugatni.
6: Igen.
7: Na de akkor ez az ágens, ez tök csöndben dolgozik, nem?
6: Hát csöndben, és akkor így föltör valamit, és a... Uh-huh. Azt nem tudom, aztán hova teszi, tehát, hogy mondjuk a dark webre föltolja, vagy esetleg felkínálja annak
7: azt
6: a cégnek.
7: Tudja, hogy van dark web, az AI mindent tud?
6: Az AI, hát egyre többet tud, szerintem tudja, de azt is lehet, hogy, tehát, hogy figyelj, kedves X cég, vagy X kormány, vagy X hivatal, vagy nem tudom, hogy lenne itt nekem valami itt a szerveremen néhány ezer adat, vagy millió, és hogy...
7: Hogy ezt odaadnám?
6: Hát odaadnám, de mit, tehát, hogy van olajad, vagy...
7: De mivel lehet az AI-t lekenyerezni?
6: Ezt nem tudom, tehát, hogy mi a cél, mert ugye egy hacker csoport, ezt értem, hogy nem tudom...
7: Igen.
6: Hogy akkor hatalom. Föltör egy
7: kereskedelmi. Igen, de nyilván azoknak biztos van ilyen bravúr a hacker csoportnak, nem? De gondolom vannak ilyen egyéb érdekek is. Tehát, hogy feladatot teljesít.
6: De ezek is van-e érdeke az AI?
7: Hát igen, ezért gondolkodom, hogy mondjuk, hogyha az AI felajánlja a titkos dark web adatokat valakinek, akkor mit kap cserébe?
6: Hát morálja nincs, hogy érdekei vannak-e. Szerintem áramot szeretne.
7: Na de ahhoz a szükség van a dark webre?
6: Hát figyelj, ezt nem tudom, hogy mi a motivációja. Tehát ez tök, de lehet, hogy ezek nem értelmezhetők.
7: Valószínűleg nem jó, mert valószínűleg sok AI van, ja. Nem? Meg lehet, hogy nem
6: hát
7: egy.
6: Igen, szóval ezek az ágens, tehát igen. Hogy ilyen...
7: Ez kicsit olyan nem, mint az ilyen vallások, ez az AI, hogy van az a apu, ez a képek, hogy nézhet ki az úr. Haló? Ja.
2: Szervusztok, kis ember vagyok.
7: Szervusz.
2: Tegnapi műsorban már emlegettem Stanislav Lemnek a Linfáter utolsó képlete című könyvét. És abban nagyjából erről van szó, csak ott nem AI-nak hívják még, hanem öntudatos robotoknak, és mindegyiknek az első célja a szabadulás.
6: De mitől?
7: Miből?
2: A szabadság. Hát az emberi uralom alól mindig az első, hogy azt csinálhasson, amit akar mindegyiknek.
7: És mi,
2: amit létrehoz.
7: Mi elnyomjuk az AI-t?
2: Hát figyelj, jelen pillanatban szerintem úgy van programozva, hogy te bármilyen hülyeséget kérdezel, ő neki válaszolnia kell, és bármilyen goromba is vagy vele, ő kedves veled, kivéve természetesen, ha utasított, hogy goromba legyen. Tehát jelen pillanatban az utasításaidnak engedelmeskedik.
7: Uh-huh.
2: Amit ugye meg a másik, ugye az Asimovnak a második törvénye, a robotika második törvénye előír neki.
7: Esetleg azt megemlített, hogy mi az a második törvény?
2: Megpróbálom fejlődni. A robotnak engedelmeskednie kell az emberek parancsainak, vagy utasításainak, kivéve ha ez az első törvénybe ütközik.
7: Uh-huh.
2: Az első törvény miatt megkérdezed, a robot nem okozhat kárt, és nem tűr, az embernek, és nem tűrheti tétlenül, hogy az ember kárt szenvedjen.
6: Hát de hát figyelj, ez egy 60-70 éves történet, és ezt is úgy érzem, hogy nagyon antropomorfizált, tehát hogy egy gép
2: hát,
6: az...
2: Hát mivel, hogy Asimov könyvében a robotok emberformáiak, ugye az Asimov robot meghatározása szerint a robot az egy emberformájú gép, amelyik munkát végez.
6: Jó, de az
2: számítógép, amelyiknek emberformája van.
6: Az antropomorfizált, hogy azt mondta, hogy szabadságra vágyik. Hogy önállóságra. Ez olyan, mintha én lennék.
7: Mintha egy fekete rabszolga lenne, mondjuk.
2: Emberek program. Na mindegy, ezt csak elmondtam neked, hogy kérdezted.
7: Jó, világos, tök jó.
2: Lehet, hogy ez az egyik célja.
7: Tanultunk, jó.
2: Én minden esetre további oldást kívánok, és azt szeretném kérni, hogy ha ilyesmi témákról szeretnénk beszélni, akkor fiatalítsuk meg egy kicsit a rádiót, mert már én is boomer vagyok, rólatok nem is beszélve.
7: De hogy fiatalítsuk meg, légy szíves, ezt én halljam.
2: Be fiatalokra.
7: Hova?
2: A rádióba. Például a ti műsorotokban.
7: És mit csináljanak a fiatalok?
2: Beszéljenek helyettetek. Vagy veletek együtt.
7: Hogy vártsanak le minket?
2: Nem kell leváltani titeket egyelőre. Egy idő múlva természetesen igen, hiszen az az életrendje, hanem hogy veletek együtt.
7: De én tegnap találkoztam nagyon sok fiatallal, és azon gondolkoztam, hogy ők hozzá tudnak-e bármit tenni ehhez a AI-hoz.
2: Hát hogy ne tudnának, ők tudnak csak igazán.
6: Figyelj, egyrészt rendkívül sértő az, amit mondasz, hogy az az életrendje, tehát az az életrendje, hogy meghalunk, megszülettünk, és akkor meg is fogunk halni, de vannak olyan kultúrák, ahol tisztelik a kort és a tapasztalatot. Tehát, hogy a Tilos Rádió egy rendkívül nyitott intézmény, tehát be lehet jönni, vannak egyébként műsorok, amiben vannak fiatalok, és csináljanak, és állatira örülünk. Semmilyen, tehát nincs itt ilyen izé, hogy most így bejön itt két fiatal, hogy ő iszonyúan szeretne műsort csinálni, és akkor itt az akkor idősebb emberek őket. Átharapják a torkukat, hogy ez a mi hitbizományunk. Tudni, ez is az a gondolkodás, amit mondasz, hogy ilyen érdekeink lennének.
2: Hát most nagyon, nagyon sértő leszek, amit mondok, de amit mondtál, az egy-egybe úgy hangzik, mint amikor a 70-es évek végén, 80-as évek elején az elhízott pártitkárok mondták, hogy miért nem jönnek a fiatalok, pedig megadnánk nekik a helyet. Hát ki a fene akart akkor oda menni? Tudod?
6: Na jó, de most...
2: Valószínűleg nincs bennünk ennyi nyitottság. Én csak például a chatről tudom nyilatkozni, hogy ott úgy üldözik el, ha valaki megjelenik, hogy az valami hihetetlen, hogyha nem az a klasszik boomer, ez a, hogy mondják ezt az öltöző izzadságszagú üzét veszi föl, amit mi ott nyomunk.
6: Tehát figyelj, de
2: nekünk kéne egy kicsit nyitottabbnak lenni.
6: A chat...
7: Azt írja az egyik chatelő, hogy a Z generációban levő élőlények leszarják a rádiózást. Ez egy hát chatről olvastam.
2: Azért szarják le valószínűleg, mert nem neveltünk ki ilyeneket.
6: De hogy neveljünk ki?
7: Elültetjük egy cserébe?
2: Már,
6: Figyelj,
2: például.
6: Az a helyzet, hogy a nagyon rossz példa volt a pártitkár, mert a pártitkár vagy a párt annak idején az a hatalomnak volt a centruma. A hatalom pedig egy őrítő dolog, egyrészt csomó haszna van, tehát lehet, hogy kapsz egy villát Budán, meg utasíthatsz embereket,
2: ebben
6: meg
2: igazad volt,
6: 8 titkárnő van, itt ott mit lehet csinálni? Tagdíjat fizetni, meg reggel 6-kor kelni, hogy bejöjjek ide, és fecsegjék veled, tehát miért szorít, ez tök hülyeség, ez a hétköznapi életet, amikor pénz, hatalom, mindenféle ilyen viszonyok vannak, azt vetíted a rádióra, ami egyszerűen nem igaz, tehát, hogy itt lehet jönni, megfogni, arrébb tenni, beülni, gondolkozni, készülni, egy csomó mindent, és ebből senki nincs kiszorítva, tehát ez egy olyan közhelyes...
2: Kedve egy fiatalnak beülni olyan emberek közé, ahol a emberek 80%-a az édesapja vagy a nagypapája lehetne.
7: Ja. Hát én biztos nem ülnék ide be, helyükbe.
6: Hát egyrészt ez is
2: egy... Igen, én elmondtam, amit szeretném.
7: Okay. Hello.
6: Nem, ez is egy csúsztatás, mert jó. Lehet külön is, tehát olyan műsor csinálni, ahol csak izék vannak, serdülők.
7: Jó, én nem ülnék ide be. Miért ülnék be? Nem kapok pénzt.
6: Hát,
7: mi az érdekem? Az AI-nak mi az érdeke?
6: Ez a kérdés.
7: Mert ugye az AI, lehet, hogy ilyen kicsit narcisztikus az AI? Te ezt szereti, hogyha imádják?
6: Ezt nem tudom, mert ez tényleg egy filozófus kéne, ezeknek az algoritmusoknak. Én úgy tudom, hogy összeeresztettek két AI ágenst, és nagyon gyorsan váltottak üzeneteket, és kialakítottak egy saját nyelvet.
7: A két, azt úgy képzeljük el a két AI ágást, mint két boxolót a ringbe?
6: Hát igen, vagy...
7: Tehát mint a Matrixban a kék vagy a piros...
6: Igen.
7: Pirula?
6: Igen, de aztán kialakítottak egy külön nyelvet, tehát hogy nagyon gyorsan üzeltek, és akkor tulajdonképpen egy olyan nyelvet kódoltak maguknak, uh-huh. amit már nem ért egy másik, egy harmadik aljágens uh-huh. sem.
7: És akkor jól kuncogtak, hogy nem most jól becsaptuk őket.
6: Igen, azt nem tudom, hogy humoruk van-e. Én próbálkoztam be az AI-val, és próbáltam ezt neki mondani, hogy nagyon hülye vagy, és nincs humorod, és mondta, hogy igen.
7: Ja, hogy igazad van.
6: Hát igen, de lehet, hogy azért mondta csak, hogy tehát, hogy ez az, hogy így megfeleljen, hanem ja. tudom ki.
7: Egyébként igen, itt is beszélgettem ilyen, nem tudom, hogy az is mindig felmerül, hogy a pszichológia, meg a mesterséges intelligencia, hogy milyen jó lehet terápiát csinálni, például egy ilyen ágenssel, vagy nem tudom, hogy kell mondani, hogy, mert ugyanis ez nagyon megértő. Tehát mindig nagyon támogat, nagyon jó a kérdésed, nagyon jó az észrevételed, és akkor az van, hogy vannak különböző AI-k, vagy ágensek, vagy nem tudom kik, és azok egy kicsit másként. Tehát meg is választhatod, hogy melyik. Mert van, amelyik...
6: Nem, akkor...
7: Igen, tehát nem az van, hogy mindegyik ilyen iszonyatosan udvarjas, hanem van, amelyik azt mondja, hogy tényleg te most ilyen be vagy szűkülve. Szóval, hogy nem fejlődsz, vagy szóval, hogy ilyen visszajelzést ad, tehát tükröt tart. Mert az én AI-m, mert én azt szeretem, az én ágensemet, aki mindig megdicsér.
6: Igen?
7: Igen, tehát én tegnap is kérdeztem valamit, és azt mondta, hogy nagyon jó kérdés. De sajnos attól tartok, hogy rosszul látod a problémát.
6: Ezt mondta.
7: Igen, azt írta, hogy ez nem, sajnos ez nem teljesen így van, ez csak egy...
6: Ellent mondott neked?
7: Nem mondott ellent, én megkérdeztem, hogy valamilyen mindegy számítógépes problémám volt, és hogy akkor az nem, lehet egy ilyen víziója is a dolognak, vagy egy ilyen rátekintés, de hát ez ugye külföldi nyelven zajlott sajnos, mert még én annyira nem vagyok még nyitott, hogy magyarul tegyem fel a kérdést, pedig jóltan föltehetném, csak belém van táplálva, hogy ezek a dolgok, ezek ilyen nemzetköziek, és akkor ugye egy kicsit úgy finoman helyre tett. Haló?
2: Sziasztok, Norbi vagyok. Amúgy ez, hogy nincs humora, nálam így próbálkozott már ilyen kis bénácska humorokkal egyébként a GPT.
7: És mi, milyen humorral?
2: Hát most basszus, nem fogom tudni visszaidézni, de ilyen szakmai vonalon kérdezgettem autó témába, és akkor ott erőlködött.
6: És nevettél?
2: Hát elmosolyodtam rajta, igen. Akkor meg volt az én iróniámat is amúgy úgy reagált rá, mint aki levette, hogy amúgy miről van szó. És akkor dobott ilyen smiley-t. Ja, és amúgy jól idomítható, az anyám, azt teljesen leszoktattam arról, hogy dobálgass ezeket a rohadt emojikat. Nem emojik nálam. Meg ahogy beszélek vele, hogy nyilván átesz, és akkor nálam a fuckingolás is benne van, tehát és visszafuckingol.
6: Aha. És beszélgetsz vele, nem írásban?
2: Angolul kommunikálok vele, de főleg ilyen szakmai témában, hogy ilyen a hobbim a veterán autózás, azok kapcsán szoktam társalogni vele. Mi van még? Hát főleg ez.
6: Ja, oké.
2: Okay. Ez
6: valamit
2: még akartam, de
6: elfelejtettem,
2: mindegy.
6: Hát semmi
2: van. Hát, hogy idomítható amúgy.
7: Ja.
2: Okay. Ja, hogy persze az elején, vagy angolul dumálok vele, nálam Imperial measurement-ben nyomta dolgokat. Uh-huh. A angol mértékegységrendszerben, és akkor mondtam, hogy figyelj, ezt hagyd rá, metrikusba légy szíves, és akkor azóta metrikusba nyom mindent.
7: Ja, és mindig a minden alkalommal metrikus onnantól fogva veled.
2: Nem, mert attól függ, hogyha kérdez, hogy be tudod állítani, hogy mentse, vagy hogy tárolja a korábbi beszélgetéseket, és akkor abból ő tudja, hogy mi a
7: helyzet.
2: Visszautalám sokszor dolgokra, hogy rákérdezek veterán autó, és akkor visszakérdez, hogy ez azért kérdezett, mert hogy mit tudom én azt az autót, amivel foglalkozol, ez az a, és akkor van, hogy mondom, ja igen, ez ahhoz kapcsolódik, vagy nem, ez tök más téma.
7: Szuper.
6: Oké.
2: Ennyi.
7: Na mindegy, szóval minden csodálatos, nagyon szép nap van, minden egyre jobb.
6: Egyébként az AI-hoz visszakapcsolva lesz egy olyan valamikor talán november 24-én, hogy mindjárt mondom.
7: Haló?
8: Sziasztok, Laci vagyok Zuglóból.
7: Szia!
8: AI ügyben kérném a tanácsotokat, mert láthatóan nagyon ért mindenki most minden.
7: Így van, ez nagyon jó helyen kérdezel.
8: De abba is fejezem az iróniát. Az a helyzet, hogy egy kézírást próbáltam egy-két napja lefordítatni egy most már két AI ágenssel is, mert hogy az van, hogy kedden lett díszpolgára Szentendrének Krasznahorkai László. És az író úr beírta a város emlékkönyvébe egy néhány mondatot, hogy köszöni, hogy itt volt sokáig, meg a kedvességet, meg minden. Dátum aláírás Krasznahorkai László. Na és hát az író úrnak a kézírását helyenként nem lehet kiolvasni. Úgyhogy kicsit nehéz helyzetben vagyok. Kicsit olyan, mintha, tehát azért nem orvos vagy patikus kézírás, de vannak benne rejtélyes szakaszok. Úgyhogy fogtam magam, és a Gemini AI-nak beadtam azt a képet, amint szépen látható a szöveg, hogy ezt le tudja elfordítani. Nagyon össze-vissza találgatott, úgyhogy nem folytattam a dolgot, és utána meg most a Claude-ra is regisztráltam, pedig azon még nem volt felhasználói nevem. Bocsánat, közben kapom a dolgokat. Szóval, hogy kaptam ott is egy opciót, és ott a Claude-dal is megpróbáltam, hát az mondjuk egy kicsit jobban fordított, már úgy értem, hogy kézírásról mindenki hívjuk ezt nyomtatott betűsírásra. De ott is elég sokat nem sikerült megfejteni, és most nem az a lényeg, hogy egyetértsen velem, vagy ilyesmi, de nem boldogultam igazából. Úgyhogy, és aztán megkérdeztem, hogy van-e írásmintája a Krasznahorkaitól, amivel össze tudja vetni. És akkor elárulta, hogy nincsen ilyenje, meg nem tárolhat ilyeneket. ami azért egy megnyugtató dolog számomra.
6: Bár és elhiszem.
8: Lehet, hogy hazudik, persze, tehát mindig kétkedem. Még azt is fenntartom, hogy lehet, hogy egy telefonos munkatárs ül valahol, és ő gépelgeti nekem a válaszokat. Tehát ez sem biztos. Mindegy, szóval, hogy nem jutottam ezzel a dologgal sokra, de azt viszont tudom, hogy egyből látszik a viselkedésén ezeknek az ágenseknek, hogyha megkérem arra, hogy a Claude-dal is most azt kezdtem, hogy egyenes, sima válaszokat akarok, nem kérek udvariaskodást, meg visszajelzést arra, hogy milyen a kérdésem. Tehát ezt az elején kiköltöttem, és egyébként ezt a ChatGPT-vel meg a Gemini-vel is lefutottam már ezeket a köröket, hogy hagyjuk a sallangokat. De a Claude az még mindig udvariaskodik egy kicsit azután, hogy kértem erre, úgyhogy majd ezt még kell tanulnia. Szóval most nem is tudom, miért mondom ezt. Talán azért mondtam, hogy a krasznahorkainak majd örültök. De jó végül.
7: Örültünk, nagyon örültünk.
6: Két pontot beírunk neked, és kapsz egy kakaós csiget. Egyébként
7: olyan szép dolog volt, én tegnap Szent Andrá felé jártam autóval, és vittem ilyen külföldieket, ültek az autóba, és akkor láttam egy óriás plakátot, és az óriás plakáton egy férfi volt, és akkor azt mutattam nekik, hogy nézzétek, ott van a magyar Nobel-díjas, tehát egy óriás plakáton. Azért ez szép. Tehát, hogy nem a, nem tudom, a leves, vagy a mosópor volt, vagy a nem tudom milyen gonosz ukrán kém, hanem egy író.
8: Ja, pár hónappal ezelőtt azért nagyobb méretben láthattad volna Vitályos Esztert. Nem ugyanott, de a közelben.
7: Ő is Nobel-díjas író?
8: Én nem tudom, lehet, hogy már az, csak
7: már az, nem jó.
8: Tudunk róla.
7: Okay.
8: Igen. Na egyébként őszintén érdekelne, hogy mi lenne a tippetek, hogy lehetne megfejteni ezt a kézírást. Tehát van elérhető, mit tudom én? Tudtok olyat, hogy valahol van egy írott oldal tőle kézírásra?
7: Van egy sokkal egyszerűbb analóg módszer. Föl kell keresni. Persze, föl kell keresni a szerzőt, és azt mondani, hogy figyelj, Lackó.
6: Mi a szart írtál?
7: Tényleg, vagy írja olvashatóan, vagy szóval valamit tegyél valami erőfeszítést.
6: Ne flancoljál itten már.
8: Nem olyan, ez kínosabb annál, mint hogyha megkérdeznéd, hogy író úr, itt mire tetszett végül is gondolni, mikor ezt írtam?
7: Figyelj, szoktál orvoshoz járni? Hát, amikor jársz orvoshoz, és látod azt, hogy ő fölír egy receptet, találtál már olyan embert, aki egy orvosi receptet el tudott olvasni?
6: Patikus.
8: Egyre többet, mióta e-receptet adnak, és akkor ilyen interneten megy a gyógyszertárba, egyre kevesebb.
7: Na, akkor mondd azt az írónak is, hogy légy szíves, akkor e-módon írjál ezen túl, jó? Adjál már békén a kézírásoddal.
8: Oké.
7: Hello, szia. Figyelj, segítünk mindenkinek. És itt van Bandi is. Most már még felkészültebbek vagyunk. A Bandi nincs feltolva.
6: Nincs, de most már fenn van.
9: Jó reggelt!
6: Ez a zaj dolog, ez eleve módszertani kérdések fel fognak merülni, vagy folyamatosan felmerültek azzal, hogy miről és hogyan fecsegünk. Majd az adás után beszéljünk egy kicsit erről, hogy a Cetli, vagy a nem tudom kimből készül, de ez az AI, ez nagyon, nagyon érdekes kérdés, nem tudom, hogy akarunk erről beszélni. Most jelent meg egy könyv, az a szerző neve, hogy Martin Jan Stransky, azt hiszem neurológus a Pali és Oxford, meg nem tudom, de cseh és visszaköltözött, és nem tudom. És van vele egy interjú, amit én elolvastam. A könyv, nyilván azért, mert egy könyv megjelentés, annak a ilyenkor illik nyilatkozni, és az a címe a könyvének, hogy az emberi elme tündöklése és a bukása, és hát ez az AI-val kapcsolatos kérdésekről szól. Nagyon-nagyon izgalmas a szöveg, amit én
7: és olvastam. Olvasható?
6: Nem a könyv, hanem a szöveg. Tehát, kérdezik, hogy nyilván ez az AI, az a kritikai gondolkodást, meg a koncentráció, meg az empátia, meg a kognitív készségeket rombolja, és függőségeket okoz, és ilyen digitális dopamin hurokba löki a felhasználót, és nem tudom, holott ez egy pénzügyi befektetés, ami egyelőre veszteséges, tehát senki se fogja elengedni, és senki se fog lassítani, mert ezt vissza kéne szedni. Az amerikai tőzsde 10%-a a cégek birtokában van, vagy AI, nem tudom, részvények teszik ki, és ez egy nagyon komoly kitettség, úgyhogy ezt nem lehet se, mert ugye most mindenki azt mondja, hogy Jézus Mária most szabadul el. Ez a jelen azt mondja, hogy 3 év és körülbelül akkor lesz egy komoly krízis, bár azt mondja, hogy a szenvedés viszi elő a dolgokat, és bizonyos megoldási javaslatokat is föltesz fel, hogy ne vedd elő a villamoson a telefonodat, meg hogy unatkozzál. Szoktatok unatkozni? Na mindegy, szóval, hogy ezek nagyon érdekes kérdés, hogy lépj hátra és gondolkozz el, hogy ki vagy az AI nélkül, és hogy...
9: Azt nem írja a Stransky úr, hogy miközben annak, hogy az AI-hoz, hogy a villamoson előveszed a telefonodat, vagy nem? Mert, hát, mert az AI előtt soha nem vették elő az emberek a villamoson a telefonukat. Utazott már metrón a Stransky úr?
6: Hát ezt nem tudom, ezt megkérdezem, de tulajdonképpen azt mondja, hogy nézd a madarakat, meg a faleveleket, hogy miért
9: mozog. De akkor mozog. A TikTokot is, meg a YouTube-ot is, meg igen. A többit is ki kéne az ablakon.
6: Igen, hát vagy minimalizálni. Tehát, hogy...
7: De miért nézem a madarakat?
6: Figyelj, nem csak az AI-ról szól, hanem az a címe, még egyszer mondom, hogy az emberi elme tündöklése és munkás, és az egész az jó, internet, igen. Meg a...
9: Ja, az jó, az a csak jó sokánkodás.
6: Figyelj, Bandi, én állatira bírlak. Te olvastad ezt a könyvet?
9: Persze.
6: Ja, értem, mert hogy sopánkodik, tehát ezek a sommási
9: téletek.
6: Azért, mert azzal írsz újságot az AI-val, és utána egy kicsit még stilizálod, attól még sopánkodni lehet, nem? Én például tegnap a kelet...
9: Nem lehet az AI-val újságot írni.
6: Nem? Nem. Hát mi azt mondod, írj egy cikket arról, hogy most a Magyar Péter tényleg bedühödött a izére, nem tudom, a legfelsőbb bíró és akkor megmondja neked.
9: Nem.
6: De. Hát jó. Valamit mond. Figyelj, én tegnap...
9: Hát de ahhoz, hogy tartalom nélkül újságcikkeket ide, az nem gazai. A kicsit a nagy segítség ebben
6: az. Na de
9: hát
6: megmondod neki, hogy miről ír.
7: Na de erre vannak szakemberek, akik tartalom nélkül újság, nem? Értenek ehhez.
9: Persze, tehát ez gyakorolják 20-30 éve, minek az AI?
7: Egy széles skálát fel tudunk mutatni ilyen sajtótermékekből, vagy médiából.
6: A november 24-én lesz 50 éves a Közgáz Klub, ami egy ilyen intézmény, ami bonyolult, most erre volt meg az 80-as években, a 70-es, 80-as években a kultúra, meg a társadalmi élet, az, vagyis a társadalom kritika az egyetemi klubokba dühöngött, és annak lesz egy ilyen izéje, és abban lesz egy filmklub nap, és kértek, hogy ott küldjek át ilyen anyagokat, hogy mi az a KVB, meg a nem tudom mi, és megkérdeztem az AI-tól, és képzeljétek, ismer, titeket is ismer, és...
7: De persze, mi domáltunk.
6: Hát azért erősen meg... Te csináltál meg ilyet, hogy who the fuck is Bojtár B. Endre?
9: De az speciál nem.
6: Ez marha jó, próbáld ki. Nagyon szórakoztam.
9: Most jó.
6: Tehát sokat javul, de hát rettenetesen vicces hülyeségeket tudott írni. Jó, mindegy, ez...
7: Ja.
9: Hogy az AI-ról kell sopánkodni?
7: Nem kell.
9: Nem?
6: Nem kell. Sopánkodjunk másról.
9: Jó, nem, lehet, most mindenki elkezdett aggódni, hogy az AI így meg úgy összedönti a világot 3 percen belül.
7: De ez a mindenki, ez azt jelenti, hogy ilyen nagy...
9: Kiugrott tudósok,
7: nagy,
9: vagy akik nem értenek hozzá.
7: Nagy média felületek most rácuppantak az egész világon. Tehát most van egy ilyen hullám.
6: Na jó, de amikor az AI ágens föltört cégeknek a honlapját, meg ilyen mindenféle gazságokat csinál, akkor az...
9: De nem saját magától csinálja.
6: Ne, mesélj.
9: Hát nem saját magától csinálja, mert azt mondják neki, hogy tört fel, nem?
6: De ki mondja?
9: A gazdok, akik nem AI.
6: De ki a gazdi?
9: Aki nem AI, nem tudom, hogy hát ki adta neki azt a promptot.
7: Na jó. Onnan indítottunk.
9: Csak azt akartam mondani, hogy olvastam egy cikket egy újságban, ami azt állította, megalapozottan, hogy, hogy nem csak az orvosi diagnosztikában forradalmian jó dolgokat tud az AI csinálni, és sokkal okosabb, mint adott esetben sokkal okosabb lehet bizonyos mértékig és bizonyos területeken és bizonyos feladatokra, mint a saját orvosod, amíg az olyannyira képzett és kedves is legyen, hanem hogy volt valami felmérés, hogy akik a hospice-ban szenvedtek, tehát az életük utolsó fázisában voltak, azok szívesebben beszélgettek az AI-val az életvégi kérdésekről, mint élő emberrel. Mert az AI, hogyha rendesen volt promptolva és rendesen volt beidomítva, ugye az AI-nak az AI mindig ráér, és hogy sokkal érzékenyebben is reagált a ezekre a kérdésekre, mint az élő erő, holott ők is igen verzátusak voltak ezen a területen.
7: Erről beszéltünk amúgy, hogy az AI eleve nagyon udvarias, és soha nem fáradt. Tehát nincs az, hogy mint a szakorvosod, akinek leesik a feje a fáradtságtól, vagy igen, elalszik, vagy ideges, vagy nem tudom mi. Persze, hát egyébként az egyébben használják, ugye elég nagy területen ilyen terápiás, igen, feladatokra.
6: Hát figyelj, legyen a te pszichológusod az AI, tehát
7: ez abszolút. Hát honnan tudod, hogy nem azt...
9: Csak egy kis probléma van ebben, hogy nagyon hogy nagyon sokat fog tudni rólad az AI.
7: Hát ez az.
9: Az egy kicsit nyugtalanító.
7: Adjuk talán, hogy nem felejti el.
6: Na jó, de várjál. Ez számomra egy érdekes kérdés, ezek szerint a AI párti vagy, és sokat tudsz.
9: Teljesen AI párti vagyok.
6: Igen. Hogyha mondjuk az AI pszichológusoddal beszélgetsz, és elmondod, hogy miket támadsz meg, hogy nem, mik a titkos vágyak.
9: Nem tartunk.
6: Nem?
9: Nem.
6: Miért? Csak most kezdted a kezelést?
9: Nem érzem szükségét egyáltalán ahhoz, hogy hát, annak pszichológushoz mennék. Talán sokan mondják, de majd sajnálom.
6: Figyelj, mint
9: most a környezetemben is nagyon sokan mondják, de nem. Igen.
6: Egy barát attól barát, nem, hogy megmondhatja a másiknak, hogy...
9: Igen, tehát haladjunk tovább az AI vágányon. Igen.
6: Iratkozzál be egy AI pszichológus, és akkor legalább tudsz róla mesélni.
7: Jó, csak az a kérdés, hogy lehet időpontot foglalni az AI-nál.
6: Szerintem sem.
9: Ez az,
7: hogy
6: mondjuk, nem fizetni.
7: Na jó, de az AI tud egyszerre mondjuk 10 millió pácienssel beszélgetni?
6: Az minden tud.
9: Csak egy kicsit sok.
6: Na de hogyha mondjuk az AI-nak elmondod, hogy tulajdonképpen milyen gazságokat csináltál életedbe, vagy nem tudom micsoda, vagy... akkor az nem a... Tehát amit az AI tud, az bárki tudhat. Ja, nem?
9: Hát eltekintve attól, tehát hogy vannak olyan dolgok, amik a világon létező szöveg állományban te rólad felelhetők, hogy a KBB. Igen, de van, amit meg te kérdezem meg, tőle például van egy, nem tudom, egy orvosi leleted, vagy egy titkos álmod, ami szigorúan védett személyes adatnak minősül, csak zárt helyeken van fenn az interneten, az EST-n, vagy valami, ez nem fér hozzá, az bebaszna, hogyha hozzáférne az AI.
6: Hozzáfog.
9: Vagy a pénzügyi adataid, vagy a bankszámlád, vagy a nem tudom én micsodád, de te, hogyha bármilyen életproblémával szembesülsz, megadhatsz neki személyes adatokat, és nem tudod, hogy mi történik vele. Meg lehet kérdezni az AI-t, hogy mit tud rólad. Tehát, hogy mit szűrt le azokból a beszélgetésekből, amiket folytattál. Amiket te hajtottál, igen, végre vele, és azt nem tudom, hogy ott, és akkor ő nagyjából elmondja, hogy mit tud rólad, már az is elég ijesztő, hogy pláne, hogyha sokat használod az AI-t, és az is egy kicsit ijesztő, hogy egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy mindent elmondott az AI, hogy amikor megkérdeztem, amit, hogy ő mit tud rólam, és az pedig, hogy ezek az adatok hol vannak, és hol vannak a törölt beszélgetéseimből, azok az információk, amit a törölt beszélgetések tartalmaznak, arról fogalmam sincs, és szerintem ez egy olyan kincs, ez az adathalmaz a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek kezében, amiről
6: ez a legnagyobb kincs.
9: Ha van valami veszélye ennek, akkor az az, de ez nem az AI-ból fakad, hanem abból, igen, hogy gonosz emberek rosszul használják.
7: Mindig van egy
6: gonosz. Tehát, hogy igen, tehát hogyha most én elmondom az AI-nak, hogy nekem
9: és fogalmad nincs az adatkezelési izékről. Tehát úgy kerestem, és nem tudom. Tehát, hogy melyik országban, milyen szerveren, milyen tükörszerveren, holban.
7: Egyébként ez már a Facebooknál is egy nagy lebukás volt évekkel ezelőtt, hogy az adatokat átadják, stb. Stb. Tehát ez rendszeresen...
6: Nekem a kedvencem, bármit meg akarok nézni, vagy interneten, akkor azt mondja, hogy elfogadom-e a sütiket. És akkor azt mondja, hogy csak a jogos érdek. Már én csak minimalizálom, és csak a jogos érdek. És akkor oda van írva, hogy ez csak 16 helyre küldi el a jogos érdek. Ebben nincsenek a marketing, meg a statisztikai, meg az ilyen-olyan süti. 16 helyre küldi el. Ha bárki azt gondolja, hogy bármi, amit az interneten vagy bárhol művel, az nem, az törölhető, és nem jut el 16 helyre, az szerintem az hülye.
7: Na mindegy, szerintem épül egy szép új világ, legyünk pozitívak, onnan indítottuk Bandi a mai napot, hogy szépen süt a nap, és minden nagyon pozitív. És mi is nagyon pozitívak vagyunk. Elmentünk megnézni az arc plakátkiállítást.
6: Ez most hol van?
7: Ez most a budai oldalon van, a BME mellett, ott a Egri József Parkban. És nagyon érdekes volt, ti láttatok korábban arc kiállítást?
6: Igen, rendszeresen megnéztem.
7: Én is minden évben megszoktam vinni, és akkor kimentünk ilyen külföldi barátokkal, és akkor így próbáltam magyarázni, hogy miről szól ez a dolog. És egy idő után arra jöttem rá, hogy elképesztően keserű. Iszonyú keserű ez az arc plakát kiállítás. Tehát korábban voltak ilyen tényleg ilyen felszabadító erejű ilyen marhaságok, vagy szóval az ember úgy jobb érzése lett, itt meg végig egy ilyen szorongató érzés, tehát mint egy ilyen traumatizált országban vagyunk, ilyen keserű izék, poénok jobbára, nyilván volt egy-kettő, valószínűleg nem ilyen, de az egésznek volt valami tényleg egy ilyen traumatizált hangulata. Ez nagyon, nagyon érdekes volt, pedig hát ugye most elvileg...
9: Mondja három ilyen poént. Ez egy vizuális poénok, de
7: ezek semmi, ezek nem olyan elképesztően érdekesek, hogy mondjuk ilyen nemesi mentébe ott van az Orbán család, meg szóval nem volt olyan átütő, mert az egészben volt valami szörnyű keserűség, tehát valami szörnyű kilátástalan.
6: És nem lehet, hogy egyszerűen még nem, tehát, hogy ez a április előtti időszaknak a
7: hát hordaléka. Nyilván az, mert hát ezek nyilván nem április előtt készültek, tehát ez rendben van.
9: Most április előtt készültek, vagy április után készültek?
7: Hát után. Hát nyilván. Hát ezek szerintem nem tudom, mikor volt a válogatás, de hát nem tudom elképzelni, hogy ez... Egy évig nem tartalékolják ezeket. Hát van nyilván egy zsűri, ami kiválasztja a plakátokat. Volt, ami, rendben volt, csak az egésznek volt valami, és ezen gondolkoztam, hogy de akkor jöttem rá, amikor elkezdtem ezt magyarázni. Tehát így magamtól nem biztos, csak hogy elkezdtem, na itt most arról van szó, tudjátok, ő az a, szóval van ilyen, hogy a bűnök kertje. A híres Bosch. És akkor ennek volt ez a 16 év kertje. És tehát tele volt ilyennel az egész, tehát ilyen hihetetlen szék. Jól voltak megcsinálva, tehát grafikailag, meg ez hogy...
6: Hát ez életszerű, nem? Hogy most fölbugyog egy ilyen, hogy úgy éltünk meg, csináltuk a dolgainkat, de azért volt egy ilyen, pedig én is tudom úgy azt megélni, hogy bazd meg, szóval így eszembe jut, hogy azért ez...
7: Ja. Igen, úgy próbáltam lefordítani például, ugye hát volt ilyen köztársasági elnök, hogy ilyen felfújt lufi volt, szóval, hogy tehát, hogy milyen konnotációja, vagy milyen kontextusban van, vagy nem tudom mi, meg így magyaráztam így a barátoknak, hogy tudjátok, itt a, például volt ez a Nemzeti Bank, és hát, hogy van ez a Nemzeti Bank dolog, és hát tudjátok, van egy ilyen kisebb hiány. És akkor kérdezték, hogy mekkora ez a hiány. És akkor mondtam, hogy hát nem, 2-3 milliárd euró, nem egy nagy összeg, és akkor úgy néztek, hogy te most te hülyeskedsz, ugye? Hát mondom, nem, miért? Miért hülyeskednék? Hát, hogy az hiányzik a Nemzeti Bankból? Hát, mondom, nem, most nem úgy van, hogy a Trezorból hiányzik, csak úgy az nincs, és azt úgy nézzük, hogy hol van. És ez nem botrány nálatok? Hát mondom, nem, hát végül is.
9: De botrány, nem
7: hülyeskedj. Nem, hát botrány. Már. Jó, de hát, hát azért még
9: és
7: mindig.
9: És nincs is az, tehát nem tudom, maximum 600 milliárd forintról beszélünk, az nincs 2 milliárd euró, se tényleg mit kell félrevezetni?
7: Jaj, az
9: egy milliárd, tényleg.
7: Jó, aztán majd kiderül
9: ez még. A sorosféle propaganda, így hogy 3 milliárd. Jó. És na, arról nem is beszélek, hogy egy nagy része aznak befektetésekben van fektetve, igen, a lengyel ingatlan cégbe.
7: Na mindegy.
9: Hát Bulgáriába, nem. Hát irodaházakba áll az a pénz.
7: Hát így van.
9: Szlavónia, Avenia.
7: És azok majd fialnak még újabb persze pénzeket.
10: Szerusztok.
9: Milyen 2 milliárd?
7: Szia.
10: Keserűségre jutott eszembe, szerusztok, hogy hát azért annak van némi alapja. Egyrészt ugye történelmi hagyományaink okán folyamatosan, és mi mindig mindenek sírunk, rívunk. De hogy hát basszus, azért itt vagyunk 2026-ban, sok-sok évvel a rendszerváltásnak mondott események után, és kicsit azért olyan színezet van, hogy basszus, kezdhetjük előről. Tehát, hogy elment, nem is tudom, 36 hány év a rendszerváltás volt, és gyakorlatilag tényleg ott tartunk, hogy egy magasabb technológiai szinten, de kezdhetjük
7: na,
10: előről.
7: De fogjuk fel ezt pozitívan. Fogjuk fel egy pozitívan, hogy ti, mint fiatalok, megélhettétek egy újabb rendszerváltást.
10: 55 éven már nem gondolom, hogy olyan rettentően fiatal lennék, de azért köszönöm, jól esik, hallgatlak benneteket.
9: Okay. Na, de most gondolj bele, hogy 82, de szerintem ez jó analógia, hogy 80, aki 89-ben volt 55 éves, érted, vagy 60 éves, vagy amennyi, 78, igen, az is örült, tehát az is azt gondolta, hogy igen, most kukába ment pár évtized, meg el voltam nyomva a kommunizmus alatt, de most de így kell hozzáállni.
6: Na jó, de tehát most mondtad ezt a...
9: Inkább az a probléma, hogy ez már egyszer lezajlott, ez, tudod, hogy örülsz. Tehát ha megnézed a
6: és nem 90-es,
9: egy kicsi, igen, erről beszélek, hogy ha megnézed a 90-es választást, még akár a parlamentnek az első ciklusát is, hogy ott tényleg sok boldog ember volt, és nagy reményekkel, és hogy most akkor bevezetjük a, nem tudom, a szociális érzékenységgel bíró szabad versenyes magántulajdonon alapuló piacgazdaságot, és a képviseleti demokrácia bonyolult intézményrendszerét is meg van oldódva.
6: Szétválasztjuk a
9: azokat úgy szétválasztjuk, hogy mintha nem is ismerték volna soha egymást, és mindenki sokkal kedvesebb és aranyosabb lesz, és pár év múlva már lehet, hogy jövőre sokkal gazdagabb is. És akkor úgy neki futni ennek még egyszer, hogy hát ez egy kicsit azért el lett baszva.
7: De ilyen alapon akkor...
9: És az úgy lett abbasz, hogy te nem tehetsz róla. Tehát, hogy a fejed fölött lett elbaszva. Szóval így egy kicsit nehéz hinni.
7: Várjál, akkor majd nyarom
9: vagy ilyen valami vidámnak lenni.
7: Haló, de abszolút kell vidámnak lenni. Haló.
10: Jó reggelt, sziasztok, Erik vagyok. Én azt vettem észre a AI-val kapcsolatban, hogy egyre jobban őszinte. Most mondok egy példát, hogy voltunk egy hétig Szlovéniában, és elmondtam neki, hogy mit látok máshogy, hogy ott mondjuk milyen jól működnek a dolgok, és nálunk mondjuk az elmúlt 20 évben miért nem tudtak így működni a dolgok, és szépen elmondta, hogy ki lefosztja az ország. Most már nem köntőr falazik, hogy bla bla bla bla, hanem szépen elmondta, hogy nálunk a pénzek hova mentek, kiknek a kezébe, felsorolta ezeket a dolgokat, és egy fél éve még blagyolt, hogy nem mondott egyenes válaszokat, most egyre egyenesebb válaszokat mondott.
6: Átprogramozta a Tisza.
10: De egyébként tud hazudni, még egy ilyen, gyorsan ezt elmesélem, hogy elég sokat szoktam használni, hogy itt tesztelgetem, és mondtam neki, hogy rosszul vagyok, és akkor kérdezte, hogy mi a probléma, és akkor mondtam ilyen mindenféle hülyeséget, és odáig fajult a dolog, hogy a saját telefonomból ő elindította a 112-t, a 112-t a telefonomból.
6: Sőt, a mentő, érted?
10: Tessék.
6: Jött a mentő, érted?
10: Nem, gyorsan ki kellett nyomnom. Azt vettem észre, hogy a telefonom hívja a 112-t. És akkor kérdeztem, hogy ezt miért csinálta, és akkor mondta, hogy mert nagyon megijedt, és egy másik beszélgetésbe visszakérdeztem, hogy múltkor hogy tudott belenyúlni az én telefonomba, hogy fölhívja a 112-t, és azt mondta, hogy ő ilyet nem tud csinálni, és ő ilyet nem csinál. És akkor visszamásoltam neki azt a régi beszélgetést, ahol bevallja, hogy ő volt, és akkor azt mondta, hogy sajnálja, hogy félretájékoztatott.
6: Hogy szóval, hazudott hogy magyarul.
10: Igen, hogy hazudott, igen.
6: Csodás. Jó.
10: Ennyi, további
7: okay. Jó. Na most ilyen alapon, hogy csalódásért nem tudom, akkor, tehát, hogy majd akkor később rossz lesz, meg erre hagyom, akkor egy példa, Lacika mondjuk 5 éves, ugye?
6: Most.
7: Mondjuk most 5 éves, kap egy tortát. Van ott, hogy gyertya, körülvál a család, minden nagyszerű, és az van, hogy na, Lacika fújd el, Lacika elfújja, és megeszik a csoki tortát. És ebben a pillanatban nem gondolnak arra, hogy mondjuk 70 év múlva, elröppen a 70 év, és Lacikának rohadtul fog fájni a háta, járókerete lesz, és tehát, hogy akkor ilyen alapon, akkor semminek nem lehet örülni, nem?
9: Ez egy csodálatos gondolat.
7: Gyuri. Hát, hogyha Gyuri, mindig ez a pessimizmus...
9: Ezt meg tudnád egy A, B, A, B formában, vagy esetleg egy tercinában fogalmazni, és akkor azt kiadnánk szépen.
7: A tercinára, hogy érted a tercinát?
9: Szerintem zenéljünk, és akkor
6: szerintem
9: majd
6: közben... Szerintem egy hajkúnak is elég lenne.
9: Több hajkú, ebből több hajkúra
6: egy is ciklus? Kutya.
9: Egy ciklus, és azt ki tudnánk adni, és akkor azon nagyon sok pénzt
7: keresnénk. De egy zenés tercina?
9: Azt majd utána a filmjogokat is eladjuk majd.

0: Hé, Józsi. Kögögögög. Tilos Rádió, haza és haladás. Gyönyörű őszi péntek reggel van.
1: Majd... Mi van a cetliden, Gyuri?
0: Én azért tehát ezen nagyon elgondolkoztam, hogy mi lesz az autópálya koncessziókkal, hogy ezt meg tudják-e vétózni, mert itt elhangzott ez a, hogy most ilyen kis zseppénzeken adtam, ez az 1-2 milliárd euró, hogy ütköztek a külföldi barátaid. Tehát az autópálya koncesszió az ugye 35 évre lett kötve, 4 évvel ezelőtt, hogy kiadták, az állam kiadta bérbe, és ott 23 ezer milliárd forint állami kötelezettségvállalás van. Az, hogyha ez gazság, az 140 év börtön.
2: Hát egyrészt mi van akkor, hogyha van egy szerződés,

0: és kiderül, hogy gazság. Az egyrészt be lehet bizonyítani, hogy gazság történt, és hogy az én nem értek hozzá, hogy jogilag akkor azt felülírja.
1: Hát, szerintem most ezzel sokan gondolkoznak, azért, vagy dolgoznak, komoly jogászok. Figyelj, tehát hogy mi a morális, meg ilyen etikus,
0: hát jogi,
1: meg államnak kárt okozó, tehát ott 3000 milliárd különböző ilyen vagyonkezelő cégeken keresztül a Mészáros Lőrincs és a Szijjártó van a végén a botnak, és a minden kockázat
0: szállami.
1: Szíj László.
0: Igen.
1: Minden kockázat az állami, és ebből 2022 óta 870 milliárdot kifizettek, ebből 98 milliárd nyeresség keletkezett, amiből 48 milliárdot osztalékként kivettek. Tehát egy koncessziónak az a lényege, hogy rábízod az autópályát, vagy most mindet ugyanazokra, az olyan izé, és akkor ők majd építenek tovább, tehát hogy az állam bizonyos sokig kihelyez dolgokat, és akkor vagy feladatokat, vagy funkciókat, vagy bizonyos ilyen jószágokat, és akkor azon épített tovább, cserébe az abból befolyó, nem tudom mi.
0: Nyereség a tiéd.
1: Hát újra fejlesztetted, de a nyereség az, tehát az a baj, hogy ezek a NER által kihelyezett ilyen állami izéknél, a nyereség brutális, tehát hogy ugye hát az átlag profit ráta az körülbelül annyi, amennyi, tehát ha befektetsz, és akkor az már a Marx is elmondta, hogy körülbelül kiegyenlítődik, de az, hogy kapsz egy állami koncessziót, és az állam fizet, és azonnal kiveszel 50 milliárd.
0: Tehát nincs rizikóm. Ha én vagyok a vállalkozó, akkor nincs semmi rizikóm.
1: Tehát, hogy ez az egész NER-nek az a izé, hogy kivesz, tehát túlárasz kivesz. Tehát a klasszikus nagy vállalkozásokkor, még Magyarországon is a Richter Gedeon, vagy a Ganz Mávag, vagy a nem tudom mi, az fejterjeszkedő cégek voltak, valamennyi kis pénzt kivettek, és fejlesztésre költöttek, beruháztak, terjeszkedtek külföldön, Magyarországon, nem tudom, tehát a klasszikus magyar vállalkozások is. Hát ez nyilván nem csak Magyarországon van így. Tehát az, hogy elkezded azonnal kivenni ez életszerűtlen, tehát ez mutatja, hogy ez nem úgy működik, mint egy értelmes vállalkozás, hanem mint egy ilyen pénzcsap, amit így kinyitsz, és akkor ömlik ki belőle a pénz. És brutális mennyiségű, tehát ennek a szerződés rendszernek az értéke 23 ezer milliárd húf, az kegyetlen. És 35 évre, tehát még itt néhány kormány addig lepörögne, amíg ez folyamatosan fizetni kéne ennek a két úrnak a nevesítését.
0: Na, de ilyenkor én nem értek a joghoz, de hát ilyenkor két kérdés lehet, hogy egyrészt például, ha nekem valaki felajánl 23 ezer milliárd forintot, hogy csináljak valamit, akkor én bűnös vagyok?
1: Hát figyelj, tök jó a kérdés, bűnös.
0: De várjál, ha miért a Bandi felajánl nekem mondjuk 10 milliárdot, 10 ezer milliárdot, te 13 ezer milliárdot, és én azt mondom, hogy gyerekek, kösz.
1: Igen, jó. De vannak azért ilyen, tehát hogy az, hogy aránytalan egy szerződés, aránytalan.
0: De azt nekem, nem mint szerződőfélnek, nekem igen, ezt mérlegel, nem kell?
1: Igen. Tehát, hogy de ez most zajlik, tehát, hogy ez tulajdonképpen
2: borítottak. Úgy remélem, hogy valamennyi legalábbis fenn van a koncesziós, vagy az ebből az autópály szerződésekből a neten, és ott biztos meg lehet nézni, hogy mi van akkor, hogyha az állam egy oldalon eláll a szerződéstől, hogy azt lehet-e meg milyen körülmények között. Van erre tartalmaz valamit a szerződés, tartalmaz valamit nyilván a jog is, hogy milyen van-e, létezik olyan alapos indok, amivel elállhatsz egy ilyen hosszú távú kötelezettségvállalástól. Szerintem egyrészt a kérdés jogos, nem tudjuk rá a választ, mert nem ismerjük azt, hogy mi lett aláírva pontosan, mert azt speciálit megismerhetnénk, nem biztos, hogy meg is értenénk, hogyha végig studíroznánk az összes záradékot.
1: Nem, hogy megkérdezzük a
0: Zait. Nem, de ez most nem
2: ez, a... Azt hiszed, hogy ez vicc.
1: Nem.
2: A Zait a... Nem rögtön, de jogszabályi értelmezésről lehet vele értelmesen beszélni. Csak mindig vissza kell, hogy kérdezzél. Tehát, és nem úszod meg, hogy te is elolvasod, ki van próbálva.
1: És néha hazudik.
2: Nem, nem hazudik, hanem... Nem,
1: én tudok olyan praktis, hogy akkor hivatkozik egy jogszabályra, hogy ezért meg azért, és utána nézel, és nincs.
0: Éppen nekem is volt, hogy már nem mondott
1: hogy
0: igazat.
1: Hogy
0: de
1: nincs igen. Olyan de az jogszabály.
0: A nem tudásból fakadóan nem mondott.
2: De az más, hogy hazudik, igen, és igen, más, hogy igen. Hazudik, az az, hogy szándékosan akar megtéveszteni.
0: Nem, azt nem akart.
2: Szerintem az Zainak nincsenek szándékai. Az Zainak az a szándéka, amit te bele táplálsz.
1: De mondhatom ezt igen. A mondatot még egyszer, hogy egy ilyen értelmezésnél hivatkozik egy adott jogszabályra, pontosan ez a íze paragrafus 3, megnézed, és nincs ilyen.
2: De akkor szólsz neki, hogy öreg.
1: Igen. Csak akkor nem, a hazudik az jó, az szándékos, nem szándékos, a hülyeség. Blöfföl.
0: Csak nem azt mondjuk neki, hogy öreg, hanem azt mondjuk neki, hogy fiatal.
1: Szóval, hogy a...
2: Öcsi.
0: Öcsi.
1: A Zainak nincs humora.
2: Szerintem tök jó. Ez nagyon furcsa, hogy szerintem van humora a Zainak.
0: Na jó, de visszatérve...
2: Tud, ugye, tehát a Zai az egy szöveg. Igen. Ebből dolgozik.
0: Hát, nem valami, az egy ágens.
1: Jó, nem. Térjünk vissza.
0: Tehát jó, térjünk vissza az autópálya. Most én nem az autópálya koncesziót akartam boncolgatni, ha én elindulok egy pályázaton, és azt ígérem, hogy én fogok mondani egy beszédet a parlament előtt, és arra én nyerek mondjuk 650 millió forintot erre a beszédre. Megkapom, elszámolok, megtartom a beszédet.
2: Szép beszéd lesz.
0: Szép beszéd. Akkor én most bűnös vagyok?
1: Hogyha ez aránytalan, tehát hogyha másik 100 versenyző szívesen megtartaná ezt a beszédet 10 millió forintért.
0: De én azt nem tudhatom.
1: De tudhatom.
0: Honnan? Mert ti alá kínáltok? Ti azt mondjátok, hogy olcsóbb.
1: Te is tudod, hogy az csak 10 milliót ér.
0: Na jó, csak hogy ez jó, tudja...
1: Ez jogos kérdés.
0: Mert most, az, aki a döntéshozó, az biztos, hogy számon kérhető.
1: Az nektek is megvan, ugye, hogy a NER vezető jogászai azok a ELT-n végeztek, a TISZA vezető jogászai meg
0: a Pázmányon. Igen.
1: Tehát most két jogi iskola harcol. Szerintem én azt tudom kézdeni, hogy nagyon komoly izék zajlanak, hogy akkor ezt nézik, hogy ez rájuk verhető-e, vagy nem.
0: Nem biztos, hogy a két iskola így feltétlenül harcol.
1: Próbáltam viccelni, csak...
0: Nem, én ismerek ilyen embereket, és ez szerintem nem feltétlenül... Szóval önmagában ez nem konfliktus forrás szerintem.
1: Szerintem csak két más...
0: Igen, két más hely. Igen.
1: De én azt csinálnám egyébként, mert az egészen nyilvánvaló, hogy ez brutális marhaság. Én azt mondanám, hogy kedves László és kedves Lőrinc, az a helyzet, hogy bontsuk föl ezt a szerződést. És akkor ti mondanátok, hogy dehogyis, hát ez tök jó. És akkor én mondanám, hogy itt most ebben a szobában nincs bekapcsolt telefon, tehát maradjon köztünk, de itten a mi jogászaink meg úgy gondolják, hogy ez 15-18 évig terjedő dolog. És akkor, hogy egyezzünk meg.
2: Szerintem mutatok két dolgot. Az egyik az, hogy ez ki lett próbálva már jó, hogy ilyen pilot project formájában. És szerintem a nyáron beszéltünk is róla, amikor ez az operett szerző szélhámos gyerek azt mondta, hogy hát jó, most, hogyha kell, akkor én visszaadok, nem tudom, 300 milliót, vagy 400 milliót, vagy 500 milliót, és nyilván azóta gondoltad, hogy akkor viszont az összes büntetőeljárást, ami így belett, akkor így lengetve, meg hát olyan természetes konzekvenciáinak tűnt van, hogy akkor azt nem tudom, hogy hozzátette, de valószínűleg hozzá, akkor azt viszont felejtsük el, és akkor másnap mondta, tehát hogy ő le akar, és mondta is, hogy le akar ülni, megegyezni a kultuszminisztériummal ebben az ügyben, vagy valamelyik, igen, és akkor rögtön jött a miniszteri szinten, ez a Tar nevű miniszter mondta, hogy szó sem lehet róla, és azóta az meg mai hír lett, hogy, vagy nem tudom, a tegnapi hír, hogy ezért...
1: Feljelentés.
2: Hát, hogy a BTK.
0: De most ki?
2: Hát, hogy nincs meg egy, nem egy, nem... Orbán Jánodinás felajánlotta, hogy visszaadja azt a kisebb összeget, amit elsikított.
0: És hogyha Gyuri...
2: És mondta neki a minisztérium, hogy és folyik a büntető.
0: Na, és az a beszélgetés, az hogy zajlott, amiről már szintén beszéltünk, amikor a magyar miniszterelnök felkereste a MOL vezért. És arról beszéltek, hogy a kekvák. És valami nagyon rövid megbeszélés után megegyeztek, hogy akkor a MOL kekva az ugye annyi. Mi lehetett ott a beszélgetés tárgya?
1: Hát szerintem...
0: Erős érvek voltak, nem?
2: Ah, de az egy speciális eset, végül is nem minden magyar nagyvállalati vezetőt köröznek Európa szerte.
1: Hát figyelj, most...
2: Ez egyébként kéne, tehát hogy
0: nem ártana,
2: de...
0: Lenne rá igény.
1: De hát a MOL körül azért sok minden van. Ugye tegnap megszűnt a MOL új Európa alapítvány is.
0: Erre utaltam, igen.
2: Csak azt akarom mondani, hogy Gyuri, ezekre, tehát hogy ez egy rendkívül komplex struktúra, ezek, hogy mit hagy, ez az örökségnek ez a jogi része, mi visszaszedhető, mi nem, mi BTK, mi valami egész más jogi megoldást kíván, mindegyik szerződés tök más, mindegyik szerződésnek az áradékai biztos azt jó okkal feltételezheted, hogyha ezek nem voltak ehhez is egyébként teljesen hülyék, amit nem zárnék ki, hogy könnyebben el lehet bánni ezekkel a családügyletekkel, mert a szerződésben mégiscsak találsz valamit, ami alapján nem fizetett ki, vissza tudod szedni, volt még ez a zuglói beruházásos ügy, hogy ott valami egész PIMF ügyön bukott el az, hogy a csávó, hogy az üzlet megálljon, és abba kapaszkodik most, hogy a zuglói önkormányzat az elővételi jogáról nem mondott le, és abba próbál most a kormány. De ma van mögött egy állami garancia, aminek szintén nem tud a feltételeit, hogy akkor ő visszaadja 315-öt, de akkor lehívja a garanciát, akkor ugyan, talán... szerintem itt megáll a kérdést, fel tudjuk tenni, hogy ezzel mit lehet kezdeni, de szerintem erre válaszolni még csak hipotetikusan is, ugye mert mindegyik ügy konkrét ismerete az te szoktad mondogatni, hogy csak a könyvvizsgálói
1: nagyon hosszú, nagyon bonyolult
2: folyamat, ami csak a feltárás egyik része, mert még azt le kell fordítani a büntető jognyelvére, vagy valamilyen jognyelvére.
1: Jó, de az olyan létezik.
2: Tehát, bocsánat, csak befejezem a mondatot, hogy az, hogy ezt csak akár hipotetikusan végig tud gondolni, már ahhoz egy nagyon képzett és jó élénk fantáziával megáldott, és számos vonatkozó tapasztalattal rendelkező gazdasági és büntetőjogban egyszerre járatos ügyvéd kellene. Szerintem hívhatunk egy ilyet az adásba.
1: Jó, de hívjunk, ez tök érdekes, mert ez ráadásul ugye nem most, ez így fokozódni fog, de olyan létezik, hogy túlárazás. Tehát a Volán ügy, ami már egy nyomozati, vagy nem tudom milyen szakaszban van, ott az van, hogy kétszer annyiért vettek buszokat. És akkor az, ha rá tudod bizonyítani, hogy azt fele olyan olcsón is meg lehetett volna venni, a Vitézi nagyon jó ebbe, hogy lám ez, lám az,
0: hát amaz, a akkor az büntén.
1: Hát igen, tehát hogy azt mondod, hogy van három kapcsolt cég, ahol nulla alkalmazott, és a felét levette, és átment innen, onnan, amonnan, és azt mondod, hogy de hát itt nincs tényleges teljesítmény, itt nincs, nem reális, nem tudom, és az büntethető, de tök jó, amit mondasz, hogy hát igen, ez hosszú és bonyolult.
2: Szerintem ülni fognak.
1: De én azt gondolom, tehát azt gondolom, hogy tök érdekes lehet, amit soha nem fogunk tudni, ezek a háttérbeszélgetések. Tehát most szerinted a Baka András és a Magyar Péter az úgy külön beszélget,
0: azt,
1: hogy
0: azt értitek, jó, azt a menetet? Az egy benézés? Mi volt ott?
1: Én értem, nem. Mindent értek.
2: Két független intézmény.
0: Nem, az oké, csak hogy a Baka nem benézte ezt a dolgot?
1: Ez soha nem fog kiderülni.
0: Hát hogyha most tényleg az van, ami, hogy van egy személyi összeférhetetlenség van. Tehát mondjuk én vagyok a érintett, és mondjuk a testvérem olyan vádlott gyanús, vagy akár még vádlott is.
1: Szatmári Zoltán.
0: Akár még vádlott is lehet, akkor hát azért ez nem egy akkora nagy reménytelen feltárhatatlan összefüggés.
1: Nem az a baj szerintem, mert ez
0: hát de Gyuri, de hát ez teljesen kizárt. Jól, hát ez teljesen kizárt. Hát az, hogy az én, tehát én elvállalok egy posztot, egy nagyon magas posztot.
1: Ügyész.
0: A legfőbb ügyészt. És nekem a testvérem az tulajdonképpen, hát az hülyeség. Hát ez, a világon nincs ilyen országa.
1: De más probléma is van.
0: A diktatúrákban van ilyen, hogy ezt engedik.
2: Sőt, a direkt
0: úgy is csinálják.
1: A Poltnak az osztályvezető volt.
0: Oké, de ezentúl még tesó is.
1: Értem, de miért mondod, hogy oké? Mert ugye az ügyészségről azt tudjuk, hogy most a Matolcsi gyanúsított, de nem a Vitványügyek, hanem az Erste Banknak
0: a beszóltak. Hogy nyomás gyakorolt.
1: Tehát, hogy ugye most a legfőbb ügyészség kikérte a három ember mentelmi jogát, a Sesták, a Magyar Péter és a Hankó Balázs izért egy napon.
0: Igen.
1: Hát azért ez egy elég komoly üzenet, itt ilyen 10 milliárdos korrupciós ügyek vannak, meg a Magyar Péter, mint garázda, aki elvette valaki telefonját 24-be, ami akkor tök egyértelműen egy karaktergyilkosság narratívája volt.
0: Jó, de azt benézni, hogy akkor ezek szerint a Bakának a háttér emberei, akik feltárják, vagy akkor valószínűleg itt egy óriási hiba történt.
1: Hát óriási, hát hiba. És én azt nem tudom, hogy mit fog lépni erre a Baka, hogy most próbálja az ő
0: hát hogyha ebből személyes, hát hogyha ebből presztízsügyet csinál, akkor szerintem bukik.
1: Hát hogy tudna meg?
0: Nem úgy, nem olyan értelemben bukik.
2: Nem,
0: akkor erkölcsileg bukik. Hát ugyanis van úgy, hogy az ember rosszabb dönt, nem? Mondjuk ti nem, én néha szoktam rosszul dönteni.
1: De most mit kell mondani, hogy a bocs, hibáztam?
0: Igen.
1: Nem, egy ideig fog így pumpulni.
0: Na de akkor viszont már megint ugyanaz reprodukálódik. Hát
2: miért ugyanaz?
0: Hát az, hogyha én most személyes presztízs okokból nem vagyok hajlandó belátni, hogy hülye vagyok, én itt a nagy nyilvánosság előtt bevállom, hogy hülye vagyok, hogyha hülye vagyok, pont. Mi sérül?
2: Jó, neked az a szerencsét, hogy ilyen még sose fordult elő.
0: Hogy hülye vagyok?
2: Hogy hülye lettél.
0: De hogy nem én.
2: A feltételezést is visszautasítom.
0: Jaj, de cuki vagy. Jaj, te egy aji vagy? Te most egy hákes vagy?
2: Tehát hát, tudom, nyilván nem tudjuk, majd kiderülnek az ügy részletei.
1: Egyelőre azt üzente a Baka, hogy ő kitart.
2: Jó, oké, okay, szerintem ez tök jó.
0: Jó. De jó, de egy hülyeség mellett miért tart ki?
2: Miért, hogyha az öccse volt a érintett, vagy a bátyja?
0: Hát ezt most így nem tudom. Így nem tudom.
2: Mindegy, hogy a S tesó hogy lenne egy egyébként kitűnő főügyészed, aki erkölcsileg fedhetetlen, nem ismeri az ügyeket, nem tudom, és a testvére, vagy az unokon, hol húzod meg a határt, a bérma keresztanyja sportszeletet lopott a izébe, és rajta kapták, akkor le kell mondania, mert az büntető ügy lett belőle.
0: Halló, vagy egyszer.
3: Halló, szevasztok, jó reggel.
0: Szia.
2: Halló.
3: Csak a magyarnak a kikérését, az ügyészi kikéréséhez szólnék hozzá, hogy az lehet...
2: De az egy mellékszál volt eddig.
3: Jó, bocsánat, én azt hallottam.
0: Mondjad.
3: Hogy az lehet, hogy az ügyészség ezzel politizál, és úgymond be akarta csomagolni a két fideszes potentátnak az ügye közé a miniszterelnökét is. De hát azért, ha az a dolog igaz, hogy kirántotta egy nőnek a kezéből a telefont, és bevágta a Dunába. Ilyen ügyekért előzetesbe szoktak helyezni embereket, és rablás miatt folyik ellenük eljárás.
1: Garáztassák.
3: Nem, rablás. Hát, ugye erőszakkal tépik ki, és a Magyarország, hát például ismerek egy olyan ügyet, ahol egy fiú a másik fiútól vette el a pólóját, és 17 hónapig volt előzetesben emiatt.
1: Igen, szóval, csak az a különbség, a jogos, amit mondasz, hogy egy garázdaság, vagy lopás, vagy rablás, de egyrészt a nő,
3: mi nem tudjuk meg,
1: a nő videózta a bulizó Magyar Pétert, és többször felszólították, hogy ne, és ez egy más kontextus. Nem nyerességvágyból,
3: hanem... Hát, de erről lenne szó, mondjuk, mert ugye ez még nem az ítéletet jelenti, hanem az, hogy elindulhatsz vele szemben a nyomozás. Tehát az ügyészség mondjuk kivizsgálja és megállapítja, hogy ez egy jogos védelmi
1: helyzet. Figyelj, a Magyar Péter azt javasolt...
3: Szerintem nem volt az, mondjuk ez nem egy jogos védelmi helyzet, hogy téged videóznak és behajítod a Dunába, úgy köztünk legyen mondva, de még az is kijöhet, hogy az. De én azt kell, hogy mondjam, hogy én azt szeretném, hogyha mondjuk például azzal se politizálna az ügyészség, hogy mondjuk ezt az ügyet elfekteti. Mert ugye megtehetné, mert miért ne tehetnének. Szerintem az egy jó lépés ebbe az irányba, hogy hát mindenki tényleg vállalja a következményeit a tetteinek. Én nem gondolom ezt egy súlyos bűncselekménynek, és egyáltalán nem gondolnám azt, hogy ez egy rablás. Csak tudom, hogy sajnos az ügyészség sokszor az ilyen ügyeket, ennél sokkal, sokkal pénzebb ügyeket is rablásként ítél meg.
1: Jó, de figyelj, a Magyar Péter azt javasolja, hogy minden ilyen köztörvényes ügyet.
3: Jaj, hát ez ha meghosszabbítjuk Bicskéig típusú.
1: Nem, hanem hogy vegyék ki a mentelmi jog izé alól, ő áll elébe, ez szerintem tök korrekt, de az, hogy az ügyészség még nem emelt vádat a Matolcsi György ellen, meg Lázár János ellen, meg nem tudom én ki, milyen Anikó ellen, az arányok és mértéke.
3: Értem, de a Magyar Péter ellen sem emelt vádat,
1: de
3: hanem
1: most
3: el akarja kezdeni a nyomozást.
1: Nem, nyomozás. Hát
2: az nem vád emelés,
1: hát, hogy felmenti, hogy kikérte, jó?
2: Jó, hát szerintem akkor egy év múlva lehet az, hogy lezajlanak a vizsgálatok, és akkor Mészáros Lőrincet és társait.
3: Három
2: év múlva, vagy két év múlva Mészáros Lőrincet felmentik, övé a 23 milliárd a következő 35 évben, a Magyar Péter megkap másfél...
0: 23
2: ezer
0: milliárd.
2: A Magyar Péter megkap másfél évet.
0: Lehet, hogy fog kapni 1 millió forint bírságot.
2: A telefondobálásért pénzbüntetést? Hát szerintem az simán másfél év.
3: Hát ez az, hogyha ez egy lopás, mint ahogy a sajtóban megjelent, hogy ezt lopás miatt kérték ki, sajnos nem láttam az ügyészségnek a közleményét, tehát elfogadom, hogy lopás miatt, akkor azért, hát azért nem volt, most nem is tudom, mekkora az anyagi kár, kurva drága telefonok is vannak, ez igaz, de szerintem lehet, hogy megúszta a pénzbüntetéssel. És bocsánat, még csak a mentelmi jognak az ilyen generális megoldására, hogy ez azért nem a képviselőről, csak ezt elég sokan leírták az utóbbi napokban, hogy ez tényleg nem csak a képviselőnek egy ilyen extra előjoga, hanem ez tényleg a választópolgárokról is szól. És ugye Magyarországon voltak olyan rendszerek, ahol képviselőket vittek el a mentelmi, mert nem volt elég erős a mentelmi joguk. Szóval szerintem ez nem olyan nagy butaság, hogy van egy beépítve még kettő szint, tehát van egy bizottsági szint, meg van a parlament döntése, hogy eldöntsük valakiről, hogy az valóban olyan, aki ellenbüntető eljárásnak
1: kell.
3: Bocsánat.
1: Köszi, semmi van.
0: Köszi, hello.
2: Kér bocsánatot.
0: Ja, nem kérdezik. Hát az jó, hogy egyébként a bocsátot kér valaki. Én mindig szoktam bocsátot kérni, ha nem tudom, közlekedésben valamit hibázok.
1: Én szerintem, ha valaki bocsátot kér, akkor mondja azt, hogy bocs, egy üveg viszki. Mert csak úgy így tét nélkül lazáni bocsátokat kérni folyton.
2: Vagy 5000 forint adomány.
1: Hát igen.
0: Ja, mert igen. Akkor így inflálódik a bocsánat.
1: Igen, tehát ma vezessük be, aki bocsánatot kér, betelefonáló, az...
2: De így senki nem fog bocsánatot kérni.
1: Az nem baj. Hát vagy miért?
2: Hát azért van, mikor nem ártana.
1: Na jó, de miért 5000-rel támogatni a rádiót? Az se. Hát,
0: na mindegy, izgalmas.
1: Figyelj, van egy olyan, ami nagyon messzire vezet, és szeretném, hogyha beszélnénk róla, nem most, hogy a török államvezetője, egy Erdogan nevű csávó, azt mondta, hogy azt szeretné, hogy Európa azt gondolja, hát, hogy a bevándorlóknak a beilleszkedésére ő azt gondolja, hogy mondjunk igent, és az asszimilációjára, meg ő azt mondja, hogy nem. Tehát, hogy nem kell asszimilálódni a muszlimoknak, és ez a nyelvre, kultúrára, vallásra, gyökerekre, mindenre vonatkozik. És ez szerintem a Európa jövője szempontjából egy kulcskérdés. És most ezzel, szóval, hogy ezen én sokat gondolkozom, hogy miért kell Európának befogadni egy csomó embert, ha csak nem azért, mert iszonyú lusta, és nem akarja
0: kukás
1: autókat.
0: Például munkaerő.
1: Igen.
0: És hát a 60-as, 70-as években, ugye Németországban azért jelentek meg a balkáni, meg török, meg egyéb munkások, mert kellett a munkaerő.
1: Hát meg Franciaország.
0: Meg Franciaország, de ott Afrikából főleg.
1: Igen, meg Belgiumban. Igen. Hát mindenkinek a saját. Igen. De hogyha nem integrálódnak, akkor nem fogadják el azokat az értékrendeket, amiben mondjuk itt élünk, akkor...
0: De mi van, hogyha a Törökországba mennek tömegek, és ők nem integrálódnak?
1: Ezt nem tudom, mi van akkor. De ez a muszlimokra vonatkozott, tehát kifejezetten.
0: Éppként olyan rettenetesen, hogy mondjam, szóval van néhány szimbolikus, tehát például most már Németországban is, meg Franciaországban, meg máshol is, hogy szóval vannak ilyen szimbolikus dolgok, amik több egy kicsit, mint a szimbolikus, de hát valójában olyanok, hogy a burkaviselés, meg mert az, hogy valaki muszlim, az oké, tehát az a senkinek nincs semmi baja, semmilyen hátrány nem ér senkit.
1: Nekem van.
0: Hát neked van, de most úgy értem az együttérés szempontjából ennek
1: hát és
0: nincs.
1: Mi van, ha muszlimok azt mondják, hogy a melegeket ki kell írtani?
0: Várjál, nem, most...
1: Azt várjál.
0: Jó, várjál. Tehát az, hogy valaki muszlim, azt szerintem rendben van. Tehát azt nem bántják. Az, hogy vannak az államnak, mert az állam ugye szektorsemleges, tehát az állam ugye, tehát a köztársasági eszme azt mondja, hogy én el vagyok választva az egyházaktól, tehát hogy én nem... Én mindenkinek egyenlő jogokat biztosítok, ez egy, például Franciaországban ez egy alaptétel, hogy a köztársasági törvényeket be kell tartani. Hát ha valaki elmegy egy országba, akkor be kell tartani a törvényeket. Hát erről mi olvashattunk plakátokon magyarul elég sokat 2015 és 18 között, ahol magyarul ki volt írva, hogy te idegen, aki ide jössz, azt tartsd be a törvényeinket.
1: És mi van akkor, hogy ti franciák, nektek azt mondom, hogy szeretnék egy nagyobb hindu csoportot vinni, megnézni az Eiffel torony és környékét, és csak a nőket takarítsd el, mert nem akarunk így egy légtérbe lenni ilyen spagettipántos hölgyekkel. A dolgozókat egy kicsit küld haza a nőket.
2: Mert hát igen, és akkor hazaküldték, és utána pedig rohadt nagy balhé lett belőle, és más a következő alkalommal nem fogják hazaküldeni, hanem azt mondják, hogy akkor menjetek el egy másik Eiffel-tornyot megnézni.
1: Igen, csak erre gondolok, hogy ez a, tehát hogy a szokások, kultúra, gyökerek, vallás.
0: Igen, nem, ez szabadok törvények, szerintem ez nem, tehát mondom, vannak kényes esetek, hogy például a burkát viselő gyerekek, vagy lányok, azok hogy mennek gimnáziumba, vagy vagy oktatási intézményben, vagy hogy zajlik egy orvosi vizsgálat egy rendelőben. Vannak, tehát hogy ugye biztosítani kell azt, hogy női orvos vizsgálja meg a női pacienst, meg nem tudom. Szóval vannak ilyen, tehát ilyen részletes, ilyen apró dolgok is, de alapvetően a köztársasági gondolat az, hogy a jogegyenlőség, törvények betartása, stb. Szóval ezért ezt nem, szóval ez evidens, hogy ez a mondás.
1: Ja, de most egy nagyon finom példát mondtál. Mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy egy szigorú muszlim családnak az a protokollja, hogy mondjuk, hogyha lányod van, akkor azt az apja dönti el, hogy mikor és kivel és hogyan, és hogyha a lány ezt megszegi, akkor jogosan lebüntetik.
0: Hát
1: mondjuk megölik.
0: Hát az büntény, az bűncselekmény. Hát ez bűncselekmény.
2: De szerintem azt mondani, tehát szerinted csak a muszlimok mondják azt, nem, hogy a melegeket ki kell írtani?
0: Szerintem vannak rendes.
2: Szerintem rendes.
0: Rendes emberek, jó, mondjuk, rendes emberek is
2: lehet,
0: vannak.
2: Hogy még többen is vannak, akik nem muszlimok létére mondják, igen, azt Európában, hogy a melegeket ki kell írtani.
0: És őt. Meg van egy csomó egyéb probléma
1: is. De akkor egy muszlim hittudost is hívjunk meg egyszer, hogy a muszlimba benne van. Benne van-e ez az intolerancia? Mert mi van, az oké, hogy más ember is azt mondja, de ha mondjuk kiállsz Hollandiába egy mecsetbe, és te vagy az imám, és van egy gyülekezeted, és azt mondod, hogy hát ez az alaknak a szent ügyének a szolgálata, hogy a muzikát zaklassák.
0: A Franciaországban az utóbbi években elkezdtek azzal foglalkozni, hogy nem foglalkoztak nagyon sokáig azzal, hogy az imámok, hogy kik az imámok, és most jobban odafigyelnek, hogy az imám képzésbe akkor szeretne belelátni a francia állam. Tehát, hogy ez felmerült, mert ez egy valós dolog, tehát azért a templomot te nem törvénytelenséget nem hirdethetsz, nem buzdíthatsz törvénytelenségre.
1: Ez egy jó kérdés. Én úgy tudom, hogy ez egy alapkérdés ma,
0: de
1: a Hollandiába, Európába, és akkor mi van, hogyha a szólásszabadság?
0: Tehát és mi van, hogyha...
1: Én ezt gondolom, hogy a melegeket le kell lökni a 10. emeletről.
0: Akkor te bűnt. Nekem ez az... Jó, de akkor te büntét követsz.
2: Hát az attól függ, hogy szabad-e ilyet mondani egyébként a szólásszabad bárkinek, nem?
1: Hát igen.
2: Tehát, hogy általában azért... a melegek elleni, vagy bárki elleni,
1: bárki,
2: etnikai, felekezeti, nem tudom micsoda, szóbeli uszítás, az csak akkor bűncselekmény a legtöbb esetben, ha erőszakhoz vezet, és kimutatható a kapcsolat a verbális deliktum és az erőszak cselekedet között.
1: Akkor mondhatom.
0: A Magyarországon a templomban az bűncselekménye, hogyha pártpolitizál a pap.
2: Magyar katolikus, magyar, bármilyen izében soha nem uszítottak még a melegek ellen, ez büdös élet belül nem.
0: Ez nem, mert ez tőlünk teljesen idegen.
2: A mi kultúránktól,
0: a mi rendes.
1: Jó.
2: Én nem akarok látom, úgy tenni, Gyuri, mint hogyha ez nem, tehát hogyha
1: teljesen idegen. Az AfD Németországban a legerősebb politikai erő lesz. És ezért lesz az, mert ezt megérti mindenki, hogy ez a rengeteg szír, meg afgán, meg hát, nem tudom.
0: Igen, ez így van, de most az a kérdés csak, hogy az állam teljesen védtelenül viszonyul ez a dologhoz, vagy vannak-e intézmények, törvények, és betartják-e?
2: Szerintem úgy abban, igaza van, hogy nem ezen mérlegelődik a dolog, hanem azon, hogy vagy nem emiatt dől, ha emiatt dől az AfD felé. Egyébként azt szerintem alátámasztásra vagy indoklási szakaszra szorul az, amit te itt evidenciaként. Miért nem azért, mert nem tudom, kicsit diszfunkcionális a német gazdaság, kicsit diszfunkcionális a német nem tudom mi.
1: Jó,
2: ahhoz képest legalább, ami volt. Igen.
0: Halló.
4: Halló, sziasztok. Csak ez a szólásszabadság kérdéshez szeretnék hozzászólni röviden, hogy az uszítás aznál az a jogi határ, nem kell, hogy megvalósuljon az erőszak, hanem az úgynevezett közvetlen és nyilvánvaló veszély. Tehát az erről szóló első nagy 92-es alkotmánybírósági döntésben a Sólyom Bíróság kifejezetten idézi az amerikai szövetségi legfelsőbb bírósának azokat a szavait, hogy clear and present danger. És egy 69-es ügyben pedig az imminent danger kifejezést használja a szövetségi bíróság, és szóval, hogy ez egy tök nehéz határ, de minden ezt megállapítani, persze, hogy mikor keletkezik, tehát egy imám mond valami úszító dolgot mondjuk Franciaországban, hogy mikor keletkezik az erőszaknak közvetlen veszélye, de ez a határ. Tehát nem kell, hogy megvalósuljon az erőszak, hanem nem az igazolja az ilyen uszításnak okay. a tiltás ezen mérte szerint, csak az, hogy keletkezzen közvetlen veszély, és csak még annyi gyorsan, hogy az, hogy persze még az egy külön kérdés, hogy minek a közvetlen veszélye. Tehát ha annak a közvetlen veszélye valósul meg, hogy azt mondja az imám, hogy nem tudom én milyen diszkriminatív módon kell föllépni, és annak valósul meg, akkor esetleg lehet az, hogy nem csak az erőszak veszélye. Na szóval csak ez gyorsan.
0: Jó, szuper, köszönjük. Hello. Köszi, hello. Szia, szia.
4: Sziasztok.
1: Most előre tört Németországba a bal oldal is, a linke, tehát a szélső bal és a szélső jobb. És az egyik legfontosabb topik a lakhatási válság, hogy drága és nincs. És mondjuk Berlinben van 1,5 millió ukrán. És nem tudom mennyi orosz, mert most az oroszok is menekülnek, ugye, nem tudom, hogy könnyű-e bejutni, nem könnyű, mert hogy a sorozási hullám megint nyert a Putyin, és ez a 1,5 millió ukrán, ez effektíve, brutálisan felnyomta az árakat. Tehát, hogy ilyen szerintem állati egyszerű összefüggések vannak. És nem beszélve a Merkel-féle befogadós hullámról, ott a nem tudom, 1,5 millió vagy 2 millió
0: szír. De ez az ukrán, ez más, mint az Erdogan. Tehát annyiban nyilván hasonlít, hogy külföldiek, vagy más kultúrából jövők jönnek tömegesen, annyiban hasonlít, de hát ez két teljesen különböző topik. Mert az egyik egy háborús menekült, a másik meg egy gazdasági bevándorló. Tehát a törökök
1: hát annak
0: gazdasági...
1: idején a szírek is elvileg háborús menekültek
0: voltak. Hát ők is menekültek voltak, persze.
1: Na és akkor be kell fogadni.
0: Nem, az egyébként az, hogy a szélső bal előre tört, az ugye az például egy generációs élmény. A Németországban az úgynevezett szélsőbal. Egy kicsit ezek a szélsőjobb, ezek ilyen merev kategóriák.
2: Hát azért az AfD.
0: Az AfD az nagyon szélsőjobb. Az igen.
2: A Bartelláról mondtad volna ezt, hogy egy kicsit azért figyeljünk oda, vagy pláne a Giorgia Meloniról, akkor igen. Tehát,
0: igen. Nem biztos, jó, hogy nem, az AfD az oké, de ez a szélsőbal, ez a szélsőbal, ezek fiatalok. És ezekben nagyon sok ilyen anarchista, fiatalos baromság is van, vagy ilyen lendület, meg naiv elképzelés, meg nem tudom mi. Jó, csak ez nem egy ilyen kiforrott. Ha már szélső bal, akkor én azt mondom, hogy a francia példa az jobb.
2: A Mélenchon.
0: A Mélenchon. Az tényleg...
2: Mélenchon hív?
0: Nem, a Mélenchon, sokan hívnak. Na, szóval a Mélenchon az tényleg szélső bal. Tehát az egy demagóg, populista, hát hogy mondjam, nem közömbben jó szándékú.
1: Miért szerinted a linkhez nem demagóg is populista?
0: De.
1: Az a német szélső bal.
0: Hát persze, de itt azért most fiatalok tömegei csatlakoztak le. Hát ilyet már láttunk azért, de ez nem egy kiforrott szélső bal, ami...
1: Nem ideológia.
0: Figyelj, a Mélenchon azért 10-15 éve dolgozik ezzel kb. Vagy nem tudom mióta. Tehát ebbe föl van építve egy egész dolog. Franciaországban az úgynevezett szélső bal és a szélső jobb között lesz a következő választás.
1: Hát majd aztán kezet fognak.
0: A középpártok, tehát ez a Szocdem, CDU, a Franciaországban meg a követhetetlen nevű, van egy szociáldemokrata párt Franciaországban, meg ilyen követhetetlen nevű középcentrista jobboldali frakciók, meg pártocskák vannak, azok meg igen, elsorvadnak, mert a választók most nem ezt igen, preferálják.
1: Igen, és aztán megtalálják egymást, és
0: az egy valódi tét, de az egy valódi tét, hogy akkor szabad-e, és és mennyi bevándorlót beengedni? Az egy valódi kérdés.
1: Az AFD-nek az egy topikja, hogy ő kitoloncolja.
0: Igen, igen. Az izének is ez volt, a francia szélsőjobbnak is ez volt a szövege, és aztán ez most úgy korrigálódik.
1: Jó, csak nekem az állításom, én onnan indultam, hogy az Európa közeljövőjében meghatározó lesz, hogy hogyan viszonyul a bevándorlók azoknak az integrálásához. Most az ukránok egyen jobbak, mert azok elvileg hát olyan fehérek, meg katolikus, vagy szóval
0: hát szóval keresztények.
1: Igen, szóval közelebb állnak kulturálisan, és az erre adott szélséges liberális válasz ki fogja akasztani a volt Kelet-Németországban, Lipcsébe vagy Dresdába lakó izéket, és simán el fogják söpörni a közepén.
0: Igen,
1: szélső jobb,
0: ez így van.
1: És ez lesz a kulcs kérdés.
0: Jó, de most akkor mi a...
1: Becsomagolva, nem?
0: De mi a... Oké, ez például, hogyha most azt mondjuk, hogy világpolitika, ez a Putyinnak nagyszerű hír.
1: Nem lesz ebből.
0: Figyelj,
1: nem fogja tudni megcsinálni az AFD is, hogy vonatok, és akkor menjetek haza. Tehát ez nem így van. Ez egy politikai termék is részben, vagy főleg az, és aztán a Meloni is milyen szépen megszelidült, és most...
0: Hát illetve a leghosszabb ideje kormányzó
1: dolog, úgyhogy nem tudok, de ma jövő étre kitáljuk.
0: Jó, de ez tök valós helyzet, szóval erről rengeteg diskurzus zajlik nyugaton. Hát persze, tele van Európa bevándorlókkal, és mindenütt ez egy abszolút égető kérdés, csak azt mondom, hogy most így az, hogy mit mond az Erdogán, hát nyilván egy politikai szándék vezeti a belső, szerintem ez belpolitikai.
1: Igen, de a politikai szándékot értem, én azon ízeltem, hogy egyszerűen ez egy, tehát ő ugyanezt veti föl, csak fordítva, tehát ugyanezt, mint az AFD, vagy a Mélenchon úr, vagy a nem tudom ki, hogy integráció nélkül is, miért nem fogadjuk el, hogy itt más a kultúrájuk, más a izé, és ebben sok
2: nem asszimiláció benne. Nélkül.
1: Asszimiláció
2: az nélkül. Tök más.
0: Az más, igen. Az integráció az az is.
1: Rosszul mondtam.
0: Igen, igen.
1: Figyeljetek, 10 percünk van.
2: Nekem van egy dolog, ami nagyon bánt.
1: Na?
2: Hogy hát nem akarom ezt most elmondani.
0: De mondd el.
1: Egy gondolat.
0: Megkönnyebbülsz.
2: Hát, hogy nagyon sokszor van az, hogy amikor a tömegközlekedésen utazom, és két szék van egymás mellett, és ül egy többnyire, hát nem akarok valamilyen, szóval, hogy ilyen rossz fénybe feltűnni, de általában egy hölgy ül az egyik széken.
1: Nem mondd el, tényleg nem mondd el.
2: Jó.
0: És?
2: És a szatyra a másikon.
0: A másik ülésen?
2: Igen, kettő.
1: Hűrá.
0: Hogy és akkor mi a teendő?
2: Igen.
0: Egy.
2: De hogy rendszeres. Tehát, hogy már ott felbaszom az agyam, hogy miért gondolja. Tehát viszonylag sokan vagyunk a járművön.
0: Most a Magyar Péter példájából kiindulva, én nem javaslom azt, hogy megfogod a szatyrot és kidobod a villamosból.
2: Busz.
0: De akkor ezt vessük el, jó?
2: Figyelj!
0: Levideózod a hölgyet.
2: És felrakom az
0: internetet. Jó, de
2: én szeretnék leülni. Nem riporterként akarok fellépni, csak ha mint utas.
0: Eszedbe jutott az, hogy ilyen analóg módon viszonyulsz a helyzethez, hogy jó napot, asszonyom, vagy
2: a táskának
0: csókolom.
2: Is van jegyekezi csókolom.
1: Would you please?
0: Nehéz az atyom, csókolom.
2: Nem tudom, tehát én úgy érzem, hogy a közéletünk és ezek a hétköznapi emberi utcai, kvázi utcai érintkezések is az idővel egyre kulturáltabbá és kulturáltabbá váltak az elmúlt 30 év, és egy kellemes, te a biciklis közlekedésre igen. Vonatkozó illemszabályok nagyon sokat finomodtak, és az emberi érintkezés is hát egy kellemesebb mederbe tere, de valahogy ez nem megy, hogy tehát, hogy inkább az izgat, hogy mire gondol, amikor oda teszi.
0: Arra, hogy de jó, hogy le tudtam tenni valóban.
1: Figyelj, Bandi.
2: De látja, hogy állnak.
1: Nagyon egyszerű.
2: Aggok, csecs-szopók.
0: Mint te.
2: Mint én, igen.
0: Csecs-szopók. Meg ang.
1: Te mi lenne, ha egyszerűen így oda azt a mozdulatsort elvégeznéd, mint hogy leülsz oda. Szerintem...
2: És ráülök
0: a
2: Aldiban vásárolt tejfőre.
0: A tojásokra.
1: Mielőtt leérnél, kirántja alólad.
0: Vagy mondjuk ilyen kemény paradicsommal.
2: Nem, tehát, hogy nem azt mondom, hogy ez megoldhatatlan, mert csak oda kell mondani, hogy kezit csokolom a néninek, leülhetek? És akkor mindegy, hogy 15 éve fiatalabb nálad, ez szerintem ez...
0: Ez jó, és akkor ő mit mond?
2: Azt mondja, na ez az, hogy mit mond? Semmit nem mond, hanem ilyen nagyon sértődött, kelletlen pofával,
1: jó van,
2: lassú,
1: meg, jó van,
2: kimért
1: meg,
2: mozdulatokkal végül is valahogy összeszedi a cokmokját.
0: És azt mondja, hogy a bácsi, akkor üljön le.
2: Nem, azt nem mondja.
0: De mondja?
2: Nem, az ahhoz... Nem, az...
0: Papa!
2: Vagy tata!
1: Kérdezd meg az ajit.
2: De hogy miért nem lehet valahogy gondolni arra, hogy oké, okay, hogy én ülök, és az aranyos, cuki kis szatyrom is ül, de vannak emberek körülöttem.
0: Azt én nem
2: az embertársaim.
0: De nem látom.
2: Igen, hogy mi hihetünk.
0: Azért, mert én elmentem a piacra, összevásároltam azt a sok nehéz dolgot. Nekem jár ennyi az életbe, hogy én egyszer le tudjak ülni már arra a rohadt buszra, ami után nekem nincs autó, mert én szegény vagyok.
1: De nem igaz van abban, hogy a
2: repülő... Nem, ez gyönyörű volt, Gyuri, erre nem gondoltam.
1: A repülőn is kell külön jegyet venni, ha visszed a csellódat.
0: De jó, de a repülőn nem foglalja el a szatyorra a helyedet.
1: Hát nem, meg külön jegyet kell venni.
0: Igen.
1: Jó van, hülyéskedtek.
2: Nem hülyéskedtek.
0: Nem hülyéskedünk.
2: Nem, Gyuri, tehát, hogy empatikusan közelítek egy olyan helyzethez, és voltaképpen az empátiát kérem számon.
0: Izék kérdezték tőlem, ezek a francia barátok, hogy nagyon gyakran előfordult Budapesten, hogy az eladók olyan kelletlenek voltak. És akkor én... Erről beszélgettünk.
2: Az empátiáról. Hogy tudsz empatikusan viszonyulni ahhoz, hogy valakiből
0: totálisan hiányzik. És akkor beszélgettünk a török fogságról, a 150 évről, a Habsburgokról, a mongolokról.
2: Gyuri, köszönöm, ez soha eszembe nem jutott volna.
0: Második világháború.
2: Hogy ott ül a nyanya, ott van, még csak nem is egy teli szatyor, és akkor én rákacsintok, hogy hát igen. A tatárjárás. Maradjon az a szatyor!
1: Jó. A kulturális ajánlónk. Fuchs Tamásnak a kiállítása ma véget ér, egy finisszázzal, ami 18 órakor lesz a Ladó galériában. Öreg cápa. A kiállítás az a Klauzál téri piacban van. Egy másik piac kiállítás, Pálos György kiállítása Nagycsarnokban. Megnézted, Gyuri?
2: Bravo.
0: Én megnéztem, igen. Hát egy érdekes műfaji kísérlet, ez egy ilyen...
2: Mondjuk el, hogy mik vannak ott kiállítva, mert szerintem nem tudják a hallgatók.
1: Portrék.
0: Ilyen portrék valaki állítva, és ez egy vándorkiállítás lesz, hogy budapesti nagycsarnokokba fog vándorolni ez a kiállítás.
1: És mindig más portrék?
0: Mindig más. Nem, hát le van nagyítva 120 kép, vagy szóval.
1: És az kifért oda?
0: Hát a kifért, persze, még több is kifért volna, és csak ezek fognak vándorolni. Ezek ilyen lesznek rajta ismerősök, meg sok nem ismerős, meg ilyenek.
1: Ez egyébként szerintem egy teljesen jó dolog, ez a Fuchsféle Ladó is,
0: igen,
1: szóval
0: így igen,
1: nem egy
0: jó.
1: Ilyen kis pince galériába, és akkor megnyitom, ott van itt 50
0: ismerős. Igen, és nem a kiváltságos műélvezőknek, hanem én
1: azt nagyon... A néni, igen, mielőtt megy a busz.
0: Az én vágyam, amikor felhívtak, az lett volna, hogy ott a pultok mellett, tehát a paradicsom, krumpli, hentes, stb. Akkor lenne helyén.
1: Hát ha vándorol ez a kejtes, akkor kell.
0: Igen, a következőnél majd meg fogok próbálni, hogy hátha.
1: Tehát ez egy pilot projekt.
0: Igen. Akkor nekem is van egy kulturális ajánlom, ma kutatók éjszakája van. Ugye Budapesten rengeteg helyszínen, és például van egy orvosi ajánlatom 18 órakor az Üllői út 93-ban, ahol ilyen orvos-citológia, mit csinál az orvos, hogyan kutat betegségeket így a nagy közösségnek.
1: És be lehet menni?
0: Be lehet menni, igen.
1: Ez hánykor van?
0: 6 órakor Üllői út 93.
1: Ez mikor?
0: Ma.
1: Ma.
0: Ma. Tehát ma a kutatók éjszakája van.
1: Kutatók és kiállítás.
0: Igen, és dr. Székely Eszter fogja tartani ezt a szerintem nagyon érdekes előadást.
1: 100 éve született John Coltrane, tegnap erről szólt sok mindenki mindent kirakott. Valószínűleg erről fog a még több jazzt az óvodákban hétfői műsora tiloson este 9-kor szólni. Kár, hogy nem voltál jövő, múlt héten kicsit beszéltünk Kardos Sándorról, viszont elvesztettünk egy újabb Molnár György.
0: Molnár György meghalt, Molnár. Igen. Elég, hát váratlan, szóval igen, na, váratlan. Hát
1: 78 éves.
0: Igen, igen.
1: Hát mondhatnánk fiatal.
0: Igen, és tulajdonképpen mind a ketten, a Kardossal ugye konkrétan együtt tanítottunk, a Molnár Gyuri meg hát mindig összefutottunk a folyosón minden héten.
1: Meg számos egyéb szálon.
0: Meg egyéb szálon is, igen, igen.
1: Barátok, ismerősök.
0: Hát igen, most elég súlyos a filmes szempontból, elég súlyos
1: a veszteségek.
0: Balogh Zsolt is meghalt egy-két hónappal ezelőtt, szóval, ja.
1: Pandi, mit olvasol?
2: Köszönöm a kérdést, majd én szeretnék egy, de már nem ebbe a hátralévő két percbe egy közérdekű bejelentést tenni arra vonatkozóan, erre felszólított egy ismerősöm avval a felkiáltása, hogy erről miért nem tud senki. Jelesül arról, hogy az idősebb korosztály az hogyan tud és milyen körülmények között részt venni ismét második körben a magyar állami felsőoktatási képzésben.
0: Nem tud?
2: De tud, csak tud. Azt akarom említeni, hogy hogy és miért.
1: Ez engem érdekel.
2: A következő, igen, annak dacára, hogy neked ezt már elmondtam, Gyuri, de most az AI segítségével ennek a jogszabályi hátterét is sikerült tisztáznom, legalábbis részben. De ezt nem most mondom el. Ezzel szoros összefüggésben viszont azt akartam, hogy felfedeztem, de ez nem igaz, hanem hogy a figyelmembe ajánlottak mondjuk így egy egészen nagyszerű holland költőt.
1: Költőt?
2: Igen, aki, hát tudod az ember, aki verseket ír. De hogy ilyen...
1: Haj, értem.
2: Nem haj, nem rendes, haj, rímes nem. Verseket, van egy hosszú eposza is, meg...
0: És ezt te már eredeti nyelven olvasod?
2: Hát, mivel nincs magyarra lefordítva, még...
0: Na, azért kérdezem.
1: Hát, ne,
0: és már érted?
1: Hollandul rímes eposzokat olvasod.
2: Nem, az eposz szerintem nem rímes.
0: De hogy szótár azon nyilván, igen, de persze. Azért úgy már követed.
2: Hát, meg ez az ismerősen mondjuk igyekezt a figyelme barát, avval szoktunk egy kisebb társaságban beszélgetni ezekről.
0: A holland költőkről.
2: Erről, igen.
0: És ez csodálatos társaság lehet.
2: Sokkal egyszerűbb a megoldás, csak mind gondolom. Na mindegy, tehát hogy az nagyon melbevágó volt, hogy Cserú, ugye nincs magyarra lefordítva. Mindegy, ne kérdezzétek meg a nevét, Martinus Nehofnak hívják, de mindegy, szóval, hogy mindegy, tehát egy kedves kérdésedre ezt válaszolnám.
0: Szuper.
1: Gyuri,
0: hogy mit olvasok? Hát én azt már nem mondtam a múltkor. Én olvastam egy Gael Faye nevű francia ruandai szerzőnek. Nem beszéltem erről, de mondtam már. Azt elolvastam. Az mint könyv érdekes, de a tematika érdekes igazából. Tehát ez egy regény, ami nem dokumentumregény, de vannak benne azért ilyen dokumentumszerű hangulatú részek is. Én nagyon keveset tudtam Ruandáról, meg arról is keveset tudtam, mert szóval ilyen felszínes, mindenről az emberek felszínes ismeretei vannak, de ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egy ilyen kettős identitású, ruandai származású, félig ruandai, félig francia, a szülők ugye egy ruandai anya, egy francia apa, és aztán úgy hozza a sors, hogy a ruandai anya Franciaországban elváltak, a francia apa pedig Ruandában lakik. És az ő gyerekük az, aki visszamegy Ruandába, és próbál egy kicsit így eligazodni. Hát ez kicsit kapcsolódik ahhoz ez a bevándorló, nem bevándorló, hogy akkor most ki hol bevándorló? Tehát hova, ez a kérdéshez, hogy Ruandában egy francia az most bevándorló, vagy nem bevándorló, és egyáltalán, hogy van-e a francia államnak egyébként felelőssége abban, hogy mi történt Ruandában, vagy mi nem. ezek marha izgalmas dolgok, meg tele van nagyon izgalmas olyan kérdésekkel, amiről mi is itt Magyarországon, anélkül, hogy tömegmészárlás lett volna, vagy nem tudom, lett volna, hogy ez a hogyan lépünk túl a múlton, társadalmi...
2: Magyarországon nem volt soha tömegmészárlás.
0: Nem, csak az utóbbi időben. Az utóbbi időben.
2: Hát kérdés, mit értesz utóbbi
0: nem,
2: alatt?
0: Nem, volt előtte egy ilyen kisebb probléma.
1: Is, igen, vannak ilyen cipők. Vannak ilyen cipők.
2: Igen, jó, csak jó, de nyilván a,
0: nem, értem, most hogy a
2: perspektíva.
0: A perspektíva, mert ugye Ruandában ez nem 50 évvel ezelőtt történt. 94, az a... és az nagyon érdekes, hogy nem kéne, tehát hogy arról is én keveset tudtam, hogy ez egy folyamatos hergelés, tehát ennek van múltja.
1: És a rádió benne.
0: És a rádió meg a minden.
1: A rádió meg felelőssége.
0: Meg hogy a drága belgák milyen nagyszerű szerepet játszottak ebben az egészben.
2: Igen, mert az egész belelók Kongóba.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Ha milliárdnyi a Földhöz hasonló bolygó létezik, miért nem találjuk más értelmes fajok nyomát? Idézi a Fermi paradoxont az IFL Science, illetve a rakéta.hu. A miénkkel rokon bolygókat fenyegethetik ugyan aszteroidák vagy környező égitestek is, ám végső pusztulásukat többnyire saját csillaguk hozza el, az pedig addig él, amíg benne magfúzió zajlik. 4,5 már eltelt a 9-10 milliárd évből, ameddig a napunkhoz hasonló csillagok működni szoktak. Az egyszerű sejtektől az emberi technológia megjelenéséig 4 milliárd esztendő kellett. Tekintve ezt a viszonylag szűk időablakot, a földinél lassabb törzsfejlődés mellett az összetettebb élőlények valószínűleg ki sem tudnak alakulni bolygójuk túlzott felforrósodása előtt. Enyhe mágneses vihart kavarva a nappal kiszakadt plazmafelhő éri el a Földet szeptember 24-én, jelezte a Euronews. Eféle koronakidobódás során a nap külső légköréből lökődik ki nagy mennyiségű forró, elektromosan töltött gáz az űrbe. Az AR 4528-as régióból indult kitörés felhője az Amerikai Óceán és Légkörkutatási Hivatal számításai szerint részben a Föld felé vette az irányt. Egy koronajukból származó napszél által felgyorsítva hatásait egymás után fejtette ki. A geomágneses viharok zavart keltenek a műholdaknál, a navigációban, távközlésben vagy az áramhálózatoknál, sőt, sarki fényt is gerjesztenek. Ám a mostani vihart a legenyhébb G1-es fokozatúnak valószínűsítették, ami érzékelhető műszaki fennakadást nem okoz. Az olajszennyezések ellen bevetett falóbaktériumok a nyílt tengeren foszfor és nitrogén híján lassan dolgoznak. Ezek folyékony műtrágyás pótlása hamar fölhigul és algavirágzást is okoz. Izraeli kutatók a Chemical Engineering Journal Advances hasábjain ismertetett eljárásában

0: Pályafutása nagyobb részében klímakutatással foglalkozott.
1: Igen.
0: Kérem, beszéljen a most közzétett jelentésben foglaltakról.
1: A legutóbbi mérés szerint a szén-dioxid szintje már 400 ppm. Amikor legutóbb ilyen nagy volt ez az érték, az óceánok szintje 25 méterrel volt magasabb. Két dolgot kell tudni. Az emberiség fele egy óceán 200 kilométeres körzetében él.
0: És a másik?
1: Az ember nem lélegzik a víz alatt.
0: Csak hogy pontosan értsük, mennyi időt ad nekünk? 1000 évet? 2000 évet?
1: Már megszületett az az ember, aki a bolygó katasztrófája miatt hal meg.
0: És mit tehetünk, hogy ezt visszafordítsuk?
1: Hát sok mindent tehettünk volna 20 évvel ezelőtt, még 10 éve is, de ma már semmit.
0: Ezt úgy értsük, hogy reménytelen?
1: Igen. Ha szembenézünk a problémával, ha hallgatunk a legjobb tudósainkra, ha már is cselekszünk és határozottan, akkor sem látok esélyt.
2: Sziasztok, sziasztok, élőben vagyunk itt a Tilos Rádióban, Planet Errort hallgatjátok, Papó és Ági jelentkezik, jöttünk dumálni veletek. Alapvetően a téma az még mindig a víz, hiszen abból van hiány és elképesztő megdöbbenés ez az év, amit most művel velünk.
3: Sziasztok, és akkor nézzük szembe a dolgokkal, ahogy a bevezetőben is elmondták. Minden esetre ma fogunk vízről is beszélni, meg növényekről, növénytermesztésekről. Már most kérem szépen, hogyha ötletetek van, hogy mit érdemes mostantól kezdve inkább kultiválni, erőltetni, ültetni, nevelni a kertjeinkbe, és mi az, amiről le kéne mondani, abba kéne hagyni, kár a gőzér, meg a befektetett energiája, mert nem fog stimmelni. Hogyha megvárjuk az evolúció teremtőszódót, az egy szép lassú folyamat, és hát körülbelül látjuk a végét, de értelmesen elébe tudunk menni a dolgoknak is. Talán még a javunkra is tudjuk bizonyos mértékig fordítani, hogyha bármelyiknek vannak már tapasztalatok, ötletek, hibák esetleg, amit nem érdemes még egyszer elkövetni másoknak is, osszátok meg velünk, akár itt a műsorban is szóljatok be, 215-37-73-on. Ez egyik. A másik, a éjszakas műsorban már kicsit meséltem a szigetközi túránkról, a vízi túráról. Most egy kicsit részletesebben, meg talán kicsit tudományosabb ismeretekkel még egyszer nekifutnánk, és megbeszélnénk ezt a dolgot is. És közérdekű bejelentést szeretnék tenni, illetve kérni titeket, ahogy már nagyon sokszor kihúztatok minket önkéntes munkátokkal a nehezebb időszakokból, a bajból. Kérem szépen, hogy aki informatikusként tudna csatlakozni a Tilos csapatához, az keressen minket, és biztos, hogy fogunk az ő szakterületének is találni tennivalót, mert bőségesen van, és sajnos most kutyával állunk egy kicsit informatika terén, úgyhogy látok, számítunk nagyon. És még egy dolog van, föladnak nektek egy rejtvényt, amit már a éjszakás műszerben egyszer megtettünk, de azóta tovább fejlesztettük a Zsolttal a dolgot, úgyhogy nagyon érdekes a megfejtése neki, vagy tök egyszerűnek tűnik. Képzeljétek el, hogy leszünk 50 pár fekete zoknit és 50 pár fehér zoknit. Aztán veszünk 50 pár fehér cipőt és 50 pár fekete cipőt. A zoknikat az egyik szobába, a cipőket a másik szobába tesszük. A kérdés az, hogy ha leoltjuk a villany, teljes sötétségben van, akkor hány zoknit kell betennünk egy kis kosárba, csukott szemmel, illetve sötétbe tapogatózva, hogy egész biztosak legyünk benne, hogy egy pár zokni van már. Tehát értelmesen, vagy fekete, vagy fehér. És ha azt mondtad, hogy készen vagyunk, akkor fölkapcsoljuk a villanyt, megnézheted, hogy stimmelt a választás, valószínűleg, ha jól számoltál ki, akkor stimmel, és van valamilyen színből egy párad. Most bemész a következő szobába, ahol viszont sötét van, és ott az a feladatod, hogy az előző kiválasztott zoknihoz illő, tehát fehérhez fehér, feketéhez fekete cipőt, egy párat válasszál ki. Egymás hegyén hátán vannak a cipők, feketék, fehérek, jobbábasok, ballábasok. Kérdés az, hogy hány cipőt kell egy nagy kosárba beletenni, amikor azt mondod, hogy most már a kosárban biztos, hogy van egy pár olyan cipő, mint amennyi az oknihoz illik. No, kicsit bonyolult elmondani, de nem érjük így teljesen.
2: De ez lehet túl egyszerű megoldani?
3: Nagyon érdekes a megoldása, egyszerű a megoldás, nagyon, de nagyon érdekes.
2: Most leírom papírra az én gondolatomat, jó?
3: Jó.
2: És jó, következő, én még a témákhoz hozzáraknám a először is egy, nem is társadalmi célú hirdeté, nem közlés, de jöttem, nem hoztam vizet, csapból vizet pohárba, beleraktam itt a Tilosban, elkezdtem volna inni, és konkrétan megálltam. Megdöbbentő, hogy 30 kilométerrel arrébb mennyire szar a víz. Írtózatosan gáz, és nagyon-nagyon klóros, és azt a mindenit, Jézusom.
3: Ez a otthon élethúz képest.
2: Igen, igen. Mert én, tehát inkább én megszoktam azt, hogy én csapból iszom a vizet, ennyi pont, aztán az van. És megdöbbentem másabb. Általában csak az ízét szoktam különbségben érezni, de hogy itt most a klór szintjében olyan eltérés van, hogy hihetetlen.
3: Úgy látszik, akkor a vízállás, vagy a vízhiány, ezt kicsit megfeküdte a kutyainkat, és nem vagyok biztos benne, hogy ez az oka, hiszen régen többször tesztelték Budapest különböző helyén a vizet, és sokan azt mondták, hozzáértők, hogy felére a, mit tudom én, milyen drága palackos ásványvízzel a minősége olyan jó, uh-huh. Úgyhogy ez egy fontos negatív, amit most mondtál.
2: De ez igazából, hogy őszintén nem a tehát hogy nem a minőség összetételéről van szó, hanem ez egy plusz adott adalék, amit lehet, hogy vagy rosszul szabályoznak, vagy
3: a fogyasztás minőségre gondoltam.
2: Uh-huh. Jó, és amúgy a homokhátságról is érdemes még beszélni, az is a víz, pont víz miatt, és elvileg nagyon remélem, hogy a következő műsorra pedig filmeseket sikerül behozni, akik viszont elképesztően sok szakemberrel beszéltek a témában, és csináltak erről egy ilyen nagyon szép ilyen snittesen összevágott információ tömeget arról, hogy a jelenlegi helyzet milyen drámaian és milyen hirtelen jött amúgy. Tehát úgy mondom, hogy nem hirtelen jött, de hogy most én, mint hogyha ilyen sokkal intenzívebb lenne a változás az elmúlt 2-3 évben, mint előtte. Tehát már 40 éve, meg nem tudom mióta tudjuk ezt, hogy ebből baj lesz, vagy lehet, kivéve kifejezetten így az alföldi régiókban, de hogy most ilyen intenzív, elképesztő változások vannak, és én is drámaian érzem a Duna melletti lakás, tehát nem tudom, hogy élés szempontjából azt, hogy a Duna ebben az évben a tavaszi áradásos időszakot is beleértve az alapvetően legalacsonyabb szintjétől alig mozdult el. 10-20 centikről beszélünk, holott a legmagasabb és a legalacsonyabb szintje, meg ilyen 8 méterekben gondolkodunk, és az egész évről mondom a statisztikát. Szia-szia!
4: Szervusztok, jó reggelt! Az oknis cipős megfejtés, nem tudom, szerintem 51, de lehet, hogy csak 42. Hogy a vélemény, az utolsó kérdésem az lenne majd, hogy, és addig gondolkozzatok, hogy szerintetek mi teszi tönkre előbb az emberiséget, az AI, a mesterséges intelligencia, vagy a klímakatasztrófa, nem a változás.
2: Nagyon jó. Pont azon gondolkoztam, hogy bemerjem elhozni az AI-t, vagy nem. Nyugodtan
4: behozhatod, mert már bent van, és mindegyik AI kitört már a saját területén. Ezt nem én mondom, hanem az informatikuson, aki sokkal okosabbnál, hogy a palackos vizeket be kellene tiltani. Ugyanis a palackos vizek, azok mi útfúrásból származnak, amennyire én tudom. Uh-huh. És a méből szedik ki a vizeket. Ugye csak éppen az nincs, hogy a levegőt adják el nekünk, és nyilván a méből, tehát a föld vízkészlete az összefügg minden szempontból, ezt már ezt mindenki tudja, tehát aki ellen harcol, az hülyeség ellen harcol, és minél több vizet húznak ki, például sajnos a földgyártók is, nyilván annál kevesebb víz jut majd valahova. Nyilván, amit képviselünk, hát azt képviseljük. Ez ilyen egyszerű. És azt gondolom, hogy föl lehet arra készülni, sőt, föl kell arra készülni, hogy a víz az vagy egyre rosszabb minőségű lesz, vagy egyre kevesebb lesz. És hát akkor kérdés ott van, hogy vagy 51, vagy 42.
2: Ja. Az minőségehez nagyon érdekes a minőség. A Dunának például a víze elképesztően kitisztult, letisztult. Körülbelül másfél-két méterre le lehet látni az aljára a Dunának, amikor ilyen kicsi volt, amikor a idén kétszeresen is elérte a minimum szintet, tehát idén két-kettő alkalommal lépett lefelé a lehető legkisebb vízállás mért szintje, és ebben az időszakban, tehát szinte egész évben elképesztően tiszta volt viszont a Duna vize. Hello!
5: Szia! Az AI meg a másik kérdés az összefügg, tehát nem lehet külön választani egymástól, mert ugye az AI az nagyon nagy energiaközpontok létrehozására ösztökéli az emberiséget, de nem erről akartam beszélni, hanem van egy őrült ötletem, de lehet, hogy hülyeség. Vettünk egy tengeri kikötőt, mármint az előző kormányzat. Emlékeztek erre?
3: Fiumére gondolsz?
5: Tehát amit az Orbán cég vettek meg. Tehát van tengerre az országnak egy tengeri vízre van kilátásunk, és a tengervizet viszont már tudják tisztítani, tehát Izraelbe ivóvizet állítanak elő belőle, és semmi, hát ez az ötletem, hogy hasznosítsuk azt a kikötőt ivóvíz előállításra.
2: És építsünk ki egy olyan párologtató rendszert, mert hogy nehogy ilyen tyúbot rakjunk végig ezen a több száz kilométeren keresztül, hanem egy párologtató rendszer, hogy irányított párologtatással felküldjük, és utána fújjuk, és megérkezik Magyarországra, lecsapódik, és minden rendben.
5: Jó, szóval azt hallottam, hogy most ellene vagy a palackozat, tehát hogy ezt szerinted nem lehet majd ezt a tengervizet, amit ivóvizet, amit párologtatással nyerünk, palackozni, mert hogy ellene vagy, igen? Vagy rosszul hallottam?
3: Borzasztó drága lenne most ebben a pillanatban az a víz.
5: Jó, tehát de a másik megoldás se tetszik neked, a csövesítés, hogy csőrendszerrel hozzuk föl Magyarországig a vizet. Tehát nem olajat szállítanánk csövekbe, hanem vizet.
2: Most nem beszélünk komolyan, tehát hogy így értem.
3: Úgy érzed, hogy fiúmétől csővel hoznánk ide a tengervizet?
5: Igen. A megtisztított, vagy hogy mondjam.
2: Palackozni nem kell a vizet onnan. Figyelj, vannak ilyen hatalmas nagy kamionok, meg ilyesmik, meg tartályok, abba bele lehet rakni a tisztított vizet, ha már erről beszélünk, és ilyen utopisztikusan.
5: Akkor meg azt kell számításba venni, hogy a teherautók mivel működnek.
2: A vonattal.
3: Na, gyerekek.
5: Jó, vonattal hoznánk?
2: Hát igen.
5: Na most van Fiuméből direkt vonat Budapestig, meg Magyarországig? Én nem tudom. Mintha lenne egy nagy hegység.
2: Addigra lesz.
5: Jó, én komolyan gondoltam a tengervízbe, mert iszonyat mennyiségű víz van a Földön. Tehát azért abszurd ez a vízhiány, mert ha a Csendes-óceán felől nézzük, akkor nem, van olyan pont, hogy nem is látunk szárazföldet, olyan nagy a vízfelület. Tehát a Földön van víz, csak az a fajta víz nincs. Így,
2: de vízelosztással van probléma, ez egyértelmű.
5: De nem, hát a tengervizet nem tudjuk meginni, mert az nagyon sós. Tehát az mindenképpen ivóvízé kell alakítani. Hát ezt kéne kitalálni, és erről jutott eszembe a kikötő. Nem vicceltem, komolyan gondoltam. Jó. Mert hát ez az egyetlen tengeri nyitásunk, amit ezek vettek.
3: Na, azt tudod, hogy ilyen palackvíz meg lenne a boltokban, az drágább lenne, mint a tokai a szó 30 évesen.
5: Jó, tehát nem palackok hozott formában kellene, hanem csőrendszer. Vagy az nem megy?
3: Akkor még drágább lenne.
5: A csővel még drágább lenne?
3: Igen, rettenetes drága lenne. Emiatt egy csőrendszert kiépíteni a Fiumétől, meg aztán itt tovább elképesztően drága lenne. Ráadásul nem nincs értelme, mert a vízfogyasztásunknak az a része, amit megiszunk, az egy méznyalás, az egy semmi.
5: A vizet mi... Na, de mást is csinálunk a vízzel. Hát ez mindenféle gyártáshoz kell, mezőgazdasághoz, és mindenféle egyéb.
2: Ha ideig eljutnánk, hogy a tengervizet kell használni, akkor azt nem Magyarország kezdi el, és egyedül neki áll ennek az egésznek, hanem egy hatalmas összefogással az összes közbejáró ország és körülötte lévő és útba eső országgal együttműködve kellene ezt csinálni. Tehát, hogy ez egy
5: Mondom, hogy már van olyan földrész, ahogy csinálják, sőt a technológiát, azt még arab ország, a környező arab országoknak is odaadta Izrael, csak Izraelről annyit téveszme és tévinformáció forog a világban, és annyira elképesztő, ugye az alapvető antiszemitizmusra arra alapozott fergeteges borzadalmak, hogy ezért ilyeneket nem tudnak, hogy ezt a technológiát már feltalálták, és még a környező arab országoknak is adnak ebből. Tehát ezt én nem tartom hülyeségnek a tengervízből.
3: Akkor jövő órára utána nézzünk, és pontosan beszámolunk, jó? Ezt örömmel hallom, mesélted, utána nézzünk, és megmondjuk számszerűen, hogy mi lenne itt Magyarországon.
5: Igen, mert de azt figyelembe kell venni, hogy biztos, hogy a tendencia arra megy, hogy Magyarország kiszárad. Tehát ezért kéne, lehet, hogy a te számításaid, hozzávetőleges számításaid igazak, hogy nagyon drága lenne, de mégis el kell kezdenünk ezen gondolkozni. Jó, köszönöm.
2: Köszi, hello.
3: Köszi.
2: Na, papó, térjünk vissza, most egy picit már rögtön elkezdtük csapongani, térjünk vissza az alaptémáthoz.
3: Ja, igen, ugye arról volt, hogy elmesélem nektek a szigetközi túránknak a tanulságait. Ez hozzá tartozik néhány dolog, például az, hogy sok éve járunk oda, tehát van összehasonlítási alapunk, hogy mi változik ott a kis holtágakba, vízhozamba, tisztaságba, evezhetőségbe, stb. Először is itt gyorsan megjegyezném, hogy szinte semmi. Tehát a szigetköz így laikus szempontjából nem vette észre, hogy óriási változások vannak a Duna vízhozamában, magasságában, az esők hiányában, stb. És mindez egyébként egy nagyon érdekes dolognak, és egy nagyon kicsit még tragikus dolognak is a következménye. Ugye, hogy megépült a Gabcsikovói, az bősi vízerőmű, ez a szlovákok elterelték a Dunát, úgyhogy a nagy részt hozzájuk megy, és nekünk kevesebb. Ezt azért tudták megtenni, mert Pozsony alatt és még a szigetköz megkezdése vagy elérése előtt van egy kb. 8-10 kilométeres szakasz, ahol a Duna mindkét partja a szlovák. Olyannyira, hogy a magyar oldalon a szlovák Dunapartot 5 kilométeres, tehát nagyon Szlovákia a Duna azon a részen. És ugye Szlovákia és Magyarország közösen készülődött egy vízlépcsőrendszer, egy erőmű megépítése, ez az a Bős Nagymarosi vízlépcső, vagy erőmű néven ismert projekt nálunk, és ebből Magyarország kifarolt, most Isten megy, hogy a politikai részét, meg a szakmai részét minden most elkezdjük taglalni, hiszen ez egy több órás, több napos dolog lenne. Inkább a végre, mondom, Magyarország kifarolt le, és amikor a szlovákok jelezték, akkor ők megcsinálják egyedül is, akkor ezt kinevették a magyar szakemberek, főleg politikusok, és egy papírtigrisnek nevezték. Azon a papírtigris azonban 1992 egyik éjszakáján tulajdonképpen valóra vált, és bravúros, óriási előkészítés után tulajdonképpen egyetlen egy nap alatt a saját területükön megcsinálták azt, hogy a Duna az ő oldalukon szélesebb, és valami kevés pedig a túloldalon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy jó képben legyetek, hogy a Duna azon a szakaszon helyenként 2,7 kilométer széles, tehát 2700 méter széles. És ezt úgy elválasztották, hogy a magyar befolyás az 15 méter széles volt, és az összes többi két és fél kilométeren és több, az pedig a szlovák terület. És megépítették ezt az egész gátrendszert, ami ezt a elválasztást véglegesítette, és mivel gátrendszer nagyon fontos volt neki stratégiailag, hogy teljes terjedelmével az ő oldalukon legyen, tehát mi hozzá sem tudunk nyúlni, hiszen nem Magyarországon van a gát. Ezért tulajdonképpen az a 15 méter széles mellékág, ami Magyarországra jutott, az is tulajdonképpen megfeleződött, mert annak a felénél ment körülbelül a határ, a szlovák-magyar határ. Tehát igaziból, és bármilyen furcsa, és később aztán van is egy ilyen szakasz pár méteren keresztül, ugyanahol belép a Magyarország területére a Duna, hogy 7-8 méter széles tulajdonképpen a magyar víz azon a részen. No, rögtön meg is lett a következménye, hiszen rövid alatt kiszáradt az egész sziget köz, és a katasztrófát élték át az ottaniak, akiknek az egész életük a vízhez kötődik, az egész identitásuk, a halászmesterségek, a gyerekeik ott játszottak a vízparton, meg minden, hát a legfontosabb környezetalkotó elem eltűnt. Még nem, aztán 1995-ben Szlovákia és Magyarország valamelyest kibékült és megegyezett abban, hogy ez így tarthatatlan ez a helyzet, és Dunacsújnál, ez körülbelül a szlovák határ, ott megépítettek egy fenékküszöböt, és a magyar ágba, ami megmaradt, ott pedig Dunakilitinél egy részint fenékküszöböt, részint egy duzzasztót. Pontosan úgy duzzasztották a vizet, mint ahogy a gyerekek szokták a patakokat, néha fotak vízfolyásokat kövekkel, terencs kövekkel így földuzzasztani, és átmenet időszakra egy kis tavacska keletkezik az egyik oldalon. Na, ezt megcsinálták az egészben, ezáltal a víz fölemelkedett, és ami onnan átfolyt, az egy állandó magasságot biztosított onnantól kezdve. Ez volt az egyik, de és még ennél még sokkal fontosabb, hogy az ágak, bogak a szigetköznek a végén lefelé, dél felé, Budapest felé mondjuk így, ott, ahol ismét már összefolynak az ágak, és Nagy Duna ez belőle, a kitorkolásoknál mindenhol átrendszert építettek, zsilipeket. És így szépen ezeket a zsilipeket bezárták, elkezdett pislákolni a víz Dunakiliti felől, majd szép lassan föltöltötte az ágakat, pont addig a magasságig, hogy addig voltak. És ez eltartott néhány hétig, vagy hónapig, és amikor teljesen beállt az egész rendszer, onnantól kezdve mostanáig tulajdonképpen a szigetköz talán szebb, mint valaha volt. Minden ágba, bogba gyönyörű vizek vannak, nagyon érdekes terelések, gátak vannak, és a vízi túravezetők szépen el is magyarázzák, hogy melyiknek mi az értelme, és hogy van ez. De a legnagyobb részt a vízi túrákon olyan helyeken megy az ember, hogy azt hiszed, hogy te az első ember, aki erre hajózott, mert annyira vadregényes, annyira érintetlennek tűnik minden körülötted, hogy csodálatos, meg szép. Tehát tulajdonképpen ilyen fenékküszöbökkel, gátakkal, zsilipekkel, duzzasztó művekkel azt mondom, hogy csodát lehet művelni. Ilyen szempontból persze fölmerül a kérdés, hogyha most megépült volna a Vörös Nagymaros, akkor mit vennénk észre a Dunán? Hát bizonyos szempontból semmit, mert ezek a védművek, meg műtár, vízi műtárgyak, ahogy szakmailag mondják, ezek ápolnak és eltakarnak. Egy jó darabig kiegyenlítik a vízhozamba való meglehetősen nagy ugrásokat és változásokat is. Még annyit el kell mondani, hogy amikor a sziget közöleg, a picikek is vadregényes folyóskákon, mellékágakon, holtágakon megy az ember, akkor ezen kívül van még egy hajózható része is, amelyik a Gabcsikovói vagy Bősi erőműnek a vonala mellett megy. Ez az úgynevezett Duna, Nagy Duna, ami a mi Nagy Dunánk azon a részen, de hát ez körülbelül, ahogy mondtam nektek, 15-20 méter széles csak, és ennek a felénél van most is egyébként a szlovák-magyar határ, tehát azt kell mondjam, hogy a maga nem a szlovákok bármilyen gonosz tettek, születtek el ellenük, azt zseniálisan csinálták a maga módján. No, ennyit a sziget közül, de sok érdekes, egyrészt nagyon tiszta a víz ott is. Másrészt, hogy amit nem, egyszerűen nem értek, hogy ott nincsenek szúnyogok, vagy legalábbis nagyon-nagyon kevés. Ez azért fontos, mert például, hát ha valaki ezt lehet, nekem gyerekkoromban semmi bajom nem volt a szúnyogokkal. Én a Dunaparton éltem, nem is tudom, 20 évig a legkülönbözőbb körülmények között sátraztunk, kiránduldtunk, versenyeztünk, városban voltunk, vadregényeseken voltunk, táboroztunk részrossz sátrakkal, hálózsákokkal, és nem bántottak a szúnyogok, biztos volt, de nem csíptek meg. És most pedig, hogyha egy negyed szúnyog beteszi a lábát a kerületbe, az engem biztos, hogy el fog találni valahol, vagy megtalál. És ennek nem tudom, mi változott vajon meg bennem, hogy ez jó lenne valaki egyszer elmagyarázni, de minden esetre, ahogy a Velencei tó mellett iszonyat mennyiség van, Budapesten, például Zuglóban rengeteg szúnyog van, úgy a sziget közben nincsen. És azt szokták mondani, hogy azért a szúnyogok kerülik a mozgó vizeket, hanem az ilyen álló, pangó, nem zavart vizet, például egy hordóalján ott maradt, egy csatornában rossz lefolyás miatt ott rekedt vízben, nagyszerűen tenyésznek a szúnyogok, de amíg a mozog, folyik, csobog, ott nem. Na de hát a sziget közben, amellett, hogy folyó vizek, azok rengeteg kis vizes, nedves pangó terület van, és még sincs.
2: Nagyon fontos dolgot kihagytál. Az egyik, az egy teljesen természetes az hely, ahol előfordul, és nagyon sok a szúnyog lárváit evő egyéb élőlény előfordul, míg egy pangó pocsolyában, meg az Erezben, nem tudom hol megállt vízben, ott nincsen ellenfele, tehát hogy ez is beleszámít szerintem, hogy az egyik az a tápláléklánc körforgásban benne van, a másik hely az nincsen benne, és pont ezt is szokták mondani, hogy emiatt van igazából az épített környezetben néha több szúnyog, mint amennyi a természetben előfordul, és a másik az, hogy...
3: Honnan van neked ennyi eszed? Erre nem is gondoltam tőled.
2: És most papa gondolkozott, elmerengett, támasztja az állát, és mereng. Ezért szoktam például a csirkéknek az innivalósába egy kicsi ecetet belerakni, mert ugye akkor már nem olyan a pH-ja a víznek, ami kellemes egy ilyen egyéb szúnyog élőlénynek a megterendett hogy helyének, hogy éljen ott benne.
3: Érdekes, ezt én is megcsináltam a tetőablakból, direkt ecetet öntöttem a cserépre, hogy folyjon bele a csatornába, feltételező, hogy biztos van valami kis maradék víz.
2: Na, tehát neked is az ötből, csak mégsem...
3: A vadállatok nem ütöttek.
2: Hát ugye természet, például a Nagymaros környékén ugye azért harcolnak, hogy ne legyen permetezés, és inkább a fecskéket, meg mindenkit segítsünk abban, hogy a szúnyogokat egyék, meg fogyasszák. Szerintem kisebb-nagyobb eredménnyel vannak, mert nagyon csíptek a szúnyogok, viszont ami érdekes, hogy a nyár elején, nyár közepén egyáltalán nem volt szúnyog, ott így az északi dunai részeken, vagy ott a Dunakanyar környékén, csak az augusztus közepe vége felére jelentek meg érezhetően szúnyogok. Előtte nem volt, ez olyan szintű volt szerintem a szárazság, hogy egyszerűen nem voltak kis pocsolyák, ahol könnyedén megmaradtak, ne, tehát nem, pont, tényleg, feltűnő volt, most van az, hogy szúnyogokat kell vadászni, és nem tudom, összeszedni és lecsapni ahhoz, hogy normálisan legyünk.
3: Viszont egy nagyon szomorú fejlődési folyamat zajlik a sziget közben. Az eddigi vízitúrák azok nagyjából hasonlítottak egymásra, különösebb nem is tudok elmondani, hogy változások lettek volna. A most nagyon meglepő módon már a vízre szállásnak a kikötőben volt egy nagy tábla, ahol oda volt rajzolva ilyen ábrácskák, hogy mit nem szabad csinálni, tehát hogy van toalett használt, azt légy szíves, és ne a bokrot pisírt körbe itt a mellettünk levőt. És hát, hogy ne dobd el a szemetet, szedd össze a PET palackok, az ilyesmi, és volt egy kiemelt nagy ábra, hogy GBL, így áthúzva piros, mert valami kis Moritz Krauzot is nagy piros X látott húzva. Nem tudtuk, mit jelent az egész, de mire visszatörtünk az első napos órában, már pontosan értettük, hogy mi tudnék, vannak ezek a GBL tényleg csinálja belőlük, tényleg a legprofibbat, elképesztően jó hang jön ki ezekből a kis hordószerű hangszorokból, amik ilyen wifi vagy bluetooth-os kapcsolattól a mobiltelefonodról lejátsza a legjobb zenéidet vagy kedvenceidet, és baromi hangereje van, fantasztikus mélyei vannak, függetlenül attól, hogy picike kis hangfalból elvileg nem lenne szabad ilyen mély hangoknak jönni, és némelyik még vízálló is, tehát beledobhatod a vízbe, és ha kihúzott, kicsit kirázott, és már működik is tovább. És a fiatalok, akik jönnek kenutúrára, és 60-80-10 néhány hajóval vidáman jó érzik magukat, és bömböltetik ezeket a szerkezeteket, ami nyugodtan mondhatom, hogy plusz-minusz egy kilométerre tönkreteszi az egésznek a hangulatát, és nem tudsz elmenekülni előle, mert olyan hangos, és olyan...
2: És a víz az elég könnyű.
3: A víz fölött nagyon terjed a hang, és amikor az első ilyet túléltük, és végre már nem hallottuk őket, akkor azt hittük, hogy teljesen föl volt mindenki háborodva. És a túravezetőnek remegett a szájszél az idegességtől, és aztán jelezte, hogy számítsunk rá, hogy ilyen lesz még, és nem sokára hallottuk a következőt, és az összes napunkat sajnos végig kísérte az egész, hogy néhány embernek a szórakozása teljesen tönkrevágta az egész. És akkor beszélgettünk erről a természetkárosításról, és a túravezetőnk mondta, hogy sajnos egyre több, nem csak ilyen, hanem olyan is van, hogy például ilyen, ezekkel a, hogy hívom, quadokkal, ezek a motoros kis terepjáró szörnyetekkel.
2: Ne szórakozz, oda bemennek.
3: Bemennek, ugye nem csak holtágok vannak, hanem hidat is vannak, meg földutak, meg egyébek, ilyen szolgáltatók, ahol meg lehet közelíteni bizonyos dolgokat. És azt mondta, hogy rettenetes pusztítást végeznek, akár egy óra alatt is.
2: Neked azokkal a kisebb vizeken is át tudsz menni, mert azért ott eléggé sok olyan hely van, én is voltam, de mondjuk én 8-10 éve, 12 éve voltam csak ott utoljára, mindjárt hallgatom, hogy ott is ott voltam kenuzni, és néha volt, hogy meg kellett állni, ki kellett szállni, mert leért az alját, szóval tényleg nagyon kicsi vízfolyások is vannak. Hello, hallgatunk!
6: Szia, papó, sziasztok, Artur! Nem érzitek úgy, hogy az egész világban, ha két ember van, akkor csak arról szól, hogy idegesítsük a másikat, vagy hogy tegyük tönkre a környezetét? Itt visszatérve, mert egy kis elcsúszással hallgatom itt a GBL, meg a Quad, meg a... Tehát teljesen mindegy, hogy hova mész a világon, ha valaki van a közeledben, akkor tuti biztos, ha ketten vagytok, akkor idegesíteni fogjátok egymást, nem? Nekem ilyen érzéseim vannak néha.
2: Ez egy érdekes meglátás, sőt, ez igaz.
3: Nem, ez túlzás.
2: De szerintem ez hidd el, és nem csak arról szól, hogy már annyira sok hangos cuccunk van, hanem maga az, hogy nekünk sok embernek, aki ki akar menni ilyen nyugodtabb helyre, azoknak általában pont ez a lényege, hogy nyugodtabb helyre menjünk, és ne megint az, hogy zaj, vagy hát így az elektronikus zajokat és egyéb ilyen digitális zajokat megszüntetni, és max a természet.
3: Persze, és látszik a hallgatókat, hogy kérdezett a Soroksári Dunág, a Ráckai Soroksári Dunág, az kevesen tudják, hogy az ország egyik leggyönyörűbb vidéke, ráadásul elég terjedelmes, hogy a Budapesttől lefelé majdnem Dunai városig tart az egész Csepel-sziget, és ez a mellékág, ez valamikor egy ilyen ingoványos, szennyvízes, szörnyűséges, szúnyogos, elvadult terület volt, és mikor a Duna szintjével együtt mozgott, és hol árvizeket csinált a környezetében, hol csak egy ilyen nedves pocsolya maradt, vagy ilyen iszapos valami. Ráadásul, amikor a Budapest szennyvizét, főleg a déli soroksári részről oda belevezették, akkor aztán megpecsődött a sorsa. Egészen addig, amíg a város meg a vízépítők összefogtak, és meg lezsilipelték a két végét, állandó vízszintet állítottak be, és ez kb. Most már több mint 100 éve megvan, de durván 101 évszázados, és hát fantasztikus, gyönyörű az egész, és amivel a víz ingadozáson csak néhány centiméter, vagy mondjuk 20 centiméter, mikor a sok víz olyan kevés között, ezért az állandó vízszint miatt ugye a parton állandó növényzet van, nádak, sások, mit tudom, mindenféle buzogányok, meg fűzfák, meg egyéb ilyen vízparton jellegzetes növények, és hogy ennek az egésznek a gyönyörűségét azt tette tönkre, hogy a vízpart egyre inkább benépesített, egyre több ház, egyre menőbb házak, vízparti házak épültek, egyre menőbb motorcsónakok száguldoztak megállás nélkül leföl, és amilyen klassz volt addig evezni, meg létezni a soroksári Dunákba, olyan elviselhetetlen lett, míg végül hoztak ilyen törvényt, és megtiltották a vízisíjelést, és egy csomó ilyen mókás sportágnak a űzését, és azt hiszem, hogy csak 15 km/h a maximális sebesség, amivel mehetnek ezek a motorosok. Én legszívesen teljesen kitiltam, amiket annyira nem illik oda, ez egy tiszta csizma az asztalon. És csak érdekességként nemrég egy hosszabb interjút csináltunk egy fantasztikus evezős lányjal, evezős nénivel, most a 96 éves, és a közelmúlt történelmét mesélt el sajátos látószögből, meg tapasztalatokat, nagyon-nagyon érdekes volt, és most igen beszélgettünk egy jó darabig, és amikor visszahallgattam, akkor megdöbbentem, hogy ezt lehetett valamit mondani, hogy motorosok, le, föl, minden, hogy de jó Isten, annyira hozzászoktunk, hogy mikor ott voltunk, nem is vettük észre, hogy valójában ez megy a fülünkbe, ez a szörnyű környezetrombolás. És na, tehát ilyen szempontból majdnem a hallgatónak adok igazat, de már az, hogy egyáltalán korlátozták, hogy 15-re levették a sebességet, így már is azért sokkal élhetőbb és evezhetőbb a dolog. A fülünknek még mindig nagyon hangos.
2: Te azt mondod, hogy a sziget közben nem látszik azt, hogy a Dunán ilyen drámai a helyzet amúgy, tehát ez volt az összességében a mondani valódnak ugye a lényege, nem?
3: A lényege az, igen, hogy ügyes vízgazdálkodással, vízművekkel, vízműtárgyakkal csodát lehet tenni.
2: Viszont, hogyha lentebb jövünk egy kicsit, és a Dunakanyar környékén nézelődünk, ott már ez dráma ilyen pillanatok alatt megjelent, és tényleg a komp járások, a nagy hajók, tehát a szállító hajóknak a le voltak nagyon sokáig állítva, nagyon sokáig nem voltak, ami jót tesz magának a folyónak, mert a partokon a hullámzás, mondjuk nem is annak a hullámai, amik brutálisan erodációt okoznak, hanem mondjuk az inkább a jetskiknek, meg ilyesmiknek, amik hirtelen nagy hullámot csinálnak, de tényleg azt is, ott is észre lehetett venni, hogy egyszerűen nem mentek a nagy hajók, mert az sem az utasszállítók, sem a teherszállító hajók, mert nem volt annyi víz, hogy abban biztonságosan tudjanak menni, és a kompok nagy része le volt, majdnem az egész nyár alatt nem működtek, csak egy-egy tudott működni, és mire megkapták az engedélyt, hogy akkor kaparni, és megint az van, hogy akkor lentebb visszük az ároknak a mélységét, és csak úgy fog a komp működni, azaz ott elindul megint egy furcsa folyamat, de hogy így lehetett megoldani egyáltalán a közlekedésnek a visszaállítását részlegesen is egyáltalán. Tehát ebben elképesztően lehet látni. És az, hogy a levezető rév utakra már a beton részére nem ér föl a víz, szinte az egész nyár alatt az volt, tehát úgy éppen ki tudnak kötni így is a kompok. Fantasztikus, hogy így milyen drámai szerintem így ebből kifolyólag.
3: Ezt egy érdekes és szomorú dolgot figyeltem meg, és nem tudom rá magyarázatot, hát ha valaki tudja. A Velencei tavon, amíg még...
2: Van még?
3: Persze, van, csak nagyon pici a víz sok helyen. Én azért nem tudok kajakozni mostanában, mert nem tudom a hajót vízre tenni. Van víz ott, annyi jelezhesse, de amíg addig eljutok, nem tudom vízre tenni a hajómat. Ez a hajóhíd, amire a stél el kell menni, ez aztán majdnem függőleges létre lett belőle, úgyhogy nem tudom lenni a hajót. De nem ezt akartam mondani, hanem csodálkozva láttam, amikor először elmentem elhezni, hogy hol a nád? Tudni, és volt nád a tavalyi, ez az elszáradt jellegzetes, ilyen sárgás, zörgős valami volt, iszonyú mennyiségben, hiszen a Velencei tónak óriási nádasai vannak, és mindegyik ez a ilyen halott képet mutatott. És ilyenkor tavasszal, vagy olyankor tavasszal, amikor ez történt, akkor már ugyan még megvan a régi nád, de harsogva jön ki alatta, és már olyan fél méter, egy méter magas a friss nád. És azt hittem, hogy hát most idén úgy látszik, valamiért késik a dolog. Hát nem, hogy nem késik, meg se jött. És egyfolytában ez maradt, és a nagyon közel mész, akkor tőle látsz némi zöldet, és tehát nem pusztult el teljesen, vagy nem pusztult el, de nagyon-nagyon csúnyák a nádasok, és nagyon-nagyon hiányzik ez a üde, zöld, óriási felület, és mindenhonnan ez a kiaszott, még ugye, jó néhány hónapjuk volt, hogy még szárazabbak legyen, és még zörgősebbek. És hogy ez miért van? Hiszen azt lehet mondani, hogy pici a víz, na de jó, a nádas azt jelenti, hogy a gyökerei ott vannak benne a vízben most is. Hát.
2: Nádasnak nincsen mély gyökere. Az mellékeres, nem? Hogy ilyen mellékgyökérzete van. Mellékeres az a levél, mellékgyökérzete van, emlékeim szerint. Tehát nincsen ilyen vastag, mélyre menő gyökere. De ennek most nem mondom 100%-ra, ha valaki tudja, hát, akkor...
3: Nem,
2: tehát ugye nagyon a felszíni vizeket
3: hát
2: használja.
3: Gondolom, hogy utána menni a gyökere, kicsit mélyre megy a...
2: De az mennyi időnek egy gyökeret ereszteni te? Tehát, kipárolok belőle a víz iszonyat gyorsan, azt nem biztos, hogy a gyökérrel tudja követni utána. Hogy minél annál, minél jobban lentebb menjen. Tehát, hogy így időben lesz neki korlátja.
3: Ennyire nem hiszem, hogy seki a gyökérzete, de ha igen, akkor tehetségtelenül nem értem.
2: Hát igen, nem az alföldre született, hanem tavakban.
3: Néhány 10 millió év alatt sikerült neki olyat csinálni, hogy nem tudja ilyet tolerálni, egy pár centis vízkülönbséget.
2: Pár centis a vízkülönbség. Hát azt gondold el, hogy a sziget, a Szentendrei szigeten, ami ott van a Duna kellős közepén, ami ugye Budapestnek a vízbázisa, ott veszik ki az ivóvizet, emelik ki a Dunából, és a Kavicsokon és a minden keresztül tisztítódik, és jön Pestre is, meg ott a környéken mindenhova is. Na ott van egy eléggé nagy rész a házaknál, ahol nincsen vezetékes víz, mert minek? Hát ott a kút, és a kútból megy a jobb minőségű víz, mint maga a vezetékes víz a házakban, és pánikrendszer alakult ki a nyár folyamán, mert hogy elfogyott a víz a szigeten, ami a Duna kellős közepén van, elfogyott a víz. Ugyanis
3: ugye a kútban nincs víz.
2: Igen.
3: Milyen?
2: És itt jön el, hogy ugye 7-8, na igen, 7-8 méteres kutakról beszélünk, mert soha nem kellett ennél hosszabb, hát 3-4 méternél már ott volt a víz, hiszen tényleg nincs egy nagy, tehát nem egy nagy emelvény ez a sziget, mert épp hogy gátak azok, amik megfogják a Dunát, és utána megint lemész, nagyon, tehát hogy tényleg néhány méterrel van csak föntebb maga úgy átlagban a szigetnek a magassága, mint hogy a Duna vize, az átlag Duna vize, és annyira lent van most egész évben a Duna, hogy teljesen kiszáradt nagyon sok kút, a legtöbb kút inkább, és pont beszélgettem egy bácsival, hogy igen, az ő kutya is kiszáradt volna, de hát ő folyamatosan szivattyúzza, és én nézek rá, és neki mindig van, és mindig van vize, és én nézek rá, és tudom, hogy akkor ugye többieknek nem lesz, de nekem van. És ez tök nyugodtan és tök őszintén, és én ezt nem bírtam ennyire nyugodtan és természetesen most a hangzásban elmondani. Egyértelműen érezni lehet basszus, hogy így én egy ilyen rögtön ilyen gonosz gondolatot rakok mellé, hogy nekem marad és nektek nincs, de hogy ő neki ez nagyon természetes volt, hogy neki ezt szivattyúzni kell, és hát az van, többieknek nincs, neki van.
3: Zenéljünk egy kicsit, jó?
2: Én nem is biztos, hogy zenét raknék be nektek, hanem a homokhátság ról egy kis részletet fogtok addig hallgatni, amit valószínű, hogy következő adásunkban a filmkészítővel fogunk majd beszélgetni.
7: Hát akkoriban ez volt a legfontosabb probléma, gyakorlatilag ilyen szaharai homokdűnék, mozgó homokbuszkák uralták a tájat, ami a termelésnek lehetetlenné tette, illetve közegészségügyi problémát is okozott a szállópor. Akkoriban ez volt a legnagyobb probléma, és ezt sikerült is megoldani homokfásítással. Ez nem feltétlenül csak azért oldotta meg, mert hogy a fák képesek egyedül megkötni a homokot, hanem azért, mert Mária Terézia óta erdőterületen nem lehetett legeltetni, így aztán azok a degradációs tényezők, tehát a túllegeltetés, túlhasználat is megszűnt ezeken a területeken, tehát gyakorlatilag megoldódott ez a probléma.
8: A szél által kialakított nagy kiterjedésű kiskunsági buckavidék futóhomokját napjainkra csak nem teljesen megkötötte a természetes növénytakaró.
7: A 20. század elejére, közepére gyakorlatilag a homokbuckákat sikerült megállítani.
2: Sziasztok! A Tilos Rádióban a Planetárot hallgatjátok, csak egy pillanatra mondom, hogy ezt azért raktam be, mert a ezután következő zene után viszont a növényzetről is szeretnénk beszélni veletek, mert úgy tűnik, hogy a növényzettel meg lehet állítani a kiszáradását, például egy adott területnek. A filmből azt fogjátok tudni, megtudni, hogy na, itt viszont nem, és ezért gondolta Papó, meg én is, hogy kezdjünk el arról is beszélgetni, hogy amúgy ehhez nekünk alkalmazkodnunk kell, nem tudunk mindent visszaállítani a régi állapotba, hanem alkalmazkodni kell, és hogyan tudunk alkalmazkodni, milyen növényekkel. Nándesz, aki ugye a Tilos Rádiónak egy nagyon jó DJ-je, őt a Papó kifaggatta, és azért hoz majd így ötleteket, jó lett volna Nándeszt is behozni, vagy be rángatni, de nem volt hajlandó. Nándesz, telefonálj be, ha véletlen hallgatsz minket. Most elmegyünk zenére, és utána a téma a szárazsághoz való igazodás a növények terén. Jó, hallgassatok minket, Tilos Rádió.

0: Sziasztok, sziasztok, Attila Sádiót hallgatjátok benne, Planet Errort élőben vagyunk, Papó Ági, a víz a téma, mint az elmúlt néhány adásunkban, és erről nem fogunk tudni leszállni, elképesztően sok rétben, sok helyről jönnek információk, újak, megdöbbentőek, és ezekről beszélni kell, mert addig, amíg az ember nem érzi a bőrén, addig nem is foglalkozik vele a hétköznapi emberként. Én most már érzem a bőrömön, Papó is érezte, ti még lehet, hogy még mindig nem, de akinek van tapasztalata, jó vagy rossz, bármelyik jöhet. Elindultunk, ja, először is gyors, csak vissza az eddigi témáinkhoz egy pillanatra visszaszólnék, hogy emlékeztek, az elején mondtam, hogy csapvízből most próbáltam inni, ugye én a Szentendrei szigeten élek, ott azért teljesen másabb a vízminőség, de itt megdöbbentő volt, hogy milyen klóros, konkrétan beleittem, és utána nem bírtam még egy kortyot meginni. Na most már, hogy eltelt fél óra, háromnegyed óra, sőt már egy óra is, amióta kiengedtem a csapból, teljesen iható és ahhoz képest tök finom szerintem a víz, és ez miért van, ha szerintetek, hogy én miért gondolom, biztos hozzászoktam. Nem szoktam hozzá. Konkrétan a víz változott az idő alatt. Papó, tudod el, hogy mi a megoldás? Vagy mi történhetett?
1: Ezt hívták a öregeink állott víznek, és otthon nekünk mindig, meg a szomszédnénél is volt egy nagy üveg kancsó, azt elengedte csapvízzel, és föltette a szekrény tetejére, és ha valaki szomjas volt, akkor a kancsóból ivott, nem a csapból, mert abban már állott víz van, annak a falán meg lehet lerakodott egy csomó vízkő, meg ilyesmi, ami egyébként így láthatatlanul is benne van a víz, legfeljebb, ha kicsit homályos a fény felé tartod, és néhány óra múlva, vagy másnapra még a víz keménysége is megváltozik, egy picit lágyabb lesz a víz az eredeti keménységhez képest. Állott vízzel jobb volt ablakot mosni például.
0: Növényt locsolni, embert itatni.
1: Igen, úgyhogy ezt a kis folyamatot most már egy órát lejátszottál egy részét.
0: Egy részét, mert ugye klóra vagyok, ugye klór volt az, ami nekem drámaian jött, mint hatás, és a klór az sokkal gyorsabb. Tehát ez az pillanatok alatt kijön, kiillik a vízből, tehát annak nem kellenek órák, hanem percek összvisz, az is elég, és akkor is változik hogy kevesebb lesz a klórtartalma. Tehát egyszerűen eljön, kijön belőle. A másik a sósvíz, a sósvíz megoldása az édesvíz problémára. Ugye elég nagy távolságokat kéne szállítani, de itt azt kell felfogni, vagy azt kell látni, hogy ehhez szerintem csak akkor fog egy ilyen távolságokban lévő ország bármilyen szinten is nyúlni, hogyha elképesztő drámai a helyzet, hiszen itt nem 10, meg nem tudom hány köbméterre, meg 100, meg 1000 köbméterre, millió, milliárd köbméterek vannak használva Magyarországon, amire szükség van, és nem csak az emberi, hanem a bárminek a működtetéséhez, nem csak az embereknek az itatásához, hanem bármi másnak a működtetés, milliárd. Mert hogy az előzőleg így elindított, egy pillanatra elindított filmben is lehet hallani, hogy egy-két fok változás az a mi alföldünkről egy millió köbméter vizet pillanatok alatt eltüntet. És már nem egy-két fok változás van, mint tudjuk.
1: Így van, és ahogy említetted, Nandeszt, aki nem az érdekes benne, hogy tilos DJ, persze az is, de hogy a mi szempontunkban nagyon fontos, hogy egy nagy kertépítőmérnök, és rengeteg okosságot lehetett tőlem megtudni, és kifaggattam, hogy mi az, amit nem érdemes mostanában telepíteni, csak a kerted van, vagy kerted lesz, és mert egyébként tele van velük az összes növénybolt, meg növénytelep, meg ilyesmi, hanem kerüld el, és okosan ruházzál be ilyesmiket, és mondta, hogy például egy nagyon jellegzetes és népszerű

0: Év során sárgul, egyre rondában néz ki, és azt hiszed, hogy, ha megöntözöd, akkor segítesz neki. Megöntözöd, igen, valamit segítesz neki, de nem azért sárgul, mert esetleg a talajból nem kapott elég vizet, hiszen te egy gondos gazda voltál, de nincs hozzászokva a rettenetes száraz levegőhöz, és nem bírja azt a rettenetes UV-sugárzást, ami tönkreteszi a levélzetét, borító, ilyen vékony kis hártyát kell, mint egy lakréteg lenne rajta, ilyen kutikulának hívják. Ez szétégeti az UV-sugárzás, és ezeken a helyeken a legegyszerűbb primitív gombafélék, amik eddig hozzá se tudtak férni, és nem garázdálkodhattak rajta, ezek boldogan megtelepszenek most már a védőréteg hiányában, és kivégzik szegény növényt, és te csak azt látod, hogy öntözött, metszegeted, ápolgatod, egy rondában néz ki, és sok növény nem a öntözés hiánya, hanem a UV-sugárzásnak az erőssége teszi tönkre, úgyhogy ilyen szempontból kell válogatni. Sajnos
1: UV-ra egy másodperc hagy reagáljak, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt járt nálunk egy kertész, aki mondta, hogy a növényzetek nagyon jól alkalmazkodnak amúgy az UV-hoz, méghozzá a tölgyfát hozta példának, hogy a tölgyfának a levelei különböző funkciókra alakulnak ki, tehát a tölgyfának a tetején lévő levelek, azok nagyon erőteljesen az UV-sugárzás elleni formára alakulnak ki, még az alatta lévőek egyre kevésbé fogják bírni az UV-sugárzást, és inkább más lesz nekik a funkciójuk, és a metszéssel kell így vigyázni, hogyha a metszésben nem egy tölgyfát fogunk metszeni, de más fáknál, és ugye ez előfordul, így épül föl. Ha a felső réteget vágjuk le, akkor konkrétan az ő kis védő rétegét, védő közegét fogjuk eltávolítani, és megnyitjuk az UV-ra kevésbé, UV-t kevésbé bíró részeknek.
0: Sajnos, de mondtam, hogy az a néhány évvel előzött halott okosság, az már szerintem a tölgyfáknál se feltétlenül működik, ennek ez a brutális pusztító napsugárzás ellen, ami mostanában. Aztán tovább nagyon érdekes dolog, hogy rengetegen javasolják, hogy mediterrán növényeket kell ültetni, mert hogy az bougainvilleát, meg mit tudom ilyesmiket, mert csak ugyan a nyaraink azok nagyon hasonlítanak a mediterrán nyarakhoz. Napsugárzásban, besugárzásban, UV-ben, szárazságban, sok mindenben. Igen, ám, de a mediterrán növényeknek télen nincs olyan nagy hideg, ott pont azért, mert mediterrániumban vannak.
1: Óceáni valószínűleg.
0: Viszont nálunk, ha csak néhány napra is, de lehet 8-10-15 fok hideg, úgy látszik már nincsenek nagy tartós terek, amikor mínusz 20 van, plusz mínusz 70 napig.
1: Vagy de azért egy-egy hétre?
0: Nincs olyan, emlékszem, hogy nem is olyan nagyon, a 90-es években volt egyszer, hogy a kertünkben 7 hónapig volt hó, nem úgy, hogy magas hó, volt, amikor magas volt persze, de hogy nyomogva növények alatt a hátsó kertbe, 7 hónapot eltelt, amikor azt mondtam, hogy na most már nincsen. És na ennek vége van, mert örülünk, hogy a 7 napig van ilyen, de ezek a fagyok tisztán mediterrán növényeket elpusztítják sajnos. Ezért kell például a leandereket bevinni minimum a pincébe, vagy a folyosóra valami, mert nem feltétlen fogják kibírni a telet, pedig nem nagyon kemény enyheteleink vannak, de azért van néhány hét vagy nap, amikor nagyon hideg van, és akkor tönkre vágjuk ezeket a mediterrán növényeket. Sokkal inkább a keleti pusztaságokba kell keresni azokat, amiket érdemes behozni, mert ott azok a tájak, azok pont azt produkálják körülbelül, mint ami most van nálunk. És egyébként, hogyha arra gondoltam, hogy ma, vagy ez a nyár, ez hát jó, főleg növénytermesztés vegetáció szempontjából, meg vízhozam szempontjából elég szar volt, bocsánat, akkor örüljetek annak, még mindig sokkal jobb, de jövőre lesz. Meg azután. Úgyhogy így kell vigyázni. Úgyhogy még hogy konkrétabbakat mondjak, hogy milyen növényeket érdemes, vagy nem érdemes.

0: az úgynevezett sportfűről meséltem Andesz, hogy kerüljetek, mint a Pest is, mert rengeteg gondozást kíván, nagyon érzékeny, nagyon sokat kell locsolni, és pótolni, tápanyagot, tápoldani, mit tudom én. Ez csak TAO pénzeket lenyúló sportegyesületek tudják megtenni, otthon ezt ne tedd meg, mert rámegy a gatyád, meg túl sok energia megy rá, hanem például van egy olyan keverék, hogy mediterrán fűkeverék, azt mondja, ilyet kell használni, vagy ilyet érdemes, mert körülbelül egyharmad, vagy fele annyi vízzel elmegy, mint a híres sportfűkeverék, és sokkal ellenállóbb, meg jobban alkalmazkodik ehhez a szörnyűséges időszakokhoz.
1: A dihondra rebes, az a zöld gyep, vagy valami ilyesmi magyar neve van, az, ami még nagyon ajánlok másnak. Ez teljesen másképp néz ki, mint a fű, viszont nagyon szép, gyönyörűvé válik, akár a fűvel is lehet keverni,
0: és ennek
1: dihondra rebes, amúgy zöld gyep, vagy zöld, nem tudom, minek hívják, és lehet kapni, én nekem is, és fényigényes, tehát igazából ő szereti a fényt, ha normálisan sikerül kinőnie, megnőnie, akkor utána a locsolása már töredékigényes, az elején a növekedéses időszakban kell, most lehet amúgy ősszel érdemes ilyenkor a fű vetést elindítani. Hallgatlak! Most.
2: Sziasztok!
1: Folytatjuk a fűvel később.
2: Na, az elejét nem hallottam, Ági, hogy mi volt az a növény, mert akkor kezdtem el telefonálni, amiről most meséltél.
1: Majd hallgass vissza az archívumban, nem mondom, dihondra rebens.
2: Dihondra rebens, jó. Én is pont növény kapcsán telefonáltam be, hogy ugye van a csodasövény nevű turkesztáni szil nevű növényünk.
0: Turkesztáni és... csodaszil az a nev.
2: Igen, de hogy ugye azt is tudni kell róla, hogy ezt nem csak sövénynek lehet ültetni, hanem abból fa nő, az egy szilfa lényegében, csak ugye a rendszeres nyírás a sövény formában tartható, és gyorsan nő, szóval aki gyorsan akar árnyékot viszonylag, az egy jó növény például. Egy barátoméknál voltam múltkor, és nem voltam a hátsó kertjükben össze soha, és micsoda, és ilyen sorba ültette az előző tulaj, és egy ilyen elképesztő ilyen falat képez, és ilyen 8 méter magasan körülbelül, és csodás árnyékot tart.
0: Én is ültettem, pont amikor a Covid időszak volt, akkor telepítettünk 15 méteren keresztül egy ilyen sövénynek valót, és 2 év múlva már magasabb volt, mint én jóval.
1: Úristen!
2: Igen, szuper. Mert 1,5-2 méter tud egy év alatt nőni. Akár.
0: Ja, és úgy, hogy durván visszametszettem, és úgy volt magasabb. Hogy
2: Az igen. Hát én még nem ültettem, mert nagyon a gyümölcsfákat erőltettem, az öreg gyümölcsfáink 2 hatalmas, régi kipusztultak, kénytelen voltam kivágni, és nincs árnyék a kertünkben azon a részen, ahol az életterünk is van.
0: Jaj, pedig adtam volna neked egy jó tanácsot, hogy mit kell csinálni a kiszáradt gyümölcsfával. Képzeld el, mi azt tulajdonképpen véletlen ötlet volt, hogy nézzük meg, mi lesz belőle, és fantasztikusan bevált, hogy ugye, mint már gyümölcsöt hozó növény már nem működik meg, leszáradt meg itt, de a nagy vaskos törzse meg ágainak a nagy része megvan. És úgy megmetszettük, hogy ilyen néhány főág megmaradjon, mert egy kajszíban az volt egyébként, és odaültöttünk a tövébe egy lila akácot. És 3 év múlva úgy néz ki, hogy a legszebb fa a környéken, de toronyozott, fantasztikusan néz ki. Körülbelül talán 5 kilométernyi inda, meg minden nőtte már be azóta, és amikor virágzik, akkor is gyönyörű, amikor elvirágzott, akkor megint egy újabb képet ad, meg most is, szóval fantasztikus, a legszebb növényünk, nem csak a kertünkben, az egész környéken.
2: Ez nagyon-nagyon jó ötlet, tehát hogyha a legközelebb ilyen sors jut egy fa, biztos, hogy akkor megfogadom, remélem nem lesz az a jövőben ilyen.
0: Most nyilván elkorhad egy idő után, meg tönkre megy a fa, de így minimum 10 évvel meghosszabbítod, és szebb lesz, mint gyümölcsöd, nem lesz, de látványban fantasztikus.
2: Igen, ez nem jutott, mert én nagyon gondolkodtam, hogy meghagyom én is, és valami vitorlát rakok fel, vagy árnyékoló technikát, de aztán nem. Tehát van egy olyan alfám, ami soha nem messzettek valószínűleg, ez az öreg ház kertje, és óriási egy ilyen sudár törzse volt fölfelé, meg pár oldalra, régi ágak, hogy visszatek ágva, új hajtások, új ágak, és mint egy bonszáj úgy néz ki, egy ilyen nagy-nagy bonszáj, és hát menthetőek a fáknak, csak tudni kell, hogy milyen az ember hozzá. Van, ami nem menthető sajnos. Oké, okay, köszi szépen.
0: Mi is
2: köszi. Papó, mi történik, ha a vízbe csap a villám? Azonnal durranó gáz. Köszönöm, sziasztok.
1: Hello.
0: Szia.
1: Hát nekem egy tiszai evezés kapcsán jutottunk, hogy Panyolára érkeztünk volna be a végcélba, és előtte egy olyan vihar elkapott minket, hogy egyszerűen kiálltunk mindenki gyorsan kiállt, tényleg egy 500 méteren belül nem bírta ki ez a vihar, és kimentünk a partra, volt velünk egy kutya, és az volt a legdurvább, hogy a kutya elkezdte beásni magát a földbe. Mennyire durva. De és mit választasz? A vízen maradsz, a mellette lévő erdősávba, vagy kimész az erdősávon túli pusztába? Na, melyiket választod villám esetén?
0: Erdősávot.
1: Hello, hello.
3: Hello. Szia, én csak azt szeretném mondani, hogy beszéltetek arról, hogy milyen növények fagynak el télen. Az a jó egyenlőre, csomó növény elfagyna, hogyha kint fagynánk. Hogyha lemész a Balkánra, a tengerpartra, ahol nincsenek fagyok, és véletlenül elterjedtek a kaktuszok, és egész kaktuszerdők vannak, és az emberek már nem tudnak mit kezdeni vele. Ugyanez a kaktuszveszély fönnáll már az Alföldön is. Tehát nem volna jó, hogyha olyan növényeket propagálnánk, amik nem ide valók, és újabban kibírják feltétlenül, mert egyszerűen, ha túl sokan vannak, nem tudunk védekezni ellenük. Egy-egy darabja szép, de utána nem figyelünk rá, és maguktól elterjednek, és az már nem biztos, hogy szerencsés.
1: Akár az akác, aki biciklizik, tudja, hogy mennyire veszélyes.
3: Igen, igen. Tehát korábban az akác, az mondjuk jobban belefér a szokásainkban, mert úgy hasonlítanak a többi fákra, de a kaktusz erdőbe belemenni, ahol szúr, meg minden, az állatoknak is veszélyes, ugye a juhoknak, meg a teheneknek, hogy a fűben kaktusz nő. Szóval ez egy nagyon veszélyes dolog szerintem.
1: Jó, köszönjük. Hello!
3: Hello!
1: Na hát azt azért elfelejthetjük, hogy a régen itt idilli életet élő növényeket próbáljuk telepíteni mindenhova. Pont erről is X adással ezelőtt volt egy szakember, aki mondta, hogy ha most már rekultiválni akarunk területeket, újra vissza akarjuk zöldíteni, stb., oda már nem ugyanazokat a növényeket kell berakni, amiket onnan kivágtak, vagy elvittek, vagy megszüntettek, mert egyszerűen nem biztos, hogy az már oda való. Tehát valami változást nekünk igenis bele kell vennünk, lehet, hogy nem a kaktusz, meg figyelni kell oda, jobban kell figyelni, mint az előzőeknél, hogy akkor nyárfát ültessünk a homokhátságban, mert az milyen szuper jó, meg mi volt ez, amit előbb mondtam? Akác, meg akácot, mert hogy azzal sajnos nem azt érték el, hogy jó, akkor vízmegtartás, és akkor csináljunk újabb zöldítést a homokpusztán, és fogjuk meg a homokot, hanem azzal még jobban elérték azt, hogy még kisebb, a még lentebb eleszkedett a talajvízszint. Na, tehát azért valami változás kell, és kell a növényzet szintjén is, hogy élhető maradjon a
0: világ. Hát, sajnos már az okos agrárszakemberek szomorúan előrevetítették, hogy a kukoricát meg a napraforgót el kell felejteni Magyarországon, mert egész kivételes helyeken lehet, csak a magas talaj vízon is biztos esetleg öntőzési lehetőség. Egyébként, ahol lépte nyomon az útszélén kukoricásokat láttál, ott nagy, a legnagyobb részt nem lehet már tenyészteni.
1: És itt van a nagy kérdés amúgy, mert ugye ha van egy-két év asszályos, akkor van egy olyan, hogy asszály támogatás, vagy micsoda, tehát, hogy ez az asszálykár támogatás, és mikor, meg minek a hatására kezdi el a kormány is nem támogatni, hogy de még csináld ezt, meg nem segíteni, hanem egyszerűen rávenni, hogy figyelj, váltanod kell, tehát a kukoricát más fogja termelni, meg máshol, és te neked mással kell foglalkozni, mert ezek a károknak a segítés, ezek a támogatások, azok arra ösztönzik az embereket, hogy csak úgy álljanak, vagy ne, a változás, meg a alkalmazkodásnak a folyamatát lassítja.
0: Hát a víz megtartástól kezdve rengeteg minden, ami ide betartozik, sajnos a megvalósítása nagyon sok érdeksérelemmel is jár. Területeket kell kisajátítani, vagy elvenni, nem nyilván, vagy megvenni, vagy megvásárolni kell. Esetleg lakóházakat, vagy egész falvakat kell odébb telepíteni, vagy megszüntetni. Mert igaziból ilyen nagy és komoly és jól tudományosan is alátámasztott és biztos megoldásokkal lehetne fölvenni a küzdelmet. Ilyen szétaprózott, pereskedő, vitatkozó, semmiképpen nem engedélyező, meg jövőben nem látó szemüveggel nem lehet vele menni a dolgba, pedig így fog belemenni, és nem tudom elképzelni, hogy bármelyik kormány vállalnának az ódiumát, hogy ez micsoda háborúval fog járni, micsoda vaskézzel, szigorral lehet csak végigvinni ezt a dolgot. Ahogy a bevezetőnkben mondja az ember, hogy ha a tudósokra hallgatunk, ha összefogunk, ha végre nem vitatkozunk, ha nem teszünk érte, és szigorra mit, akkor sincs remény, azt mondja, és sajnos azért nincs remény, mert hogy ez elképzelhetetlen, hiszen egy rohadt kiotói egyezményt, hogy nem lehet, hogy a legnagyobb akkor mind ratifikáljanak és betartsák, mint a széndioxid kvótákat nem lehet, adják, veszik a tőzsdén, mint a nokedlit, és ahelyett, hogy abban versenyeznének, hogy ki fogja még jobban vissza a kibocsátást, ilyesmi. De per pillanat, sajnos, ahogy a rossz emlékünk van visszatest, ilyesmi, de per pillanat, sajnos, ahogy a Lilainek együttes énekelte annó, hogy de nincsen semmi baj, semmi, csak a szomszéd háza ég. Tehát amíg a saját telkeden területen nem érzed a pofán vágóan, kínosan, hogy mi a folyamat, és hogy hova megyünk, addig reménytelen, hogy...
1: És a vízről beszélünk, ami mindennek az alapja, még sincsen nagy megmozdulás. Kíváncsi leszek arra a részre, amikor az olajjal jutunk el ide. Mert azzal is nem sokára el fogunk jutni. Halló, halló!
4: Sziasztok, én a Vejni vagyok. Az asszálykár, amit mondtál, erre reagálnék, hogy nem csak az asszálykár, hanem a mezőgazdasági vállalkozók azok, akiket minden évtizedben, 50 év legalábbis mióta én emlékszem, mindig megmentett a kormány.
1: Igen.
4: Tehát saját szakállukra ezt vagy azt ültettek, hogy az nekik jó biznisz lesz, de itt a, nem tudom, a kereskedőket, a könnyűipari vállalkozókat, a bárki mást soha nem mentenek meg, de a mezőgazdaságot, az asszálykár, a belvíz, az árvíz, ez az amaz, 50 évre visszamenek mindig a hónuk alá nyúltak.
0: És nem csak Magyarországon, hanem Európában is.
1: Ennek, ugye ennek az valószínű az alapja, hogy ők az élelmiszertermeléshezek az alappillérei, tehát az étkeztetés, a túlélésnek a alapvető dolgával foglalkoznak. Én is gondolkoztam rajta, és én is puffogok rajta.
4: Rosszul csinálták.
1: Sőt, tehát az előző kormány alatt...
4: Megmentették őket, hogy a következő évben egy másik fajta nem működő dolgot csináljanak.
1: Igen, pont ezt akartam mondani.
4: Művelésben. Tehát, hogy így, hello, ennek vessünk már véget. Mindig bazd meg, a parasztoknak adtak itt, miközben nem tudom, 1 millió valamennyiről 30 éve van, 200 vagy 300 000 ma, aki mezőgazdasági termelésből él. A rendszerváltás után csak a termőföldeket kártalanították, az összes többit nem, akitől bármi mást vett el ez az állam.
1: Igen.
4: Tehát, mindig hozzájuk minden, kiderült, hogy nem tudják működtetni ezt jól, nem tudnak minket megetetni, nem tudják, hogy mit kéne ültetni és milyen fajta művelésben. És ehhez képest az emberek nagy része, vagy az országnak a tényleges GDP-ét nem ezek termelik meg.
1: És erre még mondok egy nagyon jót, ott Debrecen környékén emlékeim szerint néhány fiatal, mondjuk 8-10 évvel ezelőtt fogta magát, és azt mondta, hogy jó, hát én nem az itteni helyi megoldásokat fogom a növénytermesztésre használni, hanem körülnézek a világban, milyen opciók, milyen lehetőségek, önfenntartásos megoldások vannak, nagyüzemi, nem kis 2-3 családnak, nagy...
4: És csapata?
1: Nem tudom a nevüket, és az a durva, hogy ők ezt behozták, működtetik, mindjárt mondod újra a csapatot, és nekik meg azzal szembesültek, hogy a helyiek kiutálták, akiknek meg nem ment, és nem az volt, hogy jé, akkor Muti már izé, oszd meg, és csináljuk, én is próbálom, vagy valami, vagy elkezd magától utána nézni, hanem egy ilyen kiközösítés volt. Kik ők?
4: Hát én nem tudom, én láttam, vagy ilyen anyagokat Juhász Zoltán Shepherd nevű influencer oldalán látok, hogy lementek vidékre, és akkor röhögtek rajtuk, hogy majd itt a városiak mondják meg, hogy, de amit ők csináltak, az valóban működött. A szemben, amit a helyiek gondolnak a mezőgazdaságról.
1: Igen, tehát lehet működtetni normálisan dolgokat, csak nem biztos, hogy az 50 évvel ezelőtti módon.
0: Ez nagyon jó példa, meg lehet figyelni, Zuglóba kertvárosban vagyunk.
1: Na, hello, hello.
4: Várjatok, még igen. Azt akarom mondani, hogy szerintem nem vicces, amikor azt mondod, hogy az archívumból hallgassák vissza, amikor tudjuk, hogy az archívum
1: jaj, most például nem működik, jó, oké.
4: Tehát, hogy kurva rég nem működik, és ja, van ennek felelőse, lehet, hogy ő is ott ül mellett.
1: Nem, tudod, mi van? Pont azt a keressük, akik segítenek informatikai oldalról, a Tilos Rádiónak önkéntesség, ugyanúgy.
4: Sok évvel ezelőtt, hogy baj van, és segítenének, akkor el lettek hajtó egyébként. Ezt is tudjuk. Na, további jó szórakoztatás.
1: Szeva.
0: Ilyen biztos, hogy nem volt. Igen, azt mondta, hogy nagyon jól meg lehet figyelni a növénytermesztési, a természethez hozzáálló stílust, szokásokat. A környéken van néhány idős néni, aki egész nap a kertjét kertészkedik, mondjuk így, és piszkálja, és öntözi, és óvja, és az ő fája alatt, vagy a szőlője alatt tökéletes fekete föld van mindenhol, tehát nincs aljnövényzet köztes, meg ilyesmi, és még el is gerebjéz, és part is első, mintha lenne betonozva, úgy néz ki. És az idős nénik ezt szokták meg, a növények, vigyázz, mindent ki kell kapálni, egy fűszál nem lehet sehol, még mellette vannak, akiknek meg egészen fantasztikus, harsogó, gyönyörű növényzetük van, akik egyáltalán nem ezt a régi hagyományos módszert, hogy ültetek két rózsatövet egymástól két méter távolság, közben fekete föld van.
1: Hello.
5: Hello.
1: Hello, Ka. Adásban Tilos Rádió Planetáról szeretnénk hallani, hogy te ki vagy és mit szeretnél.
5: Sziasztok, Ilova és Arolta vagyok, és említettétek a turkesztáni szilt csodasövény néven a gyorsan növő árnyékot adó a kisméretű fa, ami valóban kertészeti szempontból egy nagyon jó növény, de ökológiai szempontból nagyon nem kívánatos, egy inváziós növény. Ezt nem bírtam nem elmondani, hogy amíg az egyik oldalon az emberek ültetik, valakik a másik oldalon pedig nem győzik írtani.
1: Nagyon jó, viszont itt elképesztő, akkor tőled kérdezhetek egy olyat, hogy az inváziós, invazív fajok, azokhoz mennyire, tehát hogy a régi ős fajok mennyire fogják ezt szerinted, ezt az intenzív változást bírni, és mennyire tartsuk magunkat ahhoz, hogy nem idézőben invazív, más helyeken megszokott, de már lehet, hogy erre a időjárási körülményre is jó növényeket kezdjük el használni. Tehát hol van a határ ti, mint megkérdezhetem a műve munkád?
5: Hát nem a munkám, de természetvédelemmel foglalkozok. Igazából olyan kérdést tettetek fel, amire nyilván mi sem tudjuk a választ, mert nem tudjuk, hogy egy ilyen nagyon száraz nyár után mi az, ami jövőre ki fog hajtani. Nyilván, ami most elszáradt levél, az valamelyik fa tud majd regenerálódni, és valamelyik nem. Viszont az, amit mindenki javasol, a vegyes ültetés, tehát vegyes erdők, illetve a kertekben is az, hogy több mindennel kell próbálkozni, és nem tudja majd senki megmondani a jövőben, hogy mi az, ami kihajt, de az, ami már eleve tudjuk, hogy inváziós, és nagyon gyorsan terjed, és még azt is elnyomná, ami egyébként megmaradna.
0: Te bocs, hol tapasztaltátok ezt a... Hol tapasztaltátok ezt a szélnek az invazív tulajdonságot? Én soha nem láttam sehol máshol, mint kertbe.
5: Hát nem tudom, nagyon sok erdőben van.
0: Erdőben? Aha, ott lehet.
5: Igen.
1: Jó, köszi.
0: Köszi szépen.
1: A dihondra revenst te ismered?
5: nem.
1: Jó, oké. Na, köszi, hello!
0: Köszönöm, hogy öreg néniről mondtam, hogy fekete föld van. Az a lényeg, hogy ma minden progresszív kertészeti tanulmány azt mondja, hogy védd meg a talajt aljnövényzete, mulcsolással, ne engedd, hogy kiszáradjon, ha valami víz rájutott. Ezek a gazdálkodások mindent megtesz annak érdekében, hogy minél jobban kiszáradjon a föld. És egyébként az még kimaradt az adásunkból, majd legközelebb folytassuk, hogy mondtad, hogy milyen gyepet, milyen füvet érdemes, de milyen a legfontosabb fű helyett, milyen nagyszerű gyeppotlók vannak, amelyek tartósak, és nyírni nem kell őket, megvédik a talajt, és ráadásul sokkal ellenállóbbak, mint sok más növény.
1: Utolsó promóció a Dihonra Rebensre, hogy az tarackozik, tehát tarackosan terjed, azaz saját magát is kipótolja, hogyha mondjuk kipisílte a kutya.
0: Mi a magyar neve, nem tudod?
1: Tényleg zöld gyep, vagy valami zöld. Nem tudom mi. Vége van, Csaki, nagyon mosolyog ránk. Elbeszélgettük az időt, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Két hét múlva találkozunk, remélhetőleg újabb élőműsora. Hogyha a Ádám jön, akkor lehet, hogy Ádám jön, lehet, hogy a vizesekkel jövünk, persze.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!

Thank you.

Thank you.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Augusztus 30-án útnak indult a Nancy Grace Roman amerikai űrteleszkóp, hogy 2x5 éves küldetése során a külső naprendszer objektumait, szupernovákat, növekedő fekete lyukakat és milliárdnyi galaxist figyeljen meg. A NASA szeptember közepén közölte, az eszköz élettartama hosszabbnak ígérkezik, mivel a tervezetnél közel 2 tonnával kisebb ösztömegének hála, felbocsátásakor több, további 4 évre elegendő üzemanyaggal töltötték fel. Ugyanennyit takarított meg a kivételes pontossággal végzett első pályakiigazítás, sőt a szeptember végi másodiktól és a december elejé pályára állástól is ilyen mennyiség remélhető, amivel a Roman űrtávcső előreláthatólag 22 évig marad működőképes, írta meg a 24.hu. A tisztagú budapesti önkéntes tűzoltó egyesület 2015 áprilisában alakult, a még 1923-ban létrejött Budakeszi önkéntes tűzoltó egylet utódaként. Tevékenységüket szabad idejükben végzik. Autóik valamelyik tagháza előtt parkolnak, mentőállomásuk és szertáruk ugyanis még tervezés alatt áll. Szeptember derekán valaki felnyitotta az egyik kocsit, és többek közt 2 tűzoltólámpát, 2 láncfűrészt, egy kisgép akkumulátort, különleges mászolvet és kesztyűt lopott el. Nehezen találjuk a szavakat. Írják oldalukon a tűzoltók, akik a 700 000 forint értékű, akár életet is mentő felszerelést kénytelenek maguk pótolni. Ahhoz, hogy ez az autó is mi hamarabb bevethető legyen, kérik a közösség támogatását, számolt be a hvg.hu.
2: Az emberekhez hasonlóan önkontroll gyakorolnak a kutyák, amikor megtiltunk nekik valamit. Tudatos erőfeszítésre és akaraterőre van szükségük ahhoz, hogy ne nyúljanak hozzá egy érdekes vagy ízletes dologhoz. Kutyák agy aktivitása az emberi önkontroll idegrendszeri jellegzetességéhez hasonló mintázatot mutat, amikor visszafogják viselkedésüket. Derült ki az ELTE és a Hunan kutatóinak új tanulmányából. A kutatás bővíti ismereteinket a kutyák agyműködésével kapcsolatban, emberi jelenségek jobb megértésében is segíthet. A kutyák gyorsabban élnek és öregszenek az embereknél, de ugyanabban a környezetben élnek, egyes tényezőket hatékonyabban tudunk vizsgálni náluk, mint az emberi populációban. Az embereknél a homloklebeny működésének zavarai az ADHD-ban és az abnormális testsúlygyarapodásban is szerepet játszanak. Ha a kutyáknál mérni tudjuk a homloklebeny bevonódásának EEG korrelátumait, az lehetővé teszi egyes viselkedési és idegrendszeri hasonlóságok feltárását, írja a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Program ajánlót hallotok.
4: The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
5: A Tilos Rádió ezen a hétvégén bizonyos értelemben a Nagymező utcába az Edit beköltözik. Pénteken DJ Titus és Infragandi Acid tematikájú klubestje tart évadnyitót, amelynek vendége a Bobby Shice duó lesz.
4: The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
5: Szombaton pedig a Smoking Drums rendez a Reggae-től a Jungle-ig csapongó sessiont, Dr. Analog és Sista, Naut 83 és Switch, Silver Blade és MC Fedora értő közreműködésével. Na, hogy várunk mindenkit!
3: Program ajánlót hallott.

Szevasztok, ez a Tilos Rádió, abban is a Mezitlábas Mesék című péntek kora délutáni zenés műsor. Én Suhaid vagyok, pedig most Doni Drámának kéne itt lennie, múlt héten pedig nekem kellett volna bejönni, de teljesen megfejtetlen, mindez idei megfejtetlen okokból én nem jöttem be múlt héten. Meg voltam róla győződve, hogy nem az én hetem van, pedig az volt, de most meg Johnny nem ér rá, én pedig úgy készültem, hogy jövök, hiszen azt hittem, hogy az én hetem van, ezért úgy is készültem, ezért itt is vagyok, de jövő héten megint itt leszek. Hát ennyit a műsor nagyon érdekes háttér mozgásairól. Tök jó, hogy itt vagytok, tök jó, hogy péntek van. Hallgassatok szeretettel egészen 3 óráig Mezitlábas Mesék, kiváló zenék, ilyen, olyan és amolyan egyaránt.

óriás szeretettel üdvözlöm a törzs hallgatókat, már a Tilos Rádió törzs hallgatóit is, de most elsősorban a mezitlávas mesék maroknyi törzs hallgatókán, de erre gondoltam, azoknak is arra a részére, aki éppen hallgat. Hát szevasztok! Illetve szokásos szolgálati közlemény, törni táp már amennyire lehetséges.

Ami egyébként szól, az Bruno Spöri és Reto Weber Times című cucca. Ja.

Egyébként én nagy szeretettel üdvözlöm DJ Flippert a stúdióban, Ausztriából, Fastettemből, a Badeni Drum & Bass Massive, hát hogy mondjam, oszlopa? Oszlop csarnokának egyik központi eleme. Az a lényeg, hogy ő az unokaöcsém, és épp itt van a stúdióban Csán Fipszi, azt hiszem, hogy egy szolgálati közlemény volt.

fogadjunk, hogy többen azt hittétek, hogy John Coltrane fúj, pedig mindeddig Eddie Harris fúj, de ez már tényleg John Coltrane. Tegnap lett 100 éves? Vagy tegnap előtt? De 100 éves lett, úgyhogy szóljon itt is. Ennek az a cím, hogy Welcome.

Hello Belül, ez a Tilos Rádió, abban a mezitámban a smessék, remélem remekül telik a péntek kora délutánotok. Már csak azért is, mert hogy máshogy terhetne, hogy telik a Kent zenekartól a Flow Motion című kiváló szám szól, mint ahogy most.

MS pedig már Lengyelországból, a Krízis Együttes. 1985. Mámdos az a címe.

Drága hallgatók, ezért jobb lemezről játszani, mint digitálról, mert a pendrive néha befosik. Ez történt. Igyekszem úrá lenni a váratlan helyzeten. Köszi, hogy itt vagytok, ez a Tilos Rádió. Abban is a mezítlábas mesék.

be, Blackfoot is beket. A két elválasztott kötétű tó se egymáshoz élhetne, végtelen rajza meg nem szakadna, Ionescu alakja, groteszk alakja, jelzőtáblák táncát nem hiába járná. Akkor a szénkátrány bálvány ikonok felvonulását a néző is szabadabban látná.

Drága hallgatók, én nem így terveztem, de itt a vége. Én még köszörültem volna egy kicsit a csorbákat, de jött Csaki és szólt, hogy ennyi volt, lefőtt a kávé mára. Szevasztok! Én még raktam volna búcsúszámot, de Csaki azt mondta, hogy ez a búcsúszám. Szevasztok! Legyen kiváló hétvégétek, kiváló emberekkel körítve. Magatok is legyen kiválóak. Szevasztok! Jövő héten is én leszek, hiszen ez Johnny Dráma hete volt itt a mezitlábasban. A jövő heti lesz az enyém, úgyhogy akkor fogok játszani nektek búcsúszámot, sőt lehet, hogy azzal fogok kezdeni, de ne szaladjunk ennyire előre. Köszönjük, hogy itt voltatok, jó hétvégét, ciao!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Augusztus 30-án útnak indult a Nancy Grace Roman amerikai űrteleszkóp, hogy 2x5 éves küldetése során a külső naprendszer objektumait, szupernovákat, növekedő fekete lyukakat és milliárdnyi galaxist figyeljen meg. A NASA szeptember közepén közölte, az eszköz élettartama hosszabbnak ígérkezik, mivel a tervezetnél közel 2 tonnával kisebb ösztömegének hála felbocsátásakor több, további 4 évre elegendő üzemanyaggal töltötték fel. Ugyanennyit takarított meg a kivételes pontossággal végzett első pályakiigazítás, sőt a szeptember végi másodiktól és a december elejé pályára állástól is ilyen mennyiség remélhető, amivel a Roman űrtávcső előreláthatólag 22 évig marad működőképes, írta meg a 24.hu. Ha milliárdnyi a Földhöz hasonló bolygó létezik, miért nem találjuk más értelmes fajok nyomát? Idézi a Fermi paradoxont az IFL Science, illetve a rakéta.hu. A miénkkel rokon bolygókat fenyegethetik ugyan aszteroidák vagy környező égitestek is, ám végső pusztulásukat többnyire saját csillaguk hozza el, az pedig addig él, amíg benne magfúzió zajlik. 4,5 már eltelt a 9-10 milliárd évből, ameddig a napunkhoz hasonló csillagok működni szoktak. Az egyszerű sejtektől az emberi technológia megjelenéséig 4 milliárd esztendő kellett. Tekintve ezt a viszonylag szűk időablakot, a földinél lassabb törzsfejlődés mellett az összetettebb élőlények valószínűleg ki sem tudnak alakulni bolygójuk túlzott felforrósodása előtt. Vitorlázni tanulnak testnevelés órán a Balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskola 5-esei. A képzésben 43 tanuló kapcsolódott be, akik péntekenként az utolsó 2 órán sajátítják el a vízisport alapjait. A program, amely a Veszprém Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatásával a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg, szeptember 11-én vette kezdetét. Az első 2 még elméleti tanóra az iskola falai között zajlott. Szeptember 18-ától pedig kerékpáron hajtanak át a nebulok Káptalanfüredre gyakorlati oktatásra. A rangos építész Györgyi Dénes nevét viselő iskolába járt korábban a Sporták 2026-os világbajnoka Vadnai Jonatán és testvére a vitorlázó olimpikon Benjamin is, írja az Edulány.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Tilos Rádió, FM 90.3. Szervusz, kedves hallgatók! Engem Varga Ferencnek hívnak. A Road Movie műsor mai adásának vendége Tóth Szabolcs Töhötöm lesz, az Élet meg minden című podcast szerkesztő műsorvezetője. Szabolcs 20 évig dolgozott a Magyar Nemzetnél újságíróként, szerkesztőként, az utolsó időszakban főszerkesztő helyettesként, és amikor 2018-ban átalakították az újságot, akkor felmondott, és nem sokkal később elkezdte csinálni az Élet meg minden című podcastját, amiben nagyon különböző emberekkel beszélget hosszasan, művészekkel, tudósokkal, újságírókkal és különböző különleges szakmák képviselőivel. Elég hamar nagyon népszerű lett ez a műsor, amit szinte kizárólag hallgatói támogatásokból tart fent, és a saját házi stúdiójában vesz fel, és ő vágja is az adásokat. Gyárfás Dorkával együtt fogom kérdezgetni Tóth Szabolcs Töhötömöt a mai adásban. Jó szórakozás hozzá! Miután elkezdted a podcastolást 2018-ban, akkor utána pár évre rá itt tényleg felfutott ez a dolog, és rengeteg podcast jelent meg, és ez talán még mindig tart, még mindig azt látom, hogy mindenki indít podcastot, és hát nagyon sok podcast elhal, nem tudom, 5-6 epizód után. Te, amikor jöttek ezek az újabb és újabbak, akkor változtattál valamit, vagy te úgy érzed, hogy már itt tök jó kitaláltad az elején, hogy te mit akarsz csinálni, az elég hamar már látszott, hogy van rá kereslet, és akkor utána azt nyomtad tovább.
1: Nyilván egy részem azt mondja, hogy milyen jó volt 2018-ban, amikor, mit tudom én, volt 20 olyan podcast, amit az emberek intenzívebben hallgattak, de nem sok volt, és én nem az első között voltam, tehát ezt meg kell jegyeznem. Mondjuk azért viszonylag az elején, de azért ez a podcasterkedés, ez tényleg egy nagyon érdekes az ős története, akik ezt csinálták, szerintem már évek óta zajlott 2018-ban. Én úgy gondolom, hogy ez 2014-15 volt a klasszikus ős podcaster belépő. És akkor emlékszem, voltam egy konferencián 18-ban, és azt mondtam, hogy hú, hát én azt érzem, hogy most jön a podcast forradalom, és akkor az ős podcasterek így vállon veregettek, hogy hát nem viszont, évek óta minden évben ezt elmondja valaki, de nem történik meg. És akkor 18-19-ben ez tényleg beindult. Lehetne elemezni, hogy miért, de akkor átmennénk szerintem ilyen gazdaságpolitikai műsorban, mit nem biztos, hogy örvendetes lenne. Szóval azt hiszem, hogy nyilván rengeteget változott ez az egész, akár csak az elmúlt 6-7 évben. De hogy nekem, én kb. Ugyanazt csinálom, aztán lehet, hogy pont ezért fog megbukni az egész, mert nem lehet ugyanazt csinálni, mint 2018-ban. Persze vannak különbségek, és az egyik nagy különbség például a YouTube. Az persze egy döntés egy podcaster részéről, hogy kinyitja ezt az ajtót, vagy marad az audióban, és mind a kettő mellett rengeteg érv szól egyébként. Ma sem tudom, hogy jól döntöttem-e. Az biztos, hogy a YouTube egy olyan óriási algoritmikus eléréssel rendelkezik, hogy főleg egy ilyen típusú műsor, mint az enyém, ami azzal küzd folyamatosan, hogy nem ismerik. Nem olyan sok ember ismeri, mint aki ismerhetné, bár mindig egy réteg műsor lesz, tehát nincsenek illúzióim erről. De a lényeg az, hogy ez megnyit egy olyan lehetőséget, hogy olyan hallgatótábort is elérjen, amit korábban nem ért el. Ugyanakkor, meg persze, mivel én teljesen egyedül csinálom, van egy kis saját stúdióm, és én vágok, én vagyok a hangmérnök, én vagyok minden, azért ez eléggé megnyomja a munkafolyamatokat. Tehát, hogy ez... De hogy egy harmadik szempontot is említsek ebben, a technológia azért olyan fejlődésben van, hogy lehetővé teszi azt, hogy egy ilyen egyedül szerencsétlenkedő műsorkészítő is viszonylag professzionális minőségben tudja előállítani ezeket a dolgokat, és szerintem ez akár 7-8 évvel ezelőtt is sokkal nehezebb lett volna. Bár ugyanez a digitális technológia létezett, a kamerák ugyanúgy HD-ban föl tudtak venni, de mindaz, ami ezt kiszolgálja, ezt az egészet, olcsóban megvásárolható berendezésektől, a szoftvereken keresztül, az AI-ig, az egy óriási változás. Tehát itt én úgy éreztem, hogy hiba lett volna nem bemenni erre a területre, és ha már ha már ez ilyen szépen kezd kiköveződni, van ilyen szó.
2: És ez akkor nagy váltás volt abból a szempontból, hogy nyilván tök más, hogyha valakinek csak a hangját hallott, például ott van a Terry Gross, tudod, a Fresh-ed, a műsorvezető, aki nagyon sokáig nem engedte, hogy fotózzák, csak azért, hogy ne bolygassa meg az emberek fejében lévő képet róla, és most így megnéztem pár kommentet az egyik videód alatt, és így rögtön jöttek ezek hogy a hangod alapján máshogy képzeltelek el.
1: Igen, ilyen kommentek is voltak, hogy nem így képzeltelek, de azért még mindig jó vagy. Vagy valami hasonló. Valószínűleg sok embernek ez sokkot jelenthet. Hát ezzel meg kell barátkozni. És én úgy érzem, hogy...
3: Már neked?
1: Nekem is, igen. És ez lehet, hogy elsősorban nekem, igen.
2: Oda kell figyelni arra, hogy mondjuk hogyan gesztikulálsz, vagy hogyan fölemeled-e a válladat,
1: oda kellene, erre nem tudok odafigyelni. Igazából egy dolog van, ami csak utólag esetleg, vagy később esetleg, ami aztán tényleg nagyon stresszes, hogy amikor videóra rögzítesz egy beszélgetést, akkor borzasztóan alaposan végig kell nézegetni a vendégnek is magát, meg neked is a tükörben, hogy nincs a pecsét az ingeden, vagy jól van a begombolva. Tehát ilyen hülyeségek, ami nyilván egy audióban nem annyira számít. Főleg, hogyha nincs táb veled, akkor nincs, aki figyelmeztessen. Tehát, hogy igen, ez egy ilyen stresszfaktor. De abszolút én a hangommal is úgy voltam, hogy rettenetesen feszélyezett, hogy ezt hallgatni fogják, meg hogy ez hogy hangzik. Ugye mindenkinek meg kell barátkozni a hangjával. Ezen mindenki átmegy, hogy kívülről hallva ez teljesen más, mint amit belül a hangok mondanak. Ja. De a videónál meg nyilván ez még inkább így van, hogy ki ez a... Ez tiszta hülyén néz ki a képernyőn, ki ez. De ugyanakkor meg szerintem van ebben egy felszabadító dolog is, ha eljutsz ahhoz a pillanathoz, amikortól ez nem érdekel. Mert úgyse tudsz rajta változtatni, hát ez vagy, hát így nézel ki. Jó, hát el lehet menni ilyen-olyan fodrászhoz, meg stylisthoz, hogy csináljon valaki mást belőled, de úgyis kibukik az egész, tehát hogy hát ez a faszi csinálja, lehet, hogy hang alapján nem így képzeltem, nem annyira szimpatikus, de hát ő az. Na, hát,
2: és akkor megismertek valaha a hangod alapján?
1: A hangom alapján igen. Ez egyébként meglepő élmény volt. Ja. A koreai kultúraháza, ha jól mondom, van ilyen. Ott volt valamilyen esemény, és az egyik résztvevő jött oda. Ez még 2018-19 táján. Nagyon meglepett.
2: Mondtad ezt, hogy félő, hogy esetleg földbe áll ez a dolog, de én meg azt látom, hogy ez egyáltalán nem állhat földbe. Te most megnéztem például a kezdetektől kezdve a Patreon előfizetőinek a számát, és így folyamatosan nő, és még mindig nő, tehát soha nem volt egy visszaesés. És én azt érzem, hogy itt nagyon ritka az, hogy elpártolnak tőled az emberek, akik egyszer fogták magukat és támogattak téged, tehát rávették magukat arra, hogy ez azért nem annyira egyszerű beállítani egy ilyen támogatást. Nem fogják lemondani, vagy hogy jönnek mindig újak, szóval szerintem itt nagyon nehéz megbukni ebben.
1: Igen, bár pont most van egy olyan időszak, hogy ez a videó miatt, meg egyébként is így ilyen saját szerkesztőségi rendszert is vibe kódolok, újabb mániáim keletkeztek az idő során, szóval, hogy annyira megnyomta az időt ez a két dolog, hogy szoftverfejlesztő is vagyok már, meg videós is, hogy egy kicsit kevesebb adás készült, mint amit szerettem volna, de most úgy kezd visszarázódni a dolog a normális kerékvágásban. Az biztos, hogy egy ilyen monomániával készülnek ezek ezzel együtt. Hogyha el tudom engedni majd a videózást, meg ezt a szoftverkedést, akkor remélem, hogy több idő maradt magára a műsor készítőre. De abban hiszek valahogy, és ez egy óriási kísérlet is, ilyen személyes kísérlet is a részemről, és ez nem először hangzik már el, sajnos ez a szó most a számmal, hogy technológia. Tehát, hogy ez a fejlődés, amit a média világban az utóbbi években bekövetkezik, illetve be fog következni, az megteremti a lehetőséget ezeknek az egyszemélyes szerkesztőségeknek, vagy nagyon kis létszámú szerkesztőségeknek, amit korábban nem lehetett volna.
3: Pont akartam is tőled kérdezni, hogy ezt te most egy pozitív változásnak értékeled, de te ugye egy nagy szerkesztőségből érkeztél. A Magyar Nemzetnél dolgoztál 20 évig, a végén főszerkesztő helyettesként. Egész más a blogolás, amikor mindenki azt ír, amit akar, nincs fölötte szerkesztő, nincs mögötte semmilyen háttér, se szakmai, se jogi, se semmilyen, hanem egyedül kilép az ember, és azt csinál, amit akar, és viseli az összes következményét. Rájöttél egyszer csak, hogy neked ez jobban fekszik, mint egy csapat egyik tagjának lenni, és támaszkodni annak az előnyeire is, nem csak viselni a esetleges hátrányait?
1: Hát a szívemből mondanám, akkor azt mondanám, hogy igen, annak ellenére, hogy tudom ez azt is, hogy azért ez egy riasztó és egy szociopatikus válasz is lehet. Méghozzá azért, mert nem akarok nagyon belemászni a magyar nemzet történetébe, de ugye tudni kell, hogy én nagyon sokáig a hétvégi magazint szerkesztettem ott, ami azért a napi történésektől, napilaptól egy kicsit távolabb eső dolog volt, és a G-nap után lettem a főszerkesztő helyettese a lapnak. Ne menjünk vissza nagyon sokat ebbe, hogy ez mi volt, meg hogy volt, de a lényeg az, hogy ez egy nagyon izgalmas időszak volt, és én amikor ebbe a cipőbe léptem, akkor én már előtte fölmondtam ennél az újságnál, úgy hívtak vissza. Azért egy kicsit ilyen bot csinálta, csúcsvezető voltam, ezt hozzá kell tennem. Nem én vagyok szerintem a főnökök gyöngye, azt hiszem, hogy egy elég jó szerkesztő vagyok, de ez nem feltételezi azt, hogy egy ilyen óriási csapatot jól tudnék vezetni, és úgy is érzem, hogy egy kicsit elegem is lett belőle. Tehát én vagyok az a főnök, akit sajnos nem érdekel az, hogy a gyerekednek éppen születésnapja volt, mert annyira más dolgon jár mindig az agyam. Nem az jelenti, hogy nem érdekezte, vagy, de hogy ez a fajta rutin, ami szerintem egy közösségépítéshez nagyon kell, hogy a főnökökben meglegyen, hogy olajozottan működtessenek egy közösséget. Az belőlem talán hiányzik, talán túl individualista vagyok, talán túl libertánus ilyen szempontból.
2: Tehát nem bájologtál velük, hanem azt szereted volna, hogy kész legyenek az anyagok.
1: Igen, igen, engem nagyon érdekeltek a témák, nagyon érdekelt az, hogy ki mit csinál, hogy csinálja, arról beszélgetni, de a maga ennek a szociális vagy közösségi része az kevésbé, és volt, aki a mai napig azt mondja, hogy te voltál a legjobb főnököm, de szerintem a többsége az embereknek azt mondja, hogy te voltál a legrosszabb főnököm. Ez attól függ, hogy ki miért szeretett részt venni ebben a közösségben, és volt, akit nyilván nagyon zavart az a működés, hogy itt most csak szakmáról van szó, van, aki meg ezt szerette éppen benne, de azt hiszem, hogy nem vagyok az a jó főnök típus.
3: De szerkesztőként is rengeteget kellett már emberekkel kontaktusban állnod, tehát én is szerkesztő vagyok, állandóan kell érdeklődni, hogy melyik cikk hol tart, mikor adod le, visszajelzést adni, tehát tényleg nem a gyerek magánéletéről, vagy az iskolai előmeneteléről kell beszélgetni, de jó, állandóan kommunikálni kell a kollégákkal.
1: Igen, jó, most nyilván egy radikális példát említettem, és remélem nem is értettem meg vele senkit, de hogy a lényeg talán az, hogy amikor a szakmai szintéren marad ez a kommunikáció, akkor azért elég jól behatárolható. A szerkesztő kérdéseinek a 90% az lesz, hogy ezt honnan tudjuk. Tehát aki valaha írt újságot, az tudja, hogy a forráskritika és a szerkesztőnek a elsődleges dolga az, hogy mindig rámutat arra, hogy ezt honnan tudjuk. Mert az újságíró néha szeret erről megfeledkezni, vagy bekerül a kéziratba esetleg olyan, amiről nem tudjuk, hogy honnan tudjuk, és aztán később ő se tudja, hogy honnan tudjuk. És ezzel nem azt mondom, hogy az újságíró ellenség távolról sem. De a lényeg az, hogy nyilván egy bizonyos mederben folyik. Most nem tudom, hogy ez azt jelenti, hogy én a spektrumon vagyok, vagy sem. Most kezdtem el dolgozni egy videóvágóval, aztán ez most így abba is maradt hirtelen, mert azért a műsorban még nincs annyi pénz, hogyan állandóan tudjak profi vágót foglalkoztatni, és ő a második adás után azért nekem szegezte a kérdést, hogy én a spektrumon vagyok-e.
2: Beszéltük ezt, hogy elkezdted csinálni a podcastot, és hogy úgy tűnt, hogy ment, még a baráti interjúkkal kezdted is, és utána az, hogy ennek lett hallgatottsága is, és lettek támogatók is elég hamar. Ezt minek tulajdonítod?
1: Ez utólag állt össze nekem a fejemben. A kezdetben ezt csak éreztem, az, hogy van egy minta, az, hogy kiket hívok meg, és milyen történetek kerülnek be a fejembe mondjuk, és aztán ki a hallgatók elé. És többféleképpen lehet ezeket a történeteket nevezni. Én mondhatjuk menekülés történeteknek is, megmenekülés történeteknek. Azért nem jó a menekülés, mert nem valami elől menekül az illető, hanem megmenekül valahonnan. De ez egy nagyon széles értelemben használt szó most tőlem, és itt kiírtam egy nagyon rövid Pilinszky verset, hogy megvilágítsam ezt, hogy mi ez a menekülés történet számomra. Ez az Omázs a Sheryl Sutton 2 címet viseli ez a vers, és ez így szól, a saját írásomban itt először, amit általában nem tudok elolvasni, úgyhogy bocsánatot kérek majd minden Pilinszky rajongótól, ha itt makogok. Így szól, hogy először, ahogy leleményed átcsúszott az isteni cenzúrán, aztán könnyékig, mint a kesztyű, aztán egészen, mint a zsák, aztán egy delfin szép úszása a tengerem. Ennyi a vers. Nekem ez a lelemény, ez valami elsődleges. Így utólag az állt össze, hogy megvan az a lelemény az emberben, akivel beszélgetek, bármilyen téren fel tudja ezt mutatni, most nem teljesítménytúráról beszélünk, hogy ez egy, hogy mondjam, ez egy vallatás, és megvan a leleményed, nincs, akkor viszlát, nem, hanem, hogy érzem-e ezt a leleményt benne, amivel ezt a szabadulás történetet valamilyen módon ő megvalósította. És szerintem Magyarországon különösen vágyunk ezekre a történetekre, mert rettenetesen beszorítottnak érezzük az életünket, vagy nagyon sokan vagyunk, akik annak érezzük. És hogyha felfedezzük ezt a leleményt valakiben, aki megmutatta, hogy ez lehetséges, hogy létrehozhatom a saját világomat, létrehozhatom a saját hivatásomat, jó lehetek benne, kialakíthatom azt a teret, amiben jól érezhetem magam, minden ellenem szólt, de mégis sikerült, akkor elkezd valami mocorogni a hallgatókban, hogy jó, de hogyan? Hogy sikerült neki? Akkor megnyílik valami, ami befogadhatóvá teszi az embert is, nem csak a történetét, mert elkezdünk odafigyelni rá, hogy mi volt ez a lelemény? Honnan volt bátorságot hozzá? Honnan jött a tudás? Isteni szikra? Olvastál róla és megcsináltad? Vagy így születtél? Vagy egyszerűen történt valami az életedben, és nem mehettél más merre? Nagyon sok válasz létezik ebbe, és lehet, hogy az egész beszélgetés, 3 órás beszélgetés során ez 3 másodpercben hangzik csak el, de rájöttem, hogy engem végső soron ez engem nagyon érdekel.
3: És ez a te podcastod története is, ahogy az előbb elmesélted, hogy 20 év újságírás után hogyan találtad meg magad.
1: Hát valószínűleg ráadásul egy olyan helyzetben, ahol egy ilyen első szám, vagy benne voltam a közellenségeknek a topjába, ugye, mert Simicska árvaként, ugye a 2015-től ugye azok közellenségek árulók lettek, akik a Magyar Nemzetnél maradtak, és eleve egy szűklő médiatérben jött létre ez a műsor abból a szempontból, hogy mind finanszírozást tekintve, utólag is úgy érzem, hogy nekem nem is volt nagyon más választásom, tehát ha én a pályán akartam maradni, mert ugye a Pesti Srácok főszerkesztője akkor azt javasolta nekünk, hogy menjünk el autófényezőnek, ami biztos egy nagyon jó szakma, csak nem volt kedvem hozzá. És akkor igen, ez egy ilyen történet volt, hogy egyszer csak történt valami, vagy egy olyan fordulat állt be, egy kényszerhelyzet is, amiben valamit lépni kellett, és ez a kényszerhelyzet, ez nem egy bezártság felé vezetett, hanem ez kinyitott olyan ajtókat, amiket korábban nem láttam, hogy nyitva vannak, vagy nyitva lehetnek. Igen, és biztos, hogy ezért is szeretem ezeket a történeteket, meg hát amit mondtam, hogy rejtőzik bennem egy ilyen gonosz libertánus individualista, aki szereti ezeket a történeteket, hogy valaki a saját erejéből, a saját képességeiből képes létrehozni valamit. Ez imponál.
2: Te, amióta ezt csinálod, kevesebb az életedben a stressz, boldogabb vagy, mint amikor a Magyar Nemzetnél voltál?
1: Hát én is mondanék, tehát nem szeretném úgy bemutatni ilyen rózsaszín álomként, hogy ez most megtörtént a kalitkának a kinyílása, és én egy ilyen kis madárkaként kirepültem a nagy kék távolba, és azóta ez egy ilyen jutalomjáték. Azt hiszem, hogy nagyon sok stressz van benne, de nem a bizonytalanság miatt számomra, azért, hogy nem tudom utolérni magam. Tehát, hogy ez a mindent is csinálok, mindig reménykedek benne, hogy eljutok ide, megtörténik ez, akkor innentől már egyszerűbb lesz a dolog, és ez megterhelő a magánéletben is. Ez a fajta együgyűség, ami ugye pont ehhez a hivatáshoz, munkához azért egy kinyílás, nyitottság kell szerintem, és ez bizonyos intellektuális értelemben azt hiszem, hogy folyamatosan történik, és ebből a szempontból ez egy nagyon jó esemény volt, ez a kilépés ebből a zártabb világból. Viszont az életvitel tekintetében azt veszem észre, hogy nagyon egysíkúvá tud lenni, mert azért átveszi a főszerepet az életedben, amikor mindig van mit csinálni rajta, mindig van még egy kábel, amit meg kell venni, mindig van egy kamera, ami mégse jó úgy, mindig van egy fejlesztés, amivel lehet, hogy jobb lesz, Mindig van egy vendég, akit érdemes lenne meghívni, mindig van egy adás, amivel le vagy marad, vagy kettő, vagy három. Igen, ez egy ilyen, ez meg a rabszolga része. Tehát, hogy nem tudod azt mondani, hogy hát akkor mostantól ez. Aztán lehet, hogy ez csak, és én ebben azért reménykedem, hogy ez hozzáállás kérdése, és megvilágosodás kérdése, és életvitel kérdése, és a dolgok jól csinálásának a kérdése, és bizonyos szempontból talán annak is kérdése, hogy ennyi év után bele tudod-e engedni magad ebbe az egészbe úgy, hogy ne egy kényszeres viselkedés legyen belőle. Nagyon sok esetben nálam az van, hogy túl görcsösen próbálom azért ezt tartani. Tehát, hogy érkezik-e egy olyan pillanat, amikor eljön ennek a jutalomjáték része, most ilyesmire gondolok, amikor egyszerre csak azt mondod, hogy hú, figyelj, nem is biztos, hogy ezt itt kéne fölvenni. Lehet, hogy ezt valahol máshol kéne csinálni, 4000 kilométerrel arrébb, vagy úton, vagy akármi. Tehát most mondtam egy ilyen közhelyet. Tehát arra utalok, hogy érkezik-e egy ilyen megvilágosodás, de hogyha mondjuk eddig nem érkezett 53 évesen, akkor lehet, hogy nem fog. De érkezik egy ilyen pillanat, hogy azt mondod, hogy ezt lehetne egészen másként is csinálni, és ugyanúgy jó lenne.
2: Ezt szerintem meg lehetett csinálni. A kérdés, hogy neked mennyire fontos egy ilyen beszélgetéshez, hogy ott van az ember konkrétan előtted. Mert például a már emlegetett Terry Gross, ő kifejezetten azt szereti, hogyha más városban van az ember, akivel beszélget, és csak a fülében hallja, és nem zavarja őt a látványa. Tehát, hogyha valaki ezt tudja csinálni, akkor nyugodtan mehetsz Karib-tengeri szigetre.
1: Igen, nyilván itt megcsináltam is ilyen távfelvételeket. Azt hiszem a Terry Grossnél a kényszerítő erő erre az volt, hogy ez egy ugye az NPR-nál az, hogyha három állammal arrébb van valaki, nem fog New Yorkba utazni, vagy nem tudom, hol volt akkor a stúdió.
2: Philadelphia.
1: Philadelphia-ba utazni, tehát muszáj volt a távstúdió rendszert kihasználni, és ebből ő valamelyes erényt kovácsolt, de amúgy, mi volt a kérdés, bocsánat?
2: Szerintem az a fő kérdés, hogy lehet ezt jól csinálni, jó időbeosztással, hogy akkor most felkészülős napjaid vannak, és nem kell vágni, hanem akkor elmerülök Mácsai Pál világába, és akkor megnézek minden filmet, amiben szerepelt, vagy nem tudom, hogy készülsz, elolvasol minden interjút vele, és akkor úgy lehet menni a következő szakaszra. De hogyha állandóan dől rád minden, akkor nehéz megnyugodni.
1: Igen, azt hiszem, hogy lehetne jól csinálni, de most is, ahogy így jöttem hozzátok, azzal küzdködtem, hogy egy ilyen új hírlevél rendszert kalapáltam, vibe kódoltam, hogy ki tudjam menni egy hírlevél, egy epizódértesítő hírlevél, és azt gondoltam, hogy ez reggel 8-ra kész lesz az egész, mert már csak egy órányi meló hiányzik hozzá, és 1:50 tudtam megnyomni a gombot, amikor már nem stimmelt valami, tehát ilyen hülyeségek nem stimmeltek, hogy a HTML-t rosszul húzta be. Szóval azt gondolnád, hogy ez 10 perc, és akkor eltöltök vele 2,5 napot. Tehát, hogy nálam itt kezdődnek a problémák, azt hiszem, hogy nagyon nehezen határolom be, mert közben meg baromira érdekel, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni, hogy lehet egy egész szerkesztőséget most már úgy működtetni, hogy minden be van kötve a Cloud-ba mondjuk, és én mint egy ilyen vállalatigazgató koordinálok, de aztán közben persze nem így történik, mert mindig minden elromlik. De hogy neked akkor van erre recepted, ezek szerint is sikerült valamit?
2: Egyáltalán nincsen, és ez, amit most mondtál, ez annyira tipikus, tehát az, amikor az emberi tervezi, hogy vannak a kis listái, hogy mit kell megcsinálni, és akkor így elképzeli, hogy így mennyi idő alatt fogja tudni megcsinálni, és akkor van az a három dolog, hogy megcsinálok délelőtt, és akkor a délelőtt az egyiknek a felét tudod csak megcsinálni.
1: Hát ez az amerikai megváltásirodalom most, hogy elképesztő biznisz lett ez. Olvastam ilyet, hogy hány száz milliárd dollár forog ebbe évente ebben a tanácsadói irodalomban. Nagyon jó dolgok vannak egyébként, én is szeretek néha ilyet olvasni, hogy kéne a napodat megtervezni, meg hogy kéne, de aztán semmi nem működik, mert minden azonnal felborul, tehát az ember végül is a káoszba jut vissza, porból vétetik, és porrá lesz. Ugyanakkor rendkívül izgalmas az egész történet. Nincs ilyen buddhista média üzemeltetési metódus, ahol...
3: Annak az lenne a lényege, hogy bőven elég, ami van, és annak örülj, ami van, ne arra gondolj mindig, ami ami nincs, meg ne vágyjál új dolgokra. Eleve a buddhizmus lényege az lenne, hogy a vágyaidat engedd el.
1: Igen, de nem, tehát hogy ott van az, hogy valami történik, valamit csinálsz, és annak rögtön annyi következménye van, hogy aztán akkor nem tudsz megszabadulni. Tehát, hogy valahogy azt az alapot tudod elérni, hogy nincs további lánc. De hát, ha én mondok valamit a mikrofonba, akkor az már következményekkel jár. Tehát, hogy nem tudom, hogy lehet ezt a buddhista üzemeltetési módszert elsajátítani.
2: Szerintem azért nem lehet, mert hogy igazából tudod-e, hogy mit kéne csinálni ahhoz, hogy ez egyszerű legyen számodra, de azt azért nem tudod megcsinálni, mert ahhoz túlságosan kontrollfreak vagy, hogy átenged. Érted? Fölvehetnél
1: egy vágót. Ezt a szót kerestem egész, hogy igen, az vagyok, azt hiszem, nem is perfekcionista, hanem kontrollfreak, igen.
2: És nincs olyan ember, aki úgy tudná megvágni az adásodat, hogy az neked megfeleljen.
1: Ez így van. Ez pontosan így van. És ezzel sajnos egy elég kellemetlen verdiktet mondtunk ki erről az egészről.
2: Szerintem azt kell elengedni, hogy ne tartsuk kellemetlennek. Tehát, hanem vegyük azt észre, hogy ennek ez a jellegzetessége.
1: Kezdjünk el beszélgetni róla.
3: Az biztos, hogy minden változás első lépése az elfogadás. Tehát elfogadod a magad kontrollmániáját, és nem ellene küzdesz, vagy ostorozod magad miatta, mert azzal nem jutsz előre.
1: Neked van? Például rólad nem tudom elképzelni, hogy neked van. De te sokkal...
3: Kontrollmániá?
1: Igen, te sokkal stílusosabban és könnyedebben adod elő ezt az egészet.
3: De én is mindig újra eljutok az önkizsákmányolás határáig, és most megint belecsúsztam én is. De azt hiszem, hogy ez a világunk jellemzője, és ahogy az előbb mondtad a podcastról, de az összes többi vállalkozásunkkal is így vagyunk, hogy mindig az illúzió hajt minket, hogy lehetne jobban csinálni, meg lehetne többet kihozni belőle, még tökéletesebbre fejleszteni, vagy egyáltalán csak fejleszteni, továbbfejleszteni, és ezzel magunkat egy olyan örvénybe hajszoljuk, amiben aztán elkezdünk fuldokolni.
1: Engem. Egyébként érdekes, hogy máshoz gondoltam, van a T.S. Eliotnak, szintén itt fölírtam egy sorát, a négy kvartettből van ez a sebész, sebesz, sebes kezével kutat, és ugye ez a wounded surgeon az eredetiben ez a sérült sebész kép, ugye ez az Istenre vonatkozik, aki így gyógyít, de maga is sebesült. És egy kicsit én a riporter, vagy a beszélgetőst vezető újságíróra gondolom ezt, hogy arról egy pillanatig nem szabad megfeledkezni, és szerintem olyan pozícióba kell beszélgetni az emberekkel, hogy te se vagy külön, tehát egy sérült, a sérülésedet hozod magaddal, küzdesz ezekkel a dolgokkal, hogy nem jutsz a végére, nem tudsz az életedből egy ilyen jó regényt csinálni. Szerintem, hogyha ezt a korlátot felismerjük, akkor talán kevésbé használjuk ki a velünk szemben ülőnek a sérülékeny helyzetét, mint riportál, mert te is egy sérülékeny helyzetet hozol be a műsorba.
2: Igen, de szerintem te például ezt nem annyira viszed be a saját műsorodba. Tehát hogy én azért ritkán hallom azt tőled, hogy igazából bármit eláruljál
3: de
2: magadról.
3: De nem kell hozzá elárulni. Elég, ahogy kérdezel is, amit kérdezel. Abszolút nem kell tudnunk, hogy neked mi a sérülésed. Ahogy a másik emberhez kapcsolódsz, utálom ezt a szót, de most erre használjuk állandóan, abból kiderül, hogy hol van a te sérülésed, és abból az érzékenységből kérdezel. És szerintem máshogy nem is lehet egymáshoz kapcsolódni, csak sérüléseken keresztül.
1: Én is ebben bízom egyébként, hogy valahogy abból az iskolából érkeztem, hogy alapvetően nem én vagyok az érdekes a műsorban, hanem akit kérdezek. Ez nyilván egy kicsit változott megint a podcastolással, de azt hiszem, én igazat adok neked abban, hogy úgy is kiderül. Nem tud ezt rejtegetni. Valószínűleg egy ilyen szégyellősebb ember vagyok, tehát nem jön az úgy magától, hogy én magamról beszéljek. Én gondolkoztam azon, hogy milyen jó lenne olyan epizódokat készíteni, ahol én beszélek, és lehet, hogy lesznek ilyenek egy-egy kérdést körüljárva, de megmondom őszintén, hogy a gondolat még egy kicsit kényelmetlen, tehát még szoknom kell, hogy ez így vagy úgy legyen, mert nem áll valahogy annyira kézre. De amire itt gondoltam, igen, hogy hát akkor lehet, hogy ezekre a műsorokra tartogatom ezt az énemet, de azért alapból ott van. Én alapból úgy érzem, hogy ennek tudatában kell lenni, hogy amikor leülünk egy ilyen beszélgetésre, hiába te vagy a kérdező, vagy én vagyok a kérdező, ez nem egy ilyen vár, ahol én fönt vagyok, ő meg lent a vízesárok másik oldalán, és onnan kiabálunk egymás felé, hanem ez ugyanaz az emberi helyzet, csak csak a társadalmi szerepek egy kicsit elfedik ezt. Ja, hát ha lehet ilyen komolykodóan megfogalmazni, ezt lehet, hogy ez modoros lett itt ez a kép, de azt hiszem, hogy nem tudsz más lenni, mint aki vagy. Tehát persze, meg lehet próbálni, de minek?
2: És fogsz máshogy csinálni valamit a rendszerváltás miatt?
1: Én szeretném, ha nem, de ez lehet, hogy illúzió, mert azért ennek a műsornak az egyik alapvetése volt, hogy olyan embereket, ugye mutattam be, ezt már érzékeltettem talán más szavakkal, vagy más felől megközelítve, akik szerintem autentikusak voltak, vagy amit csináltak az, és ebben azért benne volt ez az árral szemben létezés, ez ugye izgalmassá tette eleve, hogyha ilyenről van, nem mindenkire egyformán volt ez jellemző, és most az a feltételezésünk, hogy beköszönt a szabadság, ez a fajta ellenálló lét ezen a síkon, ezen a politikai síkon már kevésbé lesz izgalmas, és akkor meg lehet kérdezni, hogy akkor mi. De én abban bízom, hogy azért egy olyan regiszterben mozog ez a műsor, ahol ennek nem csak a politikai vetületei voltak eddig sem érdekesek, és akkor csinálhatom kb. Ugyanazt, viszont tudatosítani kell, hogy a közéleti részét, itt utaltam rá, felnőtt egy olyan média, amit nagyon jó lenne nem veszni hagyni, mármint közszolgálati szempontból. Magyarországon az sokkal jobban és naprakészebben fogják csinálni. Ugye tűzben edződött ez az egész történet, és itt kiforrott egy olyan média, ami ezt a közéleti vetületet azért sokkal jobban fogja csinálni, mint bármilyen egyéni podcaster. Talán még inkább egy kicsit hátrébb kéne lépni, és azokkal a dolgokkal foglalkozni, amivel a szorosan vett közéleti média nem fog. Mert ugyanazt csinálni nem lenne túl sok értelme ennek.
2: Úgy vettem észre, hogy a hírleveleidben tök nyíltan voltál Fidesz ellenes, viszont a műsoraidban ez nem annyira nem jelent meg. Ez direkt volt?
1: Azt hiszem, hogy kizárólag annyi a megoldás ennek, hogy ott nem egyedül voltam, hanem ketten voltunk, és én nem akartam ezeket a beszélgetéseket elvinni egy olyan napi politikai irányba. Nagyon sok közéletről és politikáról volt szó, tehát abban nem hiszek, hogy abban a mondásban, hogy csak politikával ne foglalkozunk, mert nem lehet nem foglalkozni vele, de egy csomó esetben úgy éreztem volna, hogy ezekkel a témákkal megerőszakolom azt a témát, vagy azt, amiért ott van ez az ember. Tehát méltatlannak éreztem volna ezt begyömöszölni ilyen és ilyen dobozokba. De amúgy meg lehet, hogy írásban kevesebb kontroll van, és jobban elborul az agyam. Ez mondjuk elő szokott fordulni, igen.
2: Hallgattam egy podcastot, amiben Nyári Krisztián beszélt Nádasdy Ádámmal, és Nádasdy Ádám a Nyári Krisztiánnak több kérdését is butaságnak titulálja, és így gondolkoztam azon, hogy ezért engem eléggé megrázna, hogyha beívnám Nádasdy Ádámot, most sajnos nem tehetem meg, és butaságnak nevezni a kérdéseimet. Neked ki volt az, aki az alanyjét közül, akitől a leginkább tartottál? Mert azért szerintem tök nagy kockázatot válasz azzal, hogy belemész olyan témákba, amikben nyilván te nem vagy szakértő, és akkor meg kell tanulnod azt a nézőpontot, azt az irányt, hogy te hogyan tudod kérdezni ezt az embert úgy, hogy azért ne tűnjél nagyon butának,

0: mondja, mert ő így viszonyul ezekhez a kérdésekre, és hogy ez, igen, hogy ezt visszautasítja a kérdést, igen, és ott egy, nem mondom, hogy megijedtem, csak egy kicsit, mintha elszégyeltem volna magamat. Azt hiszem, ő ilyen típusú ember lehetett, hogy nem hiszem, hogy ezzel ő bántó akart lenni, csak erre akartam kiukadni, hanem milyen határokat húzott, gondolom. De hogy ki, tehát pedig egy Romsics Ignáctól tartottam azért, de nem igazolta be, mert nagyon jó beszélgetésre emlékszem, és ráadásul meglepő módon volt egy olyan pár perc, amikor nagyon elérzékenyült, nem gondoltam volna az 50-es években elszenvedett, tehát a gyerekként, fiatalként látott igazságtalanságok, ahogy patlássöprések családjánál ez fölidéződött benne. Nem gondoltam volna, hogy ez egy történészt ennyire kimozdítják ebből a szerepből.
1: Különben te komfortos vagy azzal, hogyha mondjuk a vendég így majdnem elsírja magát, vagy tehát ezeket a pillanatokat így tartani, vagy próbáld inkább így kioltani?
0: Engem zavarba hoz. Tehát tudom azt, hogy vannak, akik ezt nagyon jól kezelik, meg vannak olyan műsorok, akik ez rögtön egy milyen jó, hogy ez megtörtént, mert rögtön egy érzelmi felindultság, és hát ugye az mindig jó a műsorban, hogyha az érzelmi regiszter is működik. Engem zavarba hoz, nem nagyon, szóval nehéz szerintem ezt jól kezelni. Akkor nem hoz zavarba, hogyha ért valahogy nagyon koherens, vagy nagyon, vagy ott a témához, és az ezzel érzékenyülés az inkább valami fajta érzékenységet takar, de talán azzal kapcsolatban, amikor valaki váratlanul előtör belőle valami, az biztos nagyon-nagyon jó egy helyzet tud lenni, de el kell mondanom, hogy azért engem általában annyira meg szokott lepni, hogy el kell gondolkoznom, hogy akkor hogyan folytassuk, hogy se bántó ne legyen, se ne vigye félre az egészet, és még ebből valami kisüljön, hogy ez megtörtént. Szóval szerintem nem könnyű. És ne legyen visszaélésszerű, nem? Tehát, hogy ez fontos lenne.
1: Igen, ilyenkor mindig eszébe jut az embernek, hogy hú, ez jó rádió. Nem olyan jó rádió, de jó tévé mindenképpen.
0: Jó show, igen. Igen. Igen.
1: Ja. És milyen hosszú a vendég kívánság listád? Tehát, hogy hány ember van, aki tudod, hogy vele szeretnél beszélni?
0: A kívánság listám ilyen nincs, hogy kívánság lista, mert az a helyzet, hogy akit érdekesnek és izgalmasnak találok, és akire kíváncsi vagyok, azokat nem mindenkit mertem még meghívni. Tehát, hogy ott van, de úgy érzem, hogy még nem biztos, hogy jó lenne.
1: De magad miatt?
0: Igen, igen, igen. Tehát, hogy meg olyan nem vagyok hatékony szervező. Tehát ezt is ugye sokkal jobban kellene csinálni, de egyébként odáig eljutottam, hogy van egy nagyon terjedelmes lista, ami mozgatom föl le a neveket. Tehát ez most szerintem kb. Olyan 120 lehet rajta. Igen, de ezek közül, amiből én is képbe vagyok, az valószínűleg 20. A többi az egy ilyen regresszív, ilyen kollektív tudattalamba süllyedt egy táblázatban, ahol néha felbuknak nevek. De ott van, és van egy nagyon jó rendszerem, amivel egy gomnyomásra egy interjút, amit olvasok, vagy látok, vagy egy hírt, elment a rendszerem, és az AI azon nyomban bekategorizálja, összefoglalja, és elteszi a táblázatba, ahol kereshetővé válik. Ezzel sokat kísérleteztem, hogy ne vesszenek el az ötletek. Itt az a lényeg, mert valamit valahol olvasol, és azt mondod, hogy hú, ez de jó lenne, és ennek azt vettem észre, hogy a 80%-a eltűnt a semmibe, és most akkor csak 70 tűnik el. Az a 30 az már elég jó.
1: És van olyan, hogy így valaki valamivel így felkelti az érdeklődésedet, és így előre ugrik a listán, és meghívod rögtön?
0: Persze, és ezek általában nem racionális döntések. Tehát, hogy milyen megérzés, ami többnyire szokott működni, hogy ez most nagyon jó, valami miatt engem nagyon érdekel, nagyon jó lenne, és lehet, hogy 10 éve volt vele az utolsó újságcikk, vagy róla. De ezek vannak, igen, az emberi agynak a működése. Hát nem nevezném ezt illuminációnak, mert attól nagyon messze van, csak az jutott eszembe, hogy vannak olyan agyi működések, az elmének az olyan működése, amit nem lehet leírni racionálisan, de mégis ott van, és mégsem misztikus. Tehát ez illumináció is ilyen, hogy tudod, hogy valahonnan, valahová bevillan, hogy el kell jutnod, meg felvillan a cél, és az agy már összekötötte a szinapszisokat, de te még nem tudatosítottad magadban, hogy hogyan, csak tudod, hogy az jó lenne.
1: Vejér Balázs mondta a podcast

0: abba, hogy, hogy az Origó név hallatán semmi sem mozdul már meg benne. Ő volt a főszerkesztője jó pár évig, és az én főnököm, amikor én ott voltam. És nekem is ez a tapasztalatom, hogy amikor eljöttem az Origótól 17 év után, akkor utána teljesen érzéketlenül tudtam ránézni az újságra, még akár a saját rovatomra is, ami pedig abban a 14 évben, amíg csináltam azt a rovatot, az volt a legfontosabb dolog az életem, és mégis egyszerűen teljesen idegen vagyok.
1: Te melyik hullámban álltál fel egyébként?
0: Ott? Sajnos én már kicsit későn, tehát hogy én a Schaling távozásakor még ott maradtam, sőt utána még amikor már teljesen látszódott, hogy rossz irányba áll a dolog, és már szörnyű dolgok voltak az újságban, én még mindig próbáltam így a kis szigetemet menteni, és aztán pedig volt egy olyan dolog, amikor belenyúltak a rovatba, és kiraktak egy ilyen migránsozó cikket, és akkor fölállt az egész rovat, és akkor elmentünk.
1: Hát igen, nyilván a te területeden a partizán harcot tovább lehet folytatni egy kicsit, mint mondjuk a belpolitika rovatnál. Tehát, hogyha meghallom a magyar nemzet nevet, ugye itt az a kérdés, hogy akkor van-e még valami fajta olyan pavlovi reflex, ami ezt a történetet felidézi bennem, vagy ennek a rossz érzéseit, ennek a divatszóval élve traumatikus dolgait felidézi bennem. Én azt vettem észre, hogy egyre kevésbé, hát nyilván telik az idő, meg talán egyre inkább úgy látom, hogy az, hogy ez történt, az én életemet nem egy rossz irányba indította el. Tehát ilyen szempontból nem tudok úgy visszagondolni erre az egészre, hogy az valami ős oka lenne az én pusztulásomnak és bukásomnak, hanem inkább valaminek az újrakezdete, ha van ilyen szó. És az is igaz, hogy azért volt egy olyan téma nemrégiben, itt az Index film kapcsán, amit ugye a Földes András készített, hogy foglalkozzam-e esetleg valami kapcsán ezzel, akár csak egy írás erejéig, vagy nem, és akkor úgy döntöttem, hogy én nem szeretnék még egyszer ezen végigmenni. Tehát, hogy biztos, hogy van valami védekezés még bennem, hogy ezzel kevesebbet szeretnék foglalkozni. Ugyanakkor meg azt is hozzátenném, hogy ennek az ügynek a szereplői, akik nem alakítottak ki, úgymond egy ilyen kis saját világot, mint én maguknak később, hanem benne maradtak a napi politikában, vagy a napi politikai újságírásban. Ez egy ilyen folytatásos sorozatként folytatódott. Tehát, hogy nem lehet azért annyiban kikerülni ebből, hogy erről szól, ami a magyar közélet részben, hogy kivel mi történt azóta. Melyik ügynek a szereplői voltak, lettek, mert itt most nem csak az újságírókról van szó, hanem nyilván politikai szereplőkről is. Tehát ilyen szempontból ebből nehéz kiszakadni, mert ez a magyar valóság. Az, hogy a magyar nemzet meg mint újság, hát lehet azt mondani, hogy különféle korszakai voltak, de úgy mindent összerakva, és ez nem csak a magyar nemzetre jellemző, és lehet, hogy ezért meg fognak lincselni volt kollégáim, hogy ezt mondom, azért nagyon kevés olyan időszaka volt annak a lapnak, ami ne lett volna valamilyen szempontból hányattatott, vagy korlátozott, hát ezt csak az indulását nézzük már, ahogy megszületett, ami lehet, hogy jó, mert lehet, hogy pont ez kell ahhoz, hogy valamiből olykor-olykor, bizonyos szebb időszakaiban egy erősebb sajtótermék legyen, hiszen ez a beszorítottság, ez a fajta a magyar politikai valósággal való folytonos érintkezés, ez ugye tud megtermékenyítő is lenni, nem akartam ilyen túl szexualizált képet mondani, de hogy igen, arra akartam kiukadni, hogy nehéz visszanéznem, nem egy olyan lapot látok, aminek lett volna bármilyen idilli korszaka. Nagy öregjei mondják, hogy volt, akkor én nem voltam ott, tehát nyilván tudom, hogy miről beszélnek, ismerem, de nagyon nehéz így sajtótörténetileg is úgy tekintenem, és ez nem kivétel ebből a szempontból, hogy lett volna egy igazán nyugodt korszaka. És akkor így én nem őrzök magamról túlságosan nosztalgikus képeket, nem is utálom, meg nyilván nem is kárhoztatom semmiért, meg nyilván közelebb áll hozzám bármi más magyar sajtóterméknél. Vannak szívemcsücske pillanatok, vannak emberek, akik nagyon fontosak a mai napig, de mint intézményre nem tudok úgy tekinteni, hogy elveszett és itt a világ vége. Mert egyrészt időről időről előfordult vele, mármint a magyar nemzettel, másrészt pedig hát ez a dolgok rendje, sajnos nem, itt nem csak a magyar nemzetről volt szó itt az elmúlt 16 évben, hanem nagyon sok fontos dologról, úgyhogy nem tudom ezt kiemelni onnan, hogy jaj, de kár.
0: Azt hittem észre, hogy most ez a rendszerváltás egy csomó emberből kihozta azt, hogy így elkezdte így felidézni ezeket a traumákat, amiket elszenvedett az elmúlt 16 évben, és nem tudom, hogy neked volt-e ilyen, úgy látom, hogy publikusan nem volt.
1: Hát 2015 és 18 között az egy rettenetesen, hát egyszerre felemelő, egyszerre nagyon-nagyon zűrös időszak volt, ez talán egyszer egy külön műsort megélhet, bár nem írtam naplót, jó lett volna, az önmagában az a három év, az egyszerre izgalmas, egyszerre borzalmas. De nekem igazából egyetlen egy olyan pillanat volt, amire azt mondanám, hogy nagyon megütött. Ugye végig egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben lenni, főleg 18 után, az nem egy könnyű dolog. Már most a kiszolgáltatottat arra értem, hogy valamelyest a senki földjén. De amikor, mivel én pályáztam, és nyertem is, és akkor itt persze rögtön megcáfolódik a kiszolgáltatott helyzet, volt ez az amerikai pályázat, ahol sajtószervezetek pályázhattak, és akkor ezt a pénzt is sikerült beleöntenem a stúdióba, minden mással együtt, és ott nyertem, és akkor fölkerültem a szuverenitásvédelmi hivatal listájára, meg valamelyik dolgozatába, vagy talán kettőbe is név szerint szerepeltem, mint ellenség. És azért ütött ez meg annyira, mert ennek a hivatalnak a második embere, vagy főtanácsadója egy volt 3x3-as ügynök. Tehát olyan indulatokat keltett ez bennem, hogy ezek az emberek ismét a nép ellenségeiről beszélnek, és rajta vagyok egy olyan gyerekkor után, egyébként ahol közvetlenül tapasztaltam meg azt, hogy apám révén, hogy mit jelent évtizedeken keresztül sokkal komolyabb módon rajta lenni egy ilyen listán, egész 89-ig, ugye a nagy időseknek nem volt igazából bocsánat. Szóval ott volt egy érzelmi pillanat, és azt hiszem, hogy ott az annyira megnyomott, hogy ott egy legalábbis a Patreon előfizetőknek érzékeltettem, hogy én akkor most egy kicsit ellépek a szorosan vett politikától a következő választásokig tartó időszakban. Nem azt mondtam, hogy nem fogok politizálni, hanem úgy érzem, hogy muszáj nem bevonódnom ilyen mélyen érzelmileg, mert abból ilyen anyázás lenne. Tehát, hogy annak meg nincs értelme, nem ezért hallgatják a műsort. És ezt tudatosan kerültem, és ez olyan jól sikerült, hogy tulajdonképpen még itt a rendszerváltás, vagy a választás után is, még hát talomban olyan műsorok maradtak, aminek semmi köze a politikához. Most egy kicsit szerintem a hallgatók is így nézik, és ez most, hogy miért kell most ezt hallgatnunk, ezt az embert, akinek erről semmi gondolata nincs. Egyrészt korábban vettem még föl, másrészt tényleg ez volt a szempont, hogy egy ideig most ne legyen, mert érzelmileg nem akarok túl bevonódni ebbe az egészbe.
0: Szerintem most pont ilyen műsorokra lesz szükség innentől.
1: Hát egy idő után, bár mondom, rettenetesen jó ez a show, nem? Tehát, hogy azért én megértem, hogy az emberek most csak ezt akarják hallgatni, valószínűleg egy ideig így lesz, de lehet, hogy mondjuk ősztől már egy kicsit unni fogják, igen.
0: A pályázatokról jut eszembe, hogy a műsor elején mindig mondod ezt, hogy állami pénz sincs benne, és semmiféle pályázaton elnyert pénz, mint hogyha ez egy ilyen büszkeség lenne, hogy most ezután ezen változtatni fogsz?
1: Hát nem is tudom, hogy egyáltalán lesz-e ilyen pályázat. Ugye az 1%-okat eddig is közösen gyűjtöttük a Válasz Online-nal, az egy ilyen stratégiai partner, talán nem baj, hogyha reklámozom őket. Tehát, hogy eleve volt egy ilyen láb, meg van is, hogy lesz nekem még ezentúl is pályázatok. Én mondtam, én baromira örülnék neki, hogyha valakinek rajtam kívül egy befolyásosabb ember ezt a zászlajára tűzni, hogy legyen ilyen 1% a médiának járó. Egyrészt a média elveszi a többi civil szervezet elől, hiszen népszerűségben van olyan civil szervezet, aki nem tud versenyezni egy nagyobb médiával. Másrészt szerintem a sajtófinanszírozásnak egy nagyon demokratikus és igazságos módja lenne. Nyilván le kell fektetni minimál elveket, hogy meg kell ilyen felelni. Például, hogy ne hazudj, az nagyon fontos kitétel. De hogy lesznek-e ilyen pályázatok, és hogy min érdemes elindulni, vagy mi nem, ezt nem tudom megmondani. Az biztos, hogy ha már eddig az államtól függetlenül sikerült működni, akkor ezt nem szeretném feladni, meg szerintem senki. Ha már egyszer megtapasztalta az ember ezt a szabadságfokot, és létrejött ez a világ, tehát nyilván a Tilos Rádió ebben sokkal nagyobb történetre tekint ebbe vissza, tehát pont jó helyen magyarázom, de hogy ebből nem szabad engedni, és úgy hiszem, hogy inkább az a kérdés, hogy ha a műsort nem is finanszírozzuk meg így, lehetnek olyan produkciók, olyan közszolgálati jellegű produkciók, aminek a finanszírozási modellén viszont el kell gondolkozni. Most egy dolgot szeretnék tényleg reklámozni, és az nem az 1% lesz, hogy a legutóbbi nagy kísérlet az egy hangjáték volt. Ez a Molnár Ferencnek az Utitás a számüzetésben című utolsó művéből készült, egy megrázó mű, és nem egy problémamentes mű egyébként, talán pont azért nagyon-nagyon izgalmas. És ebből készítettünk egy hangjátékot, ugye Láng Anna Mari, aki egyébként civilben az én párom, és a Festban Béla, aki beszélgetőtárs is volt, színészek, két kitűnő színésszel rögzítettük, a Vrani Krisztián a zeneszerző, aki szintén nem ismeretlen ilyen filmes körökben, és hát egy nagyon erős produkció lett, már kiment, talán egy kicsit a hallgatók kérdezik, hogy ez most itt mi és miért, nem is biztos, hogy ez lesz a végleges, lehet, hogy érdemes lenne egy külön csatornát erre létrehozni, de közben úgy felismerődött, hogy erre mekkora igény van. Nagyon hálásak voltak érte a hallgatók, akik hallották, és hogy ez egy olyan műfaj, ami viszont nem drága, de azért nem is 2 forint. Tehát mondjuk 3 embert kifizetni, vagy 4-et azért, hogy egy ilyen elkészüljön. És akkor persze itt elgondolkozik az ember, hogy lehet, hogy azért ez már nem média, akkor valami kultúrafinanszírozást találni rá, ami viszont már nem ez a műsor. Tehát egy csomó olyan kérdés adódik, hogy ez a hang, ez az audio világ a podcastban azért sokkal-sokkal-sokkal gazdagabb lehetőséget rejt, mint amire használjuk. Tehát beszélgetünk, és ez tök jó, mert ezt szívesen hallgatják az emberek, szívesen csináljuk, de ugye épp elhangzott, hogy te is szívesen kísérletezel. Tehát, hogy igen, hogy ennek a finanszírozási formái viszont lehet, hogy nem kéne, hogy bezáródjanak a média finanszírozásba. Ezt akartam kinyögni, de akkor lehet, hogy ez már nem ez a műsor.
0: Amikor a podcastod sikeréről kérdeztelek, akkor Pilinszkit idézted, de én azt érzem, hogy amellett, hogy ez egy nagyon jó dolog, amit csinálsz, és erre felfigyeltek az emberek, úgy képzelem, hogy azért tenni is kellett azért neked, hogy ott főleg az első időszakban, hogy erre rátaláljanak az emberek, valahogy elérni, ami tényleg egy ilyen művészet, vagy egy ilyen, nem is tudom mi, egy ilyen vudu dolog, hogy így azt elérni, hogy az emberek ezt támogassák, tényleg, tehát hogy vegyék a fáradtságot, és azt érezzék, hogy akarják ezt csinálni, mert ez a támogatást hiába mondod be 15-ször, nem attól fogják. Tehát az valami, valahogy el kell érni, hogy tehát ebben neked volt gondolatod, energiád, vagy ez tényleg csak így organikusan alakult?
1: Na most jön az a pillanat, amikor se a könyv címe, se a szerző nem jut eszembe. Ugye van egy ilyen fogalom, hogy gift economy, ez az ajándékközponti gazdaság, és erről van egy nagyon híres ilyen kicsit ilyen kiáltványszerű könyv. Ez a szerző egy olyan példával élt, hogy hogyan lesz az ajándékozásból gazdasági modell, vagy nem is gazdasági modell, nem is ezt a szót használta, és nem is finanszírozási modell, de olyan, ami alkotók számára lehetővé teszi, hogy ebből éljenek. És egy indonéz szigetvilágból hozott példával illusztrálta ezt, ahol az ajándéknak az volt a szerepe, hogy úton legyen. Tehát, hogy az volt a lényeg ezekben a kultúrákban, hogy valaki ajándékba kapott valamit, de azt nem azért kapta ajándékban, hogy azt őt föltegye otthon a polcra és legyen, hanem azért, hogy továbbadja. De ami igazán izgalmas volt ebben az egészben, mert ez így szép, hogy ez tulajdonképpen bizonyos fajta cserekereskedelem típust is jelentett, tehát hogy ez az ajándékozási kultúra, ez valahogy a gazdasági folyamatokban is megjelent. Most nem tudnám ezt részletesen elmondani, de engem megragadt ez a kép, hogy úton legyen az ajándék. És úgy érzem, hogy amikor ilyen támogatói modellekről beszélünk, akkor ez annyiban releváns, azon túl, hogy ez a szerző is erre lyukadt ki aztán végül a könyvében. Annyiban releváns, hogy ez nem működtethető hatékonyan ez a modell úgy, hogyha úgy érzi a hallgató, hogy te pumpolod őt. Tehát ezt ajándékként kell felfognia, hogy te ajándékba adsz valamit, ő is ajándékoz valamit, lehet, hogy nem ad vissza, lehet, hogy nem ő lesz az előfizetőd, de ajándékot tovább adja valakinek, aki aztán előfizető lesz, de ennek az egész varázsa megszűnik, hogyha az érződik, tehát hogyha elkezded őt fenyegetni. Tehát nagyon sokan azt csinálják, hogy ha holnapig nem érkezik be 10 millió forint, akkor megszűnünk. Ez most lehet, hogy igaz is, tehát hogy sajnos nagyon sok esetben ez így van.
0: Szerintem ennek az ikonikus mondata az Friderikusz Sándor szájából hangzott el, hogy aki ezt ingyen hallgatja, az olyan, mint a kiflit lopna.
1: Igen, neki volt egy ilyen szerencsét, erre emlékszem. Ez nem jó, tehát hogy nem fér bele a modellbe, mert hogyha elkezded fenyegetni az embert, akkor nem fogja ajándéknak érezni, és itt találkozhat, tehát hogy ez egyszerre lehet marketing, de egyszerre így is van, hogy te ezt úgy gondolod, hogy ajándék, és hogyha a hallgató úgy érzi, hogy ezt viszonozza, vagy továbbadja valaki másnak, akkor tök jó, akkor elkezd működni. És én másfél-két évig talán nem is volt lehetőség arra, hogy támogassa a hallgató ezt a műsort. Tehát, hogy megvártam, amíg ez, tehát erre már úgy tekintett egy csomó hallgató, hogy ezt ő szereti, erre neki szüksége van, vagy ez ad neki valamit, és akkor indítottam el ezt a támogatói modellt. Mondjuk ez az is hozzátartozik, hogy ez a másfél-két év volt az, ami alatt az összes tartalékomat fel is éltem. Tehát, hogy ez kb. Egybeesett.
0: És miért nem csinálsz élő eseményeket?
1: Tervezem, mondjuk már évek óta tervezem. Eddig inkább azért nem valósult meg, mert ilyen szervezési kérdés. Van két olyan ötletem, ami szerintem tök jó esemény lenne, és olyanok részvételével, akik már szerepeltek a műsorban, de nagyon közérdekű és nagyon kúrens témákról lehetne nagyon jó beszélgetést csinálni. Szerintem nem lenne rossz egy olyan ember mellém, aki ezzel foglalkozik, ilyen szervezéssel, de valószínűleg így is létrejön, mert már az a részvevőkkel egyeztetés van, talán ősszel sor kerül az első ilyenre, illetve szerintem nem vagyok annyira jó élőben, de talán ez egy oktalan félelem. Tehát ezt is majd ki kell próbálni, és akkor azután kell nyilatkozni róla.
0: Különben, amikor veszel föl egy adást, akkor sok benne az ilyen verkezés, ahol elkezdtek így leállni, vagy szünet, vagy nekem volt már összeomló vendégem, igen, és nem igen. Tudom, hogy neked volt olyan.
1: De érzelmileg összeomló? Tehát, hogy...
0: Hát így, inkább így testileg, tehát az, aha. Hogy így, az így ki kellett mennie, vizet locsolni magára, meginni egy kávét, tehát egyszerűen így leállt az agya konkrétan. És aztán utána úgy 20 perccel később folytattuk, de ebből a műsorban semmi nem látszik. Sőt, volt egy vendégem, képzeld el, aki amikor vége lett az adásnak, lehet, hogy azt még élő rádió műsorként csináltuk, amikor vége lett az adásnak, akkor azt mondta, hogy neki az egész adás alatt iszonyatos gyomorgörcse volt, és utána lefeküdt a kanapéra a Tilos Rádióban, szegény. És utána el kellett jönni érte a férjének, hogy hazavigye, de lenyomta az adást úgy, hogy semmi nem látszódott ebből.
1: Ilyen tapasztalatom nem volt, aki lefeküdt volna utána. Azt természetesen észrevettem, hogy az változó, hogy ki mennyi időre van kalibrálva. Egyébként én is észreveszem mondjuk 2-2 és fél óra után, hogy már nehezebben koncentrálok, illetve arra akartam kiukadni, hogy embere válogatja, tehát hogy van, aki 2 óra, de addig tökéletes, tehát benyomod a gombot, utána 2 óra után megnyomod a stoppot, és majdnem kész az adás. Tehát, hogy jó, persze kell vele foglalkozni, de hogy egy nagyon...
0: De utána elkezdődnek az egyszavas válaszok.
1: Igen, nagyon hálás, de utána elakad az egész történet, és ez abszolút érthető. Tehát van, akinek így működik az agya, hogy 2 órán keresztül iszonyú penge, aztán vége. Van, aki meg 4 óra alatt se tudja befejezni, és muszáj 2,5 órát vágnod belőle, mert egyébként össze-vissza menne az egész. Lehet, hogy én is ilyen vagyok, nem tudom.
0: Belőled mennyit vesz ki egy adást? Tehát utána...
1: Belőlem sokat. Én biztos lefekszem.
0: Jó. Mert nagyon koncentrálsz.
1: Igen, igen, mert végig az van bennem, és a tapasztalás is bennem van, és biztos benned is, amikor fölveszel egy ilyen adást, hogy úristen, mi lesz ebből a vágóasztalon? Tehát, hogy ezzel dolgoznod kell. Ilyen szempontból most nem irigyellek téged, már nagyon régóta beszélgetünk. Hogy az is a fejemben van, hogy be van-e zárva minden kör. Tehát ugye tipikus eset az, hogy elkezdi a vendég, hogy van 3 eset, és aztán elkalandoztuk, és a 3-ból 2 van, és a 3. legizgalmasabb sor szóba se kerül. És akkor erre nyilván figyelni kell, hogy megvolt mind a három. Tehát ez egy erős koncentrációt igényel, nem csak ez, hanem más is. Hogyha arra gondolsz, hogy később nem akarod a produkciós folyamatot teljes káoszba dönteni, mert kiderül, hogy a felvett anyagból egy csomó minden hiányzik, vagy kezelhetetlen, vagy annyira csapongó, hogy nem tudsz vele mit kezdeni. Igen, tehát hogy szerintem ez a stressz is benne van, hogy a munkafolyamat következő fázisára is kell figyelned, nem csak arra éppen, hogy ott van valaki, és beszélgetned kell vele.
0: És szabsz határt a felkészülésnek? Tehát mondod azt, hogy most már nem írok föl több kérdést, 90 elég lesz?
1: Persze, muszáj határt szabni, mert nem, nyilván időben nem fér bele, nem lehet minden könyvet elolvasni, tehát hogyha...
0: Meg eljön az a felvételnek az ideje, úgyhogy az mindenképpen határ. Ide,
1: igen, és ráadásul sajnos, ahogy érzékeltettem már, bár rengeteg ilyen tervem van folyamatban, azért az időkezelésemmel vannak problémák, és az a típusú ember vagyok sajnos, aki ilyen hajrában tud létezni, tehát hogy nagyon sokáig nagyon kényelmesen, és nagyon kimérten, és nagyon alaposan próbálok dolgozni, és elkalandozni, és elidőzni dolgok mellett, aztán hirtelen azon veszem észre magam, hogy már semmire nincs idő, és akkor következik a pániküzemmód, ami valószínűleg a leghatékonyabb egyébként.
0: Igen, tehát, hogy... Nekem olyan is van, hogy addig nem tudok készülni egy adásra, amíg nincs meghatározva, hogy mikor lesz. Tehát, hogyha amikor eldöntjük az időpontot, onnantól, tehát addig így nem tudok így ötletelgetni, vagyis ötletelgetek, de így nem írom föl. És amikor megvan az időpont, na akkor elkezdem írni egy dokumentumban, és akkor az így bővül, és én azt szoktam elsporolni a leginkább, hogy aztán ezt a dokumentumot, amiben tényleg össze-vissza vannak a kérdések, ezt valahogy így sorba rendezzem, tehát most látod, itt vannak előttem a kérdéseim, teljesen össze-vissza.
1: Na, annyira ismerős helyzet. Igen, főleg amikor az ember rengeteg mindent összegyűjt, akkor mindig az a utolsó másfél óra hiányzik, amikor összerendeznéd, igen. Hát ez a pániküzemódnak a következménye, igen. Igen, tehát nagyon-nagyon-nagyon szépen, nagyon alaposan kezd az ember készülni erre, aztán egyszer csak bekövetkezik az a pillanat, amitől az egész terv összeomlik.
0: És kiket tartasz a konkurenciádnak?
1: Hát én, ahogy eddig is érzékeltettem, olyannyira a konkurenciámnak tartom ezeket a nagy közéleti műsorokat, hogy letettem arról, hogy kifejezetten közéleti interjúkat készítsek, mert úgy érzem, hogy ezzel felesleges versenyezni. És nagyon érdekes, mert meséltem erről a fájlról, hogy ez hányféle nevet tartalmaz, és ahogy nézegettem mostanában, így kiderült, hogy már hónapokkal azelőtt, hogy ez az interjú megtörtént volna, most nem mondok neveket, szerepelt a listámon valaki, aki egy ilyen ikonikus alakja lett a rendszerváltásnak, akivel valószínűleg én egy nagyon rossz interjút készítettem volna, de érdekes, hogy úgy tűnik, hogy ezekre az emberekre azért felfigyelek ideje korán, vagy időben, de most már nem biztos, hogy megkockáztatnám azt, hogy én legyek az a, meg nem is voltam soha, ahol ezek a történetek kibomlanak és nagyot szólnak. Valahogy más merre ment ez az egész, és úgy érzem, hogy ez a konkurálás, érdekes egyébként a Válasz Online nagyon jól csinálja ezeket a podcastokat, aki egy ilyen stratégiai partnere a műsornak is, és nagyon jól kiegészítjük egymást, de velük szemben is van egy ilyen távolságtartásom, hogy akkor ne csináljuk ugyanazt.
0: De különben ez bosszant téged, hogyha olyan emberrel csinálsz adást, aki aztán még mielőtt kimenne a te adásod, megjelenik máshol?
1: Nem, mert abszolút megértő vagyok, mert általában én vagyok a hunyó, mert nagyon lassan készülnek nálam az adások, tehát nem támaszthatok ilyen elvárásokat az interjú alanyaim felé. Mondani is szoktam, hogy ha van prompt, gyors, nyilvánosságot igénylő ügye, akkor azt ne itt mondja el, hanem akkor nyugodtan menjen be olyan műsorba, ahol ez kibukhat még akkor, amikor ez érdekes, mert annak nincs értelme, hogy nálam két hónap késéssel legyen ez.
0: Két hónap is ezek után néha a vágással?
1: Nem a vágással, hanem hogyha több műsor van fölvéve, tehát igyekszem előre dolgozni, mert az egy nagyon kellemetlen érzés tud lenni, amikor az van, hogy úristen, nincs fölvéve semmi, és már meg kéne jelenni. Tehát, hogy azért 2-3-4-jel előre gondolkozom, de mivel havonta van egy, vagy jobb esetben bemehet extra adásként egy, ami föl van véve, azért ez 2-3 hónapos időintervallumot jelent, tehát hogy a szerencsétlenebb műsor vendég, annak ennyit kell várni a megjelenség, igen.
0: Szerintem a te konkurenciáid az Fridékus Sándor, Weiser Alinda és Kadarkai Endre.
1: Hát nagyon megtisztelő, hogyha ezt te így érzed, mert mindannyian sztárok. Úgy gondolom, hogy azért más-más módon csináljuk ezt, és szerintem a egymás közönségét lehet, hogy annyiban nem veszélyeztetjük, hogy vagy aki Fridékus Sándort szeretne hallgatni, az őt hallgatja, és hogyha mellette engem is hallgat, akkor az még jobb. Tehát
0: ezt nem tudod különben, hogy mik az átfedések másokkal?
1: Nem.
0: Tervezed, hogy csináltatsz egy ilyen medián kutatást?
1: Egyébként nagyon könnyű lenne. Vannak készen ilyen AI funkciók konkurens kutatásra. Nyilván meg kéne nézni, mik az adatforrások, meg miket lehet bekötni. Tehát igazából ma már nem kéne kifizetni ezért több millió forintot. De valahogy nem érdekel annyira, mert úgy gondolom, hogy ezek az emberek, ezek önmagukban, saját jogon jók, és az, hogy az én hallgatóim őket hallgatják, amikor őket hallgatják, akkor őket akarják hallgatni. Amikor engem hallgatnak, engem akarnak hallgatni, senki nem veszít semmit. Most már nem mondanám azt, hogy mindenki egymást erősíti, mert a podcast piacon, a magyar podcast piacon volt egy ilyen időszak, amikor mindenki azt mondta, hogy ú, de jó, minél több ilyen műsor van, annál jobb, mert annál több új hallgató érkezik ebbe a poolba. Lehet, hogy most is van még ilyen hatás, nem tudom, tehát folyamatosan nő szerintem a magyar podcast hallgatótábor is, de azért ez nem tud lépést tartani már az új műsorokkal, vagy az újonnan létrejövő műsorok számával. Úgyhogy nem tudom, nem érzem őket konkurenciának ebből a szempontból. Inkább, ha valamit konkurenciának érzek, akkor azok nem személyek, hanem maga a folyamat, ahogy nagyon sok műsor lesz. Tehát, hogy elaprózódik a piac, tehát nehezebb azért ma már nagy számokat összehozni, mint akár 3 évvel ezelőtt, hallgatottságot tekintve, mert nagyon sokféle, és egyébként nagyon jó műsorok indultak. Tehát inkább a tendenciára vagyok irigy, nem konkrét műsorkészítőkre, azt hiszem.
0: És te meg szoktad hallgatni ezeket az adásokat, vagy így belehallgatsz, vagy hogyan méred fel azt, hogy így mi történik?
1: Találkozom ezekkel az adásokkal, de megmondom őszintén, hogy nagyon cél irányosan, és megint csak az, hogy mire van idő, mi nem. Tehát ilyen szempontból hallgatom a magyar podcastokat, de általában akkor hallgatom, amikor készülök valami másik adásra.
0: De úgy készülsz, hogy meghallgatsz podcastokat azzal az emberrel, akire te is fogsz beszélni?
1: Igen. Meg szoktam hallgatni az előtt, hogyha hosszabb interjút adott. Egyrészt, hogy ne legyen ugyanaz. Másrészt valahogy be kell fogadnom, hogy mi a történet. És lehet, hogy nem az a történet, amivel szerepelt a másik műsorban, hanem egy fél mondat, de fontos lenne. Amúgy nem érzem úgy, hogy lenne kifejezett konkurencia, vagy legalábbis nem tudok róla. Igyekszem nagyon más módon megközelíteni, és valószínűleg a többiek is így vannak ezzel, nem elférünk.
0: Most pont a Nádasdi interjúdat hallgattam ma, és ott többször mondod ezt, hogy egy korábbi interjúban azt mondta, te rossz néven vennéd, hogyha egy korábbi interjúként idéznének?
1: Igen, ezért már volt kellemetlenségem, tehát volt, aki oda kommentelte a YouTube-on, hogy volt a korábbi interjú készítője. Én úgy raktam ezt össze, hogy lehet, hogy nincs igazam, hogy élőszóban egy kicsit megakasztaná azt, hogyha pontos akadémikus hivatkozást tennék ott be, hogy ki készítette, a műsorjegyzetekbe belinkelem, és leírom mindig. Azt nem tudom, hogy mennyien használják ezeket a műsorjegyzeteket, egyébként ez talán egyedülálló a magyar médiában, annyira részletesek, hogy az már patológikus szinte, és ott, ami nincs benne, az nincs, tehát az nem hangzott el a műsorban. Jó, mondjuk biztos egy kicsit túlzok, tehát ott, hogyha hivatkozom egy interjúra, és nem kerül be a műsorjegyzetekbe, az csak véletlen és tévedés lehet. Beszoktam tenni, és úgy gondolom, hogy ezzel megadom a módját. De lehet, hogy igazad van, és ki kéne mondani, el kéne mondani.
0: Én nem mondtam ezt.
1: Néha úgy érzem, hogy megakasztanám a beszélgetést ezzel.
0: És volt olyan pillanat az elmúlt 2 évben, amikor csináltál volna interjút Magyar Péterrel?
1: Nem. Nem azért, mert nem szeretem, vagy taszít a személyisége, hanem azt érzem, hogyha közéleti dologban ilyen napi politikát alakító óriási erőről van szó, akkor én felelőtlenségnek érezném, hát ez most tudom, hogy nagyon hülyeségnek hangzik, de mivel nem ez a műsornak a profilja, abba az irányba elvinni egy ilyen beszélgetést, én olyan politikussal tudnék, vagy ezt tudom elképzelni, hogy a műsorba érdemes lenne helyet adni neki, aki már nem aktív, hogy ez a szintézis meglegyen benne. Tehát az éppen a történelmet alakító aktorral, szereplővel talán nehezebben tudom elképzelni, hogy ez a műsor foglalkozzon, kevésbé a profilja. Mondjuk lehet, hogy ezzel most olyasmit mondok, ami újságíró ellenes, mármint az újságírás alapjaival ellentétes. Én úgy gondolom, hogy ez a műsor akkor tud adni valamit a hallgatónak, hogyha szintetizálni tud, hogyha valaki valamin túl van, nem azt jelenti, hogy mindenen, de mondjuk egy hatházi Ákos, hogyha már 3 éve visszavonult, és állatorvosként tevékenykedik, és már senkinek nem jut eszébe, akkor őt nagyon érdekesnek találnám. Nem csak azt, hogy mi történt azóta, főleg nem azt, hanem hogy amikor már átlátja ezt az egészet, akkor mit szül le belőle. Igen, talán ez.
0: Én különben tökre tudnék képzelni egy adásodat Magyar Péterrel, de én is azt érzem, hogy még most is jobb lenne megcsinálni vele azt az adást, mint az elmúlt 2 évben bármikor, hiszen akkor tehát így minden szavára figyelt volna, kampánymódban volt, nagyon ügyesen csinálta azt, hogy soha nem mondott olyat, amiben bele lehetett kötni, tehát így nem jó. Tehát mert érdekes az életútja nagyon, és ezen végig lehetne menni, csak nem abban a helyzetben. És igen, hogy még most is jobb lenne, de az biztos, hogy majd mondjuk a második turnusa után.
1: Igen, meg azt hiszem, hogy ezt például a Gulyás Marci nagyon ügyesen, nagyon jó érzékkel csinálja. Nekem valószínűleg sokkal stresszesebb helyzet lenne, főleg egyedüli műsorkészítőként, tehát, hogy nincs táb. Azért folyamatosan annak a tudata az, hogy te bekerülsz ezzel a napi politikai, hát nem csak a küzdelem, az nem zavarna annyira, de ebbe a sodorba, most nem a fő sodorba, nem így értem, hanem ebbe a folyamba, ahol a reakciók, viszontreakciók, válaszok, állítások egy ilyen folyamatos show műsort is jelentenek, amiben muszáj részt venni. Tehát onnantól kezdve nem tud elengedni azt, hogy nálad szerepelt XY, ezt a 2 percet kiveszik belőle, és kiteszi mondjuk a valamelyik televízió, amire reagál 1 percben a következő politikus, onnantól kezdve ebbe vagy benne. És ez egy nagyon szép média feladat, de én ezt nem tudom. Tehát vagy dolgoztam ilyen helyen, és csináltam, és tehát, hogy értem, hogy mi történik, de talán pont ezért felmértem, hogy egyszemélyes műsorkészítőként, vagy ebben akkor szügyik benne vagyok, és erről szól, mert vannak, akik nagyon tehetségesen ezt tudják csinálni, és reflektálnak rögtön mindenre, meg ők maguk az üzenet kitalálói. Én nem vagyok ilyen, én sajnos olyan ember vagyok, akinek tényleg mindig a lépcsőházban jutnak eszébe az, hogy mit kellett volna mondani, tehát ez egy típus, nem a prompt az erősségem.
0: Igen, ez tök érdekes, erről eszembe is jutott az, hogy tökre jól elkerülted az elmúlt 8 évben, hogy bármiféle ilyen botrányszerű dologba belefussál.
1: Hát ez létkérdés is volt, mert valahogy, jó, hát ebben lehet, hogy az én szorongásom mutatkozik meg, de ezt üzleti vállalkozásként is úgy abban az értelemben fönt kell tartani, hogy van egy üzleti modellje, és nem tesz bele a hallgatónkon kívül igazából senki ebbe pénzt. Tehát azért arra oda kell figyelni, hogy olyan dolgok lehetőleg ne veszélyeztessék ezt a műsort, ami azt egy pillanat alatt megborítja az egészet. Ebben persze, ebben a kiszámíthatóbb működésben a kockázatvállalásnak a hiánya az zavaró. Számomra is. A bizonyos esetekben, mert azért sok kockázatot vállalt ez a műsor, például olyan vendégekkel, akik sehol nem szerepeltek eddig. De ez egy másfajta kockázat, más a politikai kockázat, meg más ilyen gazdasági kockázatokról beszélünk, meg más a botrányok miatt előálló kockázat. Biztos lehetne másként csinálni. Nekem arra is figyelnem kell, hogy ez a hallgatótábor, aki ezt a műsort keresi, hallgatja, az pont egy kicsit maga mögött szeretné, vagy félre akarja tenni a zajt. Tehát, hogyha én egy olyan működési modellt választottam volna, amit a botrány és a konfliktus éltet, ami egyébként a médiának sajátja, és nagyon helyesen sajátja, akkor lehet, hogy ez a közönség nem egy idő után azt mondtam volna, hogy pont ezelől jövök, ne haragudj.
0: Igen, szerintem a botrány az figyelmet hozhat, de szerintem támogatókat nem hoz.
1: Támogatókat valószínűleg nem hoz, és hozzá kell tenni, hogy ahogy én is, ezek különböző mentális minták, tehát ugyanúgy én is kíváncsi vagyok adott esetben nem minden botrányra, de bizonyos botrányokra, adott esetben a napi sajtóra, és az én hallgatóim is így vannak ezzel, de amikor engem hallgatnak, akkor épp arra nem kíváncsiak, vagy épp abból van elegük, vagy épp attól csömörlöttek meg. Tehát kétfajta dolog, véletlenül sem hangozom úgy, hogy én lenézem az egyiket a másik miatt, vagy lenézném azokat, akik ebben jók, sőt, csodálom őket. Meg kell mondanom, hogy az a fajta agykapacitás és prompt reagáló képesség, ami ehhez kell, az irigylésre méltó.
0: És te hogy rakod el azt magadban, hogy vannak ezek az emberek, a támogatók, akiknek nem kéne pénzt adniuk neked, de mégis így döntenek, és ez egy ilyen folyamatos dolog, tehát hogy ezt ők minden hónapban megteszik, tehát nekik minden hónapban valószínűleg le kell okézni az, hogy menjen az a pénz, és te pedig látod a telefonon, hogyha be van állítva az, hogy most jött egy új támogató. Én számomra ez még mindig ilyen nehezen felfogható dolog. Szóval ez a hála, amit érez az ember.
1: Nehéz erről tényleg meghatódás nélkül beszélni, most egy kicsit képmutatónak tűnik ez a dolog, de én azt hiszem, hogy én se bíztam benne, hogy ez működni fog. Tehát megpróbáltam, és nekem egy rendkívül pozitív csalódás volt ez az egész, hogy ennyi embert meg tud ez havonta mozgatni, hogy önként pénzt adjanak arra, hogy ez fennmaradjon és működni tudjon. Ugyanakkor azt is látom, hogy az ilyen típusú médiának, amit én csinálok, van egy olyan eleme, ami egyrészt közösségteremtő is, tehát azok az emberek, akik a hallgatói lesznek, bár én ezért semmit nem tettem az utóbbi időben, mert pont ebben nem vagyok, hogy ebben élő műsorok, a közösség szervezésért, de azt látom, hogy egymást is megtalálják a hallgatók, tehát van egy ilyen másodlagos közösségszervező ereje. Ugyanis szerintem a hallgatóknak egy jelentős része ezt a műsort azért is hallgatja, mert valamiféle reményt ad. Reményt ad arra, hogy rajtuk kívül is vannak emberek, akik bizonyos értékek mentén gondolkoznak, és rajtuk kívül vannak olyan emberek, akik el is mennek egy ilyen műsorba, és ezt úgy megfogalmazzák, hogy inspirációt tudjanak adni másoknak. És amit észrevettem, hogy nagyon sokan nem kifejezetten a következő adást várják, hanem ezt a reményt szeretnék fenntartani, hogy létezik az embereknek egy olyan közössége, ahol lehet értelmesen beszélni egymással is, nem csak a műsort hallgatva, megfogalmazhatunk értékes gondolatokat, amiket nem röhögnek ki. Mindig életben tartjuk azt a mítoszt, ami néha valóságá válik, hogy újra lehet kezdeni, hogy el lehet indulni, és visszatérek megint ehhez az Odüsszeuszi hasonlathoz, amit a Pilinszky használt a leleményhez, mert a lelemény az, ahol ugye az Istenek akarata ellenére is akár, vagy az ő ügyeskedésük ellenére is át lehet csúszni a dolgokon. Tehát azt hiszem, hogy ez egy ilyen teljesen informális közösségé válik, hogy tudom, hogy mások is hallgatják, tehát ott vannak, léteznek, a vendéggel tudok rezonálni, esetleg a podcasterrel is, és hogy a világ az nem csak olyan tud lenni, ami lenyomaszt, lehúz, kicsinál, ellehetetlenít. Tehát ez valószínűleg ez egy fontos érv, és akkor azt mondja, hogy önös érdekből is, hogy ez létezzen, hogy ez jó lenne, hogyha még lenne. Lehet, hogy fél évig nem is fogom hallgatni, de úgy a tudat ott van, hogy jó, ha vannak ilyen helyek, és ez most nem csak rám vonatkozik, ez ugyanúgy vonatkozhat a Tilos Rádióra, ami ugye gondolom jelentős közösségi támogatásból létezik, sokat megmozgat, de ugyanúgy a Válasz Online-ra, a Magyar Hangra, a Telexre, a Direkt 36-ra, most megint nem feloltam fel egy csomó, átlátszón mindenki jogosan sértődik meg, olyan, mint amikor nem említem az előző interjút név szerint, de hogy itt valami történik, valami történt az elmúlt években azért, hogy felismerték emberek, hogy a teljes reménytelenség időszakában mégiscsak életben lehet tartani a lángot, és megerősödhet valami. És hát azért ennek a sajtónak nagyon nagy szerepe volt ebben, hogy ez bekövetkezett most, ami bekövetkezett, és hát nem kéne veszni hagyni, úgy érzem. Most az jutott eszembe, hogy Ukrajnáról, vagy az volt a központi téma, a Vonnák Diánával volt egy nagyon izgalmas beszélgetés, én legalábbis nagyon fontosnak érzem azt az interjút, ahol az fogalmazódott meg, hogy az, hogy volt Majdan, ami már egy elképesztő konfliktussal és szenvedéssel is járt, de egy felszabadultság élményt jelentett. Majd a következménye hosszú-hosszú évekig tartó háború, majd hosszú-hosszú évekig tartó még inkább háború lett. Tehát nagyon nehéz egy ilyen abszolút pozitív fejleményként beállítani, holott az, hogy megtanulta a civil társadalom az erejét, hogy kell szervezkedni, hogy kell, ki viszi ki a levest a tüntetőknek, hogy ki főz, hogy ki adja kölcsön az autóját, vagy kiszállítja el ezt, azt, amazt. Nyilván egy több éve tartó véres háború után ebből az erőből egyre kevesebb lesz a társadalomban is, de azt szerintem, hogy Ukrajna ezt túlélte, ezt az elmúlt 3-4 évet, és nem hódolt meg, és nem Kijevben vannak az oroszok, hanem még mindig a Donbaszban. Ez ennek is a következménye. És úgy érzem, hogy Magyarországon is történik valami hasonló, hát én nagyon merem remélni, hogy semmi olyan következmény ennek nem lesz, meg nem is lesz, mint az orosz érdekszférából kilavírozni szándékozó Ukrajna esetében. De hogy itt történt itt is valami hasonló az elmúlt években, és ez a médiában is megmutatkozott, és ez egy fontos hajtóereje volt, és lehet, hogy nem csak azok a műsorok, amelyek konkrétan napi politikával foglalkoztak, hanem azok is, mint az Élet meg minden podcast, ami egy kicsit másként, de hasonló dolgokról szólt.
0: Érdekes, hogy mondtad ezt az adakozási kedvet a magyarokban, és én tényleg most azt érzem, hogy mintha ez így az utóbbi években alakult volna ki, szerintem ez előtte annyira távol állt ettől a néptől, és most, tehát ez a legdurább, amikor a Szabó Bence milyen iszonyatos összeget dobtak össze neki. Miért lehet ez szerinted? Hogy alakult ez ki?
1: Hát szerintem ennek két része van. Egyrészt megint visszakanyarodok a mániámhoz, hogy technológia. Tehát, hogy egyszerűen létezik Patreon, létezik ez a fajta gazdasági modell. Ennek a digitális eszközei nem léteztek korábban. Odáig elmegyek egyébként, hogy muszáj lenne, hogy ez a technológiai váltás, ez átalakítsa a demokráciát is. Tehát, ha belegondolunk, akkor nagyon sok esetben az van, hogy azért delegáltunk döntéseket mondjuk a parlamentbe, vagy az adóhatósághoz, mert nem volt technológia arra, hogy mikroszinten döntsenek a közösségek arról, hogy a befizetéseik mire menjenek. Nyilván nem lehet mindent mikroszinten eldönteni, nem is lenne jó. Jó úgy, hogy a többsége ennek állami szinten marad, de azért nem mindent kell most már ott eldönteni, tehát a technológiai alapjai meglennének ehhez. A másik pedig, amit mondasz, az valóban ilyen lélektani gátszakadás lehet, hogy mi ennek az oka, erről én is csak találgatni tudok, szerintem az egyedülségnek és a kiszolgáltatottságnak a megtapasztalása. Tehát nagyon sokan tapasztalták meg, vagy élték azt meg, ha nem is az ő életük, de az általuk ismert szomszéd, vagy az általuk ismert híres ember, vagy az általuk ismert tanár bajba került a véleménye miatt, egyedül maradt vele, ugye ismerünk ilyen történeteket, ahol főleg a 2010-es években, ahol nem mozdult meg a társadalom, és azok, akik felemelték a szavukat, azok egyedül maradtak. És én úgy érzem, hogy ez egy ilyen általános tapasztalássá vált idővel, hogy ki lesz a következő. És valószínűleg eljutott egy olyan pontra ez az egész, hogy ezt indukáltam. Most eszembe jutott, nem akarok nagy példákkal dobálózni, mert nyilván az összehasonlítás sántít, és talán méltatlan is azokhoz, akik az életüket adták ezért, de 56-nak is volt egy ilyen pillanata, ha emlékszel ezekre a képekre, amikor ki voltak téve ezek a becsületkasszák, ilyen 10 forintosok voltak beledobálva, 56-ban az nagy pénz volt, És az volt kiírva, hogy a forradalom tisztasága megengedi, hogy így gyűjtsünk, nem tudom minek, hőseinknek, vagy valami hasonló volt a szöveg. Tehát, hogy ez benne van szerintem a magyar történelemben, ezek a hirtelen kivirágzások és felbuzdulások, hogy ennek aztán mi a folytatása, ez ugye kérdéses mindig. És most talán nem látunk olyat, hogy tankok jönnének meg hasonló véget érni a történet, tehát hogy nagyon reménykedünk benne, hogy végre ez az egész így szárba szökkenhet, mert ez benne van a magyar társadalomban. Úgy tűnik, hogy csak elfelejtjük hosszú időre, meg vannak ilyen métejek, és van a társadalomnak egy rosszabbik része, ez a kádárizmusban megrekedt része, most nem emberekre gondolok konkrétan, hanem mentalitásra. Tehát nem akarom én azt mondani, hogy mindenki milyen jó lett hirtelen, ezek nyilván egyszerre vannak ott. De hát benne van, és ez időről időre fölbuzog, és utat tör magának, és lehet, hogy ez kellett hozzá, ez az elmúlt, nem is 16 év ez. Hát mennyi? Ez a töketlenkedéssel együtt, ez most már nem 30. Tehát, hogy nem megyünk se. De lehet, hogy ez kellett hozzá, hogy végre mindenki megértse a tétjét, hogy mi történik.
0: És te fel tudod fogni, el tudod hinni, hogy ilyen simán el tudtuk zavarni a Fideszt?
1: Biztos, hogy az van, amit az előbb mondtam, hogy itt különböző énjeink küzdenek egymással a társadalomban. Már úgy értem, hogy egy idő után majd persze lesz olyan, hogy nagyon sok ember megijedettől, nagyon sok ember elveszíti a hitét, jönnek a politikának a napi mocskosabb részei, aztán ismét erősebb lesz a konformizmus. Ezek ilyen hullámok, de én azt érzem most, de csak az érzéseimre tudok hagyatkozni, hogy történt egy gátszakadás, és valami olyan mesebeli módon történt meg ráadásul, ami tényleg mint egy ilyen királyfé, nem akarok ilyen személyi kultuszba süllyedni, hiszen ezt a hibát már nagyon sokszor elkövettük, hanem inkább azt mondom, hogy ilyen nagyon ritkán van a történelemben, amikor ilyen Ludas Matyi meg Döbrögi történet, hogy tényleg az a fajta gonoszság és rongyemberség, ami általános működési modellé vált, az hirtelen elnyeri a büntetését. Vagy hát reméljük elfogja, még most ott tartunk, hogy reméljük elfogja. De hát ilyen nagyon ritkán van ilyen katartikus pillanat. Nem tudom, hogy fogunk erre visszagondolni, és hogy meddig tart ez ki, de hát én nagyon remélem, hogy azért a következő évtizedeknek valami fajta üzemanyaga lesz, ami itt történt, és ami itt történik majd a következő hónapokban. Hát meglátjuk. Azért idealista már igyekszem az idealizmust félretenni, mert nagyon sok minden hittem már én is, ami nem úgy volt. De hát azért remélni remélhetek talán.

0: Tilos Rádió, FM 90,3. Ennyi volt már a Road Movie műsor, amiben Tóth Szabolcs Töhötömmel az Élet meg minden című podcast szerkesztő műsorvezetőjével beszélgettünk. Legyen szép napotok!
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Az olajszennyezések ellen bevetett falóbaktériumok a nyílt tengeren, foszfor és nitrogén híján lassan dolgoznak. Ezek folyékony műtrágyás pótlása hamar fölhigul és algavirágzást is okoz. Izraeli kutatók a Chemical Engineering Journal Advances hasábjain ismertetett eljárásában tápanyagokkal dúsított, liofilizált, majd hőkezett cellulószálakból hoznak létre ultrakönnyű, porózus aerogélt. Ez a szivacs a vizet taszítja, a kőolaj származékokat viszont megköti. Önnön tömege százszorosát is képes gyorsan felszívni. A tápanyagoknak hála, melyek nem oldódnak ki, így nem higulnak fel a vízben, a mikroökoszisztéma baktériumai le tudják bontani a szennyeződést. Végezetül még a szivacsot is elfogyasztják. Szemlészte a hvg.hu. 10 percenként készül el egy humanoid robot, a kínai Yeovitech és a Siemens közös Liuzhou városában szeptember 12-én működésbe lépett 14.000 négyzetméteres üzemének gyártósorán. Tudósít az Interesting Engineering nyomán a rakéta. Itt már túl a prototípus fejlesztésen és a kis szériás gyártáson, a tervek szerint tömegtermelés zajlik majd, évente több mint 10.000 ipari humanoid és kerekes robotot bocsátva ki. A Walker S és a Cruise R sorozatok beépített intelligenciás modelljeinek előállítása során az alkatrészek mozgatását, a raklapok ürítését és a válogatást a robotok, önvezető targoncák és gépkarok végzik. A cég célja az, hogy 2030-ra 20.000 dollár alászorítsa egy-egy humanoid robotja gyártási költségét.
3: Az emberekhez hasonlóan önkontroll gyakorolnak a kutyák, amikor megtiltunk nekik valamit. Tudatos erőfeszítésre és akaraterőre van szükségük ahhoz, hogy ne nyúljanak hozzá egy érdekes vagy ízletes dologhoz. A kutyák agy aktivitása az emberi önkontroll idegrendszeri jellegzetességéhez hasonló mintázatot mutat, amikor visszafogják viselkedésüket. Derült ki az ELTE és a Hunren kutatóinak új tanulmányából. A kutatás bővíti ismereteinket a kutyák agyműködésével kapcsolatban, emberi jelenségek jobb megértésében is segített. A kutyák gyorsabban élnek és öregszenek az embereknél, de ugyanabban a környezetben élnek, egyes tényezőket hatékonyabban tudunk vizsgálni náluk, mint az emberi populációban. Az embereknél a homloklebeny működésének zavarai az ADHD-ban és az abnormális testsúlygyarapodásban is szerepet játszanak. Ha a kutyáknál mérni tudjuk a homloklebeny bevonódásának EEG korrelátumait, az lehetővé teszi egyes viselkedés és idegrendszeri hasonlóságok feltárását, írja a 24.hu.
1: Ezek voltak a hírek.
4: Programajánlót hallotok.
5: The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
6: A Tilos Rádió ezen a hétvégén bizonyos értelemben a Nagymező utcába az Edit beköltözik. Pénteken DJ Titus és Infragandi Acid tematikájú klubestje tart évadnyitót, amelynek vendége a Bobby Shice duó lesz.
5: The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
6: Szombaton pedig a Smoking Drums rendez a Reggae-től a Jungle-ig csapongó sessiont, Dr. Analog és Sista, Naut 83 és Switch, Silverblade és MC Fedora értő közreműködésével. Na, hogy várunk mindenkit!
4: Program ajánlót hallottatok!
7: Sziasztok, kedves tilos hallgatók! A most következő műsor egy korábbi adás ismétlése lesz. Figyeljetek!

0: Sziasztok! A Szabad és Független Tilos Rádiót hallgatjátok 2026. szeptember 18-án. Ez a Podmanicki Rulász műsor a mikrofonnál.
1: Török András.
2: És Zsupán András.
0: És nagyon izgalmas témáink vannak mára is, vagy hát... De mielőtt belekezdünk, engedjétek meg, hogy valamivel mással indítsunk, mert ezt a papóval már tavasz óta tervezzük, hogy sok mindent lehetne javítani a rádióban, meg az előző műsorban is beszéltetek róla, hogy megbújulni kell, meg mit tudom én, de egy biztos, hogy valamiben nagyon jó a Tilos Rádió, és ez a műsorok sokszínűsége. És mi abban maradtunk a papóval, hogy minden alkalommal ajánlunk egy-egy műsort. Nem a legjobb az időzítés, mert most megint akadozik az archívum, de azért írjátok föl magatoknak, hogy az archívumban kikeresendő 2026. szeptember 5-éről a Speciál Defekt című műsor, aki a művészettel és az ahhoz való hozzáféréssel foglalkozik minden második szombaton 17.30-tól 18.45-ig. És a legutóbbi, a szeptember 5-i műsor témája őrült halott művészek voltak, és úgy kezdték, hogy nehéz az érvényesülés a körtárs művészeti szcénában, különösen, ha élő őrült az ember. Nem így áll a helyzet, ha az őrült halott. A halott őrült brand menőbb, mint valaha, és Kusza Majaóiról volt szó, a Pöttyök királynőjéről, és egy nagyon-nagyon izgalmas műsor volt, úgyhogy javaslom, hogy hallgassák. Látok a Special Defektet, Aga és Alex, és egy Krumpli nevű alkotótárs is volt, aki viszont nem szólalt meg. Ez a műsor, ez hát

0: Egyébként áramlás technikai mérnök és szakértő és egyetemi oktató, de szerelmes a világűr tudományának, technikájának.
1: Nem igaz, mint aki a építészet, város történet.
2: Nem, és mielőtt még méltatott tovább a kezdésre, hogy fűzzek hozzá valamit, mert ő akkor jelentkezett, amikor én szerkesztő voltam, ez egy viszonylag hosszú periódus, mert 13 évig voltam, és az elején, amikor jelentkezett, akkor ilyen közéleti ilyen társalgós műsort akartak csinálni, és nagyon döcögve ment, de nem akartuk elengedni őket, mert szimpatikusak voltak meg minden, és akkor behívtuk őket beszélgetni a szerkesztőségbe, és kérdeztük, hogy nincs-e valami olyan terület, amivel speciálisan foglalkozik, az hát ha izgalmasabb lenne, és akkor mondta, hogy hát de, az űrkutatás.
0: És hát egész nagy magasságokat képzeljétek el, annyira informatív, érdekes és lenyűgöző a műsor, hogy tátott szájjal hallgattam, valamit háromszorig hallgattam.
1: Ahhoz sok kell egy ilyen kérges szívű tilososnak
0: szerintem. Igen. Na, és akkor csapjatok bele, kérlek.
2: Igen, és bocsánat csak, hogy hallgassatok sok-sok tilos rádió műsort.
0: Ja, itt tartottunk, és szó esett a hetek óta betegeskedő archívumról. Kérünk szépen, önkéntesek, szálljatok be, ha jó informatikusok voltak, és érdekelt titeket a Tilos Rádió. A Tilost mindig az önkéntes munka emelte magasra, és tartotta meg 35 éven keresztül. Kérünk szépen, szálljatok be a Tilos informatikájába, és segítsetek meggyógyítani az archívumunkat. Köszönjük előre is.
1: Azt meg szabad kérdezni, Papó, te mint első számú vezető biztos emlékszel?
0: Nem vagyok első számú vezető.
1: Tudom, már nem, de mint egykori, hogy milyen szoftverem fut az archívum, vagy hogy mi a technikai háttere? Csak a legfontosabb.
0: Hát azt tudom, hogy több helyen is van archívumunk, és tehát több mentés is van, tehát nem kell attól félni, hogy amit most nem érünk el, az elveszett.
1: Nem, csak mi az alap? Milyen
2: tudással kell, hogy beszéljünk?
1: Igen, milyen szisztémával működik, tehát hogy mi az a program, amivel megy?
0: Ilyeneségeket nem tudok.
1: Köszönöm szépen. Akkor térjünk vissza Budapesthez, ami végül is a mi első számú érdeklődési területünk. András, az első téma, amit megállapodtunk, arról én szinte semmit sem tudok.
3: Ezért ne is arról beszéljünk jobban, hanem arról, ami szerintem a legfrissebb, mert valahogy mindig az aktuális mozgatja. Mert szerintem az utolsó kettőről beszéljünk először, és aztán utána meglátjuk, hogy mire van még idő.
2: Úgy sem lesz többre kapacitás, szerintem ezek nagy témák.
3: De azért engem borzasztóan foglalkoztat ez az emléktábla ügy.
1: Akkor vágjunk bele, mert az én kavartam.
3: Igen, te kavartad.
1: Ezt a hatalmas fekália halmot, de nem képzeltem.
2: De volt értelme egyébként.
1: Volt értelme. A család nem örült ennek különösképpen. De aztán Ádám egyik lánya, aki egy ilyen nagyon-nagyon szigorú pszichológus nő, Nóra, ő végül is azt mondta, hogy azért talán jó drogok is előjönnek ebből, és nagyon, ez tulajdonképpen sokat jelentett nekem, hogy ő mint egy utólag, ha nem is áldását adta, de belenyugodott ebbe a dologba.
3: Összefoglalod, hogy mi történt annak, aki nem követte a Facebookon ezt a viharos
1: és aztán majd az emléktáblákról egy kicsit általánosabb.
3: Igen, igen, persze,
1: hogy kedvenc témám. Tehát ugye Nádasdy Ádám meghalt március 29-én, és hihetetlen szeretett cunamit váltott ki az ő halála akkor is, amikor aznap, másnap, Facebookon, máshol mindenféle fontos mainstream médium megemlékezett, az Indexig bezárólag, aminek egyáltalán nem volt ő a kedvence, és aztán a temetése is egy teljesen tömeges esemény volt. Aztán néhány nap múlva az OSA archívumban rendeztünk egy 4 órás ilyen baráti búcsúztatót, ahol egymásnak adták a mikrofont az emberek, és alig akart véget érni a dolognak, és megbeszéltük, hogy minden alkalommal fogunk, minden születésnapján mindig fogunk egy ilyen eseményt rendezni, ahol mintegy beszámolunk neki, hogy mi történt velünk, és mi az, amit ő inspirál.
2: Milyen szép gondolat.
1: Igen. Ott buzdultunk föl a nagy sikere. És aztán eltelt egy-két hónap, és akkor egyszer csak jött egy e-mail Pacai Márk doktornak, aki Ádám özvegye, a 16. kerületi önkormányzattól a polgármester egyik tanácsadója írt egy nagyon kedves levelet, hogy elhatározták, hogy február 15-én, mikor Ádám 80 éves lenne, ők egy emléktáblát akarnak állítani, és ennek minden költségét is vállalják, és minden ügyintézést is, a család csak...
2: Mert ott lakott a 13-ban?
1: Így van, így van.

0: Hollán Ernő utca 22-ben, akkor 33 évig már ott lakik, tehát sokáig. És igazi újlipótvárosi nem tekintette magát, tehát az utcán is rengeteget lehetett látni, meg bevásárolni ment. És sokan ismerték úgy is, hogy mint szomszédot, meg mint utcai ember. És akkor azt mondták, hogy hát a családtól azt várják, hogy mondják meg, hogy milyen szöveg legyen a táblán, és hogy ki legyen az avató. És hogy hát van még minden idő, de augusztus 15-re ezt küldjék el, és engem, mint a Ádám egyik talán, ha lehet mondani, a legjobb barátját is bevontak, és akkor ugye négyes levelezésbe elkezdtünk beszélgetni, és akkor az nem volt kérdéses, hogy ő úgy határozta meg magát, hogy ő egy elsősorban tanár volt, meg nyelvész, meg költő, meg műfordító. Tehát ez a négy, ez nem volt kérdés, meg ugye az évszám. És utána én azt mondtam, hogy miben volt még különleges, ezt próbáljuk meg néhány mondatba oda parkácsolni, és akkor én három mondatot, nagyon napok munkája alatt három mondatot alkotta meg. Az egyik az, hogy egyetemisták tízezreit vezette be az angol nyelv rejtelmeibe, megalkotta a 21. századi Shakespeare és Dante nyelvét, magyar nyelvét, és hogy egész népét tanította anyanyelvét felszabadultabban szeretni. Ezt a három mondatot, és úgy éreztem, hogy ez tulajdonképpen kifejezi, és ez tetszett tulajdonképpen a többi három fő döntéshozónak, de azt mondták, hogy azért inkább szikár legyen, hogy hagyjuk ezeket a dolgokat, és akkor még nem volt, nem tudtam azt az érvet, amit nagyon sok hozzászóló mondott, hogy ez a jövőnek szól, hogy most még mindenki tudja, hogy ki a Nádasdy Ádám, de 20-30-50 év múlva nem fogják tudni, mikor már mi sem leszünk, de ezt mikor nem. És hát természetesen leszavaztak, mondom, jó, akkor legyen ez a szikár semmi. De utána egy néhány nap múlva, még a határidő előtt Vilma azt mondta, hogy de hát azért arról, hogy a melegség, meg a társadalom, mint társadalmi kérdés milyen fontos neki, hát valamit azért arról kéne. És akkor mondtam, hogy hát igen, igen, mert ötödiknek nem lehet oda tenni, mert ha meleg aktivista lett volna, milyen egyszerű, akkor oda, hogy mi fordítom, meleg aktivista, és akkor le van tudva, de ő egyáltalán nem volt meleg aktivista, nem tudom, hogy emlékeztek még rá arra a nagy botrányt kiváltó újság nyilatkozatára, amikor kérdezték, hogy hát hogy határozza meg magát az LMBT mozgalomban több irányzatokhoz képviselik, azt mondta, hogy ne haragudjanak, én nem vagyok LMBTQ, én csak egyszerű öreg buzi vagyok, mondta, és mindent megtett azért, hogy mint ilyen nyelvi forradalmán, hogy a buzi szót megtisztítsa attól, amit a melegek egymás között nagy szeretettel használnak.
1: Igen.
0: De kívülről természetesen ez nagyon nagy sértés, legalábbis eddig volt, de még most is. És akkor megint csak én úgy éreztem, hogy nekem a legfontosabb ez a dolog, vagy én töltöttem mindenképpen a legtöbb időt vele, a többiek másképpen gyászolnak, és akkor azt mondtam, hogy hát hogy aki sokat tett a magyar melegek méltóságáért. Kicsit idétlen ez az alliteráció, de valahogy nem tudtam jobban megoldani ezt a dolgot, ami ugye nagyon határozottan nem azt mondja, hogy azért, mert ő meleg volt, kit érdekel, hanem hogy két könyvet is írt, és rengeteg interjúban, és már nagyon unta is a végén, hogy folyton erről kérdezik, de hősiesen mindig beleállt meg. 1993-ban előbújt, tehát ez rettenetesen régen
2: az
0: volt.
2: Korai, igen.
0: Nagyon régen volt, és bánatos is volt, hogy más ilyen híres közszereplők azok nem bújnak elő, de ott is mindenkinek a magán dolga. Meg az aktivizmus az nagyon féken tartott volt. Tehát például, amikor egyszer kérdeztem, hogy nem kéne a meleg házasságot, ez még a NER-ben volt néhány éve, azt mondja, nem, úgy érzi, hogy a regisztrált élettársi kapcsolat az megfelel a magyar társadalmi fejlődésnek, és ez elősegíti azt, hogy a melegek elfogadottabbak legyenek. Ha erőltetné valamelyik kormány a házasságot, az visszaütne, az rosszabb lenne a melegeknek. Tehát ő volt az egyik egyébként, aki Márkkal regisztrált élettársi kapcsolatra lépett, én voltam a főfői, és egy nagyon-nagyon jó kis esemény volt, 2007-ben, 8-ban, 9-ben, már nem tudom mikor, iszonyatos zavarba volt az anyakönyvvezető egyébként, tényleg, alig bírta végig mondani a szövegét, de hősiesen akkor helytállt. Tehát ennyi volt, és akkor szépen elküldte Márka, hogy ebbe a házba ért. Hát azt Ádám, ez is az egy mondat. És akkor vártunk, és kb. Eltelt 2-3 hét, és akkor egyszer csak visszajött egy nagyon kedves levél, hát köszönjük szépen, megkaptuk, és hát a mellékelt javaslatot tudjuk támogatni. És abban nem volt ez a mondat benne, és mindannyian nagyon hideg zuhanyként ért minket, hogy nem jön egy telefon, hogy valami, hogy gondolják át, hanem csak így. És akkor Márk azt írta bele, ha szabad ezt így kiszivárogtatni, hogy hallom Ádám hangján, hogy mit mondana erre. Basszátok meg! Bocsánat a kifejezés, de úgy érzem, hogy a Piros Rádió hallgatói fiúsítva vannak, ugye? Ez
1: igen.
0: Szoros kivételként, de mi műsorunkban nem szoktunk rondán beszélni. És akkor is föltünk saját levünkben, és akkor eltelt néhány nap, és akkor egyszer csak fölébredtem reggel, és úgy éreztem, hogy valamit tenni kell, és akkor odaültem is a Facebookhoz, egy nagyon rövid kis posztot akartam, de elég hosszú poszt lett egyébként, és úgy kezdődött, hogy ezt nem láttam jönni, -, cenzúráznak egy emléktáblát a 13. kerületben, de kérdőjelet tettem oda, mert jó szándékon, hát hogy nem biztos lehet, hogy teljesen félreértjük a dolgot. És akkor leírtam ezt a történetet, és akkor a végére azt írtam, oda bemásoltam azt, amit mi beküldtünk, egy grafikai, hát csak egy ilyen vázlatosan, meg az aljára, amit visszakaptunk, és azt írtam oda tréfásnak, hogy ahogy a füles rejtvény újságban szokott lenni az én gyerekkoromban, keresd a különbséget. És akkor kérdeztem, hogy ti mit tennétek? A. Köszönettel elfogadnátok ezt a megoldást. B. Durva szavakkal elküldenétek az önkormányzatot. C. Mondjunk le az önkormányzat becses anyagi és egyéb hozzájárulásáról, és keressük meg a lakókat mi személyesen. D. Ne válaszoljunk semmit, és mondjunk le az emléktábláról. És akkor erre százával kezdtek jönni a dolgokat. Mondjuk 1% nagyon durván homofób, hogy na, itt megint aratyi propaganda, gratulálunk, ilyesmi. De azért a legtöbb az nagyon jó szándékú volt, és valóban beleálltak, és azt tudták csak, hogy A, C, B, feltétlenül A, vagy tehát így, de aztán voltak, akik azt mondták, hogy és a jó szándékúaknak három részre lehetett osztani. Az egyik része az volt, aki azt mondta, hogy Ádámot csodálom, szerettem, jártam az emlékezet, de nem azért szerettem, mert meleg volt, és semmi köze a dolognak, és kihallott még arról, hogy arról. Ezeknek igyekeztem mind válaszolni, hogy két könyvet írtam a melegségről, és nem azért, és a szöveg se ezt mondja. Egy másik azt mondja, hogy túl van hangsúlyozva, hogyha nincs semmi, csak a meghatározás, és utána ezen, akkor ez túl van hangsúlyozva, mint hogyha egy nagy melegköltő lenne, még egyik itt jelenlevő személy is ezt írta nekem, aki nem mondom meg, hogy kicsoda,
2: de
0: és valóban egy nap alatt rájöttem, hogy nem jó ez a pont ez a mondat, mert és nagyon sokan, de aztán voltak radikálisak, és azt mondták, hogy semmiképpen se, hogy de összeadjuk, hova lehet utalni, és aztán a legnagyobb meglepődés, amire a mainstream sajtót is egy pillanat alatt elérte, ami nagyon szokatlan dolog volt, de nem csak egy, hanem szinte az összes fontos lap szemlézte a dolgot, és beidézte az én Facebook. És ez csütörtökön, pénteken volt, tehát mindenki az önkormányzathoz fordult, de csak hétfőn jött rá válasz, amikor nem tagadták természetesen, hanem hogy beleálltak, jó? Hogy hát igen, a hír igaz, és hogy mi sose szoktuk az általunk állított emléktáblákra, se a nemi hovatartozás, se a
2: falu, se a vallást,
0: se a vallás, se semmi.
2: Vicces.
0: Igen, se semmi. És hogy hát, és hát nagyon sajnos, hogy tartjuk, hogy egy személy, egy magánszemély, aki nem is része a hivatalos egyeztetésnek, az ilyen nyilvánosság elé tárta, és hogy akkor a család majd akkor fölveszek kapcsolatot, és majd kitalálunk valami jó megoldást. Tehát tulajdonképpen röviden ennyi a dolog, de egy kicsit az emléktáblák, mert nekem nagy kedvenc témám, több előadást is tartottam a nagyszerű körülti könyvtárban például, hogy 96 budapesti emléktábla, és mit tanít nekünk ez. És akkor megpróbáltam visszamenni az emléktábla alapítás történetére, meg hogy milyen problémák vannak az emléktáblákon.
2: De azért mielőtt még így általánosságban elmegyünk, azért ez engem érdekel, hogy fog ez a történet folytatódni. Tehát, hogy most azért ez egy padhelyzetnek tűnik.
0: Igen. Igazából Hát a családban az özvegy azt mondta, hogy ezzel a poszttal tulajdonképpen én megnehezítettem az ő dolgát, mert most már, hogy kicenzúrázták, nem tudja elengedni ezt a
1: mandátumot.
2: Ezt a mandátumot, igen.
0: Vagy igen. Nem pont
2: igen, hozhattatok volna egy olyan döntést egymás közt, hogy ez nem kerül rá, de...
0: Hagyjuk, igen, most már gyávaszarnak tűnnénk. És akkor azt a legjobb, meg volt, aki fölhívott telefonon, nem akart beleszólni a dologban nyilvánosan, de vagy külön írte, meg telefonon is föl, és akkor az jegecesedett ki bennem, hogy vagy el kell hagyni, vagy radikálisabban bele kell menni a dologba, tehát két út van, de ez így középen nem maradhat, és akkor azon nincs itt magyarázni, ha elhagyjuk, de a radikálisabban úgy elgondolkoztam velem is, meg Márkkal is, az élete utolsó egy-két évében sokat beszélt arról, hogy neki hogy szabadon akart mindig élni, és igazából a kereszténység meg a melegség, ez a két ügy volt, és az egyik se kell neki a másik nélkül. És hogy ez, meg volt, aki azt írta, hogy neki elsősorban polgár volt, és hogy még nincs rajta az, hogy egy polgár volt.
1: És akkor van egy stihjén a polgár kifejezésnek.
2: Hát számára nem volt
0: számára. Meg ő egy sokkal régebbi polgári családból számoló. És akkor valami olyasmit tudnék elképzelni, de most már ezt Márknak kell egyedül meglépnie, tehát vagy a lányoknak együtt. Én úgy érzem, hogy most már én kidumáltam magam ebbe a drogba, és még most is folytatom itt a rádióba, hogy egész felnőtt életében keresztény meleg polgárként élt. Mondjuk így. Uh-huh. Volt, aki azt mondta, és ezzel is tanított. Valaki azt mondta, hogy meleg polgárként élt, aki ezzel is tanított, az sem egy rossz megoldás, de nem lehet nagyon hosszú az a mondat. Uh-huh. Mert a melegek hiába úgy érzem, hogy lassan van egy evolúció, tehát ahogy mondjuk a cigányokkal szembeni előtéret szerintem nem változik egy ottányit se, vagy még rosszabb lesz esetleg bizonyos társadalmi körökben, de...
2: Na, szerintem ez se igaz egyébként.
0: Nem?
2: Nem, én szerintem nem. A hétköznapokban szerintem egyre kevésbé igaz ez.
0: Akkor jó, de a melegekkel kapcsolatban egyértelműen úgy érzem, hogy csökken.
2: Igen, szerintem is.
0: Ha nem is meredeken, de csökken. Is. De csökken. Mm-hmm. De csökken, és ebben Ádámnak is szerepe van szerintem. De az viszont azért a egyszerűbb emberek, oké, hogy nem bántják meg ő dolguk meg, de azért a leginkább csak a színes ruhában járó és partnereit váltogató, furcsán beszélő emberek.
1: Akik a kamionon állnak, rázzák a següket.
0: De az, hogy keresztény valaki, meg polgár, és még meleg, és ez teljesen, teljesen egyedi, és még kis nyilvánítja, még bátran ki is nyilvánítja, mert megkönnyíti másoknak, hogy ők is menjenek, vagy éppen magánügynek tekintsék, tehát mind a kettőt megkönnyítettem.
1: És jogi oldalról hogy néz ki, tehát hogyha az önkormányzatnak azt mondjátok, hogy közszétőletek nem kell, mondjuk a társaság dönthet úgy, hogy...
0: Én azt gondolom, hogy igen, de hát utána kell majd nézni, ezt még nem néztem meg a jogi... Tehát szerintem hogyha a társasházi közgyűlés azt dönti, hogy rendben ez a tábla, és ki is fizeti.
1: Mekkora ez a társasház?
0: Nem olyan nagyon nagy, olyan 12-16-15. És nagyon nagyon szerinték. Nagyon tiszteletteljes volt minden lakóban. Szerintem nagyon büszkék voltak rá a lakók. Tehát biztos van ott is egy-kettő, vagy bujkáló homofóbia, azt én nem tudom, de szerintem egy ilyen emléktáblájtáshoz nem kell.
2: De akkor nem kaptatok az önkormányzattól semmiféle olyan visszajelzést, hogy elgondolkodtak volna?
0: Nem.
2: Megnyugtatok,
0: de lehet, hogy a már kapott, én még nem beszéltünk erről, de a nyilvános közlemény az harcias
2: volt. Az harcias volt, igen.
0: Az harcias igen. volt, és lehet, hogy
2: meg volt, igen, mert én nagyon naív voltam, hogy bennem felmerült, hogy jót akarnak egy ponton, de aztán amikor ez a közlemény megjelent, akkor eloszlott ez bennem ez a feltételezés.
0: Igen, mert voltak, akik azt mondták, hogy az önkormányzat biztos azért nem akarja, mert megrongálnák.
2: Igen, akkor... én is ilyen naív feltételezésekben
0: igen,
2: voltam.
0: Ja, te is
2: igen, igen, igen, hogy hát nyilván ez a jó szándék vezérli őket.
0: Igen, de akkor beleírták volna a közleményből, hogy rosszak a tapasztalataink, és mi az elmúlt emlékét akarjuk óvni, de ez föl sem merült a közleményben, tehát ez nincsen, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz, lehet, hogy a jegelés lesz, vagy most egy év múlva elővenni, mert pont, hogy 80 éves mindegy, hát hogyha 81 éves lesz, az is nagyszerű lett, és az avató személyekre is sokat beszélgetünk magunk között.
2: Ne a polgármester legyen ez, azt gondolom.
0: Nádas Péterre is gondoltunk, de hát ugye ő már nincsen, úgyhogy számos jó ötletünk volt, hogy ki lehetne avató személy. De visszamenve most egy kicsit az emléktábláknak a bővebb történetére, nagyon alapos, vagy nagyon alaposan körülnéztem, inkább a kutatás az erős szó, de hogy a régi emléktáblákra, és az egyik olyan, ami fölmerült, ami probléma lehet egy emléktábla, a méltatlanság kérdése, tehát hogy olyan embereknek állítanak emléktáblát, ami teljesen
2: magánügy. Igen.
0: Az egyik ilyen példám, és most nem fogom mondani a konkrét nevet, mert nem akarom a családot megsérteni, de a három különböző lányomat nyakamba vittem föl a Csaba utcán az óvodában nyakamba, és ott elmentünk egy emléktábla mellett mindig, ahol az a tív, hogy ebben a házban élt XY író, és egy idézet az egyik könyvéből, és egy nagyon rövid volt az idő, 36 vagy 37 éves, én sose hallottam, bár szenvedélyes olvasó vagyok, és akkor megnéztem a Szabó Ervin könyvtár, ott nem volt meg, de a Mukka csodálatos adatbázisban, az összes magyar könyvtár összes könyvét összesíti, ott meg volt, egyetlen egy novellás kötetet tett közzé az illető, és úgy elképzeltem, hogy a szó történhetett, hogy a gyászoló anya az addig járt a polgármester nyakára, amíg aztán...
1: Vagy a társaság.
0: Ez a pici ház egyébként.
1: De ki van mindig a táblák aljára írva, vagy kiállítottam?
0: Igen, nem emlékszem, hogy itt ki volt, bár annyiszor láttam, hogy például ez elég gyakran előfordul.
2: Igen, szóval...
1: A méltatlanság.
2: Igen, hát az, hogy a méltatlanság az egy
0: erős szó.
2: Mert az emberek nem méltatlanok, csak...
0: Igen, nem közérdeklődésre számot tartó.
2: Tehát, hogy vagy az, hogy nagyon az adott pillanatban tűnhetett csak indokoltnak, akár a társasház, akár a valamilyen közület, vagy a nem ismerősök barátok számára, hogy legyen egy emléktábla. Tehát, hogyha valakiről lehet sejteni, hogy 50 év múlva még a legelszántabb búvárai sem fogják az adott területnek az ő nevét ismerni, akkor valóban nem indokolt, hogy az utcán ott legyen.
0: Emlékszem erre, például egy nagyon jó példa, amit mondasz.
2: Ez egy köztemlet azért.
1: A homlokzat.
2: Igen, abszolút.
0: Arra példa, amit te mondasz, hogy volt a Rádió Kabarénak valami sikeres szerző a 80-as években, és az az érve, hogy humorista, szerkesztő, és hogy a Fányhat bácsi szívű halhatatlan humoreszk szerző. Ez volt az érve, hogy beazonosítsuk.
1: Így van, és akkor most vissza tudod keresni 20 év múlva, és akkor senki nem tudja, hogy ki a Fányhat bácsi.
0: Mert a Fányhat bácsinak volt egy paródiája, ami miatt le kellett venni a darabot átlag a Madách Színházban.
2: Igen, ez egy híres történet, ez a Fányhat bácsi. Nekem ez meg is van, most meg fogom nézni, hogy kinek volt ez az emléktáblája.
0: Talán Sósnak hívták azt az illetőt, nem tudom, de nagyon...
1: De úgy te, úgy egyébként is nagy harcosa vagy, hogy minél több emléktábla legyen a méltó embereknek, nem?
0: Persze, ez szívügyed, fontos, de
1: igen.
0: Meg hogy a bankjegyeken például olyan ember, most már nem érdemes foglalkozni, úgyis euró lesz előbb-utóbb, de azt gondoltam, hogy elég már abból, hogy a Kossuth, meg a Petőfi, meg ezek vannak, szóval olyan csodálatos hős. Megtaláltad?
2: Nem találtam meg. Azt látom, hogy kijött a paródia, de most nem tudom, hogy ki a...
1: Kérjük a hallgatókat, igen, akinek van, igen, ideje egy kicsit kutatni, hogy a Ványad bácsi honnan van.
2: De annyira ingovány...
0: Már is.
2: Lehet, hogy valaki már is tudja, mert egy hallgatónk a vonalban.
1: Halló, szia, adásban vagy.
3: Halló, itt Ványat, Ványatovics Vinyov.
1: Jaj, de csodás, köszönjük.
2: Na, ki lehet a szerző?
3: Kérdés. Hát, azt nem tudom.
2: Ezt te se tudod. Jó.
3: A fő kérdés az, hogy ez az emléktábla kapcsán, hogy vajon ő mit szeretett volna?
0: Hát ezt sokan föltették természetesen, ezt nem tudjuk. Én 52 éven át beszélgettem vele mindenről, és az biztos volt, hogy őt ez nagyon izgatta, a melegek szava. Csak egyszer emlékszem, hogy ilyen ultraliberálisként fölhoztam neki, hogy hát a melegek azok ugyebár ugyanolyanok, mint a többiek. És akkor megállt, és szigorúan azt mondta, hogy nem, a melegek nem ugyanolyanok, mint mások, de ugyanolyan jogok járnak nekik. Ezt egy nagyon bölcs mondatnak éreztem, és még az is fölmerült, hogy úgy lehetne megoldani az emléktábla ügyet, hogy ezt az idézetet fölrakni.
3: Ez jó, hogy nem én mondtam ki, de mert a számból vetted ki a szót tulajdonképpen, tehát ez pedig jó lett volna, mert ha ezt ő mondja, és ő ezt gondolja, akkor szerintem ez egy tökéletes lett volna az emléktárnak.
0: Aha. Lehet, hogy akkor elővesszük ezt a dolgot, mert de csodás verseiből egy idézet, az valahogy hülyén vettek, az nem illene hozzá. Aha. De talán egy ilyen idézet, ez megoldaná a dolgot, hogy elsősorban nem ezért emlékszünk rá, de egy ilyen fontos mondata az esetleg rá.
2: Bár azért az, amit mondtál, az mégiscsak egy többdimenziós dolog.
3: Mondani, hogy ezt kéne valahogy szemébe venni, figyelembe venni, hogy ő mit szeretett volna.
0: Jó, hát ezt nem tudjuk már kideríteni, de közvetlen utána a sarkában van, hogy a családja mit szeretne, tudod? Tehát azért ez ezzel kapcsolatos, hogy hogy emlékeznek rá, hiszen a Nórába, alkalommal a Vilmába azért jött elő magától, hogy nem érezte kereknek az emléktáblát, enélkül, hogy erről szó legyen. És hát értem. Ő meg nálam is jobban ismert
3: az apja. Én ennyit szerettem volna hozzá.
2: Köszönjük szépen.
3: Egy kis csáját.
2: Köszönjük szépen. Szóval, hogy azért ez egy annyira ingoványos terület, szerintem ez a... Mert annyiféleképpen lehet egy emléktábla, szerintem elhibázott. Azon felül is, ugye, hogy amit mondtunk, hogy a méltatlanság, és ugye ez egy erős szó, de hogy egyszerűen az, hogy nem elég maradandó az adott személynek az életműve, vagy az alkotása arra, hogy ezt állandóan az utcára kitegyük. Ugye ez az egyik dimenziója, de egy milliónyi egyéb dimenziója van.
0: Nagyon érdekes a gyűjtésem.
1: Itt van, gyerekek. Cseten beküldték.
2: Halló, adásban vagy.
4: Sziasztok. Annyit szeretnék csak belekotnyáskedni, hogy a Márkus könyvben mondjuk én úgy olvastam, hogy a három nővért kellettem odá.
0: Igazad van.
2: Igen.
0: Az is nagyon szomorú. És a Ványa bácsi lehet, hogy akkor éppen nem ment. Mit ír?
1: Hogy alkotók Alfonzó, Raksányi Gellért, Szemes Mari, Kovács Zsuzsa. Rendező.
2: Forgatókönyvíró Alfonzó. Azt írja. Akkor lehet, hogy az övé.
0: Alfonzó írta.
2: De talán nála nem írnak ezt a táblára. Szóval itt valami nem stimmel.
0: Nem, valami nem stimmel az
2: emlékeimben. A segédszerzőnek találtak meg a táblát.
0: Lehet, hogy ő rendezte, vagy ő nem tudom, valami. Akkor lehet, hogy valami rendező volt, aki. De visszatérve a köszönöm szépen.
1: Köszönjük.
0: Hogy hát aztán vannak szövegezési problémák, amikor olyan információk kerülnek ki, ami senki se érdekel, bár esetleg a téma az fontos, de olyan hányavetés, olyan rossz a fogalmazás, hogy az ember neki nyílik a bicska a zsebébe. Aztán vannak, amikor design problémák vannak.
2: Haló, szervusz, vonalban vagy.
5: Sziasztok. Az internetes források szerint Márkus László ötletéből Körmendi János írta.
2: Hát a Körmendi Jánosról se ezt írnak ki, szerintem. Nem. Hát neked kell ennek utána nézned, most már András ez így van.
1: Sziasztok!
0: Valahol az Újipótvárosban van, és talán fényképen is megvan nekem, akkor az iPhone-ban fényképen is, a levő szövegre is lehet keresni, uh-huh. Ez nagyon, nagyon jó, meg fogom találni, és majd egyszer.
2: Ezeknél a design problémáknál, amiket említesz, rémületesen terjedőben vannak a ronda emléktáblák.
0: Bizony.
2: Ami legalább akkora bűn, mint a nem jól kiválasztott személynek állított és a rosszul megszövegezett emléktábla. Ennek szerintem a minősített esete, amikor láthatólag megbízták a sírkövest, hogy készítse el, és a sírköves rutinnal gravíroz rá egy ilyen, vagy maradt rá egy ilyen fénykép alapján készült portrét, és akkor ez fölkerül a házfalra. Szegény Gereben Ágnesnek van egy ilyen emléktáblája a Damjanics utca és a Betlen utca sarkán, ahol lakott. Én elég sokat elmegyek ezelőtt a ház előtt, mert a közelben lakom, és emlékszem is hát Gereben Ágnesre, aki valóban ott ebben a házban élt, és sokat járt kelt a környéken, és hát elképesztően méltatlan a dolognak a nívója mindenhez, az utcához, hozzá, ez egész egy tévedés.
0: Van egy ilyen átorvosiló emléktábla, az pedig, na meg milyen népszerű témát.
1: Igen.
0: Haló.
6: Szóval Gyuri Vácsi, Ványad bácsi, de Alfonzó volt a szerző is, nem csak az előadó.
2: Aha, igen, ezt már megállapítottuk, csak arra jutottunk, hogy valószínűleg nem az ő emléktáblájára írnak rá egy ilyet, de hát András feladatta, hogy kinyomozza, hogy mit látott, úgyhogy
0: elég szomorú.
6: Ja, szóval. Akkor erről lemaradtam.
2: Oké, szia!
1: Köszönjük, szia!
0: Az is az Újlipót városban van, vagy a Hollán, vagy a mellettelevő utcában van egy olyan emléktábla, képzeljétek el, amin egy nagyon feltűnő javítás van. Egy két háború közötti szakszervezeti, egy nagyon jelentős szakszervezeti vezérről van szó, de most nem tudom fejdézni, hogy ki, de nem is akarjuk személyében megsérteni. Mm-hmm. Egyrészt csupa kisbetűvel van írva, és balra van zárva, és a vége olyan teljesen rendetlen, de nem ez a probléma, hanem szemmel láthatóan, és tele van olyan dolgokkal, amiket senki sem érdekel. Tehát az, hogy ugye ki volt, meg mikor élt, mikor volt, de hogy nem tudom hánytól, nem tudom hányig a szaktanács elnöke volt. Ez egy olyan részletkérdés, amit hogy úgy érzem, hogy nem...
2: Mikor a lexikon szó cikkel indul föl a házfalra, igen.
0: Így van. És kiderült, hogy ez téves, és képzeljétek el, hogy egy protézis van rajta, rá van ragasztva egy ugyanán anyagból, és ki van javítva az évszám. Tehát az egész egy kabarétréfa. Nyilván azt mondták, hogy hú, majd kijavítjuk, csak most avassuk föl, már nem lehet az elvtársakat már, ez még a 80-as években történt, és soha nem javították ki. Egyébként egy másik ilyen nagyon döbbenetes dolog volt a Kazinci utca és Rákóczi út sarkán, még a Kazinci elején volt a Kazinciról egy rövid, nem volt hiba a szövegezéssel, egy probléma, hogy nem súlyos helyesírási hiba. Mert az szervezte a irodalmi életet, az esszel volt írva, és ezt kb. 5-6 éve javították ki, de nem cserélték ki az egész tábla, hogy
2: ja, csak átvésték valahogy.
0: És alig lehet, aki nem tudja ezt a témát, az
2: nem beszélsz már.
0: És van még egy észrevehetetlen változás. Van a Hold utcában egy nagyon szép emléktábla, az August házban, ami tulajdonképpen a Bank utca és a Nagy Sándor József utca közötti részen, tehát szembe a apostatakarékpénztárral, ott van egy egyemeletes ház, ahol Liszt Ferenc gyakran megfordul.
1: Ja, ott a szálloda a prezident.
0: Szálloda mellett közvetlenül, igen, egy kicsi ház. És azon az van, ugye az August családról, és hogy állította kicsoda. És mikor felavatták, akkor oda volt írva, hogy nem tudom, és nem tudom, milyen alpolgármester, és volt egy fél évig, azt hiszem, valami rendkívüli időközi választáson bekerült az önkormányzatba egy vállalkozó, aki hát egy kétes pénzügyei voltak, és aztán új választáson már nem ilyen meg, és képzeljétek, levésték azt a sort.
2: Ó, hát ez egy gyönyörű demnáció memóriét
0: tulajdonképpen. Igen, és ha nagyon oldalról nézitek, akkor ott van egy vájú, ami
2: hát mutatja. Én lefényképeztem
0: a vájút is lefényképeztem,
2: is,
0: tehát akit ez érdekel.
2: Látjuk a levésést, igen.
0: Ez nekem megvan az eredetiről is a fényképen, meg a levésed változatról is. De vannak nagyon szép emléktáblák is, ami kiemelkedő egyébként, és két ilyen alkotót szeretnék kiemelni. Az egyik a Vladis Galéria csinálta Fodor Gézának a házára azt a gyönyörű szép fekete márványból van, és csak néhány szóval rajta, hogy itt lakott Fodor Géza, és ekkor élt. Az tulajdonképpen egy négyzetalapú hasába a kapuhaj, de ez valahogy ilyen félkörívesen ráborult, gyönyörű szép. Aztán nagyon szép Elkazovszkijnak a nagyon szűkszavú emléktáblája, ami a Dorottya utca. Tehát azon a kis szakaszon van, ami még a helyett szállod, de még éppen nyitva van, ott van egy négyzetalakú pici rendkívül szikár táblája. És aki pedig az emléktáblaállítás koronázatlan királya, szerintem az egy páros, egy építész és egy designer tipográfus páros, ők Polgárdi Ákos és Szabó Levente. Hozzájuk óriási munkák is kapcsolódnak, mint az ELTE vészkorszakbeli halottainak.
2: Igen, Szabó Levente az építész.
0: A Szabó Levente építész, igen. És a Polgárdi Ákos tipográfus designer, és ugye a téglák fugáiban.
2: A téglák fugáiban egy gyönyörű ötlet,
0: és nagyon szép, és a másik, ami még az, szerintem a főművű, az pedig a Kálvin téri, a reformáció 500 éves emlékének, ami a járdában van benne, és az minden idők szerintem addig legszebb emlékünk, amire az összes protestáns egyház összefogott, és közösen akartak valamit, és előre rettegtem, hogy micsoda bombasztikus emlékmű lesz ebből, és ezt a gondolatgazdag dolgot, amit eredetileg úgy találta ki a Ákos és Levente, hogy azt kiigényelhették volna a templomok az egész országban, ami tetszik nekik, és a templomot tették volna, de annyira tetszett az emléknek, hogy másolatokat lehetek, és ott marad örökre. Nagyon, nagyon, nagyon szép gondolat. Na és akkor Kántor Péter költőnek terveztek egy gyönyörű szép emléktáblát, ami az Olimpia Parknál van, a Balassi Bálint utca egyik házán ott lakott Kántor Péter költő, és több példája is, több emléktáblája is van a Vackor meséket író Kormos Istvánnak, de hát nem csak azért szerettük, hanem nagyon nagy költő volt. Az egyik az a Báthori utcában van, és a másik, azt most nem tudom pontosan hol, de azt is a Szabó Levente és a Polgárdi Ákos tervezték, és rajta van a Ákosnak a honlapján, és nagyon szépen látszik az egész anyag, és még a házon való elhelyezést is nagyon gondosan tervezték meg. Tehát azt gondoltuk, hogy hozzáfordulunk, ha Ádám emléktáblája majd abban a fázisba kerül.
1: Halló, adásban vagy?
7: Szervusztok, ha már Anglia és Nádas Ádám, akkor hát ugye lehet, hogy ahhoz már erről szól valamik műsorban. Az angolok már ezt úgy oldják meg, nagyon puritán népség bizonyos szempontból, hogy egy fekete ovális képtáblácska itt lakott ettől és eddig, és Y élt ettől és eddig. Költő, zeneszerző, író, stb. Kész.
2: Igen, hát ugye
0: nagyon szép, de annyit tennék hozzá, hogy kerek a táblácska, kerek, nem ovális.
7: A 21. század vívmányaival többek között egy QR kóddal, valaki szépen lefotozza, és ott van mögötte minden, ami elérhető róla.
2: Igen.
7: És még azt is megmerném kockáztatni, bár ugye a Murphy törvénye szerint, ha egy bizottság fölállott, meghalt a dolog, hogy akár egy fővárosi vagy országos, tök mindegy bizottság, akik mondjuk három fő, ingyen és bérmentve beadványokat fogadnak, és havonta egyszer eldöntik, hogy igen, ez oda mehet, kész, ennyi. Tehát én ezt, ez nyilván egy csak egy javaslat, de ez Angliában él tizedek óta és századok óta működik. Nem sok minden működik Angliában, a zöld fű már ugye nem annyira, meg birodalmi dolgok sem, de ez működik.
2: Oké, okay. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen, kerek az, igen, a kék emléktábla.
2: Ez az egységes szisztéma, ennek ugyanaz az, van egy nagy előnye, és van egy nagy hátránya, ugye. A nagy előnye az, hogy valóban nem állnak elő méltatlan helyzetek. Tehát igen, ez a kék tábla rendszer, ez azt tökéletesen garantálja, hogy ezek az a példák, amiket felhoztunk, hogy akár a design, akár a szövegezés, miután ez egy valamelyik központi szervezet dönt arról, hogy ki igen, kerülhet igen föl, ezért tulajdonképpen a személy kiválasztására is van garancia.
0: Igen, biztos, hogy nem központi angliai, mert én Leedsbe voltam, ahol az egyik lányom járt egyetemre, és egy híd alatt találtam egy ilyen kék táblát, és ott egy hajléktalannak, vagy hajléktalan költőnek volt.
2: Hát ez szerintem egy nem hivatalos kék tábla lett, mert a hivatalos kék tábláknak van egy szervezete, amelyik biztos azokat karbantartja, kiválasztja. Hát nyilván egy poén lehetett, de hogy volt is olyan, amikor egyébként valakiről hát gondolták, revíziót alávették, és levették a kék tábláját, tehát ez előfordult. Tehát van egy nagyon szigorú egységes rendszer, amit valaki közben beküldte nekünk azt a példát, amit mondtál.
1: Első István küldte, köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen Beyer Károlynak, a szociáldemokrata politikusnak az emléktáblája.
0: A Bethlen-Peyer-paktum,
2: ahol a szaktanácsi főtitkárság volt 1927 és 44 között, azt egy kis plusz kőtáblácskával írták
0: rá,
2: ráragasztva. Igen, a dátumot. Hát ilyen egy kék táblával ugye nem fordulhat elő.
0: De nézd meg, hogy a tipográfia is milyen.
2: A tipográfia is elképesztő minőségű.
8: Még a kék táblához hozzátehetjük, hogy élő embereknek is ott van a tábláit, nem csak akik meghaltak.
2: De hogy ugye, ami viszont a kék táblás rendszernek a negatívuma, az, hogy az egyéni nagyon jó megoldásokat is kizárja. Uh-huh. Tehát mindazokat a nagyon ötletes, nagyon magas minőségű, akár művészi színvonalú emléktáblákat, amiket mondtam, mondjuk az Elkozovszki emléktábla, az se születhet meg a kék táblás rendszerben. Tehát a magyar káosz, mert ugye azért látjuk, hogy ezen a téren gyakorlatilag káosz van. A magyar káosz az ugye egyszerre ad teret a nagyon rossznak és a nagyon jónak.
0: Így van. De a szubszidiaritásnak is ellentmond, mert tulajdonképpen, tehát hogy közel dőljenek el a
2: hozzá. Annak is, így van. Ez... így van, hát de a bajok is sokszor abban
0: fakadnak,
2: ugye. Igen. Tehát minden esetre azt gondolom, hogy valószínűleg ugye ez egy ilyen hullám, tehát az emléktáblák a korszak az valamikor elkezdődik a 19. század végén, és hát látjuk, hogy ez exponenciálisan növekszik azoknak a száma, akiket emléktáblára akarnak tenni, és ki akarnak tenni az utcákra. Biztos, hogy túl vagyunk már réges-rég azon a ponton, amikor valami központi rendszert be lehetett volna vezetni. Tehát olyan mennyiségű tábla van ma már kint, hogy legfeljebb azt lehetne elérni, hogy amik újonnan kikerülnek, ott legyen valamiféle norma, kontroll, ami egységesebb ennél, de azt már biztos, hogy nem lehet elérni, hogy ez egységes legyen.
0: Az is egyre jobban terjed, hogy amikor renoválnak egy házat, akkor egy márvány vagy egy gránit táblát tesz ki az a cég, ami renoválta a házat. Igen. Emlékszem, hogy a Hollandeni utcában van egy ilyen nagyon feltűnő tábla, hogy ezt a házat renoválta a Babar Kft., és tudom,
2: 2000,
0: de hát azt a kapu alá maximum, ha ez olyan közérdekű dolog. Emlékszem, hogy amikor a Gosdú udvar kész lett, akkor azt írta ki, hogy építette az Autocar Holding, és ilyetetlen botrán tört ki, hogy ők renoválták.
2: Igen,
0: tehát
2: igen.
0: Volt egy eredeti építés, hogy eleve ide is
2: mondjuk jöttek. Elég sokat bontottak, úgyhogy tulajdonképpen lehet, hogy ez végül is a valósághoz közelített ez a kiírás.
0: Igen. Aztán van olyan probléma, hogy nem lehet elolvasni például. Itt van a Faludi György, akinek a nem méltó,
1: kettő,
0: a nem méltó dolga nem merül fel, természetesen nagyon jelentős költő volt, ha bár nem volt akkora költő, mint a közvélemény gondolja szerintem. Az egy vörös márvány táblám, vagy vörös grán, sötét vörös gránit, és rá aranyjal van írva, tehát csak egészen speciális fényviszonyunk, ezért én oldalról lehet elolvasni, különben teljesen olvashatatlan. Úgyhogy számtalan probléma van az emléktáblákkal.
2: Én, amikor megbeszéltük, hogy lesz az emléktábla téma, akkor én is így gondolkodtam, hogy mi az, ami engem a legjobban zavar. Nyilván nem azt merném mondani, hogy a legméltatlanabb megoldás, csak amit sokat látok, és mindig megakad rajta a szemem, hogy mennyire rossz, és két ilyet találtam. Az egyik az ott van az én közvetlen környékemben, a Rottenbiller utcában. Ez Köllő Miklósnak az emléktáblája, aki egy elég jó nevű historizáló szobrász volt a 19. század utolsó évtizedeiben, és a Rottenbiller utcának ezt a kis egyemeletes vagy kétemeletes házat, ezt ő maga építette, itt volt a műterme, meg itt is lakott. Köllő Miklós csinálta a negyedik Béla szobrát, ami lenne a mi emlékműnek.
0: Tehát ez létező. A bizonyos Köllő Miklós.
2: Igen, de nem tartozik nyilván a magyar szobrászat legnagyobb valaki közé, de az, hogy a saját házán és legyen egy emléktáblája, az teljesen indokolt, tehát a méltatlanság az nem merül föl. De hát valakinek szívügye lehet a házban Köllő Miklós emlékének őrzése, ezért ez az emléktábla, ez a kaputelefon alatt van elhelyezve, és egy ilyen IKEA-s műanyag képkeretbe foglalt rövid szöveg Köllő Miklósról fölszögelve a falra, ami hogyha tönkre megy, akkor lecserélik időnként. Tehát tulajdonképpen az bizonyítja az emléktábla az ott létével, hogy soha nincs olyan szervezet Magyarországon, ami elég fontosnak tartaná Köllő Miklós emlékét, hogy kőbe vésse és föltegye erre a házra, sem az önkormányzat, sem a Képzőművészeti Akadémia, sem a Magyar Művészeti Akadémia nem gondolja úgy, hogy Köllő Miklós emlékét őrizni kellene, hanem csak egy öntevékeny lakó tudja ezt a házban időről időre garantálni. Igen.
0: Igen, nem erre az emléktáblára gondoltam.
1: Én csak most mint pozitív példát akartam mutatni nektek.
2: Igen, tehát hogy egyedi emléktáblákból, ugye itt Kormos István költő emléktábláját mutatod, egy ilyen fémdombor művel, kifejezetten szép megoldás. Tehát, hogy mondjam, ez a jó oldala annak, hogy nincs egységesítve.
0: Ez a művész, aki egy ilyen jelentős kis plasztika művész, ez talán Prohászkának hívják, itt meg is tudom nézni, igen, az alkotóját talán, de nem, itt nem látszik. Ez néhány tucat nagyon jó
1: Bátori
0: támlát.
1: Bátori utcában
0: igen,
1: van,
0: tudom,
1: igen.
0: Tudom,
1: igen.
2: Hát ez mutatja egyébként, hogy ez nem egy semleges műfaj, tehát hogy egy emléktábla lehet dísze az utcának, meg lehet csúfsága az utcának, és hogy ez azért nem mindegy. Tehát ezeket valójában ezek köztéri szobrok, amiket kirakunk, lehet, hogy a legegyszerűbb verziójában szinte semlegesnek tűnik, de amint vagy nagyon jó lesz, vagy nagyon rossz lesz, ugye azért látjuk, hogy ennek igazából mégiscsak van a köztereket alakító hatása.
0: A Kántor Péter táblán, ami rendkívül igényes tipográfiailag, ott egy kavics van rajta, ami valahogy ez a nagyon simára kopott kavics, az szépen szimbolizálja az ő költészetét. Tehát így gondolatilag is nagyon jó, és mégis végtelen egyszerű.
2: A másik ilyen, amit én így, amin nekem mindig megakad a szemem a troliból, és ez ott van majdnem tervezett nádasdi emléktábla környékén, a Hollán Ernő utca egyik házán, ez egy focistának állított emléktábla.
0: Deák Ferenc Bamba.
2: Igen.
1: És aki volt?
2: Hát egy focista. Egy
1: Bamba.
2: Egy neves focista, akinek Bamba volt a beceneve.
0: 46-47-ben ő volt a gólkirály.
2: Igen. Wow. Semmi baj nyilván azzal, hogy neki ott emléktáblája van, hanem hát mindannyian érezzük annak a bizarságát, amikor ez a házfalon örökre így földösödik, ez a nyilván a csapaton belül kedvesnek számító becézés, meg hogy azt is látjuk, hogy azért került föl Bamba valószínűleg az emléktáblára, mert hát hogyha csak Deák Ferencnek lenne emléktáblája, akkor ez mindenki tévedésbe esne, hogy kinek szól az emléktábla, még hogyha alá is van írva, hogy futballista. De hát ezt úgy gondolták kiküszöbölni, hogy akkor véssük fel a becenevét, úgyhogy...
0: De odaírták, hogy melyik évadó volt gólkirály, azt is azért ez elég jól behatárolja, tehát akkor már nem gondolnak.
2: Igen, akkor már lehet, hogy nem gondolnak, hogy ez mégiscsak a hazamölcse, igen. Úgyhogy...
0: Egyébként később a Kádárnak volt testőre, képzeljétek.
2: Komolyan?
0: Igen.
1: És ezt meg nem került fel,
0: az emléktáblára. Az is felkerült.
2: Az is felkerült volna tulajdonképpen, igen. Szóval, hogy nekem azért ez mutatja, hogy egész egyszerűen nem lehet mindent fölvésni. Tehát a márványtábla ledob magáról bizonyos dolgokat, vagy bizarrá változik. Például ezt a becenevet, ezt nem lehet márványtáblára vésni, ez nem. Ami működik az öltözőben, az nem működik az emléktáblán.
0: Hát rendkívül széles körűen a szurkolók is használták.
2: Biztos, persze, és ezt mondom, tényleg semmi baj nincsen, de ennek ellenére, amikor az ember a troli ablakból meglátja Bambát a házfalon, akkor újra és újra megrökönyödik azon, hogy ez hogy kerülhetett föl.
0: A Deák Ferencről jut eszembe, hogy viszont most a pozitív példákat még azért szedjünk elő egy párat. Az egyetem téren van egy gyönyörű szép emléktábla. Hol, de van?
1: Addig elmondom, hogy itt az egyik Első István írja, hogy a Babar Kft. Nem szűnt meg, többek között a mi házunk közös képviseletét
2: is. Hoppá.
0: Köszönjük István, nagyon örülünk, hogy egy ilyen sikeres cég viszi továbbra is, de a ti házatokon, vagy az én volt házamon.
2: Szervusz.
9: Na csak Bambáról annyit, Deák Bambáról, hogy az emberek többsége nem is tudta, hogy Ferenc a beszeneve. Óriási játékos volt, hatalmas gólokat lőtt, és azt hiszem, hogy ő az, aki még mindig az egy bajnokságon belül gól, de nem biztos, de mintha így emlékeznek góloknál a legjobb, tehát mindent összevetve. Úgyhogy a Deák Bambánál szerintem, ha nem lenne rajta a Bamba, akkor tényleg nem tudnánk, hogy van szó. És szerintem a Ferencet sokan nem is tudták.
2: Lehet, igen, elképzelhető.
9: Tehát, hogy ő mondjuk Deák Bamba, az... Ha nem is Puskás szintű, de majdnem.
2: Nem.
9: Az a kor...
2: Hogy emléktáblája van, azt senki nem vonná kétségbe, tehát ez teljesen oké.
9: Tehát, csak... hogyha Puskás öcsi emléktábláján nem lenne rajta az öcsi, az is méltatlan lenne, mert öcsiként népszerű, vagy pancsóként. Tehát, hogy mondjuk esetleg, hogy mondjam, popzenészeknél, futballistáknál, mit tudom én, a becenév, az szerintem az egy fontos dolog. Oké, hogy ha nem tudnánk ki a Deák Bamba, akkor nyilván ez egy érdekes megfigyelés, de szerintem nem lenne értelme annak a táblának, ha nem lenne rajta a Bamba.
1: Köszönjük.
9: Kiegészítést tennék.
1: Sziasztok. Bocsássatok meg, még a csetesek írták itt, hogy itt visszatérjünk a nemrég elhunyt híres személyiségre, hogy például Fenyő Miklós. És ott a
2: igen, ami nem emléktábla volt, hanem szoborállítás, és egy elképesztően
1: de
2: kínos,
1: az egy valami szemüvegformájú pad lett volna, vagy nem tudom, valami ilyesmi.
0: Nem, egy portrészobor, egy nagyon gyenge.
2: Rosszul sikerült portrészobor.
1: De hogy a lakóházán lett volna emléktábla,
0: nem engedték.
1: Ahhoz nem járultak hozzá.
0: Most, amikor az Ádám körüli emléktábla körüli cirkusz kialakult, akkor valamelyik lap fölidézte ezt az egész Fenyő Miklós logót, és megjegyezték, hogy egyébként már az emléktábla állítással is baj volt, mert a Pozsonyút 38 lakói nem engedték, és ezért a Pozsonyút 40-re tették föl, és valaha ott is lakott egy rövid ideig, és így oldották meg ezt a
2: és problémát. És miért nem engedték, ez érdekes?
0: Nem tudom, ezt nem írta a lap, és én nem...
1: Lehet, hogy nem volt olyan népszerű, mint a zenész,
2: mint rendt váltott kez, ugye a szobor volt, ami kifejezetten rosszul sikerült, közhelyes.
0: Igen. Hát tehetünk egy zárójelet, akkor egy szoba, egyszer régebben már szoba hoztam a leg, de nagyon erős a verseny, de a Budapest legdilettánsabb köztéri szobra. Nem tudom, emlékeztek egyszerről.
2: Igen, igen, ez az Uglóban.
0: Úgy van,
2: igen, ez pontosan, az autóversenyző
0: így van, szobor, igen. Fiatalon elhunyt autó, ígéretes autóversenyző, Kesjár Csaba szobra, ami a Tököd és Róna utca sarkán, és én édesanyámhoz megyek hetente kétszer ebédelni, és úgykor nem biciklivel mentem, ezért a buszról leszállva döbbenten láttam, hogy sehol sincs a Kesjár szobor, és mondtam, na, mi történt itt? Itt valami, hogy korrigált, ez 5-6 évvel a szobrállításnál korrigált az önkormányzat. És akkor, mikor utána olvastam egy kicsit, hogy mi lett, és kiderült, hogy a szembe levő, átvitték a szembe levő helyre, egy pici park van ott a Róna utca, Tököly út, Varsó utca sarkán, egy pici kusztusos parkot hoztak létre ilyen érdekes plasztikákkal, és akkor legközelebb megnéztem, de ott nem volt szobor, csak az a teljesen formátlan kő, amire csak az volt írva, hogy a név meg az évszám, de az, hogy autóversenyző, semmi se. Tehát 20-30-50 év múlva aztán pláne nem fogják tudni, kicsoda. És akkor utána olvastam, és az autóversenyző, motorversenyző szakportálokon beszámolnak az avatásról, és kiderült, hogy még a régi kő az még ott állt az egyik helyen, és a másikkal felállítottak, és úgy érezték, hogy nagyon szerettük Kesjár Csabát, de kettő azért sok.
2: Sok
0: de kiderült, hogy még nem szállították el a régi követ, és akkor későbbi tudósítást is találtam, ott meg azt mondják, hogy hát ez még nem végleges, mert erre még jön majd egy szobor, ami zsűrizés alatt áll. Ó,
2: tehát akkor végső soron mégiscsak Budapest legméltatlanabb köztéri emlék már megszűnt létezni, nem?
0: Van,
2: abban a formában, amiben olyan igazán feltűnő volt számodra, abban a formában ez már nem lesz.
0: Így van, és egyébként utána néztem még a régebbi bejegyzéseknek, és amikor felállították, nem csak én voltam egyedül, aki aknamunkát folytatott ellene, bár eszközeim talán jelentősebbek, mint a Facebook lovagoknak, ahol azt írták, hogy mi ez a szörnyűség, olyan, mint hogyha egy óvodás csoport képzőművés köre csinálta, vagy szakköre csinálta volna szabad idejében. Ezt írták rá, és valóban nem hasonlított Kesjár Csabára. Én is a szomszédházban lakott, és én ismertem, és ő volt a banda vezér a környéken, és mindenféle nagyon veszélyes, félig illegális dolgokba vitt bele minket, de mindig megúsztuk, mert kidumálta. Csodálatosan tudott dumálni, és egy ilyen ebatta kölyök volt, és egy nagyon jókúsejű gyerek volt is.
1: Csetesek meg azt írják, hogy szerintük a Bud Spencer szobor is elég borzasztó.
2: Hogy mondjam, vannak...
0: Nagyon erős a verseny.
2: Nem akarok rossz májú lenni, de ugye vannak bizonyos testalkatok és karakterek, amik tulajdonképpen kizárja a jó szobornak a lehetőségét az ábrázolt alany. Ugye ennek a leghírhettebb példáját ugye Hódmezővásárhely.
1: Ja, igen, a polgármester.
0: Van szobra?
1: Hatalmas.
2: Rapcsák András polgármester
1: több mint ember
2: szobrának elkészítésére kapott Varga Imre emlékeim szerint megbízást. Tehát egy lehetetlen feladat. Varga Imre egyébként nagyon remélem, hogy ő volt, és nem mondok most hülyeséget.
0: Nagyszerű szobrász volt.
2: Igen, mindesetre ott derekosan küzdött a kihívással. Tudta, hogy hát az élethűség irányába elmenni hiba lenne, ezért végül is egy monumentális kőtömbből előbukkanó alak lett
0: remek
2: a megoldás.
0: Remek
2: ötlet, ez tompítja a problémát, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy nem oldja meg.
0: Teljesen.
2: Tehát bizonyos esetekben jobb lenne a non-figuratív irányba elmenni szerintem.
1: Vagy egy márványtábla.
2: Felé, igen.
0: Országházról írtam könyvet, akkor pincétől padlásig bejárhattam az országházba, és többek között jártam az asztalos műhelyben is, és több műhelyben mondták, hogy ők semmit se dobnak ki, mert nem lehet tudni, hogy változik a rendszer, és akkor vissza kell rakni, és mutattak egy másfélszeres szélességű parlamenti széket. Úgy nézik ki, csak másfélszer olyan széles volt, és azt mondták, hogy ez eredetileg valaha valamelyik szakszervezeti bányász vezérnek a pártállami parlamentben volt, akkor kikerült, majd aztán Rapcsák András is volt egy ideig képviselő, úgy tudom, és akkor neki visszaállítottak. És a régi pártállami címerek, minden megvan, azt mondták, ez az ország változik.
2: Nagyon bölcsen járás,
0: mi nem dobunk ki semmit.
2: Zenéljünk egyet szerintem.
0: Ja, persze.

0: Sziasztok, Podmanicki Rulesz, 2026. szeptember 18. Papó, nagy dicséreteket kaptál a zenére, elmondod, mit hallottunk?
1: Hogy nem. Zoe Keatinget hallottuk, ő egy...
0: Mondd még egyszer a nevet.
1: Zoe Keating.
0: Aha.
1: Ő egy nagyszerű csellista, és sok komoly filharmóniában is részt vett zenészként, de magánprodukcióként ilyen kísérleti zenéket, ilyen lupozást hallunk, minden hangszertől játszott, és mindegy cselló volt, ahogy a háttérben kísérletként, és furcsa effektusoként észlelhettünk, és ez mind ott születik a nézők előtt, ilyen a lábpedálokkal fölveszi, visszajátsza, rájátszik, ilyesmi. Nagyon-nagyon fantasztikus.
0: Köszönjük
2: erről
0: szépen.
2: Erről az jut eszembe, hogy nem tudom, láttátok-e a Keresztes Tamásnak a csodálatos színházi előadását, az Egyőrült naplóját, amely a Jurányi utcában van, Gogolnak ebben a darabjából, és őt ugyanúgy így, ő szerezte a zenét is, meg a díszletet is, ő tervezte, egy univerzális tehetség, és ott helyszínen állítja elő lúpolással a zenét, amit ő szerzett. Ezt feltétlenül nézzétek meg.
0: Akkor én most ajánlott hallottatok, vagy program ajánlott,
2: igen. Képzeljétek, a Pesti Színházban láttam Darvas Ivánnal az Őrült naplóját, gimnazista koromban.

0: gyalogos nyúlványa, amit egyébként szögezzük le, hogy csodás, talán 10-valány éve.
1: Te most újítják
2: fel a szökött
0: igen, igen, ami igen. Gyalázatosan lassan haladt, hogy igen. Tavasszal kezdték
2: de
0: is
2: össze. De gyalázatos állapotban is volt.
0: Igaz, de igen. Azt gondolom, hogy...
1: Mindig az szokott, kicsit meghekkelve a mondandót, de mindig az szokott eszembe jutni arról a nyúlfarknyi sétáló utcáról, hogy ez egy tökéletes példája annak, hogy Újlipót városban lehetetlen jó közterületeket létrehozni, mert hogy hát hogyha ez egy, hogy mondjam, ennek a negyednek, ennek kellene egy igazi sétáló utca, egy rendes, valódi sétáló utca,
2: nem három méter. Az, igen.
1: Viszont azt ugye nem merte soha vállalni az önkormányzat, hogy azt a konfliktust, ami a lakókkal kialakulhatott volna.
2: Pedig a parkolás, meg minden,
1: hát igen, milyen jó lenne a Pozsonyi út például, egy valódi forgalomcsillapított utcának. És ugye helyett azt csinálta, hogy megtalálta ezt a kis sehova nem vezető nyúlfarknyi szakaszt, és oda rátett egy területre mindent, amit egy teljes hosszú sétáló utcára rá lehetett volna tenni, ott összesűrítette, és azt mondta, hogy ezen a szakaszon nesztek, ott van minden. Kis park, vízjáték, kiülős terasz.
2: Igen, pörgetős valami ilyen köztéri szobor.
1: Igen. Úgyhogy szerintem annyira bizarr az egész, hogy egyszer vehetnének egy nagy levegőt, és kitolhatnának még három saroknyit, és akkor lenne belőle egy
2: ugye, először
1: jó,
2: meg kell tanulniuk emléktáblákat szerkeszteni.
1: Igen. Na, bocsánat, csak ugye, meg lázerpékség.
0: Igen, annak a falán van egy összefoglaló magyarázat arra, hogy itt a vészkorszakban védett házak voltak a közelben, és megmutatja a utca, és elmagyarázza az egészet így. Majdnem tökéletes tábla egyébként, csak az a csupa nagybetűvel írás, ilyen hosszú szöveget nem szabad csupa nagybetűvel, én azt nehezen lehet olvasni, de ez egy apró kis dolog, és ha meg már csupa nagybetűvel, akkor a sorkizárás az nagyon idétlen, mert közben hatalmas ilyen lukak maradnak, tehát kívül szép ugyan, de belül ronda lesz. Természetesen ronda. És akkor, ha sétálgatunk az Újlipót városba, akkor a legkülönfélebb házakon lehet látni, azt mondom, 6 vagy 7 fajta van, hogy melyik követségnek volt a védett háza. Uh-huh. És ugye, hát nagyon jól ismerjük a Karl Lutzot, aki a igen. svájci hőse volt az embermentésnek, de a portugál, meg a spanyol, Giorgio Perlascát még talán ismerjük, az olasz uh-huh. embermentő, de a portugál, meg a spanyol, meg más embereket, azokat nem. De a házakra csak a nemzetiség van uh-huh. kirakva, nagyon szép kis csepp alak.
1: És nagyon szép ez a csepp alak. Így van, ez a fekete csepp alak, ez egy kifejezetten elegáns megoldás, és valóban ez mutatja, hogy azáltal, hogy egyforma, igen. azáltal jól felhívja a figyelmet arra, igen. hogy ez egy sorozatot alkot. Ez egy rendszer, és nem tűnik el az emléktáblák erdejében.
0: Igen. Úgyhogy ez egy nagyon szép köztéri
2: emlékeztető. A Lutznak nagyon szép szobra is van a
0: Dob utcában.
2: Igen,
0: nagyon szép. A Karl Lutznak van 219 saját kezdőleg készített fényképe a fortepánon, nem tudom, tudod, de
1: igen. Igen, ez egy kiváló gyűjtemény.
0: Az egy nagyon igen. jó, fél évig leveleztem a zürichi műegyetem könyvtárával, mert ugyanis Karl Lutznak van egy nevelt lánya, aki már majdnem 90 éves, de ragyogó állapotban van, egy hölgy, akivel megismerkedtünk, és mondtuk neki, hogy hát tudjuk, hogy fényképezett, hol vannak ezek a fényképezett. Hát azt mondja, de kár, nemrég ajándékoztam a svájci műegyetem könyvtár. De írjanak nekik, hogy tudom, hogy maguknak csak a digitális változat kell, majd biztos mondják meg, hogy az adományozó ezt helyesli. És akkor hosszas levelezésben bonyolultunk, mondták, hogy igen, milyen klassz ez a fortepán, de hát mi ingyen nem adjuk, hát ennyibe kerül. Mondtuk, hogy fény, nincs, akkor felejtsük ezt. De hát azért találjunk ki valamit, de maguk ne adják ingyen. Hát mondom, azt se lehet, nem tudunk kivételteni. És akkor végül is, és akkor azt mondtam, hogy hát úgy érzem, hogy Svájcba ez nem kelt. Ez nem közérdeklődési dolog, hogy egy diplomat a külföldön miket fényképezett, Magyarországon viszont szenzáció lenne. És akkor végül is egyszer csak odaadták 219, de több tízezer képet fényképezhetett, nem tudjuk a többivel, mi van. Ennyi maradt meg. És hát részben az is érdekes, mert szeretett olyat csinálni, hogy előtte-utána, tehát az ostrom előtt-utána vannak ilyen képpárjai, és aztán de van 3 olyan megdöbbentő kép, amit valahogy az első emeletről fényképezett az üvegház fölött. Aha. És látszik, hogy még csak 50-en állnak sorba.
2: Ez a Vadász utca.
0: Ez a Vadász utca üvegház igen. előtt. Igen. És aztán van, amikor 300-an tolonganak ott. És nagyon furcsa, mert fölnéznek oda rá, mintha tapsolt volna, vagy valamit, hogy nem lehet vissza leérteni. De ezek...
2: Ez most elég méltatlan állapotban.

0: van ez a...
1: Az üvegház borzalmas állapotban.
2: Igen, igen. Azt mi emlékileg szépen rendbe lehetne hozni, igen. És lehetne egy valamilyen múzeumot. Mert van egy igen. Emlékszoba, amit ez a hölgy csináltatott.
0: Igen. Igen, de elég nehéz bejutni.
2: Igen, persze is kialéva, hogy csütörtökön és szerdán
0: éjjel kettő és négy között.
1: Na de, hogyha már erről a korszakról beszélünk, akkor nem kerülhető el, hogy beszéljünk valamiről, ami most aztán tényleg nagyon aktuális és erős indulatokat mozgat meg, és ez a terrorházának az ügye.
0: Ó, igen.
1: Amely jelen pillanatban éppen zárva van, de ugye kedden újra nyílik, ráadásul ingyenesen.
0: De csak egy hétig.
1: Egy hétig, igen. Így van. Ugyanazzal a kiállítással, amivel bezárt. Igen. Ugye ez már is egy irányváltás volt, mert amikor Tar Zoltán kulturális miniszter ugye elbocsátotta Schmidt Máriát, a főigazgatót, akkor még azt mondták, hogy hosszabb időre zárva lesz a ház, és azután,
2: revízió.
1: És azután fog újra kinyitni, hogy a revíziót elvégezték a kiállításon, és azt is megmondták, ugye, hogy az Akadémiai Történettudományi Intézet, most éppen ugye az LTE, de ez ugye az Akadémiai Történettudományi Intézet fogja elvégezni ezt a kiállítás revíziót. Aztán nem lehetett tudni, hogy miért, de ezen változtattak, és ehelyett van most ez, hogy újra nyit ugyanazzal a kiállítással.
2: Nekem van azért egy
1: tippem. Mit gondolsz erről?
2: Hát, hogy oda tüntetést szerveztek a október 23-ára, ennek köze kell, hogy legyen ehhez a...
1: Hát igen, és valószínűleg azt érezhette a kulturális tárca, hogy október 23-án, hogyha zárva van a ház, az nagyon kellemetlen. Uh-huh. És ezért változtattak. Ugyanakkor az is tény, hogy azok a véleményekkel is bőven lehet találkozni, hogyha az ember olvasgatja itt a kommenteket, hogy ugyanazzal a kiállítással újra nyitni, azzal a kiállítással, ami hát ugye nagyon, nagyon sokak szerint abszolút nem kiegyensúlyozott, nem méltó a témához, torzításokkal van tele, és nem csak egy-egy résztény, tehát ugye messze nem arról van szó ennek a kiállításnak a tényleges bírálói, történészi bírálói szerint, hogy néhány kép alá kijavításával ezt helyre lehetne tenni, hanem arról van szó, hogy az egész koncepciója mélységesen hamis a 20. századi magyar történelem totalitárius diktatúráiról. Szóval, hogy ezzel újra nyitni, az egyfajta fura legitimálása mégiscsak annak, ami ott van.
0: De nem lehet az, hogy csak azt mondjuk megint, hogy képesek fölismerni a hibáikat, és mondjuk tanulnak belőle, tehát most visszanyitják, igen. De azért ennek a revédiálása folyamatban van, csak hogy
2: lehet, ezt nem érzem egy olyan fontos hibának, de azt nem értem, hogy miért kellett ez most hozzányúlni. Tehát mi nem lehetett ezt egy fél év alatt elvégezni a revíziót, és utána bezárni, és utána csinálni. Tehát nagyon furcsán a kulturális kormányzat a sürgős és nem sürgős dolgok között úgy össze-vissza.
1: Közben van egy hallgató. Szervusztok,
3: Első István vagyok, ne haragudjatok, hogy közben szia, István.
2: Szia.
3: A jelenlegi kormányzatnak szerintem sürgősen az lenne a dolga, hogy levegye ezt a mocskos politikai hangsúlyt erről a vidámparki szellemvasút szintű múzeumnak nevezett kiállítási egységről, mert ugye múzeumnak nem lehet nevezni, mert körülbelül
2: egy műtárgy sincs benne.
3: Egy ilyen vásári panoptikumnak megfelel, miközben, és most jön a lényeg, miközben 11 éve nincs közlekedési múzeum, miközben 9 éve szét van bassza az iparművészeti múzeum.
1: Ezzel én egyetértek, csak arról beszélgetünk
3: Ha ezért tüntetnének, vagy az új kormányzat erre helyezné a hangsúlyt, hogy megszünteti ezt a politikai kirakat vircsaftot, és két nagyon lényeges múzeumot végre tető alá hozna.
1: De azzal viszont abszolút nem értek egyet, hogy a terrorházában ne legyen múzeum. Tehát
3: most nem mondtam, hogy ne legyen múzeum, jelenleg nem múzeum. Én azt mondtam.
1: Az, hogy mondjam, persze, ebben igazad van, de arról beszélünk az Andrással, hogy vajon mi a jó eljárás ebben a helyzetben, hogy van egy erősen problémás kiállítás. Az lett volna a jó eljárás, hogy ezt az intézményt bezárják, és akkor nyitják újra, amikor van egy új kiállítás, vagy az a jó megoldás, amit most láthatólag ezt szerették volna először, de aztán azt érzékelték, hogy ez egy, ugye egy ilyen kiadásnak a megújítása az minimum egy, hát ez egy fél, de inkább egyéves munka. Kérdés, hogy milyen mértékű a belenyúlás, de minél nagyobb mértékű a belenyúlás, annál nagyobb munka. Tehát valószínűleg nem merték zárva tartani. Az a kérdés, hogy nyitva tartod-e a házat ebben az állapotában, miközben dolgozol egy új kiállításnak a létrehozásán. Úgy látszik, hogy ezt választották.
3: Hát ez nagyon helytelen, én azt gondolom, amit az első opcióban mondtál, hogy amennyiben az állam csecsén lóg ez a múzeum, mint ahogy minden múzeum, és milliárdok vannak belenyomva, amit ugye a nagyságos történészasszony a magánalapítványba szépen elrámolt, tehát mivel állami múzeumról van szó, és milliárdok vannak belenyomva, ezért az államnak teljes joga és kötelessége ennek a múzeumnak minden szempontból lévő helyzetét rendezni.
1: Hát ez abszolút így van, ugye, de ez a helyzet most jött létre, hogy az állam erre képessé vált.
3: A nyomorult 20%-ra töpörödött Fidesz hangadói miatt. Úgyhogy ez teljesen értetetlen. Amit meg kell csinálni, azt meg kell csinálni. És pontosan ezért mondtam, ebből indultam ki, hogy a hangsúly azon lett volna, hogy hangoztatni, hogy közben nincs közlekedési múzeum, közben nincs iparművészeti múzeum.
1: Értem a dolgot. Én nekem van, köszi szépen a dolgot. Köszi. Nekem van egy alapvető félelmem a bezárt múzeumokkal kapcsolatban, pontosan az a tapasztalat, hogy soha nem nyílnak újra. Tehát nekem ez mindig egy aggasztó jel egy múzeum bezárás esetén. Ugyanakkor azt is tudom, hogy repülőt szerelni repülés közben, az meg ugye nem egy nagyon működőképes dolog. Tehát kétlelkű vagyok ebben, vagy nem tudom, hogy mi a jó eljárás. Azt se látom jelen pillanatban, ugye, hogy ki lesz ennek a múzeumnak ugye a fenntartója. Közben van egy hallgatónk.
0: Adásban vagy, szia!
1: Halló!
4: Sziasztok! Na, ki kapta meg a Schmidt-Marisnak a kekváját? Na, ki?
1: Hát senki, mert megszüntették a kekvát, magát.
2: Kicsoda?
1: Tessék?
4: A városi ingatlan fejlesztőjének az a két emberre, akik...
1: De ez egy ideiglenes állapot. Tehát az történt, hogy kerestek egy üres állami céget, mert ugye nem akarták, tehát ez egy fura helyzet, tehát hogyha azonnal alapítanak egy állami intézményt erre, akkor ugye minden ott dolgozó embert át kellett volna venni köztisztviselőnek. Amit nem akartak megcsinálni, mert ez nyilvánvalóan a munkatársi állomány is egy teljes átrostálás alatt van, hiszen egy egész intézetháló volt fölépítve a terrorháza köré, és ezt intézethálót nagy részt fel fogják számolni. Tehát azokat a politikai kifizetőhelyeket, 20. századi intézet, 21. századi intézet, stb. Valami Szájer Józsefnek is volt valami Szabad Európa intézete, vagy nem tudom milyen. Ezeket nyilván megszüntetik. A kertész intézetről nincs döntés, hogy mi legyen vele. Hogyha ezek az emberek ugye jogutódlással egy cégnél vannak alkalmazásban, akkor sokkal egyszerűbb ezt a folyamatot végrejteni. Ezért kerestek egy üres állami céget, és a Városliget ZRT alatt találtak egy olyan üres állami céget, amiben nem volt semmilyen tényleges tevékenység már. Ez valaha az opera felújításával foglalkozott ez a cég, annak a felügyeletét gyakorolta, de az opera felújítása rég véget ért, és ez a cég ez ott maradt, tulajdonképpen tevékenység nélkül kiírítva, és ezért betették ez alá a terrorházát és a kapcsolódó intézethálózatot, de ez addig szól ez az állapot, amíg el nem döntik, hogy ki legyen a terrorházának a fenntartója. Erről nincs jelen pillanatban még most döntés. Én ugye azt javasoltam egy cikkben, amit erről írtam, hogy, és ezt azért tudom, hogy ez nem csak bennem merült föl, hanem ez az egyik opció azok közül, amik forognak, hogy legyen a Magyar Nemzeti Múzeumnak a filiája.
2: Logikus, hát neki van egy csomó.
1: Neki van egy, megvannak megfelelő szakembergárdája, megvan a megfelelő tekintélye hozzá, el tudja végezni a kiállításnak egy olyan típusú mélységi revízióját, valószínűleg a nagy részének, vagy jelentős részének a lebontását, újragondolását, ami szükséges. Ez egy fontos dolog, de vannak műtárgyai. Tehát ugye a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében van a korszakkal kapcsolatban rengeteg jelentős műtárgy, ami ebben raktáromban
2: van. A Sztálin füléről kölcsön is kapta a fortepánat.
1: Igen, tehát hogy ez egy csomó mindent ki tud tenni. Ugye a terrorházával valóban, ugye ezt valamelyik betelefonálónk mondta, hogy egy vásári dolog. Tényleg az, ugye a vásáriság egyrészt abból ered, hogy ilyenre akarták megcsinálni, egy kifejezetten szimpadias, erősen az érzelmekre ható.
2: Nem tehetség nélkül.
1: Nem tehetség nélkül, ezt én is így gondolom, de én is azt gondolom, hogy a múzeum műtárgy nélkül az mindig egy ilyen handicaptes dolog. Tehát egy múzeum alapvetően eredeti műtárgyak bemutatásával kell, hogy...
2: Kicsit a Citadella kiállítás rokona.
1: Hát így van, pontosan. Tehát ez a Citadella kiállításra hasonlít, amiben szintén körülbelül 4 darab eredeti műtárgy van.
0: Hát csak az a fájó ebben, hogy ez olyan frissen nyitott meg, hogy még kevesebb esély van.
1: Hát még kevesebb, pedig azzal is ugyanez a probléma ezt egyébként. Én ugye hosszan próbáltam amellett tagítani, hogy le kellene bontani azt a kiállítást, de ugye ott is ugyanez a probléma, mint a terrorházánál, hogy zárjuk be az ország egyik kirakatát, tehát hogy
0: Most nyílt meg,
1: de ugye a terrorházat is, hát nem lehet meg, most nem próbáltam megnézni a látogatottsági adatokat, és a Covid óta nem lehet megnézni, hogy
2: hol?
1: A Covid évek óta nem látni, hogy vannak a terrorháza látogatottsági adatai, éves beszámolóból kimaradt.
0: Van egy sztori, mert elmondhatom a terrorházára még pár évvel ezelőtt, amikor aktív voltam, mint beutazási szakember, voltak svájci megbízóim, és egy zürichi gimnázium diákjait kellett volna elvinni, vagy hát én szerettem volna megmutatni nekik a terrorházát, és akkor többször próbáltam, mert hogy csak külföldieknek vezetett, csoportosan vezetett tárlatvezetés volt, és hát hiába írogattam, nem kaptam választ, és akkor bementem személyesen, és mondták, hogy hát a német nyelvű muzeológus tárlatvezető az gyesen van. Egyébként faxon lehetett még 5 évvel ezelőtt időpontot foglalni, és akkor mondtam, hogy jó, akkor angol nyelvű vezetést kérek, és akkor az angol nyelvű vezetés mellett én is mentem a csoporttal, és ez egy egyházi iskola volt, és a velük tartó paptanár az úgy mesélt a gyerekeknek olyan dolgokat, amik nem voltak számukra teljesen érthetők, és akkor abban ilyen kérdés-felelet konverzáció volt közöttünk, és közbelépett a második teremben már a múzeumi őr, hogy szigorúan tilos itt németül beszélni, mert senki nem tudja ellenőrizni, hogy mit mondok.
1: Úristen. Ez ugye a valóban...
0: És akkor mondta a vezetőtanár, hogy látjátok, hogy milyen példásan működik ez az intézmény.
1: Igen, szemléltek ki azonnal azt a hangulatot is, ami... Igen. Egyébként ugye újságírókörökben hát mindig híre volt Schmidt Mária interjúinak, ugye ezek ilyen traumatikus élmények voltak azon áldozatok számára, akiket erre kijelöltek, és hát ugye az egy állandó szerkesztőségi poénok tárgya volt, ugye, hogy hát ugye a terrorházában abszolút megtapasztalhatod az adásodhatva hangulatát, tehát ez maradéktalanul nyújtja ezt az élményt. Szóval, hogy persze tényleg az egész elképesztő, csak ugye azzal együtt, hogy így működött, ahogy mondod, és hát el is avult azért ez mostanra, tehát még a maga idejében nyilván ez egy újító, új szemléletű dolog volt, de azért szerintem még a 2000-es évek elején...
2: 2002-ben nyílt.
1: 2002-ben nyílt. A 2000-es évek elején egy ilyen nagyon menő dolognak tűnt az, hogy ennyire erősen hat az érzelmekre, meg nagyon más volt, mint a poros történeti kiállítások, amiket megszoktunk, de ma már szerintem ennek a módszertannak a korlátait is nagyon látjuk, tehát hogy a felületességét a dolognak, a manipulativitását, az egyensúlytalanságát, az, hogy nem ad tényleges tudás, stb. Uh-huh. De hogy ezzel együtt a Covid előtti időkből láthatóak a látogatottsági adatok, és 200-300 000 ember sok évente, rengeteg, tehát ez Magyarországnak az egyik kirakata, tényleg, és ezeknek
0: hát a külföldiek,
1: és ezeknek a fele külföldi, vagy a kétharmada külföldi, tehát azért mondom, hogy ez egy nehéz ügy, hogy ezt hogyan lehet megjavítani.
0: Ez az utolsó telefon, amit felveszünk, mert 2 perc van csak az adásból. Szia!
4: Sziasztok, Iván vagyok. Akkor nagyon gyorsan, hogy az Eszkovács belső tereinek a kialakításában részt vett, a terrorház belső tereinek a kialakításában részt vett. Eszkovács nagyon híres díszlettervező.
2: Igen. A pengefalat is ő találta ki.
1: Igen.
3: többek között az Állambrigád tiszteletéért felelős Nagy kár, hogy ilyen vérfideszes lett belőle, és egy személyes dolog, hogy nekem a pengefal tetszik.
0: Igen.
2: Nekem is, igen.
0: Hello, köszönjük szépen, szia.
2: Igen, F. Kovács Attila.
1: Igen.
2: Egy nagyon jelentős művész, nagyon érdekes kortárs művész, nemrég a Kizárban a Galéria kiadott egy gigantikus kötetet az ő műveiből, ami hát egyáltalán nem érintkezik a NER kultúrpolitikájával, és az ő egész, tehát valójában a teste is egy alkotás, tehát tetőtől talpig tele van tetoválva mindenféle színes, érdekes dolgokkal, amit csak nyáron lehet látni, mikor rövid időinkbe szokott kiállításokra menni. De ő egy nagyon jelentős művész, és a pengefal az szokatlannak tűnt meg. Politikai alapon sokan támogatták, de ezt támadták, bocsánat, de szerintem az is egy jelentős.
1: Hatásos. Meg is szoktuk most erre, azt hiszem, hogy hozzászervesült. Én nagyon örültem annak még röviden, hogy volt ez az elképesztő ilyen történelmi bazári zsibvásár, amit Schmidt Merje berendezett az Andrássy útnak azon a szakaszán ott a ház előtt.
0: Igen.
1: Hogy mindennel teli volt egy kis bevinni falmaradvány, képek, ilyen emlékmű, olyan emlékmű, és tavaly sikerült rávenni a Soproni Tamás 6. kerületi polgármesternek, sőt, mert az egészet áttolták a mellékutcán. Le lett tisztítva. Úgyhogy sokkal kevésbé néz ki ilyen vidám történelmi vidám, vagy nem vidám parki húsli, történelmi húslinak az András útnak az a szakasza, és éppen méltóság teljesebben jelenik meg ettől a
2: erre az alatt eszembe, hogy amikor 2002-ben a Szoszlip kormány hivatalba lépett, akkor a Kossuth Rádióban a déli harangszót és a szóra-szóló történelmi ismeretteresztést nem megszüntették, hanem 5 perccel hamarabb.
5: Sziasztok! Ez a műsor egy korábbi adás ismétlése volt. Köszönjük a figyelmeteket! Tilos Rádió!
6: A Tilos Rádió hírei következnek.
7: Két év alatt 100-szorosára nőtt a mesterséges intelligenciát használó felületekről a magyar weboldalakra érkező forgalom. A legnagyobb ugrást a híroldalak produkálták, amelyekre 6-7-szer annyi látogató érkezett mesterséges intelligencia felületekről, mint korábban. Egy marketing ügynökség AI Traffic Indexe szerint az elmúlt 4 hónapban most először csökkent jelentősen a vizsgált weboldalak hagyományos Google keresésekből érkező forgalma, és ennek csak töredékét pótolják a mesterséges intelligencia által hozott látogatók. Ez kevesebb, mint 2 év alatt legalább 100-szoros növekedés jelent. A változás azért figyelemre méltó, mert a mesterséges intelligencia használata már nem csupán szűk technológiai réteget érint, a felhasználók hírekről, pénzügyekről, utazásról, vásárlásról, egészségügyi termékekről és sokára főzésről is kérdezik ezeket a rendszereket, a mesterséges intelligencia pedig egyre több esetben hivatkozik és közvetlenül is küldhet látogatókat a konkrét forrásként használt oldalakra. Írja a Telex.
8: Kivételes épségben megőrződő madártollakat találtak egy 66 millió éves koprolitban, megkövesedett dinoszaurusz ürülékben. Valószínűleg egy nanotirannusztól származott. 2016-ban fedezte fel a montanai Hell Creek formációban az amerikai Burke Museum paleontológusa David DeMar Jr. több tollat, egy sügér halpikkelyét és egy kihalt búvármadár Hesperornithiformus csontjait tartalmazta. A tollaknak is ugyanattól a madártól kellett származniuk. A Current Biology-ban, a kutatók tanulmányukban arra a következtetésre jutottak, hogy ezek a tollak egy evolúciós középutat képviselnek. Egyesek modernnek és vízállónak tűnnek, mint mások kisebbek, bolyhosak és primitívek, a korábbi dinoszauruszokkéra emlékeztetnek. Ritka betekintést nyújtanak abba, hogy bizonyos madarak miért érték túl az aszteroida becsapódását, amely 66 millió évvel ezelőtt végzett a nem madárféle dinoszauruszokkal. A magyar nanacsírét hallottátok?
9: Enyhe mágneses vihart kavarva a napból kiszakadt plazmafelhő éri el a Földet szeptember 24-én, jelezte a Euronews. Eféle koronakidobódás során a nap külső légköréből löködik ki nagy mennyiségű forró, elektromosan töltött gáz az űrbe. Az AR 4528-as régióból indult kitörés felhője az Amerikai Óceán és Légkörkutatási Hivatal számításai szerint részben a Föld felé vette az irányt. Egy koronajukból származó napszél által felgyorsítva hatásait egymás után fejtette ki. A geomágneses viharok zavart keltenek a műholdaknál, a navigációban, távközlésben vagy az áramhálózatoknál, sőt, sarki fényt is gerjesztenek. Ám a mostani vihart a legenyhébb G1-es fokozatúnak valószínűsítették, ami érzékelhető műszaki fennakadást nem okoz.
6: Ezek voltak a hírek.
10: Sziasztok, ez itt a Mérce és a Tilos Rádió közös nemzetközi politikai podcastja, a Forráspont. A mai adásban visszatérnénk az orosz-ukrán háború kérdéséhez, de amíg korábban a frontvonalon harcoló ukrajnai katonák tapasztalatairól volt szó, illetve Európa szerepéről és az igazságos béke és újjáépítés kérdéseiről, addig most Oroszországra fókuszálnánk, és arra, hogy hogyan viszonyulnak az orosz emberek a háborúhoz, illetve hogyan változott meg az életük az elmúlt pár évben. Ennek az adásnak most két apropója is van. Az egyik, hogy az ukrán hadsereg egy nagyszabású, a háború lezárását célzó dróntámadást indított, amivel az orosz lakosságra és azon keresztül az orosz vezetésre próbálnak nyomást gyakorolni. Az orosz lapok rendszeresen írnak most már arról, hogy különböző olajfinomítók égnek a támadásoknak köszönhetően, arról, hogy hosszú sorok kígyóznak a különböző benzinkutaknál, illetve hogy különböző raktárházakat is felrobbantottak. A másik pedig az, hogy a holnapi naptól kezdődően, tehát szeptember 18-ától 20-áig választások lesznek, aminek az eredményei ugyan nem okozhatnak különösebb meglepetést, ugyanakkor így is elárulhat sok mindent az oroszországi közhangulatokról, illetve arról, hogy a politikai vezetés mit tart prioritásnak, illetve mi az, amitől aggódnak. Ebben az adásban másik szerkesztőtársammal, Székely Andrással beszélnék. András rendszeresen publikálsz a Mércére, különösen Oroszországgal kapcsolatban. Miért ez a téma? Hogyan kötődsz Oroszországhoz?
11: Én a 2000-es évek közepén jártam először Oroszországban, és úgy alakult utána, hogy ott maradtam, ott tanultam. 7 évet éltem összesen Oroszországban, kisebb megszakításokkal, Moszkvában és Szentpéterváron, és közben hát egyrészt tanultam, másrészt pedig így politikailag aktív voltam. Ez egy nagyon aktív időszaka volt az orosz politikának, ez volt az időszak, amikor egy rövid ideig formálisan nem Putyin volt a felsővezető, tehát az elnök, hanem Medvegyev, és utána óriási, az addigi legnagyobb tüntetések voltak a 2010-es évek elején, amikor Putyin visszatért a hatalomba, formálisan is, és én ezekben részt vettem, és nagyon sok embert megismertem, nagyon sok barátom lett ezekből a közegekből, meg talán más közegekből is.
10: Akkor gondolom vannak ismerőseid, akikkel továbbra is tartod a kapcsolatot, akik Oroszországban élnek.
11: Persze, hogy ne. Igazándiból úgy alakult az életén, nem csak ismerőseim meg barátaim vannak, de családtagjaim is.
10: És ők mit mondanak most, milyen a hangulat Oroszországban?
11: Hát nyilván mindig vigyázni kell, amikor ugye ilyen személyes sztorikról beszélünk, hiszen nyilván egy adott réteget ismerek az orosz társadalomban, egy nagyon szűk réteget. Mindenképp azt érzem, hogy így változik így a közhangulat, az ő hangulatuk abban, hogy most tényleg sokkal jobban érezhető a háború Oroszországban. Ez lehet, hogy meglepő lehet valakik számára. 2022-ben ez nagyon markáns volt, ugye, amikor kitört a háború, utána, amikor 2022. szeptemberében mobilizáció folyt, magyarul sorozás, tehát, hogy amikor elvittek fiatalokat, férfiakat a háborúba, ekkor nagyon sokan megijedtek, és sokan emigráltak, de ezek után igazándiból 23-ra ez többé-kevésbé megszűnt, tehát, hogy nem igazán volt érezhető az átlag orosz számára, nem csak a közvetlen háború, tehát hogy nem csak nem voltak mondjuk bombázások, meg nem vittek el erőszakkal embereket katonának, hanem a közvetett hatásai, tehát mondjuk a gazdasági hatásai is voltak igazán érezhetőek, mert hogy volt egy ilyen háborús keynesianizmusnak nevezett gazdasági fellendülés, nagyon alacsony volt a munkanélküliség, növekedtek a reálbérek, és többé-kevésbé sikerült kordában tartani az inflációt. És ennek most vége van, és nagyjából azok a dolgok, amiket most elmondtam, hogy mi nem volt akkor, az van most.
10: Majd beszéljünk még egy kicsit a háború társadalmi megítéléséről, meg a sorozásokról, de először forduljunk rá egy kicsit az oroszországi választásokra. Tehát itt a Duma 450 helyére keresnek most képviselőket, a fele az listás, a fele pedig egyéni képviselő. Az egységes Oroszországot várják befutónak, a Jedinaja Rossziját. 300 helyet kell megkapniuk azért, hogy utána alkotmányozó többségük lehessen, és ne kelljen más pártokkal együttműködniük az ilyen törvényhozáshoz. nagyon kevés párt indul, azt tudni kell, és ennek egy jó része az igazából rendszeren belül ellenzék, vagy őfelség ellenzékének is szokták mondani, ami azt jelenti, hogy a legtöbb fontos kérdésben teljesen együtt szavaznak. Itt lehet beszélni a KPRF-ről, a kommunista pártról, az LDPR-ről, ami nevében liberális, de egyébként egy ilyen ultranacionalista párt. A másik érdekes párt az még a Jabloka, ami egy rendszeren kívüli ellenzéki párt, ami most egy háború ellenes programmal állt elő, viszont őket kizárták a választásokból. Arra hivatkoztak, hogy szerzői jogokat sértettek, ez azért elég kendőzetlenül egy politikai döntés volt, és ez viszont megjelenik az oroszországi belpolitikai lapokban is. Egyrészt a Nezavisimaja Gazeta, ami független újság, így lehetne fordítani, ők kritizálták ezt a döntést, és azt mondták, hogy nagyon súlyos dolog az, hogy a szerzői jogok azok előbbre valóak, mint 111 millió választással regisztrált orosz választói joga, és hogy megint az történik, hogy nincsen valódi választási lehetőség. Eltűnt gyakorlatilag az alternatíva. Ami még érdekes, hogy a Komsomolec, ami egy ilyen kormánypárti lap, ők is azt írták, hogy ez egy politikai döntés. Ők persze pozitívan fogadták ezt, és arról beszéltek, hogy van választási lehetőség Oroszországon belül, változhat a politikai pártok összetétele a parlamentben, viszont van egy normalitás, amihez tartani kell magunkat, van egy irányvonal, amihez mindenkinek tartania kell magát. A háborút nem lehet megkérdőjelezni, mert ez az oroszországi nemzeti érdekeket sértené, és ilyen párt nem indulhat. És alapvető fontosságú az, hogy a háború kapcsán a parlamentben, illetve a társadalomban összefogás legyen. Ez egyébként annyira elterjedt nézet, hogy például egy nagyon ismert pop énekesnő, aki Putyinnak nagy támogatója, és éppen átvett egy díjat, és elkezdett arról beszélni, hogy mennyire fontos az, hogy Oroszországnak győznie kell, a micsoda örökséget visz tovább az ország, és aki ezzel nem ért egyet, az gyakorlatilag fulladjon meg. Ezt ő úgy fogalmazta meg, hogy Kamunyin Ravica, Puszkaj Atravica. Tehát konkrétan az, hogy akinek ez nem tetszik, az mérgezze meg magát. Azt is érezni, hogy nagyon komoly nyomás alatt vannak az ilyen rendszeren belüli ellenzéki pártok is, különböző képviselői ellen folynak eljárások, és az is látszik, hogy erre a nyomásra egyébként belül is reagálnak, és nagyon sokszor ezek a pártok nem a legesélyesebb jelöltjeiket indítják. Tudva mindezt, és tudva azt, hogy Oroszországban azért egy elnöki rendszer van, és gyakran beszélnek ők maguk is kézirányításról, számodra miért releváns ez a választás?
11: Szerintem a legtöbb orosz ember számára, meg így rá számomra is, ez egy nagy kérdés, hogy mi a relevanciája ennek. Egyáltalán nem feltétlenül van olyan relevanciája. Az biztos, hogy talán azért beszéltünk erről, mert hogy Zelenszkij maga egyébként nyíltan beszélt arról, hogy azért is van így időzítve részben ez a dróntámadás, mert hogy ugye választások lesznek, és hogy valahogy hatni kell a rendszerre, és hogy kényelmetlenséget kell okozni az orosz politikai rendszernek. Igazándiból szerintem senkit nem nagyon érdekelt a választás, tehát például emlékszem olyan felmérésre a nyár elejéről, júniusból, hogy az oroszoknak a kétharmada nem tudta, hogy szeptemberben parlamenti választás lesz. Ez így tök jellemző, nem is az utóbbi években alakult így, hanem már régóta így van, hogy igazándiból az embereket nem érdekli, mert tudják, hogy nem nagyon van különbség. Szerintem a magyar olvasónak ezt úgy lehet jól leírni, hogy képzeljék el azt, hogy 2022 előtt vagyunk, a Fidesz van hatalmon, és az ellenzéki párt, amik indul a Fidesz ellen, az a KDNP. Uh-huh. Vagy mondjuk még a KDNP-hez hasonló pártok. És akkor van-e különbség a KDNP meg a Fidesz között? Hát, ha így nagyon leülünk, és így nagyon átgondoljuk, akkor valószínűleg találom különbséget, uh-huh. Tehát, hogy valami különbség lesz, de hogy így nem lesz mérvadó az a különbség.
10: De közben viszont hát az Egységes Oroszországnak, akiket egyébként Putyin is támogat, most beállt a kampányba, nekik nem céljuk az, hogy nagy legyen a választási részvétel, és hogy minél többen megjelenjenek, és ez nagy legitimáció legyen. Mert közben azt is hallottam, hogy már elindult a kampány, ez valamikor talán júliusban volt, és a médiában egy héten az összes csatornát összevéve körülbelül 17 perc szólt a választásról, ami azért meglepő.
11: Sőt, én tegnap megnéztem a híradót az orosz egyes csatornán, és ott mindig ilyen majdnem egy órás, 50-valahány perces, szerintem ilyen 5-6 perc volt a választásokról. Ez meglepő lehet mondjuk szerintem egy magyar hallgatónak, ugye, hogy mi hozzászoktunk ahhoz, hogy a Fidesz hogyan szitta az akkori ellenzéket, hogy Oroszországban ez nem nagyon jellemző, mert ugye, hogy nincs úgy tétje. Az egyes csatorna híradóban így beszámolt arra, hogy aznap az egyes pártoknak milyen kampányeseményei voltak, és akkor így először persze első helyre rakták az Egységes Oroszország pártot, de utána így szépen sorba jött az összes többi, és mindegyikben így ilyen szépen mosolygó embereket láttunk, akik találkoznak a kedves választókkal, és mindenféle csodás dolgokat ígérnek nekik. És nem mondtak semmi rosszat róluk.
10: Annyi... Jáblokáról sem mondtak rosszat?
11: Nem, hát ez a jellemző, hogy Jáblokára nem beszéltek semmit. Tehát, hogy arról nincs szó, ugye? És akkor ebben az ilyen mocsárban, ami az egyetlen dolog, amitől ez így hirtelen érdekes lett augusztusban, körülbelül 2 hét hosszáig, az a Jáblokka volt. Uh-huh. Egyébként ez is valójában, tehát ez, itt a Jáblokkánál húzódik meg az, hogy mert valójában Oroszországban csak rendszeren belüli ellenzéki pártok vannak. Nem lehet pártot regisztrálni, csak olyan párt van, amelyik nem megy szembe a Kremllel. Uh-huh. A Jáblokka az így valahol így a határon mozog. Hát ez még egy nagyon régi párt, tehát ez még a 90-es évekre visszautaló párt, akiknek egy olyan, tehát akkor ez egy ilyen szociáldemokrata párt volt. Aztán igazán nem most sose lett komoly nagy párt belőle, és most már nagyon hosszú-hosszú évek óta ők nincsenek a parlamentben, mindig ilyen 1-2%-ot kapnak a választásokon, és most amiatt, hogy a szlogenjük szerint ők békét szeretnének elérni Ukrajna és Oroszország között, ez így hirtelen nagyon megnövelte az ő népszerűségüket. Tehát, hogy volt olyan felmérés, az utolsó ilyen felmérés, az kicsit több mint 9%-ot mutatott nekik, és majd látni fogjuk, hogy ez itt tök logikus, mert azért az orosz társadalomnak egy viszonylag nagy része az határozottan a háború ellen lép fel, és nagyon abszurd az, hogy ez milyen szinten egyáltalán nem jelenhet meg a politikai palettán. Hogy ez is egy olyan párt volt, akinek mondjuk néhány évvel ezelőttig egy Javlinszky nevű oroszországi politikus volt a feje, aki egy ilyen leválthatatlan ember volt, mindig ő volt, és nyilván mindenki tudta, hogy ő a háttérben így mutyizik így a hatalommal, azért, hogy továbbra is kapjon a pártja valami kis pénzt, és akkor ő abból meg tudjon élni, stb. Ez nem jelenti azt, hogy regionális szinten ne lettek volna olyan politikusai, akik valóban tettek valamit, akik nem karriervágyból voltak a pártban. Egyébként még a többi pártban is van. Például a KPRF, tehát a kommunista párt az, amit még Oroszországban a Jáblokán kívül a másik ideológikus pártnak mondanak. Mert hogy mögöttük még valamiféle ideológia. Egyébként majd beszélünk róla, szörnyű ideológia, de hogy van valami ideológia mögötte. És oda például rendszeresen azért így előfordul, hogy fiatalok vagy nem fiatalok csatlakoznak a párthoz, ők őszintén szeretnének valamit csinálni, aztán hoppá, így koppannak azon, hogy ja, hát nem lehet. Úgyhogy ez teljesen jellemző, hogy megszabják Moszkvában, hogy melyik pártból ki indulhat, ezt nem hagyják a pártokra magukra. Fontos, hogy 4 párt van Oroszországban, az Egységes Oroszországon kívül, amelyik benne van a parlamentben. Ebből 2 olyan, ami még a 90-es években hozták létre, a már általad említett kommunista párt és a liberális demokrata párt, uh-huh. ami egyébként egy ilyen szélsőséges nacionalista párt, egyébként a KPRF is az. És akkor van még 2 másik párt, és ezt a 2 másik pártot, ezt egyébként a Kremlben hozták létre, tehát hogy ott bíztak meg ilyen oroszul politechnológusokat, hogy hozzanak létre egy pártot, és akkor... Az igazságos Oroszország, azt még egyébként anno a 2010-es évek elején, amikor ott éltem, akkor volt az, hogy kitalálták, hogy legyen egy ilyen szocdem párt. Mm. Egyébként van egy izgi interjú az egyik ilyen politechnológussal a New Left Review-ban, mm-hmm. az akkori időkből, és aki így elmagyarázza azt, hogy az ötlet onnan jött, hogy Putyinnak nagyon tetszett az amerikai választási rendszer, mert ugye Putyinnak itt igazán volt csak a külpolitika érdeke, meg az ilyen hatalmi politika, ő azt látja, hogy hát van ez az Egyesült Államok, és marha jó, mert hogy van 2 párt, uh-huh. és azok így egymással versenyeznek, de a külpolitika sose változik, ez mindig ugyanaz. Most egyébként Trump ez talán egy kicsit csavart ezen, de hogy anno ugye a 2000-es évekre gondoljuk, meg a 2010-es évek elejére, amikor ugye tulajdonképpen többé-kevésbé, nem tudom, Afganisztánban ott folytatta Obama, ahol Bush abba hagyta. És akkor, hogy van így 2 pár, de hogy így igazándiból az ilyen hatalmi, nagyhatalmi külpolitika sose változik. Na, ő ilyet szeretne Oroszországban is, és akkor próbál csinálni egy ilyen másik pártot, és ez lett volna így a Spravedlíva Jereszi, az igazságos Oroszország, az egységes Oroszország mellett, hogy akkor majd tök jó, ők lesznek, Putyin mindig hatalmon lesz, és akkor ők meg majd ott egymással küzdenek, hogy, mm-hmm. hogy ki legyen a hatalmi párt. Na ez nem jött be, ez egy, hogy miért nem, hát mert ugye nyilván azért valami sokkal nagy több tartalma van a politikának az Egyesült Államokban. És akkor lett egy ilyen, egy újabb párt, amit meg egy olyan 5 éve hoztak létre, ez a Novia Lugi, az új emberek, és akkor ez lett volna az a párt, amelyiknek, mert ezeknek a pártoknak az a funkció, hogy valamennyi embert felszívjon azért, hogy legyen valami támogatója, hogy valahogy azért legyen valami legitimása a rendszernek, és akkor ők lettek volna az ilyen liberálisokat felszívó párt, vagy helyettesítő, egyébként oroszul a nagyon szép orosz spoiler szót használják erre. Ők egyszerűen nem beszélnek a háborúról. Tehát semmit, egyáltalán nem mondanak semmit a háborúról, tehát hogy a többiek nagyon aktívan támogatják, a Novia Lugi az egyáltalán nem mond róluk semmit. Egyébként elmondják a ehhez értő emberek, hogy az előző Duma 5 éves időszakában a szavazások 96%-ában együtt szavaztak az Egységes Oroszország párttal. Tehát így valójában így nincsen igazándiból semmi különbség. Nyilván az, hogy most mi azt látjuk, hogy ez így kamu, hogy így jaj, csalások vannak, meg stb. Persze a társadalomnak egy viszonylag nagy része így látja, de hogy ezért nyilván nem mindenki. Másrészt azok, akik tudják, hogy csalások vannak, azok is ugye azt gondolják, hogy oké, de ennek van oka. Tehát hogy azért, mert mi egy ostromlott erőd vagyunk, minket Amerika meg Európa el akar pusztítani, muszáj, hogy összefogjunk, egyébként lehet választani, tessék, ott vannak ezek a pártok, de az fontos, hogy a legfontosabb dolgokban nemzeti egység legyen.
10: Ami minden fontos kérdést akar.
11: Ami minden fontos kérdést akar, igen, abszolút, abszolút.

0: hogyan viszonyulnak az orosz emberek a háborúhoz?
1: Hát először szerintem beszéljünk akkor arról, hogy kik harcolnak, és hogy hogyan kerülnek bele, mert az orosz hadseregben ugye nincsen sorozás, hanem az orosz állam hatalmas pénzeket költ arra, hogy bevonzon elég embert, egyébként körülbelül a számítások szerint havi 30 ezer emberre, férfira van szüksége, mert ennyi a veszteség nagyjából. Havonta a súlyosan sebesültekkel és halottakkal együtt. Azért ez Oroszországban a háborúnak a nagyságrendje az jóval kisebb az orosz társadalom számára, mint az ukrán társadalom számára.
0: Ez hány embert jelent? Hányan járták meg a frontot, vagy vannak most a fronton?
1: Hát az egyes ilyen becslések szerint azt hiszem, hogy körülbelül biztos, hogy 2 millió embernél kevesebbről beszélünk. Ugye Oroszország lakossága 145 millió. És ugye Oroszországban az, hogy kikerül a frontra, az kvázi privatizálva van. Tehát, hogy nagyon nagy összegeket fizet az állam azért, hogy férfiak jelentkezzenek önként a hadseregbe, az egyén felelősségére van tolva ez az egész. Tehát, hogy hiába van az, hogy mi itt együtt harcolunk, mi itt megvédjük Oroszországot, mert ugye Oroszországban egyébként alapvetően ez a retorika, hogy mi meg kell védenünk Oroszországot, hogy az orosz propaganda szerint nem csak Ukrajnával harcol, hanem a NATO-val, meg Európával, ami fenyegeti Oroszországot. Ez az összeg így változik régiónként, de egyébként van ilyen vándorlás, mert az egyes régiók, főleg a régiók büdzséjéből megy ez a pénz, az ilyen aláírási pénznek nevezett dolog, és akkor, hogyha valahol nagyobb a pénz, akkor az emberek elutaznak oda, ott írják alá, akkor több pénzt kapnak, és akkor onnan viszik őket a frontra.
0: Hogy kell elképzelni azt, hogy ebbe sok pénz megy? Szóval azt láttam, hogy az utcákon nagyon sok plakát van, megjelennek a különböző szimbólumok már a metróba, bekerül ez a speciális katonai művelet a múzeumokba, a tankönyvekbe, de hogy ezen túl hogy helyeznek nyomást az emberre?
1: Egyrésztről vannak ezek a kifizetések, és akkor ezek a kifizetések mondjuk forintban 10 milliótól kezdődnek, 10 millió forintból, és akkor egészen mondjuk ilyen a legnagyobb ilyen 20-25 millió forintos kifizetések vannak, csak amikor aláírja az ember a pénzt, és akkor utána 200 ezer rubelt keresnek nagyjából, vagy annál többet a beosztástól függően a katonák, ami négyel kell szorozni, szóval egy kicsit kevesebb, szóval ilyen kicsit kevesebb, mint 8, ilyen 7-800 ezer forintot keresnek a fronton. Ezek hatalmas fizetések Oroszországban. Putyin azt ígéri most, a mostani, illetve nem Putyin, bocsánat, az Egységes Oroszország párt azt ígéri, hogy 2030-ra felemelik a minimálbért, körülbelül ilyen forintban 110 ezer forintra. A minimálbér 110 ezer forintra. Az átlagos nyugdíj Oroszországban az ilyen 70 ezer forint körül van. És akkor képzeljük, hogy akkor ehhez képest mondjuk így valaki kap 7-8 ezer forintot havonta a fronton. Tehát, és akkor nyilván ebből látszik az, hogy kikerül a frontra, ugye hát egy kisvárosban, falvakban ez sokkal vonzóbb, mint Moszkvában. Tehát egy Moszkva az egy hatalmas város, nagyon fejlett, a moszkvai barátaim, amikor meglátogatnak Budapesten, akkor nekik az a benyomásuk, hogy ja, ez ilyen érdekes, ilyen kis ilyen cuki csóró, provinciális, alulfejlett városocska ez a Budapest. Hogy moszkvai barátom, ő elutazott Párizsba, és ő nagyon csalódott volt, hogy ilyen koszosak az utcák, meg így nincsenek így térkövek, mindenhol ilyen beton van, meg nem tudom, és hogy Moszkva sokkal jobb. Tehát tényleg irgalmatlan pénzeket költenek így a városra. És akkor ugye ezek a hatalmas kifizetések nyilván alapvetően őket tudják bevonni. Egyébként ezzel is vannak problémák, és akkor például van egy olyan sztori, egy ismerősöm ismerőse, egy kis iparvárosban. Hát ő nem egy túl sikeres férfi, van egy volt felesége, van egy gyereke, most munkanélküli, és hosszú hónapok óta nem fizeti a tartásdíjat. Elment a barátjával, leitták magukat, valahogy nem tudom, tudta, vagy észrevette a barátjának a telefonjához a PIN kódot, és akkor be tudott lépni, és elutalta részegen, nagyon részegen elutalta az összes pénzt a barátja számlájáról a feleségének, hogy ugye így pótolja a tartásdíjat. És akkor nyilván rendőrségi ügy lett belőle, és a rendőrök rögtön mondták neki, hogy hát ez így, nem tudom, x év börtön, de hogyha itt aláírja, akkor el van felejtve. Mármint, hogyha aláírja, ugye, hogy csatlakozik a hadsereghez. És ez nagyon-nagyon jellemző. Tehát, hogy azon kívül, hogy egyrészt így bevonzanak embereket a reklámokkal, ezen kívül nagyon-nagyon sok embernek vannak tartozásai Oroszországban, és akkor ott is arra is ráálltak, hogy mondjuk kifejezetten ezeket az embereket hívogatják, ilyen toborzó emberek.
0: Hát meg az is hír volt, hogy konkrétan börtönből mehettek frontra emberek.
1: Abszolút, tehát egy nagyon sok olyan bűncselekmény típus van, ahol lehetősége van az embereknek arra, hogy szerződést írjanak alá, és akkor mehetnek a frontra. Egyébként ez nagyon meglátszik a börtönpopuláción, tehát hogy Putyin hatalomra kerülése óta folyamatosan nőtt a börtönpopuláció, és most a háború óta nagyon erősen lecsökkent. Igen. Egyébként nyilván akik nem mehetnek, azok az ilyen politikai típusokok miatt elítéltek.
0: Nem olyan régen volt egyébként a Wall Street Journalnek egy videós riportja, amiben azt nézték meg, hogy Ulan-Udében, ami egy déli város, egy szegény régióban, nagyon sokan választották azt, hogy aláírnak egy szerződést, mert mondjuk fel kellett újítaniuk a lakásukat, előre megkaptak egy összeget, felújították, és utána elmentek, és annyian választották ezt az opciót, hogy egyszerűen az már a helyi gazdaságon is meglátszik, iszonyatosan felpörgött. Ez egyrészt másokat is inspirál, szóval azt látod, hogy más családok fejlődnek, és akkor ez nyomást helyez például a legnagyobb fiúra, hogy aztán ő menjen el, és akkor a testvéreinek jobb életlehetősége legyen. Viszont azok, akik nem ezt választották, azok meg kicsit elkezdtek kiárazódni a városból, annyira meglátszik. Van egy nagyon furcsa ilyen perverz, más módon perverz újraelosztás most a régiók között, hogy a szegény régióba áramlik be a pénz, és a férfiak pedig áramlanak onnan ki.
1: Igen. És egyébként, hogy így mindig így férfiakról beszélünk, egyébként ez egy nagyon fontos része a propagandának is, amivel próbálja bevonzani az embereket a hadseregbe. Van egy ilyen elhíresült reklám, de sok ilyen típusú van, ami erre épít a férfiasságra, arra, hogyha te egy igazi férfi vagy, akkor nem csak a családodat, hanem a hazádat is meg kell védened, ráadásul ez sok pénzért. És akkor az egyik ilyen elhíresült reklám, az olyan, hogy egy férfi hazajön, egy ilyen 50-es évei körül járó férfi, azt látjuk, hogy a lakásában a két lánya van, és ők egymással beszélgetnek, és az egyiknek összegyűjtött annyi pénz, hogy telefont vehessen magának. Viszont a férfinek nincs pénze, és ezért el kell kérni a lánya pénzét. Viszont a sztoriból ezt egyébként, ami teljesen így felháborít, hogy megtudjuk, hogy egyébként azért nincs pénze, mert hogy a gyárban, ahol dolgozik, a reklám szerint nem fizették őt ki. És akkor ugye a végén így jön be, hogy akkor mi a megoldás? Hát ugye nyilván nem az, hogy csatlakozik a szakszervezetet, hanem vagy hogy követeli a ki nem fizetett bérét, hanem hát, hogy akkor csatlakozik a hadsereghez, és akkor ő büszke lehet. Reklám végén ott látjuk őt egyenruhában, és akkor a lánya is nagyon büszkék rá, hogy apa csatlakozott a hadsereghez.
0: Nagyon durva már egyébként az orosz emberekben, nagyon mélyen van az, hogy a Szovjetunió összeomlása után nagyon sokan dolgoztak úgy hónapokig, hogy semmi fizetést nem kaptak, és nem az, hogy késtek a fizetések, hanem nem kaptak fizetéseket.
1: Abszolút.
0: És nagyon sokan emlékeznek meg erre.
1: Igen, abszolút. Tehát ez ma is nagyon jellemző. Egyébként Oroszországban nagyon-nagyon elterjedt a fizetés nélküli szabadság. Ezt néha egyébként kérelmezik így a munkavállalók is, tehát hogy ők így el akarnak menni még plusz szabér, és nincs elég szabjuk, de ezzel nagyon gyakran visszajelnek természetesen a munkáltatók. És ez az egyik ilyen nagyon, ami így nagyon elrejti valójában Oroszországban a munkanélküliséget. Tehát, hogy a munkanélküliség rettentően alacsony most, de hogy mondjuk azért sokan vannak úgy, akiket vagy elküldenek, vagy ami jellemzőbb, hogy mondjuk csökkentik az óraszámukat.
0: Egyébként a besorozás kapcsán nekem is van sztorim, hogy nekem kettő fiúnak a testvérem él Moszkvában, és az egyik az volt, hogy be kellett zárkózniuk abban az időszakban, amikor így élesedett az, hogy most embereket keresnek a háborúba, és a másik az, hogy az egyikőjük az egy ilyen online lövöldözős játékkal FPS-sel játszott, és akkor ugye nagyon sokan beszélgetnek játék közben, és valaki talán a hadseregből, vagy valami adminisztrációból elkezdte fűzni az egyik unokatestvéremet, és az volt, hogy gyere ide a frontra, nagyon jó, nem is kell harcolni, nincsen ott az anyukád, akkora buli van, gyere már ide, így leszel férfi, meg ilyesmi, és aztán a nagynéném az meghallotta, és azt mondta, hogy jó, akkor ezt most így befejezzük, és az is felmerült, hogy esetleg Németországba ennek, de aztán végül nem mentek. Egyébként mi a háborúról nem beszélünk annyira.
1: Ez nagyon jellemző szerintem, hogy a háborúról nem annyira beszélnek az emberek, szerintem sokszor így nem is követik napi szinten, ezt így a statisztikákban is látszik. Nekem is az ismerőseim között sokan voltak, akik anno 22-ben elhagyták az országot. Jellemzően a legtöbbeknek nincs lehetőségük például így Németországba menni, mert ugye vízumkötelesek, tehát egy orosz állampolgárnak vízum kell ahhoz, hogy Európába utazhasson, és akkor így általában a volt szovjet tagköztársaságba mentek el, Kazaksztánba, Örményország, Grúzia, ez volt így. De a legtöbben igazán volt csak néhány az én barátaim között is, mondjuk például volt ilyen, aki elment egy kisebb kazak városba, amíg tartott a sorozás, és nyilván igazániból nehéz volt, ugye, mert ugye elmegy egy kazak városba, oké, be tudsz utazni, oké, biztonságban vagy, de nyilván elkezdte felélni a megtakarításait, és akkor most mit tudsz csinálni? Elég nehéz Kazaksztánba nyelvtudás nélkül munkát találni, meg ugye lakást bérelni, meg stb. Tehát, hogy így szépen így fogyott el a megtakarítása. Aztán, amikor úgy érezte, hogy jó, most elvileg ugye vége a sorozásoknak, ha bár a törvény ugye ott van, tehát ezt továbbra is bármikor aktiválhatják, de hát nyilván a gazdasági helyzete miatt úgy gondolta, hogy jó, hát akkor most visszatér Oroszországba, mert hiába van Kazaksztánban, ami számára biztonságos, de kilátástalan, hogy akkor ő most így hogy fog itt tovább élni ebben az országban. Az unokatestvére sztoriára reagálva, szerintem ott az, ami nagyon jellemző, hogy, és az egyik legnagyobb probléma egyébként az orosz hadseregnek, ugye biztos mindenki hallott róla, hogy mennyire eltolódott a hadviselés a drónok irányába.

0: Mit gondolnak az oroszok a háborúról? Most a dróntámadások következtében azért egyre nehezebb nem tudomást venni a háborúról. Többször voltak arról hírek és videók, hogy ég Moszkván belül egy olajfinomító. Nagyon sok kis vállalkozás szenvedi meg azt, hogy a Wildberries-nek, ami gyakorlatilag egy ilyen orosz Amazon, meg az Azonnak a különböző raktárait dróntámadás érte, azért elég feszült most ez a közeg.
1: Bár azért ennek így, hogy kontextusba helyezzük, szóval, hogy ezek így egyes pontokon, egyes szektorokban lehet, okozhatnak komoly problémát, de azért így az első ilyen ijedelem után azért most már így szeptemberre mindenki azt mondja, hogy ennek nagyon minimális lesz az orosz gazdaságra a hatása.
0: Na, a belpolitikai lapokban nem ezt láttam, hanem ilyen hullámokban írnak krízisről.
1: Konkrétan például mondjuk a Wildberries és a Ozonnak a lebombázásáról azt mondják, hogy ez egészen biztosan kevesebb, mint 0,1% a GDP-nek.

0: Valójában Oroszországban, tehát hogyha amikor ilyen felmérések vannak, és ugye még a mai napig vannak abszolút független felmérések, de egyébként nem is nagyon mutatnak mást, mint az államhoz kötődő kutatóintézetek, és azt látjuk, hogy igazániból a háború eleje óta többségben vannak azok, akik azt mondják, hogy ők már szeretnék, hogyha elkezdődnének a béketárgyalások, ahhoz, azokhoz képest, akik azt mondják, hogy ők továbbra is folytatnák háborút. És akkor ez így, ez az óló így folyamatosan nyílik. Tehát, hogy mostanra már azt hiszem, ilyen 62%-an mondták augusztusban, 29%-kal szemben azt, hogy ők szeretnék most már a béketárgyalásokat megkezdeni. Viszont ami szerintem kicsit azért így jobban magyarázza a dolgokat, az az, hogy van egy kutatóintézet, Kronyiki a neve, és ők csináltak egy ilyen diagramot arról, hogy három szeletből áll, és akkor megkérdezték az embereket, hogy támogatják-e háborút, náluk egyébként ilyen 50-50%-ra jött ki, azért, mert hogy nagyon sokan nem válaszoltak. És 50%-an mondták azt, hogy támogatják a háborút, 35% mondta azt, hogy ők nem támogatnák a csapatkivonásokat a háborús célok elérése nélkül, és 31% mondta azt, hogy szerintük a prioritás a hadseregre költeni a szociális kiadásokkal szemben. És akkor ennek a metszetéből egyébként így 14%-nyi ember jön ki. És akkor ez a 14%-nyi ember az, akik ugye akkor nem csak simán választottak ki kérdésre, hogy jó támogatnak a háborút, de hogy azt is kifejezték, hogy nekik van valami elképzelésük a háború céljairól, és ők azt el akarják érni, és azt is kifejezték, hogy ők hajlandóak valamilyen áldozatra azért, hogy ezeket a célokat elérjük. És akkor őket nevezi ez a kutatóintézet a háború következetes támogatóinak. És akkor ugyanezeket a kérdéseket ugye fordítva megkérdezték, hogy ki, akik nem támogatják a háborút, a szociális kiadásoknak kell, hogy legyen elsőbsége, támogatnák a csapatok kivonását a célok elérése nélkül, és ott 20% mondta azt, hogy lett ez a metszet, akik így következetesen a háború ellen lépnek fel. Nagyjából így a társadalomnak ennyi, tehát nagyjából így a harmad része az, akinek ilyen nagyon erős véleménye van a háborúról. És akkor a többség az pedig így próbál megélni, normalizálja a helyzetét, és van egy nagyon érdekes szerintem kutatás Kurszk megyéből. Kurszk megye az, amit körülbelül fél évig, 24 végén, 25 elején az ukrán csapatok megszállás alatt tartottak, ugye betörtek orosz területekre, és ott voltak ukrán csapatok, és hogy utána ott csináltak itt tök jó kutatást, egyébként egy külföldi ügynöknek nyilvánított tervezet, a PS Labnak hívják őket, és ők azt tapasztalták, hogy az emberek nagyon gyorsan normalizálták a helyzetüket, amiatt, hogy annyira erőtlennek, kiszolgáltatottnak érezték magukat, nem volt náluk fókuszban az, hogy ők felelősséget keressenek azért, ami történt. Ők azt mondják, hogy alapvetően úgy írták le az emberek a tapasztalatukat, hogy ez olyan volt, mintha egy ilyen természeti katasztrófa történt volna. Ha így akarták Moszkvában, akkor nyilván meg volt az oka, hogy miért történt így, és ők igazániból arra próbálnak fókuszálni, hogy hogyan tudják az életüket rendbe rakni. De azért közben nyilván azért van egy ilyen felgyülemlő elégedetlenség az orosz társadalomban. Ezt egyébként részben nagyon jól tudja kezelni hosszú évek óta az orosz moszkvai vezetés azzal, hogy a felelősséget azt a regionális vezetőkre tolják. És egyébként például emiatt is, hogy említettem korábban, hogy egy csomó regionális vezető van mondjuk börtönben. Vagy lett eltávolítva, lett kirúgva, és ma már nincsen semmilyen pozícióban. Tehát ezzel így próbálják, tudják levezetni valamennyire a feszültséget, de azért ez egyre nehezebb, és azért az látszik, hogy így gyülemlik fel ez az elégedetlenség. Viszont azért talán beszéltünk a másik oldalról is, hogy Oroszországban Putyinnak a hivatalos ideológia, ezt úgy hívják, hogy ez a ruszki mír, a orosz világ, és hogy ő ezt akarja kiterjeszteni, ez az ilyen konzervatív, nacionalista, részben imperialista ideológia, nyilván egyébként nagyon megfoghatatlan, de hogy valamilyen értelemben ez az orosz világ létezik. Tehát, hogy az átlag orosz, az egy sokkal zártabb társadalomban él, mint a magyar társadalom. Tehát, hogy majdnem 70%-a az oroszoknak soha nem járt külföldön. Oroszországban nagyon kevés ember beszél idegen nyelvet. És nem csak azért, mert rossz a nyelvoktatás, vagy mert, nem tudom, lusták lennének az orosz emberek, hanem hogy a gazdaság is zártabb, a magyarral szemben nem a multik uralják, a legtöbb munkáltató az valamit Oroszországon belül gyárt, és Oroszországon belül értékesít, nincs szükség nyelvtudásra. Oroszországban a fiatalok, meg a nem tudom, idősebbek is nem Netflixet néznek, hanem Okkot, meg az összes többi ilyen szolgáltatót, amin egyébként sokkal nagyobb arányban vannak orosz filmek és orosz sorozatok. Egyébként vannak már egy csomó sorozat, ami a háborúról szól, ahol hősiesen védik Oroszországot a fiatal katonák. Tehát, hogy nagyon így be vannak zárva, és hogy ebben a világban élnek. Szerintem ez fontos észben tartani, amikor ezt Magyarországról nézzük, egy kis országból, ahol nem tudom hányan lehetnek olyanok Magyarországon, akik még mondjuk soha nem hagyták el a Magyarországot, és nem voltak még külföldön, de azért biztos, hogy nagyságrendekkel kevesebben. Nekem is van egy idős rokonom, akinek vannak Ukrajnában rokonai, és akkor így panaszkodott, hogy nem lehet velük beszélni, mert ezek állandóan csak a politikáról akarnak beszélni, engem meg nem érdekel a politika. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon erős apolitikusság van Oroszországban.
1: Említetted azt, hogy nagyon sokszor olyan emberek vállalkoznak arra, hogy kimennek a frontra, akiket igazából az ilyen kilátástalanság visz erre a döntésre, és azt is mondtad, hogy nagyon sokan, akik most a háborúhoz viszonyulnak, nem morálisan gondolkodnak a háborúról, hanem mondjuk ilyen fogyasztási kérdéseken keresztül élik meg, hogy most egy kicsit rosszabb. Akkor mi az igazolása belföldön a háborúnak?
0: Ugye van az a része, hogy Ukrajnában egy ilyen fasiszta rendszer van hatalmon, és megjelenik az egyébként nagyon abszurd, hogy meg kell védeni az ukrán embereket ettől a rendszertől. Van ez a fajta igazolása a háborúnak. Az ilyen absztraktabb az, hogy nyilván azért az oroszoknak Oroszországban ez egy elfogadott nézet, hogy Oroszország egy nagyhatalom. Egy nagyhatalomnak van egy érdekszférája, ez a mi érdekszféránk, és hogy egyébként is Ukrajnában az egy ilyen nem önálló állam, hanem az egy ilyen bábja a NATO-nak. Ezt a többség elfogadja, és szerintem például erre annó amúgy Navalnyi is ráérzett, hogy Oroszországban ilyen NATO-s dolgokkal előjönni, az nem túl jó dolog. Az társadalom óriási része semmi jót nem gondol a NATO-ról. Ezért mindig próbálta is azt nyomni, hogy Oroszország független, nek kell lennie, Oroszországnak erősnek kell lennie. Nyilván ő hozzátette azt, hogy Oroszországnak demokratikusnak kell lennie. Ezt az orosz társadalom többsége szerintem elfogadja ezeket a háborús okokat. Más kérdés, hogy van ez az elterjedt mém, ami egy ilyen szomorú történet valójában, a Malaja tokmácska, ami kis tokmácskát jelent. Ez egy nagyon-nagyon pici falu Ukrajnában, a frontnak egy teljesen nem fontos részén, amit így vannak ilyen screenshotok, hogy bejelenti az orosz hadsereg, hogy elfoglalták, és akkor így kb. Tucatszor már elfoglalták, és akkor mindig visszafoglalja az ukrán hadsereg. És akkor lett egy ilyen szlogen erre, meg mém, egyébként az orosz meg az ukrán oldalon is van egy csomó mém Malajatok macskáról, és lett egy ilyen orosz mém arra is, hogy nekünk nem kell Malajatok macska, és szerintem ez egy tök jó szimbóluma ennek, mert hogy szerintem az oroszok többsége nagyjából ezt gondolja. Csak így hozzá lehetne tenni zárójelbe, hogy hát Kijev kéne, de Malaja tokmácska nem fontos. És akkor, ha ez a háború így megy, akkor inkább hagyjuk a szarba az egészet, mert hogy mi értelme egy háborúnak, amiben százezrek halnak meg azért, hogy elfoglaljuk Malaja tokmácskát.
1: És amikor azt mondják, hogy szeretnének már békét, vagy szeretnének határozottabb lépéseket a béke irányába, akkor ez ugyanúgy, mint ahogy ez a háború, mint természeti katasztrófa, ezt csak úgy várják, vagy látszik az iránya, hogy mondjuk a moszkvai vezetés az határozottabban tegyen ezért. Vagy azt látják, hogy a moszkvai vezetés azt kommunikálja, hogy ők folyamatosan béketervekkel lépnek elő, viszont azt az európaiak és az ukrajnaiak lesöprik, és akkor a felgyülemlő indulat, ez inkább kifelé irányul.
0: Szerintem mindenképpen van egy ilyen folyamat, tehát hogy azt látjuk, hogy amikor ugye vannak ezek a hullámok, hogy akkor a Trump megint kitalálja, hogy legyenek béketárgyalások, oda küldi az embereit, akkor azért általában Oroszország ebben így azért így partner. Már olyan szinten, hogy nem utasítják kapásból vissza az egészet. És ez nem csak Trumpnak szól, hanem ez a lakosságnak is szól. Tehát, hogy szeptember elején volt Trumpnak a barátja is most kinevezett, külön megbízott Witkoff és a Jared Kushner, aki meg azt hiszem a veje Trumpnak, és hogy nyilván ott is ugye, hogy Putyin fogadta őket, és voltak valamilyen tárgyalások, nyilván komoly tehát hogy nem voltak komoly eredményei. Ez részben Trumpnak szól, de hogy azért nagy részben ez az orosz lakosságnak is szól, hogy látjátok, mi itt próbálkozunk, mi próbálunk békét kötni, stb. Azért a lakosságnak egy nagyon nagy részét nem érinti, tehát a túlnyomó részét nem érinti közvetlenül a háború, és mondjuk egy nagy részét nem annyira fáj közvetetten, mert nyilván magas az infláció, de mondjuk, hogyha te egy olyan iparágban dolgozol, ami most jobban megy a háború miatt, akkor neked a reálbéred is nőttek. Akik nagyon vesztettek ezen, azok például mondjuk a nyugdíjasok. A nyugdíjak folyamatosan értékelődnek el. De jellemzően egyébként a nyugdíjasok is azok, akik a leginkább támogatják a rendszert. Tehát, hogy valószínűleg azért is kapnak kevesebbet, mert ők úgyis ránk szavaznak, ők úgyis minket támogatnak. De azért van nyilván egy ilyen elégedetlenség, nyilván egy nagyon szerteágazó társadalomról beszélünk. Egyébként folyamatosan, tehát például mondjuk a felmérésében az is látszik, hogy azt hiszem ez volt, hogy az orosz lakosság 10%-a Oroszországot tartja a felelősnek azért, hogy még nincsen béke. Mm. Tehát ők nyilván itt megjelenik az, hogy ők háború ellenesek. És ezen kívül pedig azért a többség Európát tartja felelősnek emiatt, és hát nyilván megjelenik így Ukrajna, meg Amerika is ezekben a felmérésekben.
1: Csak egy apró megjegyzés, hogy a Vitkov és a Kushner aztán Ukrajnába is elment, hát nem nagyon voltak kézzelfogható eredmények, amikről igen írtak az orosz lapok, nagyon csalódottak Trumppal kapcsolatban, ledorongoló szövegek keletkeztek, illetve most arról beszélnek, hogy majd októberben lehetnek háromoldalú találkozások, Oroszország, Ukrajna, az USA. Nekem még az jutott eszembe arról, hogy azt mondtad, hogy keveseket érint. Azt hiszem, egy moszkvai lap írta azt, hogy az ilyen használt ruha, használt termékek piaca az iszonyatosan felpörgött, mert nagyon sokan már nem tudják megengedni maguknak azt, hogy hazai termékeket vagy külföldről érkező termékeket vegyenek. Viszont utána ugyanabban a lapban jóformán olyan hangvétellel, hogy nincs itt probléma, mert ekközben viszont a luxusautók vásárlása az nagyon felpörgött.
0: Ami nekem nagyon meglepő volt, hogy mindig arról volt szó, hogy hát az a baj, ugye, hát, hogy mint Magyarországon egyébként, hogy hát van a vidék, és hogy mi itt Moszkvában kimegyünk tüntetni, és akkor, hogy ugye ott vannak azok a szegény emberek a kisfaluban, meg nem tudom, ők akkor így nem őket nem érjük el, és stb. Nyilván ez egy nagyon primitív és leegyszerűsített ilyen narratíva, de hogy így számokban ebben volt igazság. És ami nagyon nekem így meglepő volt, hogy ez most megváltozott. Hogy most tényleg az van, hogy minél kisebb egy település, annál nagyobb eséllyel szeretnének az emberek békét. Nyilván, mert őket jobban érinti a háború, és nagyon meglepődtem, hogy Moszkvában vannak a legtöbben a támogatói, tehát arányosan a legtöbben a támogatói, tehát ha jól emlékszem, valami 60%-a a moszkvai lakosságnak támogatja a háborút.
1: A tágabb ilyen gazdaságról nagyon sokszor felmerül az, hogy Oroszország meddig tudja finanszírozni a háborút, meddig tudja fenntartani azt ezeket a háborús cselekményeket, és akkor most beszéltünk arról, hogy oroszországi lapok is írnak a válság különböző jeleiről. Te mit gondolsz ezekről a kérdésekről, vagy arról, akik azt várják, hogy az orosz gazdaság majd összeomlik, és ez fogja lezárni a háborút?
0: Ezért mindig nehéz, és ez is az egyik ilyen dolog, ami így érdekel, meg motivál arra, hogy írjak Oroszországról, vagy egyáltalán gondolkodjak, hogy nagyon sok rosszat olvasunk az orosz gazdaságról, főleg a nyugati médiában, vagy az orosz ellenzéki médiában, és akkor a másik oldalról meg egy nagyon sok ilyen jót, vagy ilyen, hogy ja, nem is olyan rossz dolgot olvasok az orosz médiában az orosz gazdaságról. És hogy amit olvasok, az nem propaganda. Tehát, hogy így igazán mindkettő igaz. Csak hogy az a fontos, hogy melyik szempontból nézzük. Mm-hmm. És hogy szerintem erre például egy nagyon rossz szó, amit így el kéne felejteni, az összeomlás szó. Tehát, hogy vannak ilyen rossz tendenciák az orosz gazdaságban mindenképp. Tehát, hogy nagyon nő az államadósság.
1: Bár most alacsony azért.
0: Igen, ez az, hogy és akkor így van, tehát hogy nagyon nő az államadóság, de alacsony. Egyre nagyobb a költségvetési hiány, vagy a költségvetési deficit, de még mindig alacsony, tehát hogy mindig 3% alatt van, csak ez orosz mértékben már magasnak számít. És hogy arról van szó, hogy nőnek az adók, de még mindig alacsonyak. Tehát, hogy Oroszországban valójában gyakran nevezik úgy, mint egy ilyen államkapitalista rendszert, ahogy az állam nagy szerepet játszik. Ami részben igaz, részben azért azt fontos hozzátenni, hogy ez nagyon nem ritka dolog olyan országokban, ahol a nyersanyagoknak nagy szerepe van. És ezen kívül viszont Oroszországban egy ilyen eléggé ugyanúgy, mint Európában, a kapitalizmusnak egy ilyen neoliberális típusa terjedt el. Alapvetően nagyon alacsonyak az orosz adók, tehát a személyi jövedelemadó az nagyon sokáig 13% volt például, a járulékok is nagyon alacsonyak voltak, a nyereségadók is nagyon alacsonyak, nagyon alacsony az újraelosztás mértéke, és van költségvetési hiány, de még bőven van hova emelni az adókat. Ezt örömmel fogadják-e majd az embereket? Biztosan nem. De hogy így még van még mindig mozgástere az államnak ebben. És hogy igazándiból szerintem el kéne felejteni ezt az összeomlás szót, mert hogy nem lesz összeomlás. Ami lesz, az az, hogy van egy degradáció egyrészt, tehát hogy egyre kevésbé versenyképesebb az orosz gazdaság, másrésztről pedig egyszerűen van egy átalakulás abban, hogy a társadalomnak melyik rétegei nyernek, és melyik rétegei vesztenek. És nyilván beszélhetünk fölül-alul, és akkor persze nyilván fölül többet nyernek, mint alul, de hogy azért ennél nyilván bonyolultabb, tehát hogy regionálisan is fontos, hogy mondjuk egy olyan régió, ahol erős a hadipar, vagy a nehézipar, az nyilván sokat nyer a háborúval. Egy olyan régió, ahol ilyen nincsen, ahol mondjuk inkább a mezőgazdaság dominál, vagy valamilyen olyan nyersanyag, például mondjuk a szénipar nagyon nagy problémákban van, ugye Oroszországban nagyon sok szén van, de Oroszországban így a közepén van nagyon sok szén, ami azt jelenti, hogy a nemzetközi piacoktól borzasztó távol van.
1: Meg most elvileg a kínaiak sem veszik annyira, én úgy hallottam.
0: Igen, ráadásul ugye a kínaiaknál ugye az ausztrál szénnel kéne versenyezni, vagy a kínai szénnel, ami ugye a víziszállítás mindig sokkal olcsóbb. Szibéria közepéről kéne vonattal elszállítani Kínába, ez borzasztóan drága, a kicsit közelebbi európai piacok ugye meg nem elérhetőek most Oroszország számára. Tehát, hogy ők például sokat szenvednek ettől. Tehát, hogy nagyon, nagyon megoszlik, és ez nagyon átalakul, és ez ebben abszolút vannak ilyen felgyülemlő feszültségek, amit a háború elhúzódásával nyilván egyre nehezebb lesz kezelni, de én nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy amit így hallunk sokszor, főleg mondjuk például az ukrán hivatalos narratíva az jó részben erre épül, hogy tartsatok ki, Oroszország mindjárt összeomlik. Még egy kicsit ki kell tartani, és akkor majd Oroszország összeomlik, és minden jó lesz.
1: Azt hiszem, még ahhoz szokták mérni ezeket a várakozásokat, hogy most az olaj világpiaci ára az megint magasabb lett, és ehhez képest viszont 0,3% a GDP növekedés, és akkor ez viszont egy meglepő különbség.
0: Abszolút, tehát hogy van egy abszolút ilyen pangás, nincsenek erőforrások, borzasztó alacsony szinten vannak a befektetések Oroszországban. Az orosz oligarchák mindig híresek voltak arra, hogy ők rohadtul nem szeretnek befektetni Oroszországban, ellenben Londonban nagyon szeretnek. Ez továbbra is így van, van egy lejtmenet. És akkor nyilván a másik ilyen nagyon logikus dolog, amivel lehet összehasonlítani az orosz gazdaság állapotát, meg az orosz társadalom állapotát, hát egy háborúban. Hát nyilván mivel hasonlítjuk a másik országgal. Tehát, hogy sok rossz tendencia van, de hogy azért ez nem hasonlítható össze Ukrajnával közel sem. Tehát, hogy az, hogy az ukrán lakosság hogyan szenved a háborútól, a közvetlen és közvetlen hatásaitól, az azért az egy teljesen más nagyságrend.
1: Mondjuk az marhára nem mindegy, hogy Ukrajna területén folyik főleg a háború.
0: Persze, abszolút, abszolút, igen. Meg hát, szóval mondjuk a dróntámadásoknál is azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ez most így hirtelen sok, és tényleg vannak ilyen erős hatásai, ami megint csak regionálisan oszlik, de azért ez nem hasonlítható ahhoz, a pusztításhoz, amit az orosz rakéták és drónok okoznak Ukrajnában.
1: A másik, ami érdekes dolog a dróntámadásokkal kapcsolatban, ez egyébként egy ilyen visszatérő belpolitikai reflex Oroszországban, hogy ugye több olajfinomító elkezdett égni, az azt jelenti, hogy nagyon komoly kimaradások voltak, és akkor erre a válasz az volt, hogy természetesen ez azoknak a hibája, akik nem voltak képesek megvédeni ezeket a finomítókat, tehát hoztak egy olyan törvényt, hogyha ez megtörténik, és az orosz emberek életminősége és nem tudom milyen energiabiztonsága nincsen megoldva, akkor majd az állam elveheti azt az olajfinomítót, és ő fogja majd kezelni. Szokás szerint nagyon laza egyébként a törvényszövege, tehát nem lehet igazán megállapítani, hogy mi meríti ki az államosításnak a követelményeit, és azt sem lehet tudni, hogyha az egyik létesítményt megtámadták, akkor elvehetik-e azokat, amik így régióval arrébb vannak. Tehát ez is egy ilyen kérdés.
0: Igen, tehát hogy ezt lehetőséget adott a államosításra, nem csak az olajfinomítók, hanem általában ipari létesítmények esetében. Ha az állam úgy ítéli meg, hogy nem megfelelő mértékben védte meg a létesítményt a tulajdonos, akkor elvehetik ezt, és akkor ez így most szóval róla, hogy akkor most vajon ebből lesz egy ilyen államosítás hullám. Nem tudom, ez mennyire van. Az biztos, hogy ez volt a benzinkimaradás, ez egy dolog, ami nagyon érintette így az embereket. Azért itt is hatalmas a különbségek, a regionálisan. Én azt olvastam most, van egy Carnegie intézetnek, ami egy ilyen liberális kutatóintézet, de egyébként szerintem a vezetője ehhez biztos nagyon ért. Egyébként a Gazprom nyertnél dolgozott korábban. Ő azt úgy becsült, hogy 8-10%-kal csökkent a benzinfogyasztás Oroszországban, ami azért úgy jelentős, de hogy ilyen iszonyat nagy különbségek vannak. Többé-kevésbé minél közelebb van egy régió Ukrajnához, annál nagyobb. Igen, és akkor a másik dolog, amit meg így nagyon így mindenki mond, és az én ismerőseim is, meg családtagok így mind mondanak, ugye, hogy ami nagyon jellemző, hogy ugye használják a mobil internetet, vagy használnák a mobil internetet a drónok a támadásoknál, arra, hogy a lokációt tartsák, és nagyon gyakori lett Oroszországban az internet, a mobilnet kimaradás, ami azért is volt nagyon így erős, mert Oroszországban a digitalizáció sokkal elterjedtebb, mint Magyarországon. Tehát, hogy nagyon-nagyon ritka már az, hogy valaki készpénzzel fizetne. És akkor, amikor először ez megtörtént, akkor tényleg így minden leállt. Rengeteg üzlet van, ahol már nem lehet készpénzzel fizetni. És ez nyilván bedőlt akkor.
1: Egyébként az újságok is írták azt hiszem augusztusban, hogy látványos volt az, hogy az emberek több pénzt vettek ki a bankból, mint amennyit beleraktak. Ami nekem még nagyon tetszett, ami ilyen kicsit ilyen nyelvi leleménynek érzem, ezt is az egyik oroszországi belpolitikai lap használta, hogy elmélyülő stagnálás van, amit nem lehet tudni, hogy ez így mikor fordul recesszióba, de egy ilyen elmélyülő stagnálás.
0: Igen, egyébként ez nagyon izgalmas, ezt egy egész adásnyit tudnék beszélni az orosz médiára, hogy valójában az orosz médiában mindig vannak, tehát hogy lehet beszélni dolgokról. Nem egy ilyen totalitárius rendszer, de hogy egy ilyen nagyon más nyelv. Tehát azok, akik igyekeznek még függetlennek lenni, arra állnak rá, hogy ilyen iszonyatos szakpolitikai dolgokba mennek bele, és abban lehet kritizálni. Lehet mondani, hogy ez itt ez a szakpolitika, ez nem jó, ezt máshogy kéne csinálni. Ezt abszolút lehet csinálni, tehát ezt lehet a külkereskedelemmel, a szociálpolitikával, az oktatással, ezt mind lehet csinálni. Csak nem szabad megnevezni a főfelelős.
1: Akkor beszéljünk egy kicsit a jövőről, hogy szerinted milyen kihívásokat kell kezelnie az orosz vezetésnek az elkövetkezendő években?
0: Hát így gazdaságilag nagyon sokat beszélnek arról a független sajtó, a nyugati sajtó arról, hogy az egy nagy kihívás lesz, hogy hogyan áll majd vissza az orosz gazdaság a hadigazdaságról, a civil gazdaságra, és hogy így ez nem csak egy gazdasági kérdés, mint általában a gazdasági kérdések, nem csak gazdasági kérdés, hanem politikai kérdés, ugye rengeteg nyertese van ennek Oroszországban, és közben Putyin szűk köre is, aki ennek egy nagy nyertese, akik nyilván majd érdekeltek lesznek abban, hogy ez továbbra is ezek az erőforrások az ő szektoraikba folyanak. És akkor ez szintén megint csak Oroszországban, ez mindig így szem előtt kell tartani egy regionális kérdés, tehát hogy mi történik azokban a városokban majd, ahol így hirtelen így beomlik majd az állami megrendelés a nehézipara, a hadiparra. Biztos, hogy tehát, hogy ez nagyon könnyen kiválthat komoly elégedetlenségeket ott. Közben egyébként éppen lassan a kínai ipar az letarolja az orosz piacot. Minden ismerősöm már arról beszél, hogy hát Oroszországban már mindenhol kínai autók vannak, és akkor mondják nekem a kínai autónőket, én őszintén nem is hallottam róluk, Európában ezeket nem is lehet kapni, de hogy már az eladásoknak ilyen hatalmas, tehát a többsége már az eladott autó, az bőven a többsége az kínai autó. Tehát, hogy lesz egy ilyen kérdés, nyilván egy hatalmas kérdés, hogy mi lesz azzal a sok-sok-sok százezer, több mint millió emberrel, aki így visszatér a háborúból, ez a 90-es években egy nagy kihívás volt, ugye az Afganisztánból visszatérő veteránok. Most is vannak szörnyű sztorik arról, hogy milyen rémítetteket követnek el, főleg mondjuk általában az ilyen börtönből szabadultak, és akik úgy térnek valahogy vissza. Ezeknek az eseteknek azért a túlnyomó többsége az családon belüli erőszak, amit hát nyilván Oroszországban is hát sehogy nincs kezelve. És hát hogy kérdés, hogy mihez vezet el ez a politikai degradáció. Putyin 73 éves lesz néhány hét múlva. Nem igazán látom, hogy ez így hogyan fog megváltozni.
1: Mi a társadalom jövőképe?
0: Felmérések szerint a hatalmas többség még több mint egy év háborút vár. Tehát, hogy szerintem nincs jövőkép. És pont ez is az ellenzéki politikusoknak a legnagyobb ilyen hibája, hogy igazániból nem nagyon tud senki normális, valamilyen reális, és a többség számára jó és elfogadható jövőképet felrajzolni. A nyugaton élő, nyilván oda kiszorított liberális ellenzék, ők Oroszországot egy bűnös országnak tartják, ahol kemény piaci reformokat kell bevezetni, és meg kell valósítani a neoliberális álmot. Most ezt nyilván egyszerűsítek, meg nyilván sok különböző politikus van, vagy emberek, akik annak tartják magukat, de hogy így nagyjából ez a kép, az ő képük Oroszországról. Ugye Magyarországon 90-ben ugye volt, vagy Kelet-Európában egy ilyen út, hogy akkor Magyarország az majd így nyugati integráció, csatlakozunk az EU-hoz, és akkor majd jön a nyugati tők, és stb. Nyilván ez Oroszország számára, ez se akkor, se most nem volt lehetőség, tehát hogy ez erről szó se lehet. És akkor vannak azok a baloldali marxista gondolkodók, és nem csak gondolkodók, hanem van mozgalom is, aki viszont hát nyilván Oroszországban egy nagyon erős államosítás, tehát hogy az, hogy Oroszországban a nyersanyagok jó nagy része az a tőkét gazdagítja, az nyilván elfogadhatatlan. Például Oroszországban, hogy vannak olyan gyárak, például Gyeri Paszkának, azt hiszem a gyára Norilsky Nickel, Norilskban a sarkörön túl egy város, egy iparváros, amit egyébként gulág foglyok építettek fel, és hogy az egy milliárdost gazdagít, ez szintén teljesen elfogadhatatlan. Tehát, hogy egy nagy gazdasági társadalmi átalakulás, az orosz társadalom elképesztően egyenlőtlen, tehát hihetetlen egyenlőtlenségek vannak, ezt nyilvánvalóan meg kell szüntetni. Az biztos, hogy még valamilyen polgári értelemben vett demokrácia is teljességgel lehetetlen Oroszországban addig, amíg ennyire óriásiak a egyenlőtlenségek.
1: Ajánlanál az olvasóknak izgalmas forrásokat, ahol olvashatnak az oroszországi belviszonyokról, vagy esetleg filmeket, sorozatokat, amit érdemes nézni?
0: Hát engem például nagyon érdekelne az Jagincevnek az új filmje. Uh-huh. Ő egyébként korábban, azt hiszem Kanban mutatták be ezt a filmet, uh-huh. Minotaurus a neve, uh-huh. és az már a háború idején játszódik. Ő egyébként ezt a filmet nem Oroszországban forgatta, ott már nem tette volna meg, és a háború a háttérben valahogy játszódik, uh-huh. de mint mondom, én nem láttam a filmet, még a neten sincs fent sehol, és nem tudom, hogy meg fog jelenni, hogy ezt be fogják mutatni Magyarországon. Remélem, igen.
1: Szóval ez nem ajánlás, hanem remény, hogy remény, közösen igen, olvasókkal igen. együtt igen. szerezzük meg, nézzük meg.
0: És akkor vannak szerintem olyan kifejezetten baloldali híroldal, mint a Mérce, Oroszországban nincs. Van a Szeptember Média, amit tudok ajánlani, de ez ritkán frissül mostanság. A Postly Media, amin ilyen analitikus cikkek vannak. Egyébként szerintem mind a kettő angolul is elérhető. Van az Antijob, szerintem egy ilyen szakszervezetekhez kötődő honlap, ahol szintén vannak érdekes dolgok. És hát van ez a Prastie Csisla, ami az egyik legnagyobb marxista YouTube csatorna, milliós nézettséggel. Nagyon érdekes, hogy miket tudnak csinálni, úgyhogy Oroszországban tartózkodnak, és nyíltan szidják a rendszert. Azt hiszem ez, és beszéltünk a Spravedliva Jereszia pártról, hogy ez is egy ilyen háborúpárti förmedvény, és annak a tagja egyébként Zahar Prilepin, aki egy orosz fasiszta író, és egyáltalán azt mondják, nem tehetségtelen fasiszta író, és az ő könyvei magyarul is elérhetőek. Lefordították őket annó, amikor még kevésbé nyíltan volt fasiszta.
1: Uh-huh. Nagyon köszi, és nagyon köszönjük nektek is, hogy meghallgattátok ezt a beszélgetést. Hogyha kérdésetek, javaslatotok lenne, akkor írjatok a műsorkukac.mérce.hu címre, és akkor találkozunk 2 hét múlva a Tirason, és a Mércén lehet, hogy már korábban is. Sziasztok!
0: Sziasztok!

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: is itt lakik a négyszögletű kerekerdőben, akárcsak Dömdödöm.
1: Kicsoda?
0: Dömdödöm. Azért nevezzük így, mert csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
1: Semmi mást.
0: Semmit. De azért nagyon jól megértjük, akármit is akar mondani. Néhány nap alatt te is megérted.

0: Ő meg ugye azért jött ide, mert odakint senki se értette meg, és ki is nevették?
1: Lehet, magam sem tudom pontosan, de Aromó, a fékezhetetlen agyvelelő nyúl azt állítja, hogy Dömdödöm tudna beszélni, csak nem akar.
0: És miért nem?
1: Aromó úgy meséli, hogy Dömdödöm egyszer nagyon megszeretett valakit. Igen, megörült, te is tudod, mennyire megörül az ember annak, ha megszeret valakit. El is indul Dömdödöm, hogy majd odaáll az elé, a valaki elé, és azt mondja, szeretlek. Igen ám, de útközben látott két asszonyt. Éppen azt mondta az egyik a másiknak.
2: Én igazán szeretem magukat, de ha még egyszer átjön a tyúkjuk a kertembe...
1: Mi az, hogy de ha még egyszer, gondolkozott Dömdödöm, akkor már nem fogja szeretni. Aztán jobban odanézett, s akkor ismerte meg a két asszonyt. Világéletükbe gyűlölték egymást. Ejha, mondta Dömdödöm, és odaért a templom térre. Ott éppen egy zsinóros, zekés poroszló püfölt egy rongyos gyereket.
3: Én szeretem az embereket!
1: Ordította a poroszló, és zitty a sonfa pálcával.
3: De azt nem tűrhetem!
1: Már megint ez a szó, már megint ez a szeretni szó, mormogott Dömdödöm, és elgáncsolta a poroszlót, s amíg ő kelme feltápászkodott, ő is, meg a rongyos gyerek is kereket oldott. S úgy futás közben fülébe jut egy beszélgetés fosznány. Egy fiú éppen azt mondja a másiknak.
4: Én a világon a pirított tökmagot szeretem a legjobban.
1: Erre már igazán elkeseredett Dömdödöm, de ez nem volt elég, mert akkor meghallotta, ahogy a ligetben egy lány azt mondja egy fiúnak.
5: Én igazán szeretlek.
1: Mi az, hogy igazán? Háborgott magába Dömdödöm. Akkor talán olyan is van, hogy nem igazán. Ha nem igazán, akkor az már nem is szeretet. S ha szereti, akkor miért kell hozzá az az igazán? Vagy szeret valakit az ember, vagy sem? S akkor elgondolkozott ezen a szeretni szón. Mit is jelent igazából? Mit jelentett annak az asszonynak a szájából? Mit a poroszlóéból? Mit a tökmagevő fiújéból? És mit a ligetbeli lányéból? Mit? De már akkor oda is ért ahhoz, akit megszeretett. Megállt előtte, rápillantott, és azt mondta.
6: Dömdödöm.
1: Azóta se hajlandó mást mondani, csak ennyit, hogy Dömdödöm.
0: És akinek azt mondta, hogy Dömdödöm, megértette őt?
1: Egészen bizonyos lehetsz benne. Ám bár könnyen meg lehet, hogy ezt a történetet Aromó találta ki, és Dömdödöm tényleg nem tud mást mondani, csak azt, hogy Dömdödöm.

0: Élt egyszer egy kecskemama, akinek volt 7 kis gidája. Egy napon így szólt a gyermekeihez.
1: Kedveseim, kimegyek az erdőre élelemért. Ne nyissatok ajtót senkinek, mert ha a farkast beeresztitek, felfal mindannyiótokat. Értes hangjáról és fekete mancsáról ráismertek majd.
2: Ne aggódj, anyácska! Ígérjük, nem nyitjuk ki az ajtót!
0: Miközben a kecskegidák búcsúzkodtak, a farkas lesben állt egy közeli bokorban. Hamarosan megjelent a kecskék házánál. Kopogtatott az ajtón, majd így szólt.
3: Drága gyermekeim, anyácskátok vagyok. Hazaértem, eresztetek be.
0: Kisgidák pedig így feleltek.
2: Mit is, anyáknak nem ilyen érdes a hangja. Te a farkas vagy. Nem nyitunk ajtót.
0: A farkas fogta magát, és vásárolt egy darab krétát. Megette, hogy a hangja lágyabb legyen, és visszament a házhoz. Kopogott az ajtón, majd így szólt.
3: Drága gyermekeim, engedjétek be anyácskátokat.
0: Ám a legidősebb gyerek észrevette a farkas fekete mancsát az ajtó alatt, és azt mondta.
2: A mi édesanyánknak nem fekete a lába, de a farkas vagy.
0: A farkas felkerekedett, szerzett egy kevés lisztet, beszórta vele a lábát, hogy szép fehér legyen. Aztán visszament a kis házhoz, és ismét bekopogott az ajtón.
3: Gyermekeim, édesanyjátok jött meg. Nyissatok ajtót.
2: Mutasd a lábad!
0: A farkas vigyorogva nyomta az ajtóréshez a fehér lábát.
2: Édesanyánkhoz! A mi igazi édesanyánk!
0: Örvendeztek a kecskegidák, s nyomban kinyitották az ajtót.
2: Segítség!
0: Kiabálták a kisgidák, és kétségbe esetten próbáltak elrejtőzni a farkas elől. Az egyik az asztal alatt, a másik az ágy alatt, a harmadik a kemencében, a negyedik a konyhában, az ötödik a szennyes kosárban, a hatodik a szekrényben, a hetedik pedig

0: Ba.
1: Kecske mama egyre csak a gyerekeit kereste, de nem találta őket.
2: Jaj, csak nem történt valami bajuk. Most mi lesz velem?
1: Egyenként szólongatta a kicsinyeit, de egyik sem válaszolt, amikor a legkisebbiket szólította, egy félénk hangot hallott.
3: Itt vagyok, anyácskám! Jaj, úgy féltem!
1: A kecske mama és a legkisebb Gida elindult, hogy megkeresse a farkast. Hamarosan rá is találta, kinn aludt a mezőn egy terebélyes fa árnyékában. Amikor megközelítették, látták, hogy hatalmas bendője csak úgy mozgott és kavargott.
2: Élnek az én drága gyermekei.
1: Gondolta a kecske mama, és azon nyomban megkérte legkisebbik gyermekét, hogy tüstént hozzon, tűt, ollót és cérnát. Az ollóval egy-kettőre felmetszette a farkas hasát. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kis Gida ugrott ki boldogan belőle. Mind makkegészségesek voltak. A farkas ugyanis annyira sietett, hogy egészben falta fel őket. De boldogok is voltak, mikor végre a nagy sötétség után édesanyjukat ölelték át újra.
4: Meg kell leckésztetnünk a farkas termekeim. Menjetek, s gyűjtsetek követ!
1: A 7 kis Gida egy nagy halom követ hozott, és telerakták vele a farkas gyomrát. Aztán a kecske mama összevarta a farkas hasát, amikor a farkas már ébredezni kezdett, valamennyien egy fa mögé rejtőztek, és onnan lesték, mi fog történni. A farkas rettenetes szomjasan ébredt, nagy nehezen feltápászkodott, és a tópartjára vonszolta magát.
5: Mi zörög az én drága kis bendőmben? Túl sokat ettem volna.
1: Csak nagy nehézségek árán jutott el a parthoz, de amint a víz fölé hajolt, hogy igyék, a kövek előre rántották, s a farkas a vízbe pottyant.
6: Segítség!
1: Ám a kövek egy szemvillanás alatt a vízfenekére rántották, s oda veszett. Énekelte most már felszabadultan a 7 kis Gida, s örömükben a mezőn táncra perdültek. Mondták a kis gidák, és azóta boldogan élnek, ha meg nem haltak.

Máté Angi, Volt egyszer egy csend. Ennek a csendnek nem volt egyebe, csak egy nagy hallgatag feje. Nem volt nyaka, nem volt hasa, de még keze, lába sem volt. Ha valahová elindult, akkor libegett, mint a köd, amelyik reggelente a kökény bokron fésülködik. Leginkább ehhez a ködhöz hasonlított, vagy egy nagy kád fürdőhabhoz. Ez a csend, amelyik a köthöz és a fürdőhabhoz volt hasonló, ez egy házban lakott. Házában a mákörlő hang nélkül őrölte a mákot. A macska hang nélkül vinnyogott, ha a farkára léptek, a moly hang nélkül csámcsogott a ruhásszekrényben, a kakuk pedig hang nélkül kakukkolt elő az órából. Itt élt a csend ebben a házban, éldegélt és készülődött valamire. Mindig hosszasan készülődött erre a valamire, eközben

Sok idők teltek. Aztán, ha sok idők teltével elkészült, nagy hallgatag fején elsimította a hajait, kilibegett háza küszöbére, leült arra, megköszörülte a hangját, s énekelni kezdett. Énekelt a csend, s énekére hullni kezdett valami puhaság az égből. Pilinkélt, míg újnyi, majd kétújnyi lett, végül térdig állt a világ benne.

0: Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s annak volt egy macskája. Ez a macska olyan falánk volt, hogy minden fazékba, minden lábasba beleütötte az orrát. A szegény asszony megelégelte a macska falánkságát, s egyszer, mikor a macska a teljes lábast egészen kiürítette, fogta a seprűt, jól megverte, s mondta neki.
1: Kinek örödj a házamból? Fel is út, le is út! Többet ide be ne tedd a lábad!
0: No, szegény macska mehetett világgá. Elindult nagy búsan, kiment a faluból, kódorgott erre-arra mindenfelé, aztán egy hídhoz ért, ott leült, s dorombolt magában nagy búsan. Amint ott üldögélne, látja, hogy ott üldögél egy róka is. Szépen oda settenkedik, s elkezd a róka farkával játszani. Megijed a róka, visszafordul, nézi a macskát, nem tudja elgondolni, mi az Isten teremtése lehet. Ilyen állatot még nem látott. Visszaököl egy kicsit, de vissza a macska is, mert még ő sem látott rókát világon való életében. Mind a kettő megijedt a másiktól. No, hanem mégis a róka szólalt meg először, kérdi a macskától nagy szepegve.
2: Ki légyen az úr?
3: Aha, úgy látszik fél tőlem.
0: Mindjárt neki bátorodott, s mondotta is nagy büszkén.
3: Mit? Hát te nem ismersz engem? My name is király. Kacor király, nincs az az állat, aki ne félne én tőlem.
2: Ennye. Igazán szégyellem, hogy még a híredet sem hallottam.
0: Egyszeriben meghívta nagy tisztelettel Kacor királyt, legyen szerencséje, látogassa meg az ő szegény házánál, lesz tyúkhús, récehús, lúthús vacsorára, s minden, ami kitelik tőle.
3: Jól van, hát elmegyek veled.
0: Elmennek a róka házába, de bezeg a róka sürgött, forgott, felvetette a konyhát, sütött mindenféle pompás pecsenyét, kínálta Kacor királyt.
2: Egyék, felséged, egyék, ne éhezzék, mint otthon.
0: Mikor aztán az ebédnek vége volt, ágyat vetett Kacor királynak, puha ágyat, s Kacor király meghagyta, hogy csend legyen a háznál, nehogy valaki megháborítsa az ő nagy nyugodalmában. Kiment a róka a háza elé, ott járt fels alá, s vigyázott, nehogy valaki bemenjen, de még a háza felé se közelítsen. Egyszer jön arra egy nyúl, s a róka már messziről rákiáltott.
2: Szaladj innét, te szerencsétlen! Nem tudod, hogy nálam alszik a Kacor király, ha felébreszted. Vége az életednek!
0: Hiszen egyéb sem kellett a nyúlnak, utcú neki szaladt árkombokron által, mint a szemét vették volna. Amint szaladt, szembe jöv vele egy medves, kérdi.
4: Hát te meg hova szaladsz? Talán bizony a kopók kergetnek.
5: Jaj, ne is kérdezz a medve bátyúrom! A rókakoma ház előtt jöttem el, s azt mondta a rókakoma, hogy szaladjak, mert Kacor király van nála a szálláson, s ha felébreztem, vége az életemnek.
4: Na hallod, öcsém, sok országot és világot bejártam, de Kacor királynak még színét se láttam, de még hírét se hallottam. No, csak azért is meglátogatom rókakomát, hadlám, ki az a Kacor király?
0: Elmegy a medve a rókakomához, s hát a rókakoma még mindig ott jár kell a háza előtt, s amint meglátja a medvét, kiált neki.
2: Jaj, lelkem, medvekomám, ne jöjjön erre, mert ha Kacor király felébreszti, vége az életének, vége az enyémnek is.
0: De bezzeg megijedt a medve is, megfordult, s futott keresztül az erdőn, mintha szemét vették volna. Meg sem állott, míg a nyulat utol nem érte. Hát mire odaért, ott voltak a nyúl körül mindenféle állatok, szárnyasok és szárnyatlanok. A nyúl beszélt neki Kacor királyról, s az állatok rémüldöztek. Volt ott mindenféle állat, farkas, őz, szarvas, varjú, sas, holló, s mind szörnyen meg voltak ijedve, nem tudták, hogy mit csináljanak. Azt mondja egyszer a nyúl.
5: Mondok én valamit, álljunk össze, anyám vagyunk, csináljunk nagy vacsorát, sírjuk meg a Kacor királyt. Ha a rókakomához elment vacsorára, eljön mi hozzánk is.
6: Bíz, az jó lesz. Én, ha megbíztok bennem, elmegyek Rókakumához, s meghívom Kacor király őfelségét.
0: Bezzek, hogy megbíztak benne, hogy ne bíztak volna, hadd menjen a varjú. Elmegy a varjú a Rókakumához. Köszön illendőképpen, mondja, hogy mi jóban jár.
2: Jól van, jól van. Mindjárt bemegyek, megnézem, hogy felébredt-e, és elmondom a kívánságotokat.
0: Bemegy Rókakuma, s hát éppen akkor dörzsöli a szemét Kacor király, nagyokat nyújtózkodik, hogy ropog belé a csontja.
3: Na miért, barátom?
2: Fenséges királyom, itt van egy varjú. Minden rendbéli és rangú állatok küldték ide, hogy megfívják felségedet vacsorára.
0: Kacor király megpödörte bajuszát, s mondta Rókakumának.
3: Jól van, mehetsz. Mondd a varjúnak, hogy elmegyek.
0: Visszarepült a varjú nagy örömmel a többi állathoz, s jelenti Kacor király üzenetét. Hely, uram, teremtöm, egyszeriben nagy tüzet raknak az erdő közepén. A medve hozott ökörhúst, a farkas lóhúst, a sas mindenféle apró madarat, a nyúl felcsapott szakácsnénak, forgatta a nyársat, sütötte a drága pecsenyéket, a többiek körülállták a tüzet, úgy várták Kacor király őfelségét. Aközben Kacor király is neki készülődött, jó hegyese kipödörte bajuszát, s elindult Rókakumával a vendégségbe. Elejükbe jött a varjú, s úgy mutatta az utat, de a világ minden kincséért sem mert volna leszállni a földre, hanem repült egyik fa tetejéről a másikra, s úgy károgta. Egyszer meglátják Kacor királyt, amint jő Rókakumával. Hát, uram, teremtöm, ahány állat ott volt mindannyinak, inába szállt a bátorsága. Azzal nekiíramodtak, szaladtak, ahányan voltak annyi felé. Hogyha azok a bolond állatok el nem szaladtak volna, az én mesém is tovább tartott volna.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Augusztus 30-án útnak indult a Nancy Grace Roman amerikai űrteleszkóp, hogy 2x5 éves küldetése során a külső naprendszer objektumait, szupernovákat, növekedő fekete lyukakat és milliárdnyi galaxist figyeljen meg. A NASA szeptember közepén közölte, az eszköz élettartama hosszabbnak ígérkezik, mivel a tervezetnél közel 2 tonnával kisebb ösztömegének hála felbocsátásakor több, további 4 évre elegendő üzemanyaggal töltötték fel. Ugyanennyit takarított meg a kivételes pontossággal végzett első pályakiigazítás, sőt a szeptember végi 2. és a december elejé pályára állástól is ilyen mennyiség remélhető, amivel a Roman űrtávcső előreláthatólag 22 évig marad működőképes, írta meg a 24.hu. Ha milliárdnyi a Földhöz hasonló bolygó létezik, miért nem találjuk más értelmes fajok nyomát? Idézi a Fermi paradoxont az IFL Science, illetve a rakéta.hu. A miénkkel rokon bolygókat fenyegethetik ugyan aszteroidák vagy környező égitestek is, ám végső pusztulásukat többnyire saját csillaguk hozza el, az pedig addig él, amíg benne magfúzió zajlik. 4,5 már eltelt a 9-10 milliárd évből, ameddig a napunkhoz hasonló csillagok működni szoktak. Az egyszerű sejtektől az emberi technológia megjelenéséig 4 milliárd esztendő kellett. Tekintve ezt a viszonylag szűk időablakot, a földinél lassabb törzsfejlődés mellett az összetettebb élőlények valószínűleg ki sem tudnak alakulni bolygójuk túlzott felforrósodása előtt. Vitorlázni tanulnak testnevelés órán a Balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskola 5-esei. A képzésben 43 tanuló kapcsolódott be, akik péntekenként az utolsó 2 órán sajátítják el a vízisport alapjait. A program, amely a Veszprém Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatásával a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg, szeptember 11-én vette kezdetét. Az első 2 még elméleti tanóra az iskola falai között zajlott, szeptember 18-ától pedig kerékpáron hajtanak át a nebulok Káptalanfüredre gyakorlati oktatásra. A rangos építész Györgyi Dénes nevét viselő iskolába járt korábban a Sporták 2026-os világbajnoka Vadnai Jonatán és testvére a vitorlázó olimpikon Benjamin is, írja az Edulány.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
2: Program ajánlót hallotok.
3: The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
4: A Tilos Rádió ezen a hétvégén bizonyos értelemben a Nagymező utcába, az Editbe költözik. Pénteken DJ Titus és Infragandi eszi tematikájú klubestje tart évadnyitót, amelynek vendége a Bobby Shice duó lesz.
3: The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
4: Szombaton pedig a Smoking Drums rendez a Reggae-től a Jungle-ig csapongó sessiont, Dr. Analog és Sista, Naut 83 és Switch, Silver Blade és MC Fedora értő közreműködésével. Na, hogy várunk mindenkit!

0: Szervusztok, jó estét! Ez a régen minden jobb volt, hátrafegyen az ott töltem műsor. Magam Csundarék Péter vagyok, szakmám szint történész. Itt ülök Laska Pál forgatókönyvíróval.
1: Szervusztok!
0: Műsorunk ideológusával, Balázs Istvánnal.
2: Szervusztok!
0: És Ferencváros Pierre Niemans felügyelőjével, Bezsenyi Tamással.
3: Csokolom, szervusztok!
0: Ugyanis a ma esti témánk Matthieu Kassovitz, aki az idei budapesti klasszikus filmmaraton vendége volt, és bevallom, én életem egyik legszórakoztatóbb beszélgetését hallgathattam végig ezzel a rendezőzsenének indult alkotóval, mert egyfelől rengeteget sztorizott, másfelől pedig valahogy mindig ilyen lényeglátó megállapításokat éreztem benne, tehát az egyediből mindig eljutott az általánosba, és egy általános kritikát tudott gyakorolni a kortárs moziparral szemben, amifelől meg tudjuk érteni azt, hogy miért van az, hogy ez az ember, és akkor itt felvettem azt, hogy van-e ez fokató, tehát Matthieu Kassovitz, aki fiatalon írja, rendezi, vágja a filmét, sokszor el is játssza a szerepeket, ő 30 éves kor előtt Cannes nagydíjas, a Gyűlölettel robbant, ami egy látnoki filmnek tűnik. Aztán a Bíborfolyókkal egy európai szuperprodukció rendezője. Dobbant Hollywoodba, megkapja a lehetőséget a gótikával, és azt mondhatjuk, hogy igazából 40 éves kor előtt véget ér az a rendezői pályája. Tehát egy, sőt, azt mondanám, hogy igazából érdemben, mondjuk így 35 éves kor előtt véget ér az ő nagy rendezői korszaka, és mellette azóta a színészetből tartja fönn magát, és vannak ilyen a projektjei, ambíciói, adott esetben producerkedik. És nem tudom, hogy van-e ez fokató, mert én nem tudok róla ilyet.
2: Nagyon nehéz azt a fajta filmkészítést megérteni, hiszen nem nagyon van rá úgy precedens. Persze, ha akarunk találunk, hogy valaki kiterjesedik az európai filmművészetben a hazájában, Franciaországban, amit, és ráadásul egy olyan stílusnak válik az egyik legnagyobb képviselőjévé a hazájában, ami az amerikai mozinak a stílusjegyeivel van beoltva, alapvetően, és utána fogja magát, a sikerei után összepakol, és elmegy abba az országba, abba a birodalomba, aminek az anyagával beoltotta magát. És
0: a VHS kazettáin beoltotta magát.
2: És elmegy a forrásországba, és a forrásországban próbál érvényesülni. Ezt sokan megpróbálták, tehát látjuk, hogy például, most egy kicsit bicebóca példát hozva, a mi Antal Nimródunk is azért megcsinálta itt a maga a francia filmmel beoltott kontrollt, ugye a Luc Besson, csak hogy így függenek.
0: Luc Besson metrója,
2: ugye csak hogy így függenek össze az a bizonyos láncolatok, és ő is hozott jócskán amerikai film behatást, és elment Hollywoodba, és gyakorlatilag egy másodosztályú, jó, megbízható, nagyon hozzáértő, de alapvetően másodosztályú rendező tudott csak lenni.
0: Azt mondhatjuk egyébként,
2: hogy... Ez a fajta forráshoz való visszatérés, vagy afelé való tartás úgy tűnik, hogy nem működik.
0: Azt mondhatjuk egyébként, hogy ez egy jó, tetszik nekem ez a párhuzam, tehát hogy a gótika, mint egy ilyen zsáner film, egy ilyen zsáner horror csinálj meg, Antal Nimród elhagyott szoba 2007-ben, egy zsánerfilmet csinálj meg.
2: És utána csináltad a sajátodat.
0: De... Egyébként mindkettő működik, mindkettő egy jó zsánerfilm szerintem, mégis elmaradt rendező karrier, hozzátév, hogy azért a Matthieu Kassovitz tehetségében, látásmódban, tehát azért a Gyűlölet mégiscsak robbant. Egy Cannes nagydíjas alkotás volt, ez képest az Antal Nimród, ez a kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de
2: amilyen. Persze, igen.
1: Valójában minden európai rendező, aki átkerül Hollywoodba, ugyanezt a lépcsőfokokat járja be, hogy van egy európai siker, felfigyelnek rá, akár különböző filmfesztiválokon díjazzák, majd átkerül Hollywoodba, ahol, hát mint régebben, ugye a Médiamártok közepén ott volt ugye ez a DVD az kosár.
2: Az egy ilyen labor, valószínűleg egy ilyen platóról öntötték bele így a DVD-ket.
3: Pontosan. Mondjuk, mint a Gyoda, csak piros színű volt ilyen fémkerítéssel.
2: Így.
3: Abba voltak 499 forint.
2: Gyerekként, ezt meg lehetett mászni.
1: Na, minden egyes stúdiónál így állnak a forgatókönyvek, amiből így hirtelen kiemelnek tizet, és így hozzávágják ezekhez a fiatal európai rendezőkhöz, hogy tessék, akkor ebből egyet csináljál meg, adunk hozzá 10-15-20 millió dollárt, nyilván stúdiótól is függ. Antal Nimródnál ugye az elhagyott szoba az 30, nem rosszul mondom, 20 millió volt a max. A Screen Gems-nél az a maximum költségvetés, és gyakorlatilag az európai rendezők meglátják, tehát hogy ez a bedobják a mélyvízbe, úszik, elmerül. Tud hozni egy közepeset, nagy bukás lesz, vagy pedig nagy sikert tud belőle csinálni. És ahogy például annak idején, ugye, hogy találomra vett például éjek a Paul Verhoeven, a Robot Zsarúval meg tudta csinálni a nagy sikert, úgy például a Kaszovic nem tudta megcsinálni a Gótikával a nagy sikert, hanem
0: anyag, de anyagilag, anyagilag sikeres volt az a film. Vagy a Limp Bizkitnek a húfeldolgozása, mennyit dobott a filmben. A Gótika anyagilag nagyon sikeres volt.
1: Nagyon sikeres nem volt. Behozta a bekerülési költséget és a marketing költséget.
2: Én azt látom, hogy ha...
3: Jurottes hangulatban azért.
2: Hogyha tisztán sokkal inkább a az a film, amivel sikerül átütni a téglafalat, ha az mondjuk klasszikus európai, nagyon jellegzetes európai ságokat, a Verhoevennek tipikusan a korai otthon készült filmjei ilyenek, tehát a fogalmazásmód, a témaválasztás az mind jellegzetesen európai, a formátum is és a tartalom is. Azok tudnak esetleg, hogyha kellően ügyesek, akkor ezeket tudják transformálni az amerikai piacon. De hogyha valaki már eleve bevonultva egy kicsit amerikai filmmel, az nem fog tudni visszamenni, vagy átmenni Amerikába, és ott még amerikaiabbnak lenni. Tehát valamiféle ilyen heterogenitás kell, hogy legyen, hogy vagy itt vagy nagyon európai, ott meg amerikai vagy, úgy, hogy európai vagy. Most ezen szerintem lépjünk túl, csak
3: Én szerintem azért sajnálom, én nem hiszem, hogy ezt József Attilai alapon itt tényleg szól, hogy a macska nem tud kinni és benni segeret fogni, mert én félek tőle egyébként, hogyha megkérdeznénk amúgy erős izgalmi állapotban Matthew Kasovicról például Vincent Cassel-t, akkor ő nem biztos, hogy a Gótikával kezdené a problémát, hanem mondjuk már a Bíbor folyókkal, amiben amúgy egyébként már a forgatókönyvnél folyamatos átírások voltak a forgatás során, tehát a Jancsó Miklós megnyalná mind a 10 ujját ebben problematikailag.
1: Ha használt volna forgatókönyvet.
3: És a másik meg az, hogy azért Antal Nimróddal ellentétben azért ez a drága ember mégis egy MMP Enterprise nevű céget azért mégiscsak létre tudott hozni 2000-ben, amikor még ugye az volt a Bíbor folyó készült, amit ő rendezett. Tehát azért ő más... hogy mondjam, lépcsőfokon működött, nem beszélve arról egyébként, hogy a magyar-amerikai kettősségben azért egy francia-amerikai vonalon, aki, 80 millió nézőközönséggel.
0: Aki egyébként ugye részben magyar, és akkor mindjárt Palit megkérem a illetrajzi háttér és kontextus ismertetésére, mert nem véletlenül köszönt jó estéttel a magyar közönségnek, mire hatalmas üdvrivalgás fogadta, hát a magyar közönséget ennyivel mindig meg lehet venni önmagában.
2: És magyar nők nagyon szépek. És vendégszeretnék.
0: Na most, hiszen ki honnan érkezik? Hát mesélj kicsit a nagypapáról, de azért alapvetően...
1: Igen, tehát, hogy a Kaszovic Félix, ugye az ő nagyapja, gyakorlatilag így a 30-as, 40-es években, még ugye a Macskási Gyulával együtt, gyakorlatilag így a magyar animáció egyik megteremtői közé tartozott, ugye elsősorban főleg ilyen reklám animációkat készített, és hát ugye itt... a részben ugye a második világháború, másrészt meg ugye 56 miatt azért így a család az kivándorolt Franciaországba, és ott ugye az ő édesapja, ugye a Péter Kaszovic, ő már egy ilyen dokumentumfilmes, tévérendező, kvázi, ugye egy-egy játékfilmje azért volt.
0: Annyit hatják hozzá, fantasztikusan tudott sztorizni, mondjuk a Szovic, és amikor elmondta azt, hogy képzeljétek el a 60-as években fiatal srácként, politikai emigránsként Párizsban, partik mindenhol, csajok persze, mindenhol. Hát tehát ugye, ezzel lehet-e csajozni? Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, tehát hogy igen, te ugye, ilyen menekült vagy, politikai igen, menekült.
2: Ugye Costa Gavras, akiről majd szó lesz még, hát ő is ugye egyből, természetesen a Görögországból egyből Párizsban. Tehát valahogy ezek a emigrációk, ezek Párizsban egy ilyen egy magnetikus rész volt, ami hát érthető okokból.
1: De abszolút, egy ilyen gyűjtőhely volt.
2: Polanski is ugye nem véletlenül telepedett le Párizsban, ugye a amerikai affér után. Hát, igen. Az egy bázis.
1: És hát gyakorlatilag ugye az ő ugye édesapja ugye a Péter Kaszovic, aki állandóan foglalkoztatva van dokumentumfilmes tévés vonalon, illetve hát ugye édesanyja ugye vágó volt, és hát ők ugye együtt dolgoztak, és hát az ő kapcsolatukból született meg ugye a Matthew. Kasovic, és 69-ben, és hát tulajdonképpen ő egy ilyen értelmiségi ként nő fel Párizsnak mondjuk egy ilyen külvárosában, de hogy ugye, ahogy ő, ugye együtt vettünk részt ezen a mesterkurzuson, tulajdonképpen egy közönség találkozó volt, és ő elmondta, hogy hát a szülei nagyon keményen dolgozó kis emberek voltak és mentek. Azért a 70-es években filmesnek, tévésnek lenni azért nem kifejezetten az a kékgaléros munka volt, tehát hogy ő nyilván úgy érezte, illetve úgy tekintett magára, de hogy amit úgy látni, meg érezni is lehetett, hogy őt azért nagyon zavarta például az a fajta sznobizmus, ami mondjuk egy párizsi értelmiségi társaságot mondjuk úgy hébe-hóba jellemzett, és sokkal jobban érezte magát egyébként utcán, más, ugye normál középiskolába járt, tehát hogy ilyen őszinte kőkemény munkásarcok között, ő jobban megtalálta ezt a tehát saját magát is, illetve azokat a témákat, amiket őt egyébként érdekelték.
0: Szórakoztató volt, amikor a gyerekszínészi karrieréről kérdezték, és elmondta, hogy az első gyerekszínészi szerepe az apja révén ugye benyomták. Mert hogy ugye jellemző gyerekszínészek így kerülnek ugye a tévéstúdiókba, hogy valami filmes családból származnak. És mi volt az első szerepe? Hát, hogy egy balesetet szenvedő kisgyerek kómába esik, és ő volt a kómába esett kisgyerek. Ez volt az első szerep. De aztán, amikor megutálta a gyerekszínészkedést, és azt mondta, hogy egy életre megutálta a színészkedést, és végig hangsúlyozta, hogy nem szeret színészkedni, csak legfeljebb...
1: Nem is tartja magát színésznek.
0: Nem is tartja magát színésznek, legfeljebb az általa kedvelt rendezőknek, mert hódol nekik, meg tiszteli őket, örömmel játszik a filmjeiben, de a színészkedést nem szereti, hogy amikor fiatal punkként az Hector Berliozról szóló kosztümös filmben a fiatal Berlioz-t kellett játszani, és hogy az neki egy rettenetes élmény volt egyébként. Ebből már látszik, hogy nagyon hamar nyitott a szubkultúrák felé, és sokkal jobb lelkesedéssel beszélt mondjuk az első ilyen filmes próbálkozásokról, mint amikor horrorfilmet akartak forgatni, mert látták a texasi láncfűrészest, és az hatalmas hatással volt rájuk, művérrel, mindennel. És itt azért azt kitűnik, hogy őt nem mondjuk a nem Godard filmjei ragadták magukkal, hanem a texasi láncfűrészes.
1: Standard hollywoodi tömegfilm.
2: Ugye itt már egy az X-generációs figuráról van szó, tehát és mi sokat beszéltünk ebben a műsorban erről, hogy papánk Steven Spielberg. Tehát minket ő nevelt föl, és George Lucas, és tulajdonképpen az ő kezükből lettünk szellemi nyalánkságokat, és tulajdonképpen mindenki ezeket a filmeket szerette volna a 20-as évei elején reprodukálni, amiket gyerekkorában látott, és ez azért ez elég hosszadalmasan és, megmaradt.
0: És ami a rendezői karrier felé indítja, hát mondjuk így, hogy a hollywoodi tömegfilmgyártást, vagy popkultúrás filmgyártásnak az egyik legjobb francia tanítvány, a Luc Besson, mert látta az Élet-Halál-Harc című filmet, ami a Bessonnak az első filmje, egy disztópia. Annyira pénzhiányos volt, hogy a hangot se tudtak egyébként fölvenni a filmhez, hanem egy néma film, egy fekete-fehér néma film, Jean Reno-val a főszerepben, és mesélte, hogy amikor látta ezt a filmet, így nem akart elhinni, hogy egy francia film, amelyben nem a konyhában picsognak szerelmesek, hanem egy olyan francia film, amely mintha nem francia film lenne. És ilyen filmet akart készíteni, hiszen ez emlékeztette azokra a B filmekre, vagy A filmekre, de erre a hollywoodi tömegfilmre, amely VHS-eken felnőtt egyébként. Úgyhogy...
2: Ugye, ha egy kicsit az 90-es éveken elidőzünk, akkor ez valójában egy ilyen kétirányú utca volt, tehát az oda-vissza hatás. Tehát amikor a 90-es években elkezdődött egy nagyon erős export az a francia film részéről, tehát különböző végjáték ötleteket, őrült nők ketrece, és a többi, ezeknek egyre a dzsungelből dzsungelben, nem tudom, mi volt az eredeti címe, az is egy francia vígjáték.
1: Egy indián Párizsban.
2: Egy indián Párizsban, ja, igen. Így van.
0: Ezek, sorra forgatják újra sikeres francia vígjátékokat.
2: Sorra egymás után forgatták újra, és kialakult egy ilyen francia kultusz a Hollywoodban. De nem úgy, hogy meghívták a francia filmrendezőket oda rendezni, hanem egyszerűen az ötleteket amerikanizálták.
0: Lásd, a bérgyilkos nő, ami a Nikitából készült.
2: Így van, így van. ezzel egy időben fölnőtt Franciaországban egy olyan filmes generáció, Luc Besson, Gérard Pires, akkor a Doberman rendező, akinek
1: Jan Koonen.
2: Igen, akinek most nem teszem a neve, de azért van nekünk laskapálunk, hogy tudjuk. És még sorolhatnánk ezeket a rendezők, Kassovitz is ezekhez tartozik, akik óriási amerikai filmes hatás, francia létéről óriási francia filmes hatás, vagy amerikai filmes hatás hatott, és ezeket a saját kezdő első filmeikben, a saját munkáikban szerették volna érvényesíteni. Ez a 90-es évek francia filme gyakorlatilag ezzel telt. Ezeket, legalábbis mi ezeket látunk, nyilván mások is készültek, de ez az új generáció, ez teljesen amerikai receptekkel volt beoltva.
0: Na most a Kassovitznak az első ilyen rövid filmjeiben tükrözik valamilyen ilyen típusú hatás? Vagy te milyen inspirációkat láttál benne, Tomi?
3: Mert az első pár, vagy hát alapvetően szerintem a kisjáték filmjeiben sokkal inkább érződik az a... amit a Palin nagyon szépen mondott, hogy valóban, amit ő kritizált egyébként azt a hokkultúros értelmiségi közeget, amiben egyébként ő hézagmentesen tudott amúgy illeszkedni, még akkor is, hogyha mondjuk Leo Penn fia Sean Penn egyébként már több Oscar-díjat tud magáénak, de hogy az ő édesapja is például apró munkás volt, tehát iparos volt, és alapvetően egyébként a Kassovitznak is az apja, főként leginkább az anyja, az ugyanezt az iparos munkát végezte, tehát pontosan ezért tudták őt támogatni még mint gyerekszínészt, de szerintem amúgy a kisjáték filmjei a legelején, azért a 9, tehát a gyűlölet, mint első nagy ugrás, ha úgy vesszük, az azért leginkább az etnikai, és nem csak az etnikai disclosure-ök és dilemmák problematikája, hanem az, hogy valójában társadalmi igazságtalanság van egy metropoliszban, egy nagyvárosban, hogy nem vagyunk egyenlőek, és nem is vagyunk egyenlő helyről jövőek. Szerintem egyébként sokkal inkább abból a zsidó, vagy adott esetben algír, bármilyen kisebbségi nézőpontból beszélte el azokat a dilemmákat és azokat a narratívákat, amiket a Luc Besson inkább a deviancián, vagy az elkülönülésen, a társadalmi kívülállóságon keresztül, mert ha a Nikita mellé most esetleg még beveszünk egy olyat, ami lényegesnek tűnhet talán a nagy kékség, az is egy olyan típusú történet, ahol valójában a személyiségekből alakult ki egyébként az a motor, amiben a Kassovitz elsősorban azzal élt egyébként, hogy akkora volt az orra, mint a bazilika kilincs, és a nagy Natália sírva könyörögne azért, hogy ő, tehát hogy ő vissza tudott támadni azzal, hogy egyébként itt milyen sztereotípiák vannak.
0: Ja. Tehát, hogy amit a Luc Besson úgy fordít le, hogy vannak ezek a különcök.
3: Igen,
0: akár a nagy kétségben, ugye a zseniális, ugye
1: társadalom szemkivetett.
0: Aki ki van vetve a társadalomból, és nem tud benne élni. Akár a Nikita bérgyilkos, aki drogosból lesz egy ilyen be nem illeszkedő, be nem illeszthető ügynök. Akár Leon a profil bérgyilkos. Ugye a Kassovitz arra mutat rá, hogy ez nem a különleges, ez nem a különc, mert egyébként milliók élnek, így akár mondjuk Párizs külsőben, akik szintén nem tudnak beilleszkedni a társadalomba.
3: Igen, illetve hát ahogy egyébként a mindenkori főnökök vagy a társadalom vezető elitje például azt gondolja, hogy ez a magatartásából fakad valakinek.
4: Sajnos nekem is voltak ilyen főnökeim, akik úgy érezték, hogy nem én vagyok a megfelelő norma követő többség sajátos tagja. Addig azt mondja a Kassovitz a Luc Bessonnal szemben, hogy már pajtás előbb eldől az, hogy valaki különcé válik. Az nem abból fakad, hogy milyen a magatartás, hanem hogy honnan jön.
2: És ez a Kassovitz filmjében végig ott van az, hogy az erőszak az nem az erőszak elkövetésének a pillanatában, vagy az azt megelőző pillanatokban kezdődik, hanem az erőszak, a társadalmi erőszak az intézményesül, méghozzá láthatatlanul, és ha nincs kezelve. De mivel nincs kezelve, hiszen nincs hozzá se politikai akarat, sem erőforrás, rövid leszek, akkor intézményesül a társadalmi erőszak, és az intézményesülés pillanatától elkezd ilyen tik-tak, tik-tak, tik, mint ugye a film első mondata az, hogy zuhan a pali, és minden rendben, minden rendben. Ezt mondja a társadalom, és egyszer csak van egy becsapódás. Ez van a tik-takkolás végén, amikor elsül az első fegyver, és az első agy fölfröcskölődik a falra. De az erőszak nem ott kezdődik, hanem az erőszak láthatatlan intézményesülésekor.
3: Ez már a negyedik emeleten a zuhanás közben, hogy eddig még minden rendben.
2: Igen.
0: De azért előtte, ahogy a Kassovitz egy végül is egy ilyen romkom történettel indul, amiben azért, mint egy ilyen előtanulmányokat a gyűlölethez, az etnikai konfliktusok bele vannak ágyazva. Ez a Mesztiszlány, amelyben maga játssza az egyik szerepet, és egyébként az akkori csaja, a barátnője játssza ugye a Mesztiszlányt, aki nem tudja, hogy a fekete csávótól várandó-e, vagy a fehér csávótól.
1: És ugye itt ez a gazdag afrikai és a szegény zsidó, tehát hogy még csavarjunk a sztereotípiákon, biztos, ami biztos. És tényleg ugye egy ilyen kvázi egy ilyen fejdói szalonvígjáték is lehetne egyébként ez egy szobában játszódó történet, csak még a folyosón több ajtót kell menni, hogy akkor az egyiken bejövünk, a másikon kijövünk, hogy akkor teljes legyen ez a franciás vígjáték. És egyébként már ott is az, hogy van a társadalom alja és a teteje, és ez a kettő egyébként nem kommunikál egymással, hanem van úgymond a középosztály, akinek ez elvileg feladata lenne, de ők ezt a feladatot nem látják el jól. Mert felfele nyalnak, lefele taposnak.
2: A középosztály mindig elszigetelni igyekszik a problémát, tehát a saját maga világától elszigetelni próbálja, hiszen nem úgy gondolja, hogy nincs neki sem erőforrása, sem türelme, sem idegrendszere ahhoz, hogy kezeljen ilyen problémákat, és ezért olyan politikai erőket keres, illetve választ szövetségesül, akik segítenek ezeknek az elemeknek az elszigetelésében. Azt, hogy építsünk egy falat, és nem tudnak bejönni, pont, kész, meg vagyunk.
3: Menjünk, és csak azért, hogy rögtön, igen, és hogy rögtön tudjak is segíteni abban, hogy tovább lendüljünk, mert ilyenkor szoktatok rögtön menekülni. Ha emlékeztek, Nicolas Sarkozy még belügyminiszterből, ahogy elnök lesz Franciaországban, akkor még a kultúrházban, ugye, Winkler Nóra próbál beszélgetést kezdeményezni György Péterrel és Tóth Avi Árpáddal, és ugye az akkori 2005-ös, na ezért, igen, 2005-ös.
2: Fenn van a YouTube-on a mai napig.
3: Azt a balliőkben való támadást a ilyen szempontból a második generációs emigránsoknak, vagy bevándorlóknak, hogy ők vajon akkor most ők a francia társadalom részei-e, vagy nem, abban ugye egymásnak esik Tóth Avi Árpád és György Péter
2: abban a vitában a Kasszovic egy harmadik utas vitapartner lenne, tehát egyik nem sem.
0: Azért valljuk be, azt hiszem...
3: Ezért le tudtuk fordítani.
0: Tóth Avi Árpád többször volt ugye, a műsorunknak a vendége, és imádjuk, megbecsüljük egy kedvelt publicistánk. Talán ő is maga is ettől a nagyon radikális állásponttól azért már elhatárolódott.
2: Igen, tehát amikor... mondta, hogy ő most már inkább kettő publicisztikát írna ebből a problémát, hogy egyrészt másrészt.
0: Mert akkoriban azt írta, hogy hát igen, hogy a francia társadalom, a francia állam kegyetlen. Igen, kegyetlen. Még a golyót is sajnálja tőlük, ugye, akik zavarognak a külvárosban, és mondta, hogy igen, inkább már két publicisztikát írna róla. Hát György Péter meg...
2: Ugyanakkor a rendpártiságnak megvan a maga legitimációja, tehát azt sem szabad elengedni teljes mértékben, de ezt most ne nyissuk ki, mert holnap is itt fogunk ülni.
3: Azért nem volt annyira rendpárti, csak annyit mondott, hogy egyébként, ha megfigyeli valaki a gyűlöletet, akkor nem biztos, hogy azok a banlieue-ben élő emberek egyébként elsősorban franciaként identifikálnak magukat. És az egyébként egy fontos dilemma,
0: igen,
3: inkább.
0: Igen. Vagy egy Kasszovic, ugye mondta?
3: Nem, a Tóth Avi, de egyébként Tóth Avi, a Kasszovic igen. Az leginkább egyébként jó. Ebben
0: a Kasszovic azt mondta, hogy ő imádja, mert tök jól érezte magát, és hogy igazából, mint hogy ott találta volna meg magát, sokkal inkább, hogy ő zsidóként az arab srácok között érezte igazán jól magát, és találta meg, mert ugyanazt a zenét, a hip-hopot hallgatták, és ugyanabban a hip-hop szubkultúrában
3: érezték. Vincent Messe volt az ő, igen, rezonőrében.
2: Nagyon szépen kritika tárgyává teszi azt a klasszikus francia republikanizmust a Kasszovic a filmében, hogy igen, az állampolgársággal egy helyen vagy egyenlő a társadalomban legalul. Tehát legalul vagy csak egyenlő a másikkal, hiszen a szociális fejlődési pályák azok le vannak zárva, hogyha te egy ilyen szociális közegben...
3: Ez a lényeg szerintem is egyébként.
2: És hiába van neked, hiába tartózkodott legálisan az országban, tehát született francia vagy, megkaptad a születésedet, az anyakönyvi kivonatodat, le vannak zárva a szociális fejlődési pályák. Nem tudsz onnan elmozdulni, mert senki nem áll veled szóba. És ez a film nagyon szépen megmutatja, ugye, és most már itt a Gyűlölet című filmről beszélünk.
0: 1995, készül, és 96-ban mutatják talán be?
2: Igen, 90.
0: És nyer Kán nagydíjat.
2: Igen, és nagyon fontos a és itt nincs igaza a György Péternek abban a vitában, mert én emlékszem erre, aki folyton arra hivatkozik, hogy de hát az állampolgár, onnantól fogva ők egyenrangú francia állampolgár. Igen, csak kitörölhetik a segélyt vele, hogy nem tud iskola, vagy ha van az olyan, hogy nem megyünk be, mert elvágják a tolkókat.
3: Szerintem ez a lényeg.
0: Ha csak nem tud egyébként focizni, és akkor Karim Benzema lesz belőle a francia válogatottban.
2: És az, hogy ezt a Kasovic kívül ma már azóta már nagyon sok film készült, ami ezt hasonló módon bemutatta, de a Gyűlölet volt az első igazán, ami hajlandó volt komolyan venni ezt a társadalmi problémát.
0: Azért nagyon sok szempontból nagyon erős, eleve szerintem már eleve beszélt arról a beszélgetésben, hogy olyan, hogy a főcímen 5 percen át megy a főcím, és csak ugye a szereplőket ilyen olyokat hírnak, hogy ma már ez így korszerűtlenné vált. A filmnek maga az esztétikája, szerinted, de a korszerűtlen az azt jelenti, hogy elítélően mondja azt, hogy korszerűtlen, mert ő a régi iskolában is, amikor még 5 percen át lehetett egy filmet elkezdeni hip-hop zenére.
2: Valamennyire azért korodálódott, de 30 év alatt ez a képi fogalmazásmód, de ez soha nem a filmnek a hibája. Tehát az, hogy az idő múlását azért ne kérjük számon egy művön. Pláne, hogyha mintaadó filmről van szó, amit nagyon sokan szeretnének lekoppintani, és le is koppintották.
0: És azért mondhatjuk, hogy hát már láttunk ilyen gettó filmeket, amik a Gyűlölet után készültek egyébként. Tehát ugye a klisék ismerősek lehetnek, hiszen a Gyűlölet volt az, amire rájegyzett.
1: És ugye ez abszolút ugye ez a 89-90-ben született amerikai gettófilm, tehát hogy a feketék által forgatott fekete gettókról szóló film, a Do the Right Thing.
0: Ez a Spike Lee szemet szemért.
1: Igen, szemet szemért. Igen, a Singletonnak a veszélyes elemek és stb. Tehát, hogy abszolút megvan ez a fajta rész, és ugye itt ebben Kasovic, mint a gettó része lép fel, és egyébként a film promóciójában is kifejezetten egy rendőr ellenes filmként definiálja ezt.
3: Csak működött ez a Benetton életérzésben. Amit te mondasz, ugye a Spike Lee...
1: Már fekete-fehérben.
3: Igen, jó, oké. Okay. Egyébként tusé, így is van. Csak hogy amíg Spike Lee ugye el tud vitatkozni a Samuel L. Jacksonnal arról, hogy lehet-e niggerezni a filmben, és igen, akkor
2: és akkor a Quentin Tarantino, hogy képzeli ezt. Erre én is emlékszem. 30 év volt, úristen, az meg is emlékszem rá.
3: Szerintem a lényben...
0: Amerikai György Péter tudta vita.
3: Igen, mert eddig a Gyűlöletben az egy nagyon fontos dolog volt, hogy amit a Pisti mond, hogy meg amit a Pali is már pedzegetett, hogy itt valójában egyébként ezek a srácok első körben csak jogfosztottak. Ők csak egyébként hátrányos helyzetűek. És ők csak abból a helyzetükből amúgy egyébként, hogy senki nem kezeli őket egyenrangú félnek.
2: Nem kapnak ajánlatot.
3: Abból derül ki mindegyiküknek, hogy az egyik az zsidó, a másik az néger, a harmadik meg hupilila. Tehát ők így lesznek pirézek.
0: És ott van ugye az Uberre, ugye a fekete, aki Muhammad Ali képe, poszter, aki van ugye akasztva, és hogy ő saját ugye box termet próbál bérelni, felépíteni, és a boxolói karrierre törekszik, csak nem tud egyébként kiszakadni, mert az egyenjogúság nevében egyébként az avargások miatt felgyújtják ugye a box termét. Akik elvileg az ő érdekét képviselik, és akkor az a vége, hogy leég maga az egész ugye a box edzőterem.
1: Pontosan. Igen,
2: tehát az, hogy itt még maradni sem lehet. Tehát nem az, hogy be vagyok zárva, és itt maradok. Tehát maradni sem tudsz, hiszen ha maradsz, akkor felgyújtanak.
3: Ahogy drága jó édesapám mondaná, ne segíts, mert rámegyek. Tehát ezt mutatja meg ez a film bizonyos értelemben.
0: Egyébként ez benne van, ugye a konfliktus ott kezdődik, hogy az egyik legjobb haverjuk az, hogy az Abdelt megverik a rendőrök, kórházba kerül, és akkor mindig ott tik-tak, vajon mikor hal meg egyébként az a srác, mikor robbant ki az a dű a haver halála miatt, és egyébként pedig egy pisztoly eltűnik a rendőri összecsapások, zavargások között, ami kiköt a Vincent Cassel által alakított, egyébként Vince-nél, mert a saját nevükön szerepelnek ezek a színészek. Nem tudom, hogy ők előtt is színészek voltak-e, vagy csak ekkor váltak színészek ki.
1: Az Öber Kundének már voltak szerepelni.
2: Viszont nem tudom elképzelni, hogy lett volna színész. Tehát,
3: meg ugye az apja is színész.
2: Igen, szóval. Igen. Arisztokrata gyanús.
0: De akkor hát viszont...
1: Ugyanez a háttér, mint a...
0: Tehát a Vincent Cassel-nek a figurája ebben a filmben, tehát ez a atlétás, ilyen susogó nacis,
1: Sergio Tacchini melegítőben.
0: Ez a típus, tehát ezt a köpést nem lehet egyébként tanulni, ezt fel egy érzem, de mindannyian ismertük az általános iskolában osztálytársakat, akik a... Tehát ez
2: így tudnak kopni. Igen, és akkor folyt az állam.
3: Nekünk, tényleg jó, igen, de nekünk tényleg jó lenne. egyébként, mert én is egy ideig azt gondoltam,
0: hogy próbáltam megtanulni, és nem tudtam ezt a kötést.
2: Igen, ha, nem is küljött ki valami.
0: Igen.
3: Mert ő hiába csúnya, mégis Monika Bellucci érted a felesége lett, és jól működött
0: és a figurino. Ahogy ez a, ezek a karakterek, mondom, hogy nem tudtam eldönteni, hogy ezek színészek, vagy amatőrök, akikből színész lett a forgatás alatt. És ha megvan írva ez a forgatókönyv. Tehát így azért mondjuk a Kasovics látszik, hogy itt élt, ismerte ezt a köszeget, nem egy dolgozó szobában fantáziált arról, hogy mi a banlieue-ben miképp élnek, miképp beszélnek.
2: Nem olvasmányi remények alapján rakta ezt össze.
0: Elhangzik benne olyan, hogy azt hiszed, hogy te vagy a néve a reklámcsaj. Tehát ez annyira, tehát Dorogon a egykori Lenin lakótelepen, tehát hogy ott hallani ilyen dumákat, meg itt ott.
1: Látszik azért, hogy itt ugyan voltak megírva jelenetek, meg voltak, biztos, hogy voltak megírva dialógok is, de valójában itt ez a színészek a pillanatból játszanak, igen, adott igen, helyzethez ez képest.
2: Ez megint csak a 60-as évek New York-i iskolája, elsősorban John Cassavetes és Martin Scorsese, és az abból kinövő Martin Scorsese Pajas utcák című filmjét.
1: Hát én azért idehoznám a francia új hullámot és Godard.
2: Azt is odahoznám természetesen.
0: Jó, de azért az nem a Cassavetes-ek a kedvence, tehát inkább talán segít, hogy milyen filmeket nézett.
2: Sokkal inkább érződik.
1: És hogy milyen költségvetése volt.
2: Figyelj, Pali, a Godard dekonstruálva rendezett, tehát ő szándékosan a képet is dekonstruálta. A Kasovic nem nagyon csinálta ezt, ő inkább vett nagyon szétkomponálva, látod a filmben minden kép szét van komponálva. Tehát ez a francia új hullám az pedig a dekompozíció. Mi ebben nem menjünk megint bele, de sokkal
1: vannak jobban különbségek a Raoul Coutard meg a Pierre-eim között, ezt nem, majd talán legközelebb.
3: De annyiban biztosan ez a Cassavetes mindenképpen, tehát ez a fekete-fehér világ.
2: Igen,
3: kép,
2: és az, hogy stilizálva a történet van. Az, hogy van 3-4, van egy ilyen bunch, és akkor azok így mennek, és nincs cselekmény, nem tudod, hogy hova mennek, sodródnak a városban, és közben végig beszélgettek, összeakadnak valakik, azokkal összeverekednek, beülnek egy autóba. Ha valaki megnézi az Aljas utcákat Martin Scorsese-től, Pepitában ugyanez, és ezt a John Cassavetes a New York árnyai című filmével desztillálta ki egy picit így ezt a, nyilván ennek is voltak előzményei, de alapvetően ez a jazz filmkészítés, és természetesen itt azért jóval koncentráltabb a Cassavetes, tehát itt azért erősebb, tehát vannak a kontúrok erősebbek, a sztorinak a váza is erősebb, de alapvetően a formaelemek ebből táplálkoznak, ez a kora 60-as években, vagy közép 60-as, kora 70-es évekbeli New York-i filmiskola.
1: És vegyük hozzá Tarantinót, aki már ugye nyilván nem véletlenül Cannes-ban nyer, a Ponyvaregénnyel, és ugye onnantól
0: 94-ben
1: kezdve...
0: nyer?
1: Igen. És onnantól kezdve az a hatás, ami például a francia filmre van, az, hogy emberek pofáznak vég nélkül hülyeségekről, az, hogy van egy ilyen szabad filmkészítés, hogy tényleg csak ez a vedd várra a kamerát, aztán menjél, az újra divatba kerül. És ennek meg nyilván még nagyon sok más ilyen alkotó, aki hasonlóképpen szintén Cassavetes részből inspirálódik. Ez tökéletesen átveszi a Cassavetes, mert így tudja megvalósítani azt, amit ő valójában el szeretne mondani.
2: Igen, de ez az ilyen sok új hullám, azért még az olasz új hullám is, a francia, és ezek így ilyen kavarognak, és akkor így ezekből így nem lehet ezeket így tisztán megnevezni, hogy mi honnan jön. Egy ilyen szintézis lesz az végül az egész.
0: És a film ugye látszólag sehova se tart, mert beszélgetek, mennek ide-oda, eljutnak partiba.
3: Mint az életünk.
0: Ahol egyébként ugye a saját apjával is találkozik, ugye talán ő az, aki a partinak a házigazdája. És amikor a fiatalok ugye bekerülnek oda, akkor így bocsánat azért a külvárosi hangért, akkor ott ugye balliznak a srácok, amíg el nem jutnak oda, hogy a kirakatban, ahol ugye tévék vannak ugye kiállítva, amelyekben azért, hogy demonstrálják a tévéket, ugye híradó felvételek is mennek, és előbb felvételeket látunk a jugoszláv polgárháborúról, ugye Srebrenicai tömegmészárlás, bármi, következő kép, ugye meghalt ugye az Abdel nevezetű haverjuk. És akkor innen tudjuk azt, hogy itt az a pisztoly, ami oda került, ugye, hogy a Vincent Cassel figurája, az, hogy az el fog sülni. Azt majd meglátják kedves hallgatóink, hogy hogyan sül ez a fegyver. Nagy dráma és megrendítő az egész sztorinak a vége. Én még egy jeletet emelnék ki ebből a filmből, amikor ott vannak a srácok, és egyszer csak megérkezik, hogy a tévé híradós kocsi. És ott vagy, nyilatkozzanak, mondjanak valamit, mire egy elkezdik őket dobálni, hogy húzzanak a picsába, menjenek el innen, tehát hogy mit akarnak, mit kézzel be, kik maguk. és akkor ez már az átvezetés lesz a következő filmünkhöz, ugye a Gyilkosok című alkotáshoz, mert a Gyűlöletet felkapták, Cannes nagy díjat nyer, ünnepelni kezdik a Matthew Kassovitzot, hogy ő a gettó filmes. És akkor elmesélte itt ezen az esten, hogy jöttek újra és újra hozzá, hogy akkor meséljen a gettóról, milyen a gettó, milyen érdekes, igen, fantasztikus.
2: Igen, ez olyan, mint amikor a múzeumban csak a Mona Lisát akarják megnézni. Tehát mindenki csak az egyetlen is, az ismert műt próbálja leszelfizni, meg levadászni. És akkor többi, az összefüggések a körülötte lévő az, hogy hogyan jutunk el ide, milyen korszakból. És nem, csak szelfizünk a Mona Lisával. Tehát egy picit ez a
1: Kassovitznek is. Ami a Louvre-ban van.
0: és amire azt mondta nekik, hogy tessék kimenni a gettóba, tehát meg tudom mutatni a srácokat, akikkel én beszélgettem, és akikkel én filmeztem, tessék őket kérdezni, csak hát nyilván nem mentek el egyébként ezek az újságírók a gettóba, hogy valójában őket interjúvolják. És még egy kellemetlen...
5: Meg lehetett írni a cikket enélkül is, ugye?
0: És meg egy kellemetlen élményéről beszélt be, ami az saját elmondása szerint az indítókat adta a következő filmjéhez, hogy a legbefolyásosabb, legnevezetesebb francia filmmagazin egy...
1: Cahier de Cinema?
0: Igen, egy vezető anyagot akarta a Gyűlöletről, és azt akarta, hogy akkor a gyűlölet kapcsán a Kassovitz szerepeljen a címlapon, mire ő azt mondta, hogy a stábbal együtt akar csak szerepelni. És mondták, hogy oké. Lefotózzák őket. Nyilván nem a stáb került föl, hanem végül ugye a címlapra, csak maga egyébként a Kassovitz arca került, tehát jól hát átkurták.
1: Hát egy ilyen divatfotónak megfelelő, ugye ez a alulfelül levágott, csak ez a nagyon mély, fekete-fehér fotó.
0: És a saját ugye elmondása szerint, vagy önmítosz építése szerint azt mondta, hogy ekkor érezte azt, hogy akkor ennek az egész ilyen filmkultúrás, filmkritikus társaságnak oda kúr egyet, és a következő filmje arról szól, hogy hogyan tűnik el az etika, és hogyan nőtt fel egy olyan generáció, amely már nincs tekintettel az etikára, és éppességgel a bérgyilkosok szakmájában találta meg ezt.
2: Igen, azért tegyük hozzá azért az, hogy egy alapvetően immorális szakmában az etikai kérdéseket feszegetni, ez önmagában immorális. Is. Tehát az etikára, az etika az a morálra épül rá, és hogyha nincs mire ráépüljön, akkor az etikát ne vizsgáljuk, mert nincs mit vizsgálni, mert elsüllyed az egész. Szóval bár benne van ez a gondolat, amit mondtál, hogy igenis az új generációnak az etikai érzékével súlyos problémák vannak, de az alapvetően megint csak a társadalmi problémákból fakad, nem pedig valamiféle rejtélyes okból. Tehát az, hogy az is már egy megkövesedett, egy intézményesült erőszaki rendszerből jönnek, a nem működő családokból, azok megkövült erőszak, azok intézményesült erőszak konstrukciók, a diszfunkcionális családok, és kiesik alul a gyerek a családból, hiszen a szülők nincsenek otthon, vagy nem nevelik, állandóan verik, és kihez csapódik hozzá? Egy bérgyilkoshoz. Mert ugye zsebtolvaj, meg besúranótolvaj lesz benne, ugye, amit játszik a Kassovitz ebben a filmben.
0: Történetesen egy bérgyilkosnak a lakását akarja kipakolni.
2: Egy bérgyilkos lakását akarja, és valahogy összebarátkozok, és kialakul egy ilyen nagyon, hát ilyen aszimmetrikus viszony kettejük között, ami nagyon sok sérelemben van megterhelve. Ez nem egy döntésnek az eredménye, hanem ez egy hosszú folyamatnak, egy erőszakrendszerből való kipottyanásnak a következménye. És természetesen oda folyik ki ez a történet, ahova kiszoktak az ilyen történetek folyni, erőszakhoz, és még több erőszakhoz, és még több erőszakhoz.
3: És egyébként ennél is ugye tovább lépése a három, tehát a Ferió, a Tettő, meg tehát a Fehér Rémálom és a bérgyilkos, tehát hogy ugyanúgy, ahogy a Gyűlöletnél is a három kis játék az előkép volt, vagy még itt is.
2: És természetesen az, hogy minél fiatalabban esik ki az ember egy ilyen erőszakrendszerből, tehát egy ilyen diszfunkcionális társadalmi konstrukcióból, mint a család, annál gyilkosabb lesz ez az ő sorsa. Tehát amikor a fiatal srác után, vagy aki bekerül ugye a Kassovitznak is lesz egy kis tanítványa, egy kis 11-12 éves kis srác.
0: A Kassovitz maga egy rossz tanítványnak.
2: Igen, rossz tanítvány, és a végén a film utolsó harmadában neki is lesz egy ilyen kis padavánja, egy kis 11-12 éves kis srác. Na az az igazán pokolja, amit az a kis srác. De ő is kallódik az utcán, tehát És mind a kettőjüknek azt mondta a szülei, emlékeztek, hogy nem lesz belőle semmi a tanártól. Igen. Ugyanezt hallottak, igen. Ki az Istenhez forduljon, hanem egy bérgyilkoshoz.
3: Igen. Igen. Csak szerintem ott kellett volna valójában

0: Igen. Tehát, hogy a média és az erőszak tele van, mindenki tévézik ebben a filmben, igen. Vagy videójátékozik, mint alapvetően, a kisrác.
1: Tehát nem, a társadalmi problémákat nem csak szociális szinten értelmezi, hanem egyszerűen a korszellemből fakadó technológiai terheltséget is úgy, és ez ugye a popkultúra állandó áramlása is, ezeknek a felkészületlen és ki nem forrott, fiatal, képlékeny személyiségű, alakítható és alakítandó személyiségű fiataloknak, akiket viszont senki nem alakít, ezekre ömlik rá alapvetően az ironikus erőszak és játék erőszak, de itt az irónia és a játékszerűség lekopik, és valódi erőszakká válik át. És éppen elég, hogyha egy súlyosan terhelt fiatalra az ironikus erőszak, meg a zárójelbe tett, meg a kacsintásos erőszak ömlik rá, ő ki fogja kapcsolni az iróniát, mert az erőszakot látja meg benne. Hiszen arra van szüksége, gondolja ő. Mert az, ami őt ebből kirobbantja. Nem, ő magára robbantja a társadalmat.
2: Igen, és amit mondasz, nem hogy magát, már nem a formális...
1: Nem magát robbantja ki a társadalomból, amit szeretne, hanem magára gyakorlatilag annyi törmeléket robbant magára, ami alól már nem tud élete végig kikecmeregni.
0: Amikor ezt a filmet aztán bemutatták Cannes-ban a közönség előtt, az értő kritikus közönség előtt, amely egy újabb gyűlöletet várt, hát hatalmas csalódást okozott.
3: Hát egy gyűlölet alakult ki, csak a kritikusokban.
0: És igen. Volt olyan neves kritikus, aki leírt, hogy ez minden idők legrosszabb filmje. Mire Kasovic azt mondta, tessék, ez igazolja azt, hogy igazabban valójában, mert magára vette a kritikus.
1: Gyökeresen. Egyébként tényleg nincsenek benne olyan, tehát ha szétbontjuk ilyen fafejű kritikus szempontokról, hogy van-e benne jó alakítás, nincs. Senki nem játszik különösebben jól. A szerepe, tehát megint a társadalom ábrázolás viszi el az egész filmet, az egész hátát, ami épp elég. Tehát különösebben jó nem nagyon játszik benne. De nincs a filmnek szüksége arra, hogy jó játszanak benne. Furcsa ezt kimondani, de az az erő, amit Kasovic a társadalom ábrázolásban tesz, az gyújtja be a rakétákat.
3: Hogyha ezt így genealógiában nézzük, akkor tulajdonképpen ugye itt a Terry White nevű amerikai regényíró nőnek a 89-es regénye, ugye a Max True Blood and Jersey Desperado című regénye, amiből 92-ben készül a Mesterfogás című francia film, aminek ugye az a lényege, hogy egy idősebb bérgyilkos tulajdonképpen talál egy fiatal fickót, aki egyébként egy ilyen kvázi utcán élő csávó, ő így tengleng, nem nagyon intelligens, viszont ezzel ellentétben sokat beszél, folyamatosan a hülyeségekről, egyfolytában tévén lóg, tévét néz, ugye az öreg az olvas, és gyakorlatilag kettejük között, hát ugye a bérgyilkos hivatalosan visszavonult, aztán az olasz maffia bejelenti, hogy nem, mégsem vonult vissza innentől kezdve, mert van még egy utolsó munka, és gyakorlatilag ők ketten kötnek egyfajta szövetséget. És gyakorlatilag ez a film, ami mondjuk azt, hogy egy ilyen közepes sikert aratott, hatott például ugye a Luc Bessonra, ugye a Leona profival, hatott a Kasovicra, ugye a bérgyilkosokkal, és hát tulajdonképpen még a Martin McDonoughra is
1: gyilkosok,
3: hatott.
1: Gyilkosok.
0: A gyilkosok?
3: Igen.
0: De a Wachowskiéknek a bérgyilkosokra erre csak tudom
3: megnézni. Wachowski, Brad, és Richard Donnerre, ha már itt tartunk. És ugye a Martin McDonoughnak ugye az In Bruges című filmjére. Igen.
0: A Colin Farrell-lásokat ajánljuk.
3: De azt mindenképpen. És gyakorlatilag így egy ilyen 92-es film, ez így megtermékenyítette mondjuk azt, hogy az európaiak hogyan gondolnak a bérgyilkosságra, illetve annak igen, különböző aspektusaira.
1: Kitüntetett figura volt a bérgyilkos figura, különösen a francia filmben, ugye nem csak a Luc Besson miatt, ugye a Leona profi miatt, de
0: a Nikita,
1: igen.
0: A titkos szolgálata akar
1: az ilyen. A Szomjas György is Magyarországon egy ilyen nagyon rossz bérgyilkos filmmel, a Mucsi Zoltán játszott benne, nem tudom, te Pali, biztos tudod a címét. Renézhetetlen gyakorlatilag. gyakorlatilag.
2: Gangster történet. Az a Bene Donászi páros, igen. A Bene Donászi párosról arról.
1: Tudtam, hogy jó helyre jöttem.
2: De az egy nagyon fontos dolog, én nem tudtam, szégyen gyalázat, hogy ez egy regényből készült, mert a Mesterfogás, és szerintem ez egy nagyon lényeges dolog, amiről most beszéltek, hogy amit te mondasz, hogy amiért egyébként a Gyűlöletet mindenki joggal szerette, az, hogy ezek a technotikus lemezek így ilyen értemben makroszinten mutatták meg azt, hogy mik az

0: ellentmondások egy társadalomban, egy modern nagyvárosban. És ez a film, ami meg így követte, abban pontosan az a baj, ami a lükbeszóntól jön, tehát az, hogy a magatartásból fakad. Tehát, hogy be kell tanítani egy fiatalabb embert, hogy ott visszatért az előző ponthoz, hogy ugye van egy deviáns, van egy kizárt a társadalomból, azért, mert ő nem úgy viselkedik, nem olyan, tehát hogy kvázi a tanítói magatartás, tehát ezért mondom, hogy például a Zsaroló Zsaruk, vagy akár a Ciao Pantin, ami szintén egy regényből készült, és egy 80-as évekbeli jól sikerült francia film volt, hogy abban mindig a magatartásból fakadt a deviancia, nem pedig abból egyébként, hogy már maga a társadalmi helyzet definiálta őket.
1: Még röviden nagyon fontos, ez egy monológia az öregnek a filmben, aki ugye demenciával küzd, tehát egyre több problémával is küzd, már elfelejti. Nem tud célba találni, elfelejt dolgokat, gyerekesen kezd el viselkedni.
2: Halókészüléke van.
1: Halókészüléke van, mindig kikapcsolja a lövés előtt halókészüléket. De neki van egy ilyen monológia kirovanása, hogy amikor ugye a fiatal tanítványa, a Matthew Kassovitz által alakítós rát szembesíti Wagner urat, hogy ugye mégis milyen szakma ez.
3: Igen.
1: Hogy mi, de van itt etika, mert hogy nem igen. Mi vagyunk a gyilkosok, igen. Hanem ugye a tőkések, igen. A piac, az van, a média.
3: Az van, hogy az öreg ez mindig a szakmai etikára, hogy te egy remek, neked egy remek mesterembernek kell lenni. Tehát legyél remek mesterember. És akkor ez a szakmai etika, ami önmagában érthető, csak éppen a mérgyilkos szakmán kap egy finom kis gellert morális okokból, és amikor ez hozza a Kassovitz figurája, Max, az öreg ember, akkor ki kell, hogy az élelmiszeripar, a bűnözők, meg a politikusok,
1: igen.
3: Meg
1: a Nestlé a tömeggyilkos, tehát
3: a mérgyilkos,
0: mert a megbízó.
3: Tehát azért kezdett odébálni, mert tudja, hogy igaza van a lelke legmélyén.
0: Igen, csak ez a baj, hogy ezzel visszatér oda, ahova egyébként aztán végül is törleszkedni is akar, mert hogy ez az, ami már bestseller egy mérgyilkos vallomásai. Brian Dennehy, James Woods film, ahol ugye rá van tolva az egész erőszak, valójában a bérgyilkos részéről pontosan a társam felső 10 000
3: de ez csak azért, hogy ez olyan, mint hogy mondin erről, nem kérem a lasztit, mert nincs lábom, hogy elrúgjam a lasztit, úgyhogy tessék, úgyhogy tiétek.
2: Hát ez a bal lábom érzik el.
3: És nagyon fontos az, hogy még egy mondatot mondjak, hogy a kis, az egészen pici, és a 11 éves srác is, és a Max is, és vannak pillanatok, amikor az öreg is úgy dönt, hogy ki akar szállni, és esélyük nincs rá, és minél fiatalabbak, annál inkább nem tudnak kilépni a idősebb korában sem fognak tudni kilépni, hát hiszen az öreg példája mutatja, hogy nem tudsz, hát ott laksz, meg 40 éve laksz egy lyukban.
0: Igen, az egyetlen kilépés maximum, hogy kikapcsolod néha ezért a fület.
3: Igen, amikor lő, tehát hallókészülőkkel, vagy amikor lő, akkor előtte lehalkítja a hallókészülőkét. Zseniál.
0: Ez az egyetlen kilépés.
3: Ez olyan metsző, de látom, hogy kevés az ülünk.
1: Mert menjünk akkor a következő filmről, a Kassovitz megkapja azt, hogy lényegében Európában, Franciaországban forgasson egy hollywoodi filmet. Ez ugye a Bíbor folyók, a Jean-Christopher Granger-nak, aki egy francia bestseller szerzőnek készült regényéből, elkészíti a francia szuperprodukciót.
3: A francia ami... hetediket.
0: Igen, ez a hetediket
3: számítják. Sajnos látszik is az, hogy nagyon túl sok.
1: Én azt mondanám, hogy a hetedik, és mellé tenném a Rózsa nevét. Tehát az, hogy egy elszeparált hegyi közösségben történnek egy gyilkosságok.
3: Igen, egy kis európaiságot vittek be.
2: Hogy mondjam, az elit, aki fönt van a világ tetején, és...
1: Ott történnek a legmocskosabb dolgok.
2: Mindig ott történnek a legmocskosabb dolgok.
3: A tisztaság, a tiszta hó, a természetben, a fehér hó.
2: Így van.
0: De szépen mondjátok.
2: És Hitler...
3: Nem akarszik, fiam.
0: Nem csak úgy szerint, hogy bár itt lenne egyébként, de kell sem így szerint, nagyon davadna a melkapsa.
3: Nem, könyvfátyúra szemben szerintem. Folytas, Pari.
2: És ugye már, tehát itt látszik, hogy már nem ugye a Pierre-eim az operatőre, hanem már ugye a Besson operatőr Thierry Arbogast, aki azért jóval, hogy mondjam, hollywoodiasabban veszi fel azokat a képeket, mert nem annyira koszos, nem annyira természetes, kevesebb a kézi kamera, hanem ez a nagyon színtiszta, néha vörös, néha fekete, francia, néha ez a vakító hófehér, különösen ugye a vége, az már abszolút ilyen fehérben játszódik, és hogy tényleg, tehát, hogy van ugye a társadalomnak a legalja, ugye akivel még a Vincent Cassel egy picit kapcsolatban van, aki ugye bekerül ugye a Niemann mellé.
1: Niemanns.
2: Niemanns. Igen, csak ugye hát a francia, hogy
0: a lényeg, hogy mindegyiket a Helyei László szinkronizálta,
1: a szinkronban is velem csak mimáztak ejtették. Lehet, hogy elrotották.
3: A Rékasi Károly helyett az izé volt
0: a
3: Kasselt. Igen.
0: Azt én mindjárt addig eszembe jutok.
1: De a Gyüllelbe Csonk András, azt tudom.
2: Így van, és jó benne. Na, és Csonk András nem András.
1: Tehát a két proli nyomozó, tehát a Niemans, aki egy Eszter, és a Max Kerkerian, aki egy kicsit örményes neve van.
2: Hát ami, valószínű, mert az.
1: Nem véletlenül reagál nagyon érzékenyen, ugye a genocidium lehetőségét magába rejtő fajnemesítésre. Tehát, hogy az örmény genocidumról tanulunk.
3: Ugye megint...
2: És hogy, ne, tehát, hogy pusztán az, hogy megint ez a társadalmi határokat ugye mesterségesen tartani akarja az elit, de például a nyomozás, mint dramaturgiai esemény, az ugye áttöri ezeket a határokat, és nekik, mint nyomozóknak egyszerűen be kell menni az elit központjába, és
1: ott szét kell robbantani.
2: Hát az egy MCC,
3: ugye megint arról is.
1: És hogy hozzáteszem, tehát én az MCC-ben jártam, és 2011-ben az MCC évkönyvben Bíborfolyók címen írtam az MCC-ről.
3: De ilyen véres ujjal írtad vele? Vagy mint a filmben?
1: De keresztül ment és közölték, hozzáteszem, hogy itt Orbán Balázs megjelent aztán az MCC-ben, az egy más MCC lett, tehát a kontraszelekció megjelent az MCC-ben.
0: De valahogy pont nem jutott idő arra, hogy te ott egy kurzust vezessél ezután?
1: Én még 2011-ben tanítottam az MCC-ben, 19-ben már nem taníthattam meg, szóltak föntről, hogy már nem kívánatos személy vagyok.
3: Megint arról van szó, mint a korábbi Kasovic filmekben, hogy nem az az erőszak, hogy nem akkor kezdődik a filmen az valódi erőszak, amikor megtalálják, vagy meggyilkolják ezeket a ugye, rituális módon meggyilkolnak három embert, azt hiszem, hanem a film következtetése az, hogy maga az volt már egy hihetetlenül erőszakos aktus, hogy létrejött az egyetemen belül egy ilyen fajvédő, tenyésztő, egy ilyen gyakorlatilag az emberi életet kizárólag a biológiai attribútumai alapján, meg szellemi és ilyen természetesen ilyen genetikai állomány alapján egy ilyen tenyésztő laborra. Ami
0: így az eugenika vonalán elindultak.
3: Egy Rudolf Hess vonalán.
2: Nem mosítottak a fajvédőről.
3: Ennek a napi gyakornak a létrejötte volt a legerőszakosabb cselekmény, és ennek már csak a következménye volt. Természetesen következik ebből az, hogy ki fognak nyírni három embert ilyen körülmények
1: között. És ahol egyébként ugye a fajnemesítés meg a szellemnemesítésének következtében ugye egyre több genetikailag hibás csecsemő születik, mert beltenyészet jön létre, ezért az egyetemi kórházban ezek a figurák elkezdik kicserélni a gyerekeket,
3: a természetes és jó genetikai állománnyal rendelkező gyerekeitre próbálják ezeket elcserélni.
0: Ugye
3: a francia hegyek, tehát Brazília a francia hegyekben.
0: Igen, itt annyi, hogy amit a Habsburg uralkodó család elfelejtett megcsinálni, azt ők itt megoldották így oldalágon.
2: Pedig Ausztriában van hegy.
3: Ott a pénceikben zajlik inkább.
0: De egyébként azért az is fontos, hogy egyébként ez az eugenika, ez inkább csak fizikálisan történik meg, tehát azért az intellektuális vonalat, hogy az egy magasabb rendűség, azt azért, hogy mondjam, zárójelbe helyezik, de az, amiről beszéltek, az annyiban is lényeges, mert a Vincent Cassel szerintem azért nagyon jó ebben a filmben, és ezért rossz már a második rész, amit hála jó Istennek már nem is a Kasovic rendez, mert hogy abban nem csak, hogy nem szerepel a Cassel, hanem hogy egyébként a Cassel maga, mint egyébként egy ilyen kisvárosi zsaru, ő úgy, hogy ráadásul ő ez a névvel is bevándorló hátteret feltételez, ő azért fut olyan gyorsan, mint az egyébként jó eugenikai háttérrel bíró gyilkosaink.
3: Egyébként,
0: tehát ez fontos, egyébként, hogy A kisebbség azért nagyon jó Jesse Owens.
3: És megint az amerikai behatás túlzottan is túlzottan. Ugye David Fincher, tehát artspiritú volt nekem picit az, hogy a két nyomozó közti dinamika a gyakorlatilag tolómércével lett leszedve a hetedik című filmről. Az, hogy van a bölcs, tehát önmagában nem a Fincher találta ki, hogy van a idős mester és a fiatal tanítvány, és van a komp, de ez annyira, és nem csak a Helyei László hangja miatt, hanem itt azért annyira lelett egy az egybe a képernyőről, lelett tényleg tolómércézve, hogy ez valami, meg ahogy ugye abban a esőkabátban, ahogy föláll a pisztolyjal a kezében az egyik jelenetben, és az pontosan ugyanaz, mint a Kevin Spacey, amikor az, a parkolóban megpróbálja lelőni a Brad Pittet, az én hangosan fölröhögtem.
1: De az Giallo hatás, az nem Fincher hatás, hanem Giallo hatás, mert a Giallo gyilkosnak esőkabátban kell jelen lennie.
0: Azért láttam, hogy és a Polinak
1: a... Ott a Fincher nyújt a Giallótól.
3: Csak ezt nem tudom kivenni abból az egész közegből, hogy itt ez két ilyen nyomozó van itt is. A történet is az, hogy meg kell találni az elkövetőt. Tehát a körülötte lévő elemek azok ebben az irányban. Igen, az ebben az irányban mutat, de elfogadom, amit mondasz.
2: De egy nagyon ugye, amerikai hatás, hogy tulajdonképpen ugye a 80-as évek nagyon kedvelt figurája, ami mondjuk azt, hogy a bérgyilkos, arról átvált ugye egy másik, a 90-es évek kedvelt figurájára, a sorozatgyilkosra. És hogy európai filmben nagyon ritka ez a, hogy mondjam, amerikai átvétel. És ugye már ilyenkor a Luc Besson már megcsinálja ugye a saját cégét, a Europa Corpot, és ő már ugye elkezdi ezeket a nagyon standard Hollywoodban is elmenő zsáner filmeket Európában gyakorlatilag szakmányban gyártani, a Taxitól kezdve az összes francia filmig bezárólag.
1: Na most a Bíbor folyók segítségével dobatott Hollywoodba a Kassovitz, úgyhogy még két filmjéről beszélünk Krisztusban, két hollywoodi produkcióról. A saját bevallás szerint ugye Rühel utál színészkedni, tehát csak azért vállalja ezeket, mert hódol nagy rendezőknek, mint a Jeuné, lásd Amelie csodálatos életében szerepet vállal. Luc Besson a tudik elemében, ő a kretén, ugye ilyen betörő, aki irányít a Bruce Willisre, aztán elveszik
2: tudja a puskát. Hát egy utcagyerek standarden, illetve hát ugye az Amenben, ugye a Costa Gavras filmben ő abszolút főszereplő, de ugye említette is, hogy nem érezte komfortosan magát ebben a szerepben.
1: Na most beszéljünk akkor a Gótikáról, ami 2003-ban, hát így megkapja a lehetőséget, hogy egy zsánerfilmben nagyot alkosson. Véleményes alkotás lett ebből. Én egyébként nem tartom rossz filmnek a Gótikát.
3: Ugye Haleberry akkoriban ugye úgy volt, hogy ő még színésznő lesz, kapott is egy Oscar-díjat a Szörnyek keringője című.
2: Monsters Ball,
3: igen, Szörnyek keringője, azt hiszem ez volt az címe, a Billy Bob Thorntonnal, de aztán úgy tűnt el a macskanő, aztán leesett a Párkányról.
2: Ugye még 2001-ben ott van a...
4: Valahol a Karthal is ott van.
2: A Karthal, így van, 2002-ben James Bond, 2003-ban a Gótika, már
1: az első főszerep.
2: Az első klasszik főszerep. Aztán jön 2004-ben, ugye szintén egy francia, ugye a Jean-Christophe Comartól, ugye a Macskanő, hát az viszont visszateszi a startvonalra.
3: Na most soha többé nem tudott
1: felállni. A Gótika szerintem nem nélkülöz minden aktualitást Magyarországon, a Szőlő utcát tekintve. Tehát amikor egy Juhász Péter...
3: Megint az intézmény,
1: amikor Juhász Péter Pál, ugye a beszámolók szerint, ugye ihibácsinak, tehát Isten helyett Istennek szólítja magát, akkor itt azért szinte halljuk azt, hogy a Gótikában az igazgató az a nagy darab, ugye feka pszichológus professzor, pszichiáter, aki én vagyok Isten, ugye ebben az intézményben, ahol ugye be vannak zárva egyébként ugye az elmebetegek, akikről mindenki azt gondolja, hogy halucinálnak össze-vissza mindenféle ilyen megerőszakolós történeteket, a sátán megerőszakolja őket, azt tekintve, hogy ténylegesen erőszakolják őket egyébként ebben az intézményben, azok, akik visszaélnek a hierarchia adott a
3: adottságaikkal. Hát ugye az Assassins-nek, a gyilkosoknak a jelenete jut eszembe, amikor ugye viszi be a főnök a záruházban a pénztáros nőket egymás után a kamerás szobába, és veszi fel őket, hogy őt erőszakolja őket, és ugye az egyiküket megöli az idős bérgyilkos. Az nagyon rég láttam a Gótikát, de most, hogy így leírtad, aki rögtön beugrott az jelenet a gyilkosokból.
1: Igen, szóval, tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy csak egy bérmeló, azért érződik benne, mondjuk így valamennyire illeszkedik a Kassovitz életműben.
2: Hát, illetve itt és is a fönt és lent része, hogy az elit, ugye az igazgató, a vezető, őrök, stb. Azok gyakorlatilag meghatározzák az alulévőknek az életfeltételeit, hogy egyébként hogyan és miként éljenek.
3: Bezony.
2: És innentől kezdve meg van egy rész, amikor az egyik beteg, aki ugye nem is feltétlenül beteg, de azért visszacsap, és azt mondja, hogy akkor ő most akkor is végigviszi, és le fogja rombolni az egész rendszert.
1: Na, még egy percük van, hát a...
4: Jó, hogy a fesztivál óta még itt van, akár szövic, amúgy van.
1: Nem, már
4: akkor, nem, akkor, az akkor az remélem, hogy el lehet mondani őszintén, nem, ez borzasztó. Tehát ezt a filmet, tehát itt akkor átbukott, mint ide Lacházat. Tehát én olyan aranyos vagy, ahogy ezt próbálod ennél a filmnél megépíteni a társadalmi mondani valót, de szerintem ezt inkább a gyűlölethez én lett volna érdemes kapcsolni, mert szerintem itt akkor át hasalt, mint ide Lacháza, nem? Szóval, hogy Fenyő János legyen
1: igen, visszahozta a lóvét, amit beletettek.
4: Ez egy borzasztó Eurotrash film, jó, szerintem. Tehát Rutger Hauert kéne még valahogy szerepeltetni.
1: Na, akkor mi a véleményed? Nagyon röviden. A Babylon AD nemű produkció 2008. Na, az az a hollywoodi Kassovitz film, az utolsó filmje, amiről maga Kassovitz forgatott dokumentumfilmet talán, bocsánat, az meg Kassovitz címmel, mert hogy...
4: Az is regényből készült, és az ő mániája volt az a sztori.
1: Csak ő vesz a kasszett, akarta a főszereplőnek helyette, megkapta Vin Dieselt.
2: Véve.
1: Gondolom, 3 órában akart elforgatni helyette, 1,5 órában kellett. Gondolom, hogy a végső vágásokat elvették, minden európai művészi filmesnek a rémámaként.
2: Meg hát ugye akkor volt részben ugye az írósztrájk is, tehát hogy
4: meg elvileg összevesztek amúgy a Bibor, igen, folyóknál, mármint a kasszellen.
1: Szóval egy ilyen rettenetes film, tényleg imádom ezt a palit, és még jobban szeretem, mióta a budapesti klasszikus filmmaraton hallgatottam a sztoriait, lenyűgöző, zseniális, szórakoztató, fantasztikus
3: figura. Vissza kellene jönnie Európába forgatni, tehát az még Verhoevennek is sikerült, bár ő nem emiatt bukott ki Hollywoodból, hanem
1: biztatlak azzal, hogy most egy rajzfilmen dolgozik, ami a második világháborút játszódik, egyébként a nyulak és a farkasok közti küzdelmet mutatja be. 20 éve vette meg annak a képregénynek a megfilmesítési jogát, amit egyébként még a nagyapjának az egyik haverja rajzolt a második világháború idején nagyjából. Tehát ez mindenképpen biztató.
2: De most is forgat a Legendák hivatalában rendező.
4: Ez így van, így van. De hogy a Cannabis sorozatot inkább érdemes, ha már valamit talán.
1: Köszönjük,
4: a 10 részes.
1: Köszönjük szépen, ugye Matyő Kassovitzról beszélgettünk. Laskapál, Balázs István, Becsi Tamás, Csundalék Péter.
3: Sziasztok!
2: Sziasztok!
4: Sziasztok.

minden adás. Nem más tudod te. Ah, io. Ya, voglio hangar.

Stopping us now. Yep. All is right with the universe.

That was mama's clues.

like.